0: ez még meghatározóbb ima tapasztalat volt, mert hát spontán módon a Szentlélekre hagyatkozva dicsőítettünk, úgy elángolt a szívünk. És ez hatalmas élmény volt. És így jutottam el ebből a lángoló alapállásból odáig, hogy azt mondtam Jézusnak, ismerem a karizmáidat, ismerem az adományaidat, élem a gyümölcsöket, szeretnék találkozni veled. Ez volt a kérésem, fogalmam se volt, hogy mit kérek. Nem gondoltam, hogy valami látomásom lesz, vagy rendkívüli Isten élményem, egyszerűen szeretnék találkozni veled. Ez a találkozás valósult meg abban, amikor felfedeztem a szentségimádást, a csendes szentségimádást, ennek éppen 40 éve, 86-ban, és akkortól kezdve az ima már nem program volt, nem feladat, nem megimádkozok valamit, hogy sikerüljön, hanem ebből éltem, és élek mind a mai napig.
1: Nagyon köszönöm. Renáta, a kérdés most neked is ugyanez.
2: Én is egy keresztény, katolikus családból származom. Nagyon mélyen hívő volt édesanyám, és ugye a rendszeres templomba járás az mindennapi életünk része volt. Az első nagyon mély tapasztalatom, nagyon gyerekkorom, olyan 7-8 éves lehettem, amikor valami csoda folytán nagyon-nagyon megszerettem futni, és ahogy kimentem a természetbe, akkor ugye én versenysportoló voltam, de ez nem a versenyzésről szólt, hanem este még elengedtek, hogy menjek futni, hogy levezessék az energiáimat, és akkor nekem egy ilyen nagyon-nagyon személyes beszélgetés volt mindig az Istennel. És ez nagyon meghatározta az ima életemet, de ez egy nagyon gyermekes, személyes beszélgetés volt. Ez nagyon sokáig kísérte az életemet, és ez ott volt a mindennapjaimban a mai napig is. Ami nagyon nagy fordulópont volt, amikor 13 éves voltam, akkor a nővérem egyik pillanatra a másikra megvakult. És sose felejtem el, hogy könyörögve kértem, hogy gyógyítsa meg. Azt is futás közben mentem, és kértem, és ezekben az ima beszélgetésekben 3 hónap elteltével az imáim meghallgattattak. Hát így gyerekként így fogtam fel, és visszanyerte a látását. Tehát ez egy olyan tapasztalat volt, ami az én koromhoz képest nagyon komolyá tett, és tudtam, hogy meghallgattatik az ima. Szenvedtem egy picit azoktól a kötött imáktól, amit ugye a Regnum Marianumban, mint egy katolikus közösségben ugye sokféle imamódot tanultunk. Nekem valahogy ez a személyes kapcsolódás volt az ajándék, tán kegyelem, én így hiszem. És aztán, mikor már 4 gyermekem lett, család, akkor 39 évesen volt egy futásom, szintén valahogy mindig a mozgáshoz kötöttek ezek a belső ima élmények. Valahogy mindig akkor kaptam valami jelet, és akkor én kértem jelet a Jóistentől. Ez volt egy ilyen Montserrati futás, amikor elengedett a család, hogy menjél, egy kicsit kapcsolódj ki, és akkor én kértem, hogy egy csendes napot hagyd töltsek el egyedül. És akkor fölfutottam, és akkor könyörögtem a Jóistenhez, hogy adjon jelet. És hát nem úgy adta, és nem akkor, ahogy számítottam, hanem egészen máskor. De ez annyira mély megélés és megtapasztalás volt, hogy később ugye ebből egy baleset ért, és a balesetből csodával határos módon életben maradtam, megtaláltak a szakadék szélén, és ez volt a jel, hogy valami küldetésem van itt ez az imádság és mozgás kapcsán. Elég intenzív volt ez a megtapasztalás.
1: Nagyon köszönjük. Miki, neked mi volt az utad?
3: Hát unalmasan kezdem, mert hasonló volt az előttem szólókéhoz. Onnan indultam, hogy katolikus családban születtem. Édesanyám ágán különösen is nagy jelentősége volt és van mindig is a hitnek és a hit megélésének. Iskolás koromban a hittanórák világa és a mondjuk már tinédzserként közösségbe kerülés mégis valahogy az imában nem hagyott bennem nyomot. Tehát sok szép emlékem kötődik hozzá, de így valahogy az imádságban úgy érzem, hogy talált el, nem szólítottak meg. Ezen sokszor gondolkodtam már, hogy ez vajon egy ilyen személyes félrecsúszás, vagy azért ez egy, lehet ez egy általános jelenség is, hogy igazán az imádságról nem annyira szólnak a hittanórák és a vallásos nevelésnek ezek az általános állomásai. Otthon természetesen a kötött imák, illetve egyes alkalmakhoz kötődő imák, azok megvoltak, és érdekes módon nem az első ima meghallgatásomra emlékszem, hanem élénken él bennem az első ima nem meghallgatásom. Nem tudom, hány éves lehettem óvodáskorú, és az egy emlékem van talán arról az időszakról, de hogy imádkoztam, nagyon koncentráltam, hogy mire bemegyek a szobámba, ott legyen az az ajándék, amire én vágyom. Egy távirányítós tank, és nem volt ott. Ez jutott eszembe sajnos így az imáról elsőre, hogy igen, ez volt az, amikor nem hallgatott meg a Jóisten. Hát szóval, hogy ez a gyermeki hitgyakorlás, ez szerintem azért elég sokáig kitartott, nem ezen a mondjuk szinten, azért remélem legalábbis nem ezen az óvodás szinten, de hogy valóban az imádság, hogy kérek, meg vagyok szorulva, a hálaadás az így nagyjából sehol, vagy elvétve, illetve kötelességből, tehát hogy egy jó keresztény az imádkozik. És azt az életemnek voltak különböző állomásai, nevezhetjük talán megtéréseknek is, de a Jóisten valahogy mindig gondoskodott arról, hogy mindig legyen ott valami, tehát hogy így nem hagyott elveszni. Főiskolás koromban valamilyen értetetlen okból, mert nem olyan közegben mozogtam, de mégis egy hittancsoportba belekeveredtem, néhányan a főiskoláról eljártunk hittanra, onnan is szép emlékeim maradtak. De hogy az imánál maradjak, ezek érdemben az ima életemen nem változtattak, tehát továbbra is ez a én Istenem, Jóistenem lecsukódik már a szemem és társai, tehát amik egy bizonyos életkor után már nem adnak úgy érdemben talán hozzá, vagy nem érdemes ott leragadni. És következő nagyobb állomás, az igazán érdemben történő változás, az egy olyan 11 évvel ezelőtt volt, amikor karizmatikus közösségbe kerültem. Ez is érdekes volt, hogy hogyan zene révén keveredtem oda. Akkor már évtizedek óta mindig valamilyen szinten szolgáltam, zenei szolgálatban részt vettem, templomokban, szentmiséken. És egy jó barátom, aki ezt karizmatikus körökben végezte, szervezte a szombathelyi karizmatikus országos karizmatikus találkozót, és azt mondta, hogy akkor zenélhetek csak vele, hogyha Szentlélek szemináriumot elvégzem. És akkor ezzel előtte már hívott a karizmatikus közösségben, nem tudtam az micsoda, de úgy nem vonzott annyira, vagy féltem tőle, nem tudom. De a lényeg az, hogy a karizmatikus találkozó ürügyén végül Szentlélek szemináriumot elvégeztem. Ott már azért az ima életnek azért egy számomra mindenképpen magasabb szintjét idézőjelbe kellett tűzni. Azért az egy intenzív 10 hét, és aztán ez így hozta magával a következő eseményeket és a következő változásokat is. Tehát valahogy az Isten kapcsolat, ahogy mélyült el a Szentlélek segítségével és a karizmatikus léttel, úgy Jóisten mindig gondoskodott róla, hogy valahol egy szintet még be tudjak hozni, most nem azt mondom, hogy lépni egy szintet, de hogy egy következő lépcsőfokot, így aztán másik közösség révén, és a menő közösség révén a csendes imának egy intenzívebb formájával sikerült megismerkednem, csendes lelki gyakorlaton, ami addig, tehát lelki gyakorlaton voltam már, de ilyen csendes lelki gyakorlaton nem, ez egy újabb szint volt, hogy egy hétig ténylegesen, vagy félig csöndesen Isten jelenlétében megpróbálni lenni. Ez egy óriási megtapasztalás volt, és aztán ugye egy évvel ezelőtt ezen felbuzdulva, illetve sokat hallottam, meg hallgattam Gájer Laci atya tanításait, és ő Merülő nap néven tart ilyen szemlélődő ima alkalmakat, ahol tanítja egy napon keresztül, hogy a Jálicsféle szemlélődő imát hogyan kell a dicsőítéssel vegyítve, ami nekem különösen is kedves volt, hogy így a kettőt együtt lehet ezt gyakorolni, hogy lehet Isten jelenlétében lenni a semmit tevéssel, ahol, ahogy Marga Laci atya is szokta mondani, hogy a semmit tenni, csak ott lenni előtte. És hát most itt tartok, ezt próbálom most egy éve, azt nem mondom, hogy óriási sikereket élek meg, mindenképpen gyümölcsözöm.
1: Nagyon köszönöm nektek.

0: Volt-e nektek akár ilyen, vagy akár ehhez hasonló küzdelmetek, ami, hát hogyha így akarok élni, és talán most már nagyon benn van a köztudatban, szerencsére ez a kifejezés, hogy az Isten képetek esetleg ezekben az életszakaszokban nem azt hozta magával, hogy ti alapértelmezetten vágytok az Úrral lenni, vagy imádkozni?
1: Nagyon meghatározó volt az én életutamban az, hogy amikor a negyedik gyermekemnek egy ilyen terápiát kellett végezni, akkor, hát ugye ott volt a másik három gyerek is, de hogy ő talpra tudjam állítani a szakemberekkel, nagyon kimerültem, és lelkileg merültem ki. Tehát, hogy annyira zárójelbe tettem magam, hogy tényleg a túlélésért küzdöttünk. És ebben a túlélésben sokszor nehezen ment az imádság, mert hogy annyira fáradt voltam. Ugye emlékszem, hogy este, hogy jó, hálát adok, köszönöm, puff, aludtam, hajnalba keltem. Tehát, hogy egy ilyen verkli volt, egy ilyen belső fizikai, lelki és egyéb kiégés tünetei voltak. És én nagyon emlékszem, hogy pont akkor közösségvezetőnek választottak, és mondtam, hogy hát na nem. Tehát, hogy most én tehát, hogy annyira el vagyok fáradva, annyira nem megy az ima, hogy inkább segítsetek, én besegítek, de hogy nem én szeretnék itt ebben a ima közösségben az imákat vezetni. És ez nagyon jó volt, hogy ezt először mondták, hogy rendben van, majd biztos megérik benned, és akkor majd vállalni fogod. Tehát volt bennem egy motiváció, de egy nagyon belső harc is, amikor ez a bizonyos elutaztunk, és én kértem egy napot, akkor ott a szívem mélyében könyörögtem, hogy már kész vagyok, tehát már nagyon mélyen vagyok. Fizikailag működött a dolog, de lelkileg nagyon-nagyon-nagyon mély volt. És ez a mélység volt az egy nagyon mély belső küzdelem. Szeretsz-e, Uram? Talpra állítottam a gyermekemet, ugyan egészséges lesz, de amikor túlhúzom magam, akkor már ezt nem is tudtam értékelni. Tehát ez egy nagyon nagy mélység volt, és tulajdonképpen ebben a mélységben könyörögtem, hogy hallgasd meg, Uram, az imám, mert egyébként nem ment, hogy ments meg, és segíts, hogy egyáltalán én milyen útra menjek. Tehát, hogy mi az én küldetésem, mi az én hivatásom. Tehát egzisztenciálisan is, anyaként is kimerültem. Tehát, hogy minden összejött, és ebben nem volt ima. Mert úgy éreztem, hogy hát most én ezért fohászkodjak. Hát nem működött. És aztán végül is ez az ima meghallgatás ebben a mélységben végül is megtörtént, csak sokkal később, és más bocsánat. Formában.
0: Bocsánat, hogy félbeszakítanak, csak hogy jól értem-e, hogy azt élted itt meg, hogy nem tudsz imádkozni, mert nincs rá időd, vagy hogy nem tudsz imádkozni, mert egyedül maradtál?
1: Köszönöm a kérdést. Mind a kettőt éreztem, de hát, hogy nincs időm, nincs erőm kapcsolódni, pedig az lett volna a mentő. De valahogy nem, akkor az egy mélység volt. Szerintem egy nagyon mély túlfáradás. Tehát időszűkében voltam, és ugyan adtak időt, hogy néha elmenjek, kicsit kiszakadjak ebből a mókuskerékből, de mégse tudtam akkor úgy feltölteni, és akkor ezért kaptam ezt az egy napot, megszántak, hogy akkor menjél, fuss, és akkor fohászkodtam ilyen mélyen. Ez egy küzdelmes időszak volt, ez a pár év. Én így emlékszem vissza, és igazából tulajdonképpen ekkor hallgattam meg legjobban az imámat, csak én ezt nem, akkor ott nem így éltem meg ebben a jelenlétben, hanem ez a mélyebbre, mélyebbre, mélyebbre csúsztam lelkiekben.
2: Még az előzőhöz visszakanyarodva, hogy ima meghallgatás, ima meg nem hallgatás. Mások imádkoztak a gyógyulásomért, és egy pillanat alatt meggyógyultam gyomorfekéből. Ez engem meggyőzött, hogy Szentlélek van, én találkoztam vele. Mert épp a Szentléleket hívták, amikor meggyógyultam. Ez teljesen új tapasztalat volt. Amikor befogadtam a barátomat, Jóskát, aki 100%-osan béna volt, és a 35 éve feküdt mozdulatlanul, és a combja, a lába, a háta, az mind felfekvéssel volt tele. És fájt neki. És hát nem, azt mondták nekem az orvosok, hogy enyhíteni tudják azzal a kenőcsel, amit adnak, de ez nem gyógyul meg. És hallottam egy tanúságtételt egy nővértől, akit azért rúgtak ki Franciaországba egy kórházból, mert segédápolóként az neki előírt gyógyszereket használta, de mindig imádkozott, amikor odaadta a betegnek, és a betegek meggyógyultak. És ezért ezt nem hitték el a vezetők, azt mondták, hogy ez csalás, valami titkos gyógyszert használ. Eltalált az a tanúságtétel, és amikor a Jóska oda került hozzám, és szereztem Korányiból ilyen csodakenőcsöt, ami azt mondták, hogy nem gyógyít, de hűsít, és nagyon elviselhetővé teszi a felfekvéseket, akkor én úgy döntöttem, hogy ha kenegetem a Jóska sebeit, akkor én imádkozom. És minden sebe begyógyult. Tiszta bőr lett a felfekvések helyén. És hát volt olyan, amikor Isten nem hallgatta, több ilyen volt, hogy nem hallgatta meg az imámat. Meg kellett tanulnom, tisztelnem az ő szabadságát. Az nem könnyű. Isten szuverenitását, teljhatalmát tisztelni alázattal. Amikor meggyógyultam és újjászülettem Szentlélekbe, akkor lélekben nyugodtam 3 óráig, és egyetlen dolgot kértem a mennyei atyától, hogy most hadd halljak meg. Én most szeretnék hazamenni hozzád. Hát, itt vagyok, nem hallgatta meg az imámat, pedig nagyon-nagyon kért. Hát, más volt. Visszatérve a Istenkép, ugye az volt a kérdés.
0: Igen.
2: Nálam ez egy különleges folyamat volt, és mind a mai napig tart. Majd, ha színről színre látom, akkor nagyon fog csodálkozni, hogy azt hittem, hogy. De amikor elkezdődött ez a kapcsolat, én úgy indultam a papságba, amikor már megértettem, hogy ez a hivatásom. Imáim azok ebből álltak, hogy Istenem, könyörülj rajtam nyomorult bűnös férgem. Ez volt az én képem és az Isten képem. Innét indultam, aztán jött a megtérés, hatalmas tapasztalat volt, hogy Jézus Krisztus az Úr, és akkor hittel imádkoztam, hogy Jézus Krisztus nevében hallgassa meg a mennyi atya az imáimat, rengeteg tapasztalatot szereztem. Akkor jött a Szentlélek, már direktbe, addig is ő volt, de nem tudtam. És akkor ez a karizmatikus ima tapasztalat, a nyelvek imája, ez megváltoztatott mindent a kapcsolatban. Belépett a Szentlélek az ima életembe, és mind a mai napig olyan, mint a lélegzetvétel. Nélküle nem működik a püspökség, a püspöki szolgálat sem, és sem. Úgyhogy nagyon jó élő kapcsolatban lenne a Szentlélekkel. Most ott tartok, néhány évvel ezelőtt jutottam odáig, hogy lemerem fegyverezni magam a mennyei atya előtt. Védekezés nélkül, magyarázkodás nélkül ott állok előtte, és hagyom, hogy szeressen, nincs mit mondanom. Mindig volt magyarázat, mindig volt indok, és nagyon jó ott állni fegyvertelenül, önként magamat lefegyverezve, úgy, ahogy vagyok, és örülni annak, hogy van, és vagyok, és szeret. Most körülbelül itt tartok, de mivel élek, még nincs vége, nagyon kíváncsi vagyok, hogy még hova vezet ebben a kapcsolatban.
0: Köszönöm, Miki. Milyen Istenhez imádkoztál gyerekként, és milyen Istenhez imádkozol ma?
3: Miközben Laci atyát hallgattam, így eszembe jutott, hogy mennyi mindent köszönhetek az ő tanításainak és tanúságtételeinek, és most itt ezekben a percekben is így volt. A karizmatikus lét, a Szentlélekkel való szorosabb együttlét, az mindenképpen megváltoztatja az Istenképet, az ima életet, mindent. Korábban is imádkoztam gyógyulásokért, vagy gyógyulásért, vagy imádkoztak az én gyógyulásomért is, hogyha éppen volt valami, de az egyik ilyen, vagy az első ilyen nagy ima meghallgatás és gyógyulás is ide kötődik. Közösségünk vezetője, akire már meséltem, hogy ő hívott meg a karizmatikus közösségbe is, hónapok óta tartó elég masszív tértfájásom volt, operálni kellett volna már a végén, és még egy utolsó pillanatban így azt mondta nekem, hogy egy parkolóba gyakorlatilag a templom előtt, hogy imádkozom a térdenél. Jó, hát imádkozz a térdemén nyugodtan. Elimádkoztunk ott egy 1/4 órát körülbelül, majd végül közölt, hogy akkor vegyem le róla a kötést, és másnap a feleségemmel felmentünk Visegrádon a prédikálószékre a nehezebbik oldalon, tehát hogy így a teljesen lehetetlen kategória volt. Mindenképpen mentünk volna Visegrádra, de hogy az, hogy ott mi túráznánk, tehát teljesen megszűnt gyakorlatilag. de talán azt tudom mondani, hogy még ennél is hatékonyabb ima meghallgatás, vagy hogy mondjam, nagyobb élmény, ima meghallgatás élmény, amikor egy családtagunkért imádkozott a család heteken keresztül, hogy 50 éve nem gyont, hogy de jó lenne, ha meggyonna, és ott szolgáltunk együtt a feleségemmel a Szent Misén, ahol végül meggyont. És ezt onnan tudtuk, hogy ment kiáldozni, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt. Tehát ezek mind formálták nyilvánvalóan az istenképemet, ima életemet. Azt hiszem, hogy az a fajta gyermeki istenkép, a kicsit büntető, számonkérő, akinek nehéz megfelelni, hiszen hogyan éljek én olyan életet, ez nem csak életkorral változik, hanem talán én azt látom, hogy hála Istennek elindult ebbe az irányba már jó régen az egyház is, a tanítók is, a lelkipásztorok is, hogy inkább a szerető istenképet, a mindig irgalmas, könyörületes Istent helyezzük előtérbe, vagy legalábbis tegyünk arra is hangsúlyt, hogy van egy ilyen oldal is, persze igazságos mindenek előtt, de hogy irgalmas, szerető Isten. És ezek az események, meg ezek az élmények, ezek mindenképpen ezt erősítették bennem is, és ezáltal nagyon-nagyon nagy változást éltem meg az Isten képemben. Egyértelműen nem arra törekszem, hogy ja Istenem, majd akkor megbüntet a jó Isten, ha ezt csinálom, vagy azt csinálom, vagy nem csinálom, hanem hogy azért nem csinálom, mert szeretem. Ő annyira szeret, hogy senki más nem szeret engem ennyire, hát akkor most tegyem ezt azzal, aki engem ennyire szeret. Tehát valahogy így alakult.

0: Miki, előfordul-e olyan, hogy kiszárad a kút, hogy valami, ami évekig így az ima során működik, akár egy ima mód, akár egy belső tapasztalás, ez egyszer csak elfogy. Mi a kapaszkodó ilyenkor? Illetve egy kicsit azzal összefüggésben is a kérdés, hogy te például több ima módot említettél, hogy ez az életedben változott idővel megismertél újat. Ezek válaszok voltak szárazságra? Vagy a szárazságban inkább kitartottál, és utána, amikor újra csendes vizekhez evesztél, akkor váltottál? Hogyan jön össze ez a kettő?
1: Én azt hiszem, hogy nem a változtatásokat mindig valahogyan valami külső tényező, vagy inkább azt mondanám, a Szentlélek indítatta. Tehát olyanra nem emlékszem, hogy azért, mert az nem működött, akkor próbálok másikat, hanem ezek valahogyan más módon keveredtek az életembe. Az igazán ilyen száraz ima, az nyilván a szárazság érzés, az akkor tudott elkezdődni, vagy akkor tudott ilyen először lenni, amikor úgy igazán imádkoztam. Tehát egy én Istenem, jó Istenem lecsukódik már a szemem, mert ez nem tud előfordulni. De azért egy...
0: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogy... Tehát jól értenek-e, hogy amikor az első mély ima tapasztalataid lettek, ezzel járt együtt a szárazság, nem pedig a beteljesedés, vagy a tűzijáték, vagy... Jól értem?
1: Ez úgy igaz, hogy nem azt mondom, hogy ezzel kezdődött. Tehát, hogy amint elkezdtem egy mondjuk mélyebb Isten kapcsolatot, akkor jött a szárazság, hanem azt mondom, hogy onnantól emlékszem egyáltalán ilyenre, hogy lehetett ilyen, hogy szárazság. Tehát, hogy addig is hallottam erről a fogalomról, de hát addig, amíg nem ültem Isten elé úgy, hogy úgy tényleg időt szánok rá, és beszélgetek vele, addig ezt nem tudom megtapasztalni értelemszerűen, hogy van olyan, hogy szárazság, mert addig legfeljebb verseket szavalok. Most bocsánat, ugye Gály Raci atya szoktam mondani, egy ovis műsort mutatok be a jó Istennek. Bocsánat, ez nem a kötött ima ellen szól, hanem tudjuk mindannyian, miről van szó ilyenkor. Na, és ez a szárazság, ez pont egyébként az Exodusban talált meg először. Ugye azt így az első blogból kifelejtettem, hogy az egy nagyon döntő változás volt szintén az életemben, az ima életben, mert hogy ugye az Exodusban az van, hogy napi egy óra ima, amiből minimum 20 perc az szemlélődő ima. És azért ezt 90 napon keresztül csinálni, ez nekem tök új dolog volt, teljesen új dolog volt, és ráadásul, amikor először csináltuk az Exodust, akkor mindannyian nagyon rendkívül fegyelmezetten próbáltuk ezt csinálni, és nagyon nagy hangsúlyt tettünk arra, hogy minden, ahogy előírták nekünk, az úgy legyen meg. Úgyhogy ez tényleg így stopperrel, hogy akkor megvan a 20 perc, meg legyen az egy óra, meg stb. És a szárazság az itt jött. Jött ugye a szárazsághoz hozzájárult az is, hogy az Exodus 90 az a kivonulás könyvét veszi végig. Hát sokat vagyunk a pusztában, szenvedünk, illódunk, meg még néhány nem elhanyagolható aszkétikus gyakorlat is segíti mindezt, és akkor ez így persze, hogy együtt hozta azt, hogy rendkívüli szárazságokat tudtam megélni, akár heteken keresztül azt, hogy csak ott ülök, szenvedek, killódok, és nem történik semmi, nem érzek semmit, mi értelme van ennek így, de hát a feladat az feladat, és még pluszban rátett egy lapáttal, amikor nekem a szemlélődőim akkor még nagyon új volt. Én vezetett imában már voltak benne pozitív élményeim, de az, hogy most így magamtól fogjam, és mondjuk pont a kivonulás könyvének azzal a részével, ami végigveszi, hogy a sátornak hogy kell kinéznie, hány könyök, hány láb és milyen színű, stb. Na, ezzel szemlélődjél. Ez így természetes módon hozta a szárazságot, hogy nem tudok vele mit kezdeni. És akkor segítségért nyúltam, akik jezsuiták, akik ebben profik, nézzük, hogy csinálják. És akkor elkezdtem YouTube-on, egyéb netes felületeken keresni, hogy és az agyvérzés kerülgetett, mikor azt hallgatom, hogy érzem, hogy a talpam nyomja a talajt, nem érzem a talpam nyomja a talajt, nem nyomja a talpam a talajt. Tehát, hogy ezeken így mentem végig, és ez nálam nem működött. Tehát, hogy inkább csak dühös lettem, hogy a túróba, hát hogyan érezhetném? Hát itt ülök mozdulatlanul, nem érzem. Na és ezen segített aztán a ironikus módon szintén jezsuitáktól származó, de hogy tehát amit a merülő napokon tényleg csak a mindenféle segédlet nélkül, csak a jelenlétben lenni, ez abban segített nagyon sokat, hogy nem érzek feladatot benne. És ezt Varga Laci atya is sokszor hangsúlyozza, hogy akkor is történik valami, hogyha nem érzem, sőt, akkor történnek a legnagyobb dolgok. És ez a tudat önmagában, ez nagyon-nagyon kisimította ezt, és mai napig így van, tehát reggelente imádkozom ezt a szemlélődő imád felkérés után, fél óra, tényleg azt tudom mondani, hogy többségében nem élek át hatalmas, óriási, nem tudom miket, Isten élményeket, de önmagában a tény, hogy Isten előtt vagyok, és valamilyen titokzatos módon ez utólag is egy békét, egy megnyugvást hoz.

0: Renáta, kérlek, vedd át a mikrofont.
1: Egy picit még az előző kérdésre reflektálnak, mert hogy ugye, hogy ez az Isten kép, és ez nagyon kapcsolatban állt az én életemben, hogy ezzel a betöltekezéssel, tehát a szárazságból hogy lett mégis egy nagyon mély betöltekezés az életembe. Az Isten képemben, amikor tudva lévő az, hogy nekem az arcom teljesen, a bal oldalam teljesen összetört 7 helyen, kiestek a fogaim, tehát én tulajdonképpen egy teljesen torszülött nő lettem 39 évesen. És akkor mindenki azt mondta, hogy szám szét volt repedve, tehát horrorisztikusan néztem ki. Akkor éltem meg azt a mély szeretetet, hogy így szeretlek, ahogy vagy. És az emberektől kaptam hideget, meleget, mert nagyon torz voltam, de az Isten állandóan ezt üzente, mondta, és csodák csodájára pár hónap alatt teljesen belül meg kellett plasztikázni, kívül semmit. És gyakorlatilag az Isten képem az annyira személyes lett, hogy szeretlek. Szeretlek, teljesen mindegy, hogy milyennek a külső entitásaid, de az enyém vagy. És ez olyan mélyen meghatározta az én felépülésemet, az én létemet, átfordította, és egyszerűen ott álltam teljesen lecsupaszítva, hogy Varga Laci atya is mondta, és azt mondtam, hogy itt vagyok, Uram, hallgatok, mondd merre, mit szeretnél. Gyógyultam, nagyon megváltoztam, a külső emberek azt mondták, hogy hát te állandóan itt a Jóistennel beszélgetsz, ezt látjuk rajtad. Mert hogy

0: volt, hogy fekvő állapotban voltam, és akkor úgy imádkoztam. Akkor ülve úgy imádkoztam, és vártam, hogy legyen, mert már én ott megadtam magam. Mert ott már nem én dumáltam, mert én már annyit dumáltam. És hogy egyszerűen ezt a belső megélést, ezt a belső imát, belső Isten kapcsolatot, ezt a jézusi együttlétet tulajdonképpen úgy forgattam, hogy így született meg a jézusi gyaloglás lelki gyakorlata, amit aztán a Jóisten így folyamatosan adta, nem csak a jeleket, hanem hogy mit kell tegyek. Jött a Szentlélek álmomba, fölébresztett, írtam. Tehát teleírtam sok-sok füzetet, mozgás nyelvén, szólj a lelkiség nyelvén az embereknek, írtam. A külső emberek bolondnak néztek, nem törődtem vele, mert tudtam, hogy itt valami olyan dolgot szeretne tőlem kérni az Isten, hogy nekem ott hallgatni kell. És aztán itt találkoztam először Gulyás Zsolt atyával, akkor ő volt a közösségünk vezetője, és akkor Zsolt atyának elmondtam azt a belső víziót, azt a belső útmutatást, amit kaptam, és akkor ő nem nézett bolondnak, hanem azt mondta, hogy oké, gyere, elviszlek egy kurzióra. Ott találkoztam Hoffer József atyával, és ott volt egy gyermek, akiről egy tanúságtételt mondott, és én tudom, hiszem, pedig nagyon mélyen voltam, tehát fáradt voltam, és én el is aludtam, viszont a Szentlélek megint fölébresztett, és este 10-kor kopogtattam Hoffer József atya ajtajánál, és mondtam, hogy itt vagyok, és hogy mi ezt az 5. gyermeket magunkhoz vesszük. És akkor József atya kérdezte, hogy hát ki vagy, mi vagy, mit csinálsz? Hát mondtam, hogy van egy életmódprogramom, akkor már ugye rehabilitáltam ugye a gyermekemet, aki ugye talpra állt, rehabilitáltam magamat, én is talpra álltam, újra kezdtem, de lélekben megújultam, és ez a belső Jézussal való kapcsolat, ez nagyon mélyé vált, és akkor Józsi atyának is elmondtam, hogy a Szentlélek mit üzent, mit kell tennem, és akkor Józsi atya azt mondta, hogy hú, hát ez nagyon jó, nagyon tetszik, és akkor én ugye ismertem a jezsuitákat, mert ugye a Regnumban mi azért jól ismertük őket, többféle lelkiséget, és tulajdonképpen megszületett a jézusi gyaloglás lelki gyakorlata. Tehát a szárazságból így lett egy ajándék, és gyakorlatilag ez a fajta belső imádság, én ezt úgy gyakorlom, mint egy életforma. Tehát reggel bemegyek a kis titkos szobámba, szó szerint van egy 2x2 méteres pici cselédszoba, amit átalakítottam, és ott elcsendesedek, csak úgy vagyok, és nem zavar senki, és este pedig úgy zárom a napot, hogy megyek futni Jézussal. És akkor valamikor sétálok, nincs teljesítmény, nincs, és így született meg egyébként ez a mozgásban elsajátított imamód, amit elkezdtem sok ezer embernek megmutatni.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad, meg azt tudjátok már, és köszönöm, hogy te átvetted a mikrofont, mert fordulok hozzád. Nem válaszol az Isten, mit mondjak neki? Próbáltam, de csend van, nem hallgatott meg, neki nincs értelme, főleg a csendes imának. Akkor már inkább valami rózsafüzért, mert azt legalább ki tudom számolni, hogy akkor megvolt az 5-10, akkor nincs bűntudatom, mert imádkoztam. Hogyan válik egy ilyen szárazság életté?
2: Nekem a legmélyebb szárazság tapasztalatom akkor volt, amikor felfedeztem a szentségimádást, a csendes szentségimádást, az úgynevezett semmittelést, és úgy döntöttem, hogy ezt én napi gyakorlattá teszem, és azzal a lelkesedéssel álltam neki, hogy hát nagyon reméltem, hogy ezt méltányolja a Jóisten, hogy én korán kelek, és időzök vele, hát csak csúran cseppen valami, mert különben nincs haszna ennek az egésznek. Így kezdtem. Kitettem az oltári szentséget, kitettem az órámat, hogy ne csalja. És mert ha egy órát ígértem, akkor az nem 40 perc, 50 perc, nem is 65,

hatalmam. Ezt ígértem, és megtartom. Letérdeltem, és se kép, se hang. Hónapról hónapra. Ott aszalódtam az Úr előtt. Két dolog miatt tartottam, én megígértem. Másik pedig a lelkivezetőm azt mondta, most kicsit normálisabb vagy. Ez nagyon bátorított, hogy ha, akkor érdemes kitartani, de iszonyú volt. Szerintem nem történt semmi, aztán kiderült közben, amikor már fél éve eltelt, és ugyanezt a módszer volt, oltári szentség ki, óra ki, én letérdelek, és vártam, hogy szenvedni fogok, és csendesen és váratlanul átölelt az Isten. És ez a csak egy belső békés tapasztalat volt. Én úgy fogalmaztam utána, hogy mederbe került az életem. Nagyon mély mederbe, ami a folyó medre, és ami ott belül béke, lent béke van. Fent viharok vannak, fodrozódik a víz, meg tarajos hullámok vannak, hol beszűkül a meder, és akkor rohan, hol szélesebb a meder, és akkor nyugodtan hömpölyög, de iránya van. És ez a béke 87 márciusa óta megvan. Azóta nekem ilyen asszály, vagy ilyen kiszáradt tapasztalatom nem volt, mert közben megtanultam azt, hogy ez nem hasznossági kérdés. De nem azért csinálom, mert haszna van. A leghaszontalabb dolog imádkozni, szerintem. De csak az időt viszi el. És közben meg nem történik sokszor semmi. De én nagyon élvezem, hogy egy ilyen versenyközpontú kultúrába vagy társadalomba, én haszontalanságokkal töltöm az időmet, és aztán ez a béke, ez megvan. Még vissza, összefügg azzal, amit ez a tapasztalat hozta az Istenkép változását, mert egy üzleti kapcsolatban voltam az Istennel. Hát ha én összeteszem a kezemet, ha rendesen elvégzem a vállalt imáimat, szépen végzem a szentmisét, és stb., akkor azért mindig ott vártam azt, hogy hát ezt megéri, hát jön a kegyelem. És ez a hátsó számítás, ez ott volt. Szép lassan letisztult az Isten képem az irgalomra. Amire már püspök lettem, akkor a jelmondatom egy szó lett, amit a püspök szenteléskor kiírtam, ez az irgalom. Mert oda vezetett az igazságos Istentől, akitől nagyon féltem. Mert biztos, hogy eltapos. Biztos, hogy én olyan bűnös vagyok, hogy engem az igazságos Isten ki fog csinálni. Így kezdődött, akkor eljutottam az irgalomig, úgyhogy nem is beszéltem most sokáig az igazságos Istenről, mert annyira élveztem, hogy van irgalom, és hogy irgalmas az Isten. És az elmúlt 9 évben, amióta püspök vagyok, azóta került egyensúlyba. Tehát az Isten irgalma és az igazsága együtt van. És nem félek. Ez, amit mondtam, hogy ott állok, teljesen mezítelenül, úgy, ahogy vagyok, és nincs félelem, nincs szégyen, mert az Isten igazságos, és az irgalma fölülmúlja az igazságát, és mivel én tudom, hogy milyen bűnös ember vagyok, és azt is tudom, hogy nekem jár az irgalom, mert a bűnösökért jött, és a bűnösökhez jött, ezért nekem tele van a szívem hálával, hogy bűnösként itt állhatok, és a gyermeke lehetek. Úgyhogy a kettő egységben van, és ez nagyon praktikusan is nagyon jó, mert amikor elkezdtem a püspöki szolgálatot, akkor ha konfliktus volt a papokkal vagy bárkivel, mindenki arra hivatkozott, irgalom. Te neked irgalmasnak kell lenni, hát ez a jelszavad. És akkor, ha most választatnám a jelmondatot, akkor most biztos, hogy azt írnám, hogy irgalom és igazság. Mert az irgalom igazság nélkül kenőmájas, rájöttem. Mindenki el akarja kenni. Irgalom címén a bűneit, meg az össze, és én felelős vagyok, értük. Az igazság pedig irgalom nélkül pokol. Kegyetlen. A kettő együtt viszont fantasztikus, és egységben van Istenben, és mindig azt
adja, amire nekem bűnös emberként szükségem van. Úgyhogy körülbelül így alakult.

0: Nagyon köszönöm. És még egy kérdésem maradt idő. Kérlek, hogy Mikinek ad most tovább a mikrofont. Holnap pünkösd van. Hogy kapcsolódik össze a ti életetekben, és elsőként a te életedben az ima tapasztalatod, a személyes Isten kapcsolatod?
1: Hát elsőre, ami eszembe jut, az a dicsőítés. Amikor a Szentlélek elkap, akkor az általában meg szokott látszód. Amikor mást kap el a közösségben, a Szentlélek rám is rám ragad. Ezért mindig bízom benne, hogy akkor én is tudom tovább ragasztani. Egyébként pedig azt gondolom, hogy ami ide tartozó gyümölcse a Szentléleknek, és imában kapható, az a hosszú távú hatás. Tehát ennek a szemlélődő imának, amivel most küzdök, mondjuk így, reméljük sokáig, aznak mindenképpen van egy olyan gyümölcse, hogy békét teremt bennem. Tehát amikor azt gondolom, hogy, és azt érzem, hogy na, semmi se történt, akkor is mindig van egy nagyon jó leső békeérzés utána.
0: Nagyon köszönöm, Renáta.
2: A gyümölcse nálam úgy született meg, hogy a Jézusi gyaloglás születésére írtam egy imádságot, és ez így szól, Jézus gyaloglása szeretete nyomán, ezt tette a szívemre, és ez a Szentléleknek a hívása is egyben, és így szól, hogy szív és lélek imája ezt.
0: Nagyon köszönöm.
3: Számomra a missziós parancs nagyon egyszerű. A szív bőségéből szól a száj. Tehát ha azzal szórakozok naponta, hogy betöltöm a szívemet ezzel a kapcsolattal, akkor erről nem nagyon lehet hallgatni. Mindig előbukkan valamilyen formában, és nem csak a prédikációban az ahhoz különleges kegyelmi erőtér vagy közeg, hanem ugye a hétköznapi beszédben is. Tehát a missziónk az, hogy nem hallgatunk arról, akit szeretünk. És ez nem kell nagy teológiai végzettségre szert tenni, mert a szívből fakad, onnét jön. A kapcsolatról könnyű beszélni. Ha valaki szerelmes, nagyon könnyen beszél a kedveséről. Ha nem tölti be a szívemet Krisztus, akkor hát végzek tanulmányokat, hogy valamit mondjak róla. De ilyen egyszerűnek gondolom, és ez mondjuk mulasztás a egyházban, hogy mindenről beszélünk, de Istenről hallgatunk. Nem beszélünk. A katolikus keresztények hallgatása, vagy a papok hallgatása, csak a hivatalos helyeken. Hitoktatás, vagy prédikáció, vagy miért nem természetes, hogy nekünk erről beszélni kell, mert a legfontosabb kapcsolatunk. A másik meg az öröm. Ha valaki szeretett kapcsolatban él, az örül. Szent Ferenc azt mondta a követőinek, hogy semmi más bizonyíték nem kell ahhoz, hogy ti Jézushoz tartoztok, csak az öröm. Ha örömmel teszitek, amit csináltok, koldultok, beszéltek, játszatok, stb., elhiszik nektek, hogy az örömhírhozónak vagytok a követei. És ezt a gyümölcsöt nagyon szeretem, mert ez a Szentlélek gyümölcse, és hagyom, hogy teremjen, megerősítenem a Jézusi gyaloglást. Megtértem 3 évvel ezelőtt is, én sokszor megtértem, akkor fedeztem fel a Nordic Walking gyaloglást, és elkezdtem gyalogolni. Ma 8 kilométert nyomtam le, mielőtt elindultam. Csodálatos ajándék, mert közben én nem zenét hallgatok, vagy nem podcastokat, hanem az Urat. És beszélgetünk, meg a madarak is, meg minden, és a mozgás öröme, az fantasztikus. Egy tornatanárnak köszönhetem, ő volt a Szentlélek eszköze, aki azt mondta, hogy szerintem nagyon rosszul néznek ki a papjait. Felajánlom, mondta, hogy ingyen tanítom őket. És akkor mit szólsz hozzá? Mondtam, az első diák itt ül veled szemben. És aztán én maradtam egyedül, 15-en elindultak, de én megmaradtam 3 év után is, és már régóta egyedül csinálom, nem. Kellett hozzá segítség, kellett hozzá egy ember, akinek elhittem, hogy én tudok mozogni.
0: Hálásan köszönjük nektek, azt hiszem mindannyiunk nevében az értékes gondolatokat, meg a Szentléleknek, hogy eszközül választ benneteket, hogy az Atya szeretetét megmutassátok. A kérdések mondjuk egynegyedét meg tudtuk beszélni, és ezért hálás vagyok, és remélem, hogy majd még tudjuk valamikor valamilyen formában folytatni. Isten áldjon benneteket!
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az előzőekben Zalaegerszegen május 23-án a Kell egy nap Jézussal rendezvényen elhangzott pódiumbeszélgetést hallhatták, melynek témája az imádság volt. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az áldás gondolatokat hallják. Találjon rád Isten jósága a ropogós, meleg kenyér illatában, egy pohár bor sejmes ízében. Találjon rád Isten jósága az ablakpárkányon kopogó esőcseppek zenéjében, az őszi erdő savanykás földszagában. Találjon rád Isten jósága egy forró fürdő jótékony nyugalmában, kiadós délutáni szunyókálásban. Találjon rád Isten jósága egy ismeretlen vidék felfedezésében, egy izgalmas könyv olvasása közben. Találjon rád Isten áldása egy mély lélegzetvételben, a felébredésed utáni nagy nyújtózkodásban. Találjon rád Isten jósága a szomjadat oltó forrásvízben, a talpadat simogató fűszálak hajladozásában. Találjon rád Isten jósága a kötélen száradó ruhák lengedezésében, egy marék sült gesztenye melegében. Találjon rád Isten jósága harangok kondulásában, önfelett nagy nevetésben. Találjon rád Isten jósága apró, felüdítő pillanatokban, a téged körülölelő csend békéjében.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
3: Szűcs Györgynek, művészettörténésznek, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesének gondolatait hallják.

Az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. A Pest-Szentlőrinci Unitárius Egyházban a különböző fali díszítmények, faragások, ornamentikák mellett felfigyeltem arra, hogy egy kis, szépen cirkalmazó táblácska van a falra szögezve, és az istentiszteletek alkalmával ezt én gyakran elolvastam. Az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Ha visszagondolunk a 80-as évekre, ahol Magyarországon már egy oldottabb, most már tudjuk, hogy szétesőben levő állam szerkezet volt, ugyanakkor Romániában a legutolsó pillanatig a Ceausescu diktatúra éveit nyögték, rengetegen eljöttek, és ugye az unitáriusok, az első világháború utáni elvándorlók, illetve újakkal szaporodó közössége ezt a sorsot, az erdélyi sorsot sokkal erőteljesebb ebben élte meg. Akkor úgy gondoltuk, hogy az általunk vallott igazság kimondása, vállalása, következetes végigvitele a nagyon fontos, hiszen itt kevésbé az Istennek beszéde, hanem a magunkra vonatkoztatott bilincsekbe verve szituáció. Mi megtapasztaltuk az erdélyi helyzetet, és ott is a tiszta és vállaló magatartást tudta az ember leginkább értékelni. Ez a mondat úgy látszik, hogy nekem hosszasan megnyílt, mert a mai napig is, amikor készültem, gondolkodtam, hogy milyen olyan rám jellemző, vagy a mostani világnézetemre jellemző mondatot találok, és akkor beugrott, hogy hát ez már megvan, és ilyen módon ennek története van, és a 80-as években ez a mondat mégiscsak belemivódott, mert hiszen emlékeztem rá.

Szűcs Györgynek, művészettörténésznek, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettesének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2015-ben.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Isten segít engem, és az Úr az én lelkem oltalmazója. Készséges szívvel áldozom majd neked, és hálát adok, Uram, jóságos nevednek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki bűn nélkül éli életét, és helyesen cselekszik. Aki igazat gondol szívében, kinek rágalmat nem beszél szája. Aki fele barátjának nem tesz rosszat, aki nem gyalázza embertársát. Aki a gonoszt semmibe veszi, de tiszteli az Isten félőt. Aki pénzét uzsorára nem adja, és vesztegetés nem fogad el az ártatlan ellen. Aki így éli életét, soha meg nem rendül.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne, mondja az Úr.
2: Arról tudjátok majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

0: Boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Szeressétek ellenségeiteket, mondja az Úr. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk. Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió.
2: Egyszerű szavak. Wilfried Tennyson, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
3: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Isten jelenléte a fele barátodban. Nem kell választanod Isten és ember között, ha azt akarod tudni, kinek ad a szeretetedet. Mint hogy Isten emberré lett, ő maga a te fele barátod. Ő maga a legközelebbi testvéred. Ő annyira azonosul az emberrel, hogy akármikor találkozhatsz vele. És szeretheted bárkiben. Ha találkoztál testvéreddel, Istennel találkoztál, mondták a sivatagi atyák. Igazán csak akkor szeretheted testvéredet, akit látsz, ha úgy látod, amint Isten látja őt. Isten tekintete áthatol a kérgen, és elér az ember szívéhez oda, ahol a lélek tanúsítja, hogy ő Isten gyermeke. Isten minden emberről ezt mondja. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Minden ember világossága Jézus Krisztus, és ez a fény átragyog a sötétségen is. A szeretet a sötétség kellős közepén is feltárja a világosságot. Amikor találkozol ezzel a világossággal, akkor testvéredben annak a legszemélyesebb lényével találkozol, azzal, aki igazán ő. Éppen ezért az ember az isteniben mondható teljes embernek. Az ember középpontja az Isten, írja keresztes Szent János. A szeretet nem tapad semmi másodlagoshoz. Tulajdonságok, karakter, adottságok, nem ezek adják a szeretet alapját. A szeretet átlép minden védősáncon, amelyet a másik emelt maga köré és embersége központjában találkozik vele. Amikor fele barátodban felfedezed a legbensőbbet, akkor Istent szereted és tiszteled benne, őt pedig Istenben szereted.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
2: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozz egyedül a terheit! Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
1: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük Önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: Mária Rádió. Következő műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallhatják a Csak Egyet szolgálat vezetőjével, Kunszabó Pataki Annával és munkatársával Ménesi Kristóffal a Csak Egyet szolgálatról. A beszélgetés a Francesco kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai este is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban itt a belvárosnak a közepén. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és nagy szeretettel köszöntöm körünkben Kunszabó Pannit és Ménesi Kristófot, akik a Csak Egyet szolgálatnak a nevében vannak itt közöttünk, akik a 6. kerületnek a szívében, a hajléktalanok körében folytatnak missziós tevékenységet, és erről a szolgálatról fognak majd a mai este nekünk beszélni. Ti tanúságot tettetek ott a pápa előtt a rózsák terén férjeddel együtt erről a szolgálatról, amit végeztek. És azt gondolom, hogy azóta még többen hallottak erről a szolgálatról és az alapítványról. Egy kicsit kérlek először, Panni, téged, hogy mesélj így a kezdetekről. Honnan ered ez az egész? Honnan jött a kezdeti elképzelés, hogy ebbe az egészbe belevágtok? Akár egészen a gyökerektől kérlek, mesélj erről egy kicsit.
2: Tulajdonképpen a kezdetek gyerekkorra nyúlnak vissza, ahol megtapasztaltam most így nagyon így egy mondatban summázva, hogy lehet bajba kerülni úgy is, hogy valaki nem tehet róla, hogy van mondjuk egy beteg rokona, vagy alkoholista édesapukája, és akkor már az egész család története máshogy néz ki. És hál' Istennek nem lett tínédzser kornak már ilyen nagy tragikus szociális környezete, hogy így a gyerekkor indult, tehát addigra egy kisimult a család, de egy életre megtanultam ezt az érzést. És 22 éves koromban, amikor tudatosodott az a katolikus felnőtt hitem, hogy Jézus Krisztushoz szeretnék, illetve akarok tartozni. Addig is katolikus voltam, mindig egyház iskolába jártam. De ez egy személyes döntés volt, egy személyes találkozás Jézus Krisztussal. Akkor találkoztam a férjemmel is, aki szintén felnőtt megtérőből, 23 éves korában tért meg. És tulajdonképpen az a közösség, ami létrejött a férjem alapítása által, az ugyanarra a szándékra jött létre, amire a Csak Egyet szolgálat, hogy hirdessük az örömhírt, az evangéliumot, Jézus Krisztus személyes szeretetét az embereknek. És nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy noha én nem jártam sokat a közösségbe az elején, mert az első 7 év 4 hónapban 5 gyermekünk született, és nagyon áldottak voltunk, de hát sokszor nem voltam jelen az első években. De amikor úgy bejutottam az utcai evangelizációkra, mert ezt

0: elképzelés volt, hogy így kirajzolódott bennem 2007-ben a Városmisszió alatt a Bazilikában. És amikor hazamentem, ezt kívánom minden feleségnek, a férjem komolyan vette, amit meséltem neki, sőt, még le is rajzolta egy ilyen logónak az egyest, kivágta egy körömollóval a gyűrt szívet, és tulajdonképpen a mai napig ez a mi logónk. És akkor így meséltem neki, hogy mit kéne, hogy kéne, és mondta, hogy hát figyelj, imádkozz ezért, és hát 4 évig imádkoztunk ezért. Még 3 testvér csatlakozott, és 2011. január 1-én egy hentestől kezdtünk bérelni egy pincét a 6. kerületben, és hát most kezdtük a 15. évünket, és hát reméljük, hogy betöltjük ezt az elhívást. Úgyhogy így röviden.
1: Még egy pillanatra nálad maradva, ugye az Új Jeruzsálem közösséget alapította meg a férjed, és egy pár szót kérlek mondj erről is, hogy nyilván az egyik része ez a csak egyet szolgálat, de hogy milyen lelkiséget hordoztok ti a karizmatikus megújulásnak, milyen státuszában jelentetek itt meg Magyarországon, vagy mi az, ami bennetek különleges, vagy kiemelkedik így a katolikus közösségek közül?
0: Hát nehéz objektívan válaszolni erre a kérdésre. Igen, ahogy mondtad, a karizmatikus megújuláshoz tartozunk. A rendszerváltás idején elég sok ilyen közösség jött létre. Mi is az Emmaus közösséghez tartoztunk, eredetileg a Katonagy István atyához, aki össze is adott minket, ő mondta egyébként, hogy házasodjunk össze. És hát, hogy tulajdonképpen a mi közösségünkben nagyon jellemző a dicsőítés. Csiszél László, a mi közösségünk tagja a kezdetektől, vele együtt tervezgettük a közösségnek a jövőjét, és mi azért jöttünk létre, hogy a pünkösdi tűz, a kérigmatikus igehirdetés, az ökumenikus jelenlét, a dicsőítés és a szegények szolgálata mind-mind megjelenjenek köztünk. És az utóbbi pár évben mi se értjük, hogy miért, de valamiért a fiatalok elkezdtek nagyon jönni hozzánk. Úgyhogy most van 2 fiatal közösségünk, és épp hát otthon, hogy húsvétkor nem lehet kihagyni, hogy ne szerveződjön tovább a közösség, mert hogy mindenki a közösségben szolgál. Épp arról beszéltek a családtagok, hogy akkor ősztől hogy indul be a következő ifi közé, mert nem férünk el egy helyen. És most eddig ifi 1 és ifi 2 van, mert 70 főig van befogadás egy közösségben, és nagyon boldogok és hálásak vagyunk, és tanulunk a fiataloktól, amilyen lelkesek, és amilyen büszkék is vagyunk rájuk, mert nagyon komolyan veszik a hitüket. Úgyhogy talán így tudom összefoglalni a közösséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, és Kristófhoz fordulok egy kérdéssel, hogy te, mint kicsit később csatlakoztál a Csak Egyet szolgálatnak a munkájához, hogy hogyan keveredtél ebbe az egészbe bele, és mi az a szolgálat, amit te most végzel?
2: Szeretettel köszöntöm én is János atyát, illetve a hallgatóságot is. Az én hivatalos megnevezésem, amit a Csak Egyetnél kommunikációs és forrásfejlesztési vezető, ezt nagyjából itt szépen le is írja azt, hogy mi ez a 2 fókuszterület, amivel én itt foglalkozom. Érdekes, mert ahogy így azon gondolkodom, hogy Panni meg én egy kicsit ilyen tandemként próbáljuk egyengetni ezt a dolgot. Most az elmúlt kicsit több mint 2 évben úgy azt látom, hogy alapvetően nagyon más az indítatás, de ami egy közös pont, és ez egy nagyon fontos dolog, ez így Isten a mi életünkben. Nekem igazából semmilyen személyes érintettségem nem volt így a mély szegénységgel élőkkel kapcsolatban, sőt, igazából azt tudom mondani, hogy ez kifejezetten egy olyan terület volt az életemben, amit próbáltam figyelmen kívül hagyni, vagy elkerülni, amennyire csak lehet. Budai gyerekként így húzódoztam akármelyik nagyobb köztéren is találkozni, meg hát igen, kapcsolatba kerülni a hajléktalanokkal. Én inkább azon a vonalon haladtam, hogy nyilván így több hullámba, de arra ébredtem rá, hogy ha Isten van, és van, és olyan, ami ennek hiszük, akkor ennek következményei vannak, és az egyik következmény az, hogy akkor vagyunk hitelesek, hogyha egy ponton felajánljuk a szolgálatainkat neki. És én ezt meg is tettem egy jó pár éve, és hát onnantól kezdve elkezdtem érzékelni, hogy egészen határozottá váló vezetést az életemben.

0: És ez egy idő után kiterjedt a szakmai életemre is, tehát én egészen más irányokba indultam el, multicégeknél, illetve a diplomáciában dolgoztam, és ez nagyon jó is volt, és hálás is vagyok érte, de volt egyfajta hiányérzet, ami végig kísért ezekben az években, és ez egyre növekedett is, úgyhogy egy idő után elkezdtem egy intenzívebb keresést, amit a Covid lassított, de végül is 2022-nek a legvégén érkezett el hozzám az a fajta megkeresés, ami ezt az egész alapítványi portfóliót így magában foglalta, és ott imádságban eléggé egyértelműen éreztem, hogy itt lesz az én helyem, úgyhogy 23. januárjában vettem át elődömtől, Müller Márktól ezt a pozíciót, aki egyébként kiváló munkát végzett, így szervezeti szinten is, és én magán személyként is nagyon hálás vagyok azért az alapért, amit ő itt megvetett. Úgyhogy alapvetően a kommunikációt és a forrásfejlesztést próbálom az ő alapjain tovább építkezve még hatékonyabbá tenni.
1: Köszönjük szépen, és lehet, hogy még nálad maradva, Kristóf, ugye az emberek azt talán tudják, hogy vannak hajléktalan szállók, az államnak kötelessége valamilyen szociális ellátórendszert működtetni ezen a téren is. A ti szolgálatotok az beletartozik ebbe az állami szférába, vagy egy teljesen külön vagytok ettől, és mi különböztet meg titeket egy általános hajléktalan szállótól?
0: Igen, szerintem fontos megkülönböztetni, hogy a szállót meg nappali melegedőt, ez két külön funkció. Mi egy nappali melegedőt üzemeltetünk a belvárosban. Ugye ennek a működtetése alapvetően egy közfeladat, tehát mindenki, aki erre vállalkozik, az jogosult állami normatívára. Ennek a mértéke ez nem verdesi az egeket, finoman szólva. Tehát kapunk az államtól egy X összeget, amit ugye fejkvóta alapján van ez megállapítva, és hát ahhoz, hogy tényleg minőségi és átformáló munkát tudjunk végezni, egy jóval magasabb költségszintet kell elérjünk, és ugye a kettő között egy elég jelentős különbség van. Az én feladatom, mint forrásfejlesztési vezető az, hogy ezt a különbséget valahogyan áthidaljuk, és ezt egy eléggé jelentős ilyen magánszemélyekre alapozódó bázissal ezt már évek óta építjük, és igazából azt lehet mondani, hogy most tavalyi évet tudom idézni, nagyjából 75%-ban magánszemélyeknek az adományából tudjuk finanszírozni ezt a fajta többletkiadást. Itt nagyjából arra kell gondolni egyébként egész konkrétan, hogyha csak a normatívában működnénk, akkor egy 3-4 munkatársat tudnánk foglalkoztatni. Viszont nálunk 15-6-an vagyunk, és hát ezt a különbséget nyilván elég jelentős forrásból lehet csak fedezni.
1: És nyilván egyházilag is valamilyen státusszal rendelkeztek, hogy az egyházba hogyan illeszkedik be a ti szolgálatotok. Ennek mi így az egyházjogi szerepe, vagy kinek a keretében működik ez az egész, ez hogy van?
2: Az elejétől egyértelmű volt, hogy ha nem vagyunk egyházi fenntartású intézmény, akkor nem hirdethetjük Jézus Krisztust, és akkor nincs értelme az egésznek, mert rengeteg nagyon jó szociális intézmény van, sok jó szociális munkás van, de mi nem ezért jöttünk létre. És ugye a Kristóf említette, hogy 10 dolgozunk lent a pincében, mi vagyunk a pincelakók, és hát van intézmény, ahol 2 vannak, és mi azért vagyunk ennyien, mert pszichológus, mentálhigiénész szakember, lelki beszélget, lelki gondoz, tehát hogy nagyon fontos, hogy egyesével lehessen beszélgetni azzal, aki igényli, aki megszavazza ezt a bizalmat nekünk. És az elején nagyon-nagyon nehéz volt ezt elérni, hogy mi egyháziak legyünk, mert hát én jártam az összes katolikus helyen, ahol bármi szociális létezik, és mindenki nagyon aranyos volt, mondta, én csak egy szobát szerettem volna egy imapár szolgálathoz, és mindenki azt mondta nekem, hogy hát Panni, ez nagyon jó ötlet, csináld meg. és aztán végül is a jópásztor nővérek nagyon aranyosak voltak, azt mondták, hogy a nevüket adják, és teljes önállóságot, és ez, szerintem ez hihetetlen nagy csoda volt. Nekik egy anya otthonuk van Óbudán, Szápor utcában, És közel 11 hónapig ők voltak a mi fenntartóink, és tényleg teljesen állóságot adtak nekünk, és közben a bíboros úr látta, hogy mi ezt tényleg komolyan gondoljuk, és akkor azt mondta, hogy akkor ad az Új Jeruzsálem katolikus közösségnek önálló jogi státuszt, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondjam, mindenki csodálkozott, mert nem vagyunk szerzetesrend, nem vagyunk egyházmegyeiek, de beraktak minket a szerzetesrendekhez, a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkárságához hivatalosan, és hát a férjem lett a főnököm. Úgyhogy otthon egyeztetjük a munkaügyeket, hogy kit vegyünk fel és kit nem. Úgyhogy ez a rövid történet, és most az Új Jeruzsálem közösség így hivatalosan, ami fenntartunk. Bocsánat, talán egy vicces mondat, hogy a jópásztor nővérek rendjének a vezetője úgy fogalmazott, hogy adoptáltuk a gyereket, de most hazakerült a biológiai szülőkhöz.
1: Hajléktalan szállón, tehát az ember a hétköznapokban nem sokat jár, hogyha éppen nincs olyan helyzetben, vagy nem ott dolgozik. Én magam is nemrég voltam először, mikor nálatok miséztem. És ez egy olyan szféra, ami mindig egy kicsit ilyen ismeretlen szféra az embereknek, vagy talán egy kicsit ilyen mindenki tudja, hogy van, de nem akar oda jutni. És mégis, amikor ott voltam nálatok, akkor egy nagyon szeretetteljes és olyan békés légkört tapasztaltam, ami az embernek először nincs így, nem azt gondolja, hogy egy ilyen helyre megy be. És hogy ez igazából a kérdésem, hogy hogyan zajlanak ott a hétköznapok? Mi az, amit meg tudtok tenni annak érdekében, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol ismeretlen emberek a saját nyomorukkal, nehézségükkel oda kerülve mégis egy szeretetteljes közeget tapasztalnak meg, egymáshoz közelebb kerülnek, imádkoznak, lelkivezetést kapnak. Hogyan tud ez megvalósulni a hétköznapokban?
2: Hát tulajdonképpen ez egy összetett folyamat, mert az elsődleges elvárása az, aki oda jön dolgozni, hogy számítson arra, hogy ha valaki bajban van és nehézségei vannak az, vagy sérült, az ember nem tud egészségesen reagálni sokszor, és meg kell tanulnunk akkor is tisztelettel bánni azzal az emberrel, amikor ő esetleg nem képes annyira jól reagálni vagy viselkedni. Aki egy nappali belegedőbe lejön, az az ember már mindenhonnan kiesett. Azok jönnek le, akik bajban vannak. Egyébként nagyon sokan jönnek lakásból is, nem csak szállóban lakók vagy utcán élők, mert mondjuk megbetegedtek, és nincsen olyan jövedelmük, vagy olyan pici a jövedelmük, ami nem fedezi a rezsit és az élelmiszer kiadásokat. És tulajdonképpen a másik jellegzetességünk, ami nem jellemző, ugye a Kristófék munkaköre sem jellemző, és ez az alapítványi bázis sem jellemző a többi intézményre az ellátórendszerben, de a másik sem, hogy saját biztonsági őrünk van, aki szintén hívő, és most tulajdonképpen akik ott lent vagyunk, és akik az alapítványnál dolgoznak, mindnyájan élő hitű emberek. És igyekszünk megújulni minden nap, és úgy lemenni, hogy tudjunk szeretettel, féltő szeretettel az oda betérőkre ránézni. Azt hiszem, nem kell részleteznem, hogy kik járnak le egy ilyen helyre. Szerintem a Szentlélek segített minket abban, hogy szeressük őket. És átlag 4-5 évet szokott egy ember ott dolgozni egyébként. Remélem a mostaniak tovább maradnak, mert nagyon jó a mostani csapat, de hogy ez tényleg a Szentlélek segítsége nélkül nem megy, mert mi nem tudunk magunktól jól szeretni, erre csak ő képes.
0: Szerintem Panni így az elméleti lényeget nagyon szépen összefoglalta, de hogy kihallottam a kérdésből egy olyan konkrétumokra vonatkozó érdeklődést is, hogy tényleg konkrétan mi történik egy ilyen helyen, mert sokan ezt nem tudják valóban. Talán ezt röviden akkor összefoglalnám. Tehát alapvetően van egy törvényi kötelezettsége minden melegedőnek, hogy mit kell nyújtani a vendégeknek. Ebbe tudomásom szerint beletartozik az, hogy nyilván egy száraz és meleg helyet biztosítani kell, reggelit biztosítani kell, ebédet, pihenési, rekreációs helyszínt és lehetőséget biztosítani kell. És alapvetően azt el lehet képzelni, hogyha valaki alól kihúzták a talajt teljesen, az mennyi fajta különböző problémával szembesül. Ilyen szempontból egy nagyon izgalmas terület a miénk, mert nem lehet eléggé felkészültnek lenni, hogy mire van szüksége egy tényleg nagy nyomorban lévő személynek. Úgyhogy mi a lehető legszélesebb spektrumon próbálunk kalkulálni, és amit talán kevesebben gondolnak, hogy nyilván tisztálkodási lehetőséget is biztosítunk, de például borotva osztás az rendszeresen van, fájdalomcsillapító osztás rendszeresen van. Az utóbbi években sikerült a Biotech USA-val egy megállapodást kötnünk, aminek köszönhetően most már minden nap minden vendégnek tudunk C és D-vitamint adni, ami szintén nagyon fontos az egészségmegőrzés szempontjából. Tehát vannak ilyen, azt mondhatjuk, hogy alapszolgáltatásaink, és akkor ezen túlnyúlóan vannak egy második szinten szociális munkásaink, akik pedig már a konkrét ügyintézésekben tudnak segíteni. Ők jellemzően ilyen okmányügyintézésben, akár munkahelykeresésben állnak a vendégeinknek a rendelkezésére. Azt lehet mondani, hogy szociális munkás is jellemzően van a melegedőkben, viszont ami szerintem már egy kuriózum kategória, és ez talán így a missziónkhoz már nagyon erősen kapcsolódik, hogy nálunk valahogy ez egy nagyon hangsúlyos elem, hogy valahogy az emberi méltóságnak a helyreállítása kell, hogy legyen a központban, és ez nem tud anélkül megvalósulni, hogy tényleg egy személyes kapcsolódás ne legyen. Ezért van két teljes állású munkatársunk, aki mentálhigiénés szakember, illetve pszichológus kollégáról beszélünk, akik valóban azért vannak ott, hogy egész nap elvegyüljenek az emberek között, beszélgessenek velük, feltérképezzék az ő helyzetüket, és aztán ehhez mérten alakítsák a személyes beszélgetéssel kapcsolatos órarendjüket, illetve az egyikük meg van bízva a lelki tartalmaknak a koordinálásával, és így beszélhetünk arról, hogy havi szinten van nálunk szentmise, szentségimádás, illetve heti szinten van egy-egy biblia óra, illetve dicsőítő alkalom is. Tehát ez egy nagyon hangsúlyos pillér. Időről időre van egy-egy zarándoklat, vagy közös kirándulás a vendégekkel, és azt látjuk, hogy az első része az olyan, aminek meg kell lennie, tehát ez törvényileg kötelezettség. A második része viszont ez a lelki tartalmak, ez meg egy olyan dolog, ami nélkül meg nem tudna a mi missziónk valóban sikeres lenni. Úgyhogy igazából egy nagyon sokrétű tevékenységről van szó, és ennek igyekszünk megfelelni.
1: A missziók azok mindig olyan dolgok, amik hosszú távú befektetést igényelnek, és nem mindig látjuk a kézzelfogható eredményeit minden nap. Talán éppen ezért nehéz misszióba menni, mert az ember szívesen megkapná az eredményeket, szívesen táplálkozna, vagy örülne a visszajelzéseknek, de ezek lehet, hogy olyan helyen valósulnak meg, amit már az ember nem lát. És ez ügyben az érdekelne engem elsősorban, hogy mégis láttok egy gyümölcsöket. Akár az emberi értelemben, hogy valakinek az emberi méltóságát sikerül visszaállítani, mondjuk a munkavilágába visszavinni, de akár a lelki értelemben is, hogy valaki itt talál rá az Istenre.
2: Látunk, igen, de nem figyelhetünk arra, hogy mikor mi hány gyümölcs van körülöttünk, akkor nagyon frusztráltak lennénk. Lejön, télen van, hogy 180 ember, nyáron 100-120 ember, és mi végezzük a missziós tevékenységet, és akinek van füle, oda jön, közelebb jön, a nyitott füle, nyitott szíve. Vannak kedvenc történeteink, amit úgy szeretünk így felidézni. Épp ma, aki takarított nálunk, ő is egy régi vendégünk volt, és hát felidéztük vele, hogy, mert ő visszajön dolgozgatni, amikor éppen a takarító kollega szabadságon van, és felidéztük vele, hogy amikor az ő fia haldoklott, akkor mi milyen nagy lelki háttér voltunk számára. És ugye elmondta, hogy azóta is, hogy mennyire stabilan tartja ő ezt a hitet. És több kollégánk volt vendég. Most egy kicsit kevesebben vannak, régen 40% a kollégáknak vendég volt. És öröm látni, ahogy gyógyul a személyiségük, hogy ők ugyanolyan fontosak, mint mi. És nagyon érdekes, hogy így volt, hogy körülnéztem, és azt mondtam, hogy nálunk vagy több diplomás emberek vannak, vagy 8 általános végzettségű emberek, és mi egy csapat vagyunk, és együtt tudunk nevetni. Vannak emlékezetes kurzusok, Alfa kurzus, Szentlélek szeminárium, bevezetés a kereszténységbe, ezek a bevezető kurzusok, és akik elvégezték ezeket a kurzusokat, azok a többükkel a mai napig megvan a kapcsolódás. Van egy kedves keresztfiunk, a férjem keresztfia, akit én úgy ismertem meg, hogy a nyitás napján 2011. január 1-én, egyébként ezek az egyes számok nagyon érdekesek, Pestre került, és megkérdezte a többi hajléktalanot, hogy hova menjen. És akkor mondták, hogy ő akkor jött ki a harmadik börtönbüntetéséből 23 évesen, és akkor mondták a többiek ott az utcán neki, hogy hát figyelj, ezek most nyitottak, még lelkesek. És akkor így lejött, és azt mondta nekünk, azt mesélte utólag, hogy tényleg azt hitte, hogy nem vagyunk normálisak, hogy mi örültünk neki. És elvégezte ezt az alfa kurzus nálunk, amit említettem, és akkor láttuk, hogy még körözik, és mondtuk neki, hogy hát menjél vissza, mert le kéne tölteni még azt a 8 hónapot, de ő már Szent Ágoston könyveivel ment vissza, és tulajdonképpen mióta visszajött, vagy kijött a negyedik börtönbüntetésből, eredetileg, amikor megkérdeztem, hogy mihez ért, akkor azt mondta, hogy a betöréshez, ez a szakmája. Ő utána elhelyezkedett a Csepelen a papírgyárban, most már ugye 10 éve ott dolgozik, és az egyik legkedvesebb családi barátunk lett. Amikor elutazunk, ő vigyáz a házra, szoktunk is nevetni, hogy elég profi. és egy végtelenül helyes ember. Most szakszervezeti víza, ami lesz ott a nagy-nagy gyárban, ami szerintem egy elképesztően nagy dolog. Ugye hogy a ranglétrán, hogy lépked felfelé, úgyhogy most azt tervezzük vele, hogy miután nincs családja senki, ugye mi szoktunk december 29-én neki gratulálni a születésnapján, meg úgy elmegyünk hozzá Csepelre, és azt tervezzük, hogyha végre 8-4-ig dolgozik, akkor tovább fog tanulni, mert ő egyébként egy intellektuál. Szóval, hogy szereti a filozófiát, a történelmet, nagyon szeret az olvasmány élményeiről beszélgetni velünk. Úgyhogy vannak kedves történetek, de azt reggelig tudnám mesélni, de nem nagy számok, és mi nem is ezért vagyunk ott.
0: Én a gyümölcsök kérdéskörét egy kicsit kitágítanám, mert talán így a kérdésedből az, én arra asszociáltam, hogy talán a vendégek körében tapasztalható gyümölcsökre gondolsz, de én ugye szerepkörömből kifolyólag nem direktben velük foglalkozom az idő nagy részében, hanem sokkal inkább partnerekkel, adományozókkal, saját kollégáinkkal. És azt látom, hogy azért nagyon fantasztikus ez az egész, mert nagyon sok emberre van hatásod, és különböző hatásokkal ugye magukat a munkatársakat is nagyon formálja. Tehát nekem például egy teljesen új környezet volt ez múlt is cégek után, tehát nem is kell mondanom, hogy ez eléggé formált. Nagyon sok támogatóval kapcsolatban vagyok, ugye támogatókat is például az a helyzet, hogy itt adományozni lehet. Lehet próbálgatni az embernek a szárnyát, így a tizedfizetéssel kapcsolatban, ami egy nagyon érdekes jelenség, és alapvetően azt látom, hogy ugye a kultúránknak a részét képezi az, hogy hát ne hivalkodjunk az adománnyal, az adományozással, és így létrejön egyfajta imbalansz, mert ugye mindenféle rossz hír az rögtön ránk zúdul a médiából, viszont az, hogy ki mennyit ad egyébként meg, hogy mennyi jóság húzódik meg mélyebb rétegekben, arról általában nem értesülünk, de én, aki ebbe a szerepkörbe vagyok és ebbe a székbe ülök, nagyon jól látom, hogy ki adományoz és mennyit, és megdöbbentő néha látni azt, hogy mekkora összegeket adnak magánszemélyek, és én azt gondolom, hogy ez rájuk biztosan nagyon formáló hatásra van, hogy ők megtanulnak a pénzzel így bánni, megtanulnak nagy lelkűek lenni, stb. Egy másik nagyon fontos hatás szerintem, ami a mi munkánk kapcsán érvényesül, az érzékenyítésből fakad, amit mi időről időre szintén végzünk, tehát legutóbb most így a nagybölcs során jártam én magam egy gimnáziumban itt Budapesten, ahol lelki napnak a megtartására kértek fel minket, és nyilván ilyenkor a missziós üzenet mellett valahogy konkrétan a szegényeknek az ügye is szóba kerül, és azt látom, hogy van is érdeklődés ezzel kapcsolatban, és hogy nagyon hiánypótló is az, hogy erről a tizenéveseknek, akár akik jó módban nevelkednek, beszélni tudjunk. Igen, és hát azért visszatérve így a vendégek körében tapasztalt, hogy gyümölcsök, hogy azt lehet elmondani, hogy úgy évente átlagban két ember van, ugye egy sok éves távlatban, aki képes kiszakadni a hajléktalanságból és visszatérni feljebbi társadalmi rétegekbe, azt lehet így mondani. Ez egy nagyon nagy dolog, aki ismeri ezt a réteget, azt tudja, hogy annyi megkötözöttséggel rendelkeznek a vendégek párhuzamosan, hogy egy tényleg Isten csodája minden egyes ilyen szabadulás. De egy sztorit elmondanék, ami számomra kedves, én már itt voltam, amikor ez megtörtént tavaly előtt ősszel. Bejött egy hajléktalan hölgy, és az egyik mentálos kolléga elkezdett vele beszélgetni, és kiderült, hogy mint sokan mások, ő is egy ilyen örökösödési vitának a rossz oldalára került, és hát kisemmizték nagyjából egy évvel azelőtt, és gyakorlatilag a testvére, aki ezt megtette, ő vele hát nem is beszéltek azóta. A kolléga beinvitálta egy imádságra, és hát ahogy leült a székre, én Isten kapcsolatban otthonosan mozgó emberek számára ismerős módon így instant eltöltött őt a Szentlélek, és a kolléga így az ima közepette megkérdezte őt, hogy képes lenne, vagy szívesen elengednie azt a haragot, amit nyilván a testvér felé táplál. És ebben a tudatállapotban ő képes volt azt mondani, hogy nem szeretné ezt tartogatni. És hát egy héttel később jött úgy vissza hozzánk, hogy azt tudta megosztani az imádságnak a másnapján, egy év után először felkereste magától a testvére telefonon, és elmondta neki, hogy ráébredt, hogy mennyire nem volt ez rendben, hogy őt megkárosította, és hogy ezt szeretné jóvá tenni. És úgy jött vissza egy héttel később, hogy már lakásban lakott, és gyakorlatilag két héten belül el is helyezkedett, mivel ugye volt szakmája. És én ezt azért szeretem ezt a sztorit, mert eléggé szépen összefoglalja azt, hogy nyilvánvalóan mi főleg igyekszünk adományokat gyűjteni, és ezeket arra használjuk fel, hogy ételt vegyünk, stb. A vendégeknek, és ezek elsődleges szükségletek, de valójában ami igazán inspiráló, az, hogy emberi életek fordulnak itt meg, és valójában amit mi biztosítunk, az csak egy díszlet, így leegyszerűsítve, ahhoz, hogy Isten munkálkodhasson, és igazán nagy dolgokat tudjon végbevinni. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló sztorik történnek tényleg pár hetente, pár havonta nálunk, úgyhogy nagyon inspiráló a környezet, és mindenkit buzdítok ezen az úton is, aki esetleg készítést érez magában, hogy jöjjön le hozzánk önkénteskedni, illetve adományaival támogasson minket.
1: Ferenc pápa éppen két évvel ezelőtt járt itt Magyarországon, 2023-ban, és hát róla azért pontosan lehet tudni, hogy a szegénység témája az nagyon fontos neki. Ugye maga Assisi Szent Ferencnek a neve is egy nem véletlen egybeesés, hiszen ő volt az, aki a reformjával, az egyszerűségével az egyháznak egy nagy megújulását tudta elindítani, és Ferenc pápa is ezzel a lelkülettel vágott neki a pápai szolgálatának 12 évvel ezelőtt, és nagyon sokszor ő is a szegények felé való odahajlásban, egy-egy gesztusban, megérintésben, vagy akár a nagy csütörtöki lábmosásokban, amikor bement börtönökbe is a rabok lábát megmosta, tehát nagyon sokszor kifejezte a közelségét a szegények iránt és a periférián élők iránt. És itt volt ugye két évvel ezelőtt Magyarországon, és volt egy külön látogatása a Rózsák Terei templomba, ahol a szegényekkel, a Caritasnak a tagjaival találkozott, és ti, mint a Csak Egyet szolgálatnak a képviselői, találkozhatatok vele, is tanúságot is tettetek a szolgálatotokról. Hogy éltétek meg ezt az egészet? Hogy jött egyáltalán így a lehetőség, hogy ez megtörténhessen, és mit jelentett nektek Ferenc pápának a közelsége?
2: Hú, erre nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon személyes, és minket nagyon megindított azért, mert tulajdonképpen mi voltunk az egyetlen szervezet az országban, akik a Szent Atya alatt beszélhettünk. A karitászosok és a máltások családokat vittek oda, egy édesanyát a kislányaival, egy nagyon szegény környezetből, és egy ukrán menekült családot. És hogy miért minket kértek meg a férjemmel, hogy ketten álljunk és meséljünk a családról és a szolgálatról, hát ezt a mai napig nem értjük, és nagyon-nagyon megtisztelőnek éreztük. Kérték, hogy írjuk le, hogy mit fogunk mondani, és igyekeztünk minél koncentráltabban leírni, mert azért volt egy leütés mennyiség, hogy pontosan mit hány percben mondhatunk. És úgy érzem, hogy meg tudtuk fogalmazni a lényeget, és tulajdonképpen bele tudtuk írni azt, hogy, hogy a személye fontos, hogy Jézus Krisztus hirdetjük nekik, és nem csak a kenyeret osztjuk, ahogy a Kristóf is kiemelte, az imát, az imádságot, és hogy egy ember belülről újul meg, a szíve változik meg, és utána változik meg az ő élete. És ami minket személyesen nagyon megérintett, hogy a Szent Atya abból, amit mi felolvastunk, pont azt a részt emelte ki, ami a legeslegfontosabb volt számunkra, ami miatt az egészet elkezdtük, és utána letette a papírt, ránk nézett, így kinézett ránk. Egyébként pont tegnap a Szent Atyának ugye volt ez a megemlékezés műsora, és pont ezt rakták be, kinézett ránk, és így a kezével így beszélt hozzánk, és elmondta, hogy mennyire nagyon fontos, amit csinálunk, hogy mennyire hálás azért a szolgálatért, hogy létrejött, és azt mondta, hogy a legfontosabb, hogy megérintsünk egy embert, és a szemébe nézzünk, és hogy mennyire örül, hogy hallgattunk a Szentlélek indítására. Mondanom sem kell, a könnyeinkkel küzdöttünk, így próbáltunk, így kamera vett minket, úgyhogy próbáltunk nem mutatni, de nagyon nehéz volt, és utána oda mentünk a Szent Atyához, és a férjem olaszul megsúgta neki, hogy hát a feleségem csinálja, hogy hát úgy mondta, hogy a feleségem a hős, azt sem tudtam, hova bújjak, és hát mert hogy ő az Új Jeruzsálemben szolgál, én pedig a Csaki Egyedben, így van a leosztás, és de hát ő nélküle nem tudtam volna ezt az egészet végigcsinálni, és a család nélkül. És akkor a Szent Atya, hogy a férjem fogalmazott, így csípőből megáldott minket, és pont 30 éve voltunk házasok, és kaptunk egy a Szent Atyától egy személyes áldást a mi házasságunkra, és hát szóval ez nagyon személyes volt nekünk. Úgyhogy ezt nem tudom nem így elmondani, úgyhogy rákérdeztél a legfontosabbra számunkra, ez volt a leg.
1: Köszönöm, hogy ezt megosztatod, ezt a személyes élményt, mert valóban mi csak a külsőt láttuk, de ezek azok, amik igazán a mélybe történnek.
0: Számomra nagyon érdekes volt az, hogy ugye ide kerültem, mint munkatárs, és akkor az egyik első feladataim közé tartozott, az 3 hónapja dolgoztam a szervezetnél, hogy akkor ezt levezényeljük, hogy egy népesebb csapattal ellátogatunk oda a Rózsák Terei templomba, és nyilván ez kommunikációsként sok feladatot adott, de valahol úgy egy picit így magánemberként is jelen voltam, illetve így örültem, hogy ürügy volt arra ez a szerepköröm, hogy én is jelen lehessek ott. És nagy élmény volt így ott lenni abban a templomban, meg úgy meghallgatni, megnézni Ferenc pápát úgy közelről. Viszont talán amit így inkább a Csak Egyettel kapcsolatban kiemelnék, az a bejelentés, amit egyébként a hozzánk rendszeresen visszatérő diakonus testvérünk tett. Ugye ez nem olyan sokkal korábban derült ki, hogy maga a látogatás ténye is egyébként, de kifejezetten az, hogy mi akár találkozhatunk vele. Tisztán emlékszem rá, hogy volt egy szentségimád, és akkor ennek a vége felé bejelentette ez a diakonus azt, hogy kedves hajléktalan testvérek, talán nem pont ezekkel a szavakkal, de hogy a lényeg az ez volt, hogy Ferenc pápa el fog jönni Magyarországra a közeljövőben, és mivel ő a szegényeknek a pápa, ezért kifejezetten veletek is szeretne találkozni. És ott volt egy olyan fajta döbbent csend, ami nagyon belém hasított, és tényleg azok az emberek, akik vagy soha nem tudták, hogy mi az ő emberi méltóságuk, vagy tudták, de valaki egyszer kitaposta belőlük, ők ott ültek a melegedőbe, és így érződött, hogy dolgozik bennük, hogy most az egyik csúcsvezető gyakorlatilag így globális szinten is, az úgy döntött, hogy eljön ide, és konkrétan 3 utcasarokkal odébb ővelük szeretne találkozni, és úgy szinte lehetett hallani, ahogy így a lelki gyógyulás zajlik ennek a bejelentésnek a hatására, úgyhogy számomra talán ez volt a csúcspont, nem is maga a találkozó, hanem ez, ahogyan láthattam az ő arcukon ezt a belső formálódást.
2: Nagyon-nagyon fontos, amit a Kristóf mondott ehhez, hogy volt egy vendégünk, akinek nagyon fontos volt, hogy a Szent Atyával személyesen kezet fogjon. És mondtuk, hogy hát Zsolt nem biztos, lehet, hogy nem sikerül, de bejut, ugye beülhetett a padok közé, és a szélén volt a padsornak, de a Szent Atyát kitolták, mellette tovább tolták, és akkor mellette volt az egyik kollega, egy nővér, és mondta, hogy nem baj Zsolt, hagyd kinn a kezedet. És ő kint hagyta a kezét, és valamiért visszatolták hozzá a Szent Atyát. És akkor van egy fotónk, ahogy kezet fog a Szent Atyával, és ez hihetetlenül sokat jelent nekünk, ugye hivatalosan ki kell raknunk a püspökünk és a pápa fotóját, és a hivatalos képek mellett ott van, ahogy Zsolt kezet fog Szent Atyával, és egyébként a püspök úr, a bíboros úr is járt nálunk, amikor megkérdezte, hogy tudna nekünk segíteni, akkor én azt válaszoltam, hogy oszthatna nálunk kenyeret, és akkor jött reggelit osztani. Erre az eseményre egy baseball sapkát is gyártottunk neki, és ott is van egy ilyen képe, hogy nagy mosollyal adja a kenyeret a mi vendégünknek, úgyhogy mindkét hivatalos fotó mellett van egy személyes érintettség, úgyhogy ezt nem hagyhattam ki.
0: Ferenc pápa eltávozása egy picit így fejfájást is okoz nekünk, mert valószínűleg így az új pápával nincsen még ilyen nem hivatalos fotónk, úgyhogy vele is le kell majd szervezni valamit.
3: Elhangzott műsorunkban Róna Széki János atya beszélgetését hallották a Csak Egyet szolgálat vezetőjével, Kunszabó Pataki Annával és munkatársával, Ménesi Kristóffal a Csak Egyet szolgálatról. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Önök a Mária Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Ferenc pápa rendelte el néhány évvel ezelőtt az idősek és a nagyszülők világnapját. Most van a 6. ilyen világnap, és Ferenc pápa azt a gyakorlatot is bevezette, hogy üzenetet ír erre a világnapra, hogy sok más világnaphivatások, tömegkommunikáció, béke, meg egyéb világnapokra, betegek világnapjára készülnek ilyen pápai üzenetek, és Leó pápa folytatja ezt a hagyományt, és a mostani világnapra, betegek, idősek és nagyszülők világnapjára üzenetben fordult a világhoz. Ugye Szent Joakim és Szent Anna emléknapjához kapcsolódik ez a nap, és a idén ugye pont erre a napra esik, mert ez mindig július 4. vasárnapjára esik ez az imádságos, ez a nap. Leó pápa üzenetének a mottója: én sosem feledkezem meg rólad. Izaiás próféta könyvében hallhatjuk ezt a mondatot. Így szól a pápai üzenet. Kedves testvéreim, Izaiás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta az arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete a gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghint élénk párbeszédbe pillanthatunk be, amelyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyünkre vonatkoznak, és mindenki magára vonatkoztatva hallhatja: sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el. Választ adnak az ember szívét szorongató érzésre: elhagyott az Úr és megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése sajnos sok ember közös tapasztalata, köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg. Igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg. Választ ad a névtelenségre, amelyben az ember élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, amely elhalványítja arcvonásaikat, a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol a magány uralkodik, azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágyszámukra vagy a betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük. Az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen. Bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai: én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes, szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjára hullik, a konkrét húsvér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. A gyengét kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat, új találkozási lehetőségeket kínál. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyeresség központi gazdaság
gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős ember magukra hagynak a gyermekei, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdette az Úr ígéretét, én sohasem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és lányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. Isten gyengéd, szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen és sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelkiélet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen új úton felismerhetjük, hogy Isten, mint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra. Az odafigyelés, a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni a gyengédségében. Sosem késő elkezdeni hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengesség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi szakaszát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő időben is, idősen is újjászületett, a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság, bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni az unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor a hitben, reményben és szeretetben, ő, aki sohasem feledkezik meg rólunk. Írja az idősek és nagyszülők világnapjára írt üzenetében 14. Leó pápa.

készülünk arra, hogy vasárnap a nagyszülők és idősek világnapját ünnepli az egyházunk. Leó pápának az erre a napra írt üzenetét olvastuk, amely egyébként elolvasható a Magyar Kurír oldalán. Érdemes egy kicsit végig gondolni ezt az üzenetet. Nem feledkezik meg rólunk az Isten, ezt köti a lelkünkre, a szívünkbe Leó pápa ezen a világnapon, és egy imádságot is megfogalmazott. Mennyei atyám, te minden embert oltalmazol. Kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet. Nem botrálkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz és megsimogatod ráncos arcomat. Te sohasem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne félj gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogy te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogy te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sohasem feledkezel meg rólunk. Az időskor sokszor talán váratlanul éri az embert, az időskornak a gyengesége, mert a mai világ azt sugallja a számunkra, hogy addig vagy értékes ember, amíg magad mindent meg tudsz oldani, amíg erős vagy, amíg mindent a magad tudsz végezni, amíg nem szorulsz rá a másik emberre. Persze ez a gondolkodás egy szép, magányos várba zár be szépen bennünket, ahol igencsak rosszul érezzük magunkat. A házas hétvége közösségében van egy szép programunk, amely segít abban, hogy felkészüljünk az időskorra. Persze tudom, hogy ilyenkor hétköznap délelőtt nagyon sokszor az idős testvérek hallgatnak így bennünket, de hát ha valaki kedvet kap, vagy máskor meghallgatja, vagy tudunk erről beszélni, mert azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. És amikor erről a témáról beszélünk, akkor először is a saját tapasztalatunkat érdemes egy kicsit elmesélni másoknak. Éveken keresztül Egerben a szeminárium épületében volt a lelkipásztori napok rendezvény, és mi papok általában a harmadik emeleten a cella sorban kaptunk szállást, és aztán időnként mondogattam is évek múltával, hogy mit csináltok ezzel az épülettel, mert mindig magasabban van az a harmadik emelet, mert nehezebb oda fölmenni. Tehát tapasztaljuk először is saját magunkon, hogy már fizikailag bizonyos dolgokat kevésbé bírunk. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha kicsit furcsának tűnik, de ha belegondolunk, akkor teljesen jogos, ha nem akarsz megöregedni, akkor szép fiatal hullának kell lenned. Persze nem szeretnénk fiatalon meghalni. Nem is gondolunk nagyon rá, csak aztán amikor elkezdődik az, hogy már nehezebb fölmenni az emeletre, amikor már nehezebb cipelni azt a szatyrot, amikor már nehezebben fordul az embernek a gondolata, amikor nehezebb összekészülni egy elindulásra, amikor kezdődnek azok, hogy a gyógyszereimet ne felejtsem el bevenni, vagy ne felejtsem otthon, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy kezdődik, érezhetővé válik az, hogy múlik az idő, hogy kopik a szervezet, hogy kopik az embernek a szervezete. Érdemes egy kicsit a bölcs öregek példáját megnézni. Kik azok a családomban, akikre ilyen módon föltekintettem, vagy még föltekinthetek? A nagyszüleinkre, idősödő emberként, én is 60-on már bőven túl, nyilván emlékszem a nagyszüleimnek, vagy a dédnagymamámnak az életére, őt már csak idősen ismertem, nagyszüleim, hát még ugye javakorban voltak, nagyapám 50 évvel volt idősebb, nem egész 50 évvel nálam, tehát még azért, amikor már tudok róla, még bőven fiatalosan élte az életét, és hála Istennek sokáig éltek mindenki.

a vonulás egy nehéz pillanat tud lenni az ember életében, amikor az a megszokott munkarend az fölborul, már nem kell elmenni a munkahelyre, már nem kell korán kelni, hogy kell, mit kezdek ezzel ezekkel a dolgokkal. Siván egy kicsit itt találkozunk önmagunkkal. Találkozunk azzal, hogy sok mindent fel kell adnunk, hogy már kevésbé mennek a dolgok. Ismerős házaspárbanál a férfi vezetett, és a férj vezetett, és néhány évvel ezelőtt ugye mondták is neki, hogy nem fogják meghosszabbítani jogosítványát, és értette, mert tudta a betegségeit, meg a lassuló reflexeit, és mégis azért elmesélte a fájdalmát, hogy egy kicsit a beszűkülés amitől fél, és persze a közösségben természetesen visszük őket, meg gondoskodunk róluk, meg a családja is gondoskodik róla, de mégiscsak ez nem feltétlenül könnyű, nem feltétlenül egyszerű. Isten alkotta meg az életünket. Ezt mi valljuk itt a Mária Rádióban, valljuk keresztény életünkben, és nem csak fiatalként alkotta meg Isten az életünket, hanem idősödő emberként is Isten alkotta az életünket, és tudja, hogy mi az, ami számunkra fontos. Megfogyatkozik a fizikai erőnk, de ilyenkor több időnk juthat a lelki dolgokra, a Biblia ismerettel való foglalkozásra, Isten kapcsolatunk erősítésére, egy-egy könyvnek az elolvasására. Meg kell találnunk naponta az örömeinket. A legfrissebb kutatások szerint az örömök által felszabaduló hormonok lassítják a leépülést. Kezdhetem ennek tudatosításával a mai napot. Mi lesz ma fontos? Mire szeretnék figyelni? Apróságok. Őrizzük a szellemi frissességünket, lehetséges időnkből adjunk bátran. Másokat felhívni. Szolgálatra vannak különböző alkalmak, lehetőségek. Tehát az öregedés nem azt jelenti, hogy most már alkalmatlan vagyok mindenre, hanem azt jelenti, hogy átformálódik, átalakul mindaz, ami körülvesz. Aztán a második, egy olyan, az is fontos, hogy találkozás a másik emberrel, házasként a párommal, a szintén velem együtt öregedő, velem együtt idősödő párommal is kell találkoznunk. Kapcsolatunk megerősítjön, a kapcsolatunk váljon egyre inkább bensőségessé, ez fontos lehet. És a harmadik, hogy találkozás a kapcsolatunk a családdal, a közösséggel, a minket körülvevő világgal. Nyilván egy házas pár, mind a ketten, ha még élnek, hála Istennek, akkor egymással való törődés, ez fontos az idősödő embernél, és valahol az is fontos, mert sokféle betegség lehet, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy én most házastárs vagyok, vagy ápoló. Volt egy idős házas pár, idősödés a férj agyvérzése után, akkor a feleség kimondta, hogy most újra házastársa tudtam lenni, és nem ápolója a férjemnek, és érezzük meg ennek mindenféle negatívum nélkül, érezzük meg a különbséget, hogy más az, amikor nekem ápolnom, gondoskodnom, teljes szívvel és nagy szeretettel is természetesen módon ápolom a házastársamat, és más az, amikor a férje vagy a felesége vagyok, és ez a különbség nem a kapcsolat minősége, hanem egy más helyzet az, hogy most nekem mi a feladatom éppen, és erre figyelni, hogy a házastárs maradjak. Kapcsolat a családdal, a külvilággal, a közösségekkel, hogyan tudok jelen lenni azokban a közösségekben, ahol jelen voltam fiatalabbként is, és ahol szükség van még rám. Nem azért, mert fizikailag sokat tudnék tenni, hanem azért, mert a példa az mindig erőt tud adni, mert a példa mindig segíteni tud. És nagyon fontos végig gondolnunk az Istennel való kapcsolatunkat életünknek ebben a második szakaszában. Hogyan alakul a kapcsolatom az Istennel idősödő emberként, idősödő emberként, hogyan alakul a kapcsolatom az Istennel?
érdekes.

tapasztalat, ha beszélgettem, beszélgetek rendszeresen emberekkel, hogy, és olyan furcsának is tűnik, hogy, hogy amikor valaki beteg, meg lerobban, meg fizikailag nem túl sok ereje van, és valahogy sokkal nehezebben tud imádkozni. Azt gondolná az ember, így fiatalon bohóként, vagy akinek nem volt komoly baja, hogy ha majd nem lesz fizikai erőm, akkor könnyebb lesz Istenhez fordulni, és valahogy nem, mert valahol feszít az, és ezt látszik, tapasztal magamon még nem annyira, de néha magamon is, de láttam például a nagyszüleimen, vagy nagymamámon főleg, hogy feszíti az, hogy nem tud annyit tenni, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. És ezt nem könnyű letenni, ezt nem könnyű azt mondani, hogy azt teszem meg, amire képes vagyok, és nem azt, amit 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, amire képes voltam. Az is érdemes egy része, az is lehet egy része ennek az időskornak, hogy visszatekintek az életemre, és hálát adok az Istennek mindazért, ami történt velem. Hálát adok Istennek mindenért, amit csak átéltem, amit csak megéltem. Hálát adok az Istennek mindazért, amiben ő kísért, segített, és amiben ő újra és újra meg tudott erősíteni, amiben újra és újra erőt tudott adni a számomra. Mi az, amiért most éppen egészen hálás tudok lenni az Istennek, amit meg tudok köszönni az Istennek? Mi az, amiért ténylegesen hálát tudok adni a jó Istennek, hálát tudok adni a társamnak, annak, aki ott van a közelemben, annak, aki vezet, segít és erősít bennünket. És újra és újra fontos, hogy magasztalni tudjuk az Istent mindazért, ami velünk történik, mindazért, amiben mi meg tudunk erősödni. Így kérhetjük Isten kegyelmét, erejét újra és újra minden helyzetben, minden egyes élethelyzetünkben.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, van még néhány percünk a hittanórából. Lehet egy picit beszélgetni az időskor szépségéről, örömeiről, hogyan éljük meg, hogyan tapasztaljuk meg az időskort. 374-0904-es a telefonszám, amelyen föl lehet hívni az adást, és amelyben be lehet kapcsolódni most az élő adásba, ha valaki szívesen mesél az időskor szépségeiről, örömeiről. Novemberben volt egy ilyen, ebből a hétvégéből, ebből a programból, ez egy egynapos programja a házas hétvége közösségének, ez a felkészülés az időskorra, és éppen akkor aznap reggel halt meg egy a közösségben egy nagyon fontos, sokat tett idős, már idős ember, férj, és ebben a programban van egy imádságos rész, amikor az Istennek hálát adunk, és amikor a pap, ott lévő pap vezeti ezt az imádságot, és ott jött ez a gondolat a számomra ebben az imádságban, hogy bármilyen helyzetünk legyen, bármilyen élethelyzetbe kerülünk, az Isten ott áll mögöttünk, az Isten ott van velünk, és ezt annyira jó volt ott megfogalmazni, tudatosítani magunkban, önmagunkban, az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk, tenyerébe hordoz bennünket, ahogy Izajás prófétát kiemeli Leó pápa, hogy nem feledkezik meg rólunk. Ezt újra és újra fontos tudatosítani magunkban. Az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk. Az Isten segít, erősít bennünket. Az Isten újra és újra szeretetét mutatja meg felénk. Isten újra és újra jelen van az életünkben, a mindennapjainkban. És Jézus segítséget, támogatása újra és újra megerősít bennünket. Nem feledkezzen meg rólad, hangsúlyozza mai üzenetében Leó pápa. Az Isten ott van velünk, az Isten ott van mögöttünk. Ez újra és újra meg tud bennünket erősíteni. Tehát, amikor megtapasztaljuk az idősödésnek a különféle helyzeteit, akkor is tudatosítsam magamban, hogy az Isten ott van velem, az Isten ott van mellettem, fogja a kezemet, vezet és elkísér azokban a helyzetekben, amelyekben benne vagyok. Kérjük tehát bátran Jézus Krisztus kegyelmét, erejét, szeretetét, kérjük bátran, hogy Jézus vezessen és erősítsen bennünket, kérjük bátran, hogy Jézus ereje, segítsége újra és újra meg tudjon bennünket erősíteni. És Jézus szeretete jelen van az életünkben, jelen van a mindennapjainkban. Jézus szeretete újra és újra kísér és erősít bennünket. Jézus szeretete újra és újra jelen van az életünkben, jelen van a mindennapjainkban. Így tudunk megerősödni Krisztus szeretetében, így tudunk jelen lenni abban az élethelyzetben, amelyben vagyunk, amelyben újra és újra megerősít bennünket Jézus. És így tudunk Jézus szeretetével, kegyelmével megerősödve járni az életünk útját, az idősödő életünknek az útját. Erősítsük meg tehát magunkban, hogy én nem feledkezem meg rólad, üzeni a számunkra napról napra az Isten a próféta szavával. Ott vagyok melletted, ott vagyok mögötted, segítelek, erősítelek téged napról napra, hogy egyre inkább ezen az úton járva, egyre inkább Jézus szeretetében élve legyen erőnk végigjárni azt az utat, amelyen Jézus maga vezet bennünket, hogy elérkezzünk az örök élet országába, elérkezzünk Jézussal való tényleges és teljes együttlétre. Így szeretnénk Jézussal járni, Jézus kegyelmében újra és újra megerősödni. Kedves hallgatóink, Önök itt a Mári Rádióban,
a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy segítik, erősítik a rádió működését, hogy támogatják, segítik a rádiónk életét. Áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország a Szent Háromsággal, és az egész föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára Lubik.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: A dicsőséges rózsafüzért fogjuk mondani a Mária Rádia kápolnájából, a Néri Szent Fülöp imacsoport által. Két tagunkért szeretném kérni a közös imádságokat, és szeretném, ha mindenki hozzátenni a saját kérését ehhez a rózsafüzérhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben,
5: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból föltámadt. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Haragom túláradásában elrejtettem arcomat előled egy szempillantásra, de örök kegyelemmel megkönnyülültem rajtad, mondja a te megváltód, az Úr, mert hegyek eltűnhetnek, és halmok meginoghatnak, de kegyelmem nem tűnik el tőled. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
7: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Minden, a Zsoltáros így jövendőd diadalmasan. Minden népek, kézzel tapsoljatok, újjongó dallal Istent áldjátok, mert fölséges az Úr, és borzadalmas. Király ő, az egész földön hatalmas. Fölmegy az Isten örömriadallal, az Úr hangos harsonadallal. Zengjetek az Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mivel király az Isten az egész föld felett. Himnuszt zengjetek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. Bizony, mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkezők emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen
6: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és szeretetében maradok. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen ti bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Szent szűz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 25-e. Emlékezz, Uram, mi történt velünk? Jeremiás sírálmaiban az 5. fejezet 1. versében olvassuk ezt. Emlékezz, Uram, mi történt velünk? A fogságban a legelviselhetetlenebb a kiszolgáltatottság. Láttál már kiszolgáltatott emberi tekintetet? És ha láttál, nem esett meg rajta a szíved? Függetlenül attól, ki a hibás a kialakult helyzetért? A fogságban a legelviselhetetlenebb a kiszolgáltatottság. Sokféle fogság létezik. Éppen ezért számtalan kiszolgáltatottság fenyegethet bennünket. Az sem mindegy, hogy kinek vagyunk kiszolgáltatva. Isten népe most fogságban van. Minden korosztály megtapasztalja a kiszolgáltatottság testi és lelki kínjait. Hogy mik a jellemzői ennek a kiszolgáltatottságnak? Éhség, szomjúság, árvaság, pihenés nélküli fáradozás, hajszoltság, az erőszakos haláltól való félelem, hogy nincsenek vezetők, hogy oda van az öröm, hogy eltűntek a szép idők, hogy idegen kezek birtokolják a legbensőbb és a legszentebb dolgainkat. Ez a kiszolgáltatottság. Ilyenek vagyunk. Kiszolgáltatottak a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk felelősek, mert más az, amikor a ketrecen kívülről látjuk az oroszlánt, és más az, amikor benyúkálunk a ketrecbe, vagy éppen be is megyünk a vadállathoz. Tehát felelősek vagyunk. Ám nem csak a bűnnek, hanem az Úr kegyelmének is idézőjelben ki vagyunk szolgáltatva. Az Úr ugyanis emlékszik arra, ami történt velünk, és arra is, hogy mit, miért tettünk. Ez az emlékezet nem felment, sőt, ez az emlékezet joggal megítél, de ugyanakkor megszán. Ingyen kegyelemből megbocsát és üdvözít. Mert saját vétkeink, saját tévesztéseink, saját hibáink aktivizálják a kiszolgáltatottságot. Felébresztik a bűn alvó oroszlányát. A kiszolgáltatottság meggyötör. Betegségben, konfliktusokban, alá és fölé rendelt viszonyokban, harcokban, gyilkos indulatokban. Jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk. De, hogy mondtam, nem csak a bűnnek, hanem az Úr kegyelmének is idézőjelben ki vagyunk szolgáltatva. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Klarissa nővére Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A Szent Misét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelte templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök illés proféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsorviadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ESMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti megszereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

magával visz megátható, dicsőségét a hegytetőn, s a kertben vére csöpjeit.

Atya, s gazdag reményben ég szívünk, kért Krisztustól szorgalmasan, parancsa útját járjuk itt,

0: Útját folytatva Jézus megpillantotta Zebedeus fiait, Jakabot és testvérét Jánost, őket is hívta. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Perád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Útját folytatva Jézus megpillantotta Zebedeus fiait, Jakabot és testvérét Jánost, őket is hívta. Rögtön ott hagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és Jézus nyomába szegődtek. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Rögtön ott hagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és Jézus nyomába szegődtek. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amelyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr. és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvó helyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amelyel engem megkeresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkő maga Jézus Krisztus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a lélek közreműködésével az Isten hajlékává.
1: Fejedel megkéteszed őket az egész földön. Fejedel megkéteszed őket az egész földön. Nevedet, Uram, mindenkor hirdetni fogja az egész földön. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Fejedel megkéteszed őket az egész földön. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre, ott elváltozott előttük. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal érgalmat gyakorol, hogy

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük. Istenünk irgalmas szívétől,

lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Kedves testvéreim, az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában adjunk hálát atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk, téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara. Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk, hogy tápláljon és éltessen minket. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara. Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apostolok terítettek meg nekünk, hogy ott világosságot és örömet találjunk. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara. Dicséret és hála neked az apostolokra épített egyházadért, amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara. Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért, amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldogkara. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Minden nap, minden órában, minden évszakban mondd el. Mondd el a növő vetésben, amely lobog. Mondd el a virágzó fában, amely felett nászindulóját zengi egy méhe család. Mondd el a kicsi forrásban, amely a tengerek felé siet. Mondd el a szélben, az esőben, a viharban, amely fákat dönt és hegyeket omlaszt. Mondd el a napsugárban, amely rozsot és búzát érlel, és kenyeret ád az emberek asztalára. Mondd el a pacsirta dalában, amely végig kísér az úton. Mondd el a hajnal fényében, amely felcsap, mint tűzcsóva a hegyek csipkéjén. Mondd el a reggelben. Mondd el az estében. Mondd el az éjszakában, levelek álmában. Mondd el csillagok milliárdjai közt. Mondd el a vizek zúgásában. Mondd el szíved verésében, szabad ritmusában. Mondd el a győzelemben, mondd el a letörésben. Mondd el a le nem törő emberi erőben, a kicsi fűszálban, a hó alatt alvó csírában. Mindenben mondd el. A kasza húzásában, a gépek kattogásában, a sarló nyisszenésében, a gyárak dudájában mondd el. A gyaru harsogásában, a kalapát csengésében, a toll botladozásában, napi munkádban, mindenben mondd el. Mondd el, ami oly egyszerű, oly magától értetődő, oly természetes, mint a virág, mint a kőszikla, mint a fa, mint a madárhang, mint az emberi beszéd. És mégis oly nehezen kimondható. Mondd el, te ember, emberek embere, a világ szépségét, az élet örömét, amelyre annyiszor borul a bánat. Mondd el már egyszer, az örök kimondhatatlant. Bartalis János.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit.
Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított.

0: intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagylelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősítette reményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preciosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján, a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe a béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Gallagher érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni.

0: Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si Faluad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A II. Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a II. János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a Teremtett Világot, Tudás a Cselekvés Érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fabio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa, és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fabio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert Monakói Herceg Alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik, fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfo-i állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert Monakói Herceg Alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fabio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Nagyszülők és idősek 6. világnapja. Idén július 26-án vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 6. világnapja. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a bibliai idézet arra emlékeztet, hogy Isten szeretete minden embernek szól, és nem fogy el akkor sem, amikor az öregkor kiszolgáltatottsága erősödik. A világnap alapításának célja Ferenc pápa szándéka szerint az volt, hogy évről évre alkalom nyíljon az egyház közelségének eljuttatására az idősekhez, és annak kimondására, milyen fontos szerepük van a családok és közösségek életében. A mostani téma ehhez kapcsolódva a feledés, az elszigetelődés és a peremre szorulás tapasztalatára válaszol, és arra hívja a közösségeket, hogy az idősekkel való kapcsolat állandó jelenlét legyen. Szent Kristóf napi autószentelés. Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a 14 segítőszent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. 2026-ban is lesz Szent Kristóf napi autószentelés nagyobb városokban, többek között Balatonlellén, Békéscsabán, Nagykanizsán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Zalában több helyszínen is. A Szent Kristóf napi autószentelés idei helyszíneinek részletes felsorolása az autoklub.hu oldalon érhető el a hírekben.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihályek projektvezető felbecsülhetetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

benned remélek, Uram, és soha nem kell szégyenkeznem. Horvátországba mentünk a három gyerekkel autóval, egy ócska autón volt. Elutazásom előtt egy zágrábi illetőségi úr elmondta, hogy ha tönkre megy az autóm, akkor felírta egy cetlira Horvátország legjobb autószerelőjét. Elraktam a cuccaim közé, és nem is láttam aztán. Jöttünk már hazafele éjszaka zágrábi országúton, 3 óra fele a gyerekek aludtak hátul, sötét volt, és egyszer csak leállt az autó. Megálltam a szélén, kiszálltam, és láttam, hogy áll, és folyt valami folyadék a motorban. Fogalmam sem volt, hogy mit csináljak. Megfordultam, teljes sötétség volt, és ott egész megrémültem, mögöttem 3 méterre állt egy ember. Jött felém, és nem is tudtam, mit akar, mondta, hogy valami baj van, kérdeztem. Mondtam, hogy itt nem folyik a víz, és nem megy tovább. Németül, angolul, mindenféle nyelven beszéltünk. Megnézhetem? Megnézte. Ó, hát semmi baj, láttam, hogy egy ilyen nagy cső, Lukas volt. Mondta, én a másik oldalon állok, átmegyek oda, van egy ilyen csöve. 20 perc múlva benn volt a cső, és jöttünk hazafele. És odaadta nekem a névjegykártyát. Jövök haza, Balatonszemesnél kezdem nézni a papírjaimat, annak az embernek, a Horvátország legjobb autószerelőjének a névjegykártyája volt. Én mindig reméltem abban, hogy a Jóisten segít, és ez a remény mindig pozitívan hatott az életemre. Mindig sikeres voltam, mindig megkaptam azt az Jóistentől, amit reméltem.

0: Dr. Tahi Ádámnak, kardiológusnak, az Ornis program magyarországi adaptálójának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma, július 25-én szombaton, a hónap utolsó szombatján. A Mária Rádió napindítóját hallják a budapesti stúdióból. A stúdióban Mihály Szantal atya, a Szent József templom, Horváth Mihály Szent József templom plébánosa a vendégünk, és a vonalban Hulitka Róbert atya, Berceli plébános. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké ámen.
2: Mindörökké ámen.
0: Róbert atya, akkor kezdje ön imádsággal a mai reggelt, és utána megkérem Antal atyát is, hogy imádkozzon ő is.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen.
2: Boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, légy mellettünk ezen a mai napon is, hogy valóban úgy tudjuk Szent Fiadat keresni, hogy felfedezzük az ő arcát fele barátaink arcában, meghalljuk az ő szavát a Szentírás szavain keresztül, és tudjuk felfedezni azt, hogy minden nap segíteni akart bennünket apostolaid által is, Szent Jakab apostol által is, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz a szeretetben, közelebb tudjunk kerülni a te tanításod megismerése által ahhoz a tervhez, mely által mindannyiunkat üdvözíteni és vezetni akarsz. Amen.
1: Amen.
0: Antal atya, kérlek.
1: Hála néked, atyám, mai napért, a szép reggeli napsütésért, hányak a technika eszközéért, amelyik összeköt minket, ott, hogy így módon is az ige mindenünk számára elérhető legyen, ott, hogy az ige mindenünk számára termékeny termő földbe hújjon, ott, hogy hitbe, reményben, szeretetben az egytest közösség munkájuk Krisztus a mi urunk által. Ámen.
0: Amen.
1: Kérem az Atya, a kedves... Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Kérem a kedves hallgatókat, akik már ébren vannak, közösen imádkozzuk el a reggeli imádságot, amit mindnyájan tudnak. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szíve, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valunkat. Bennünk minden a tiéd legyen. Értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: 7 óra, 8 perc van. Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. Vendégünk a stúdióban Mihály Szantal atya, és a vonalban Hulitka Róbert atyától hallgassuk meg a mai nap evangéliumát.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
1: Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakab és János apostoloknak anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz. Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön. Az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon. Jézus így válaszolt nekik. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek? Akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok. És aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért. Ezek az evangélium ikéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban szeretett testvéreim, az Zebedeus fiúk közül mind a ketten vágynak arra, hogy Jézus közelségében legyenek, és nagyon sok helyen találunk leírásban Jakab és János konkrét említéséről, tábor egy jelenetnél, de ott vannak a Getsemáni kertben a vírasztásnál. János apostol ugye a kereszt tövében is ott van Jézus mellett, az ő testvére Jakab is mindig a Jézussal való közvetlen közelséget kereste, és a mai evangélium éppen ezt tárja elénk, ezt a vágyat, hogy a mennyben Jézus jobbja és balján állhassanak, hogy ott foglaljanak helyet, mindig Jézus közelségében legyenek. Valójában ezt a közelséget fejezi ki az egész jelenlétük. Jakab apostol azonban még abban is példa számunkra, és ez nyilván nagyon szorosan összefügg a testvérével, Jánossal is, hogy akarja követni Jézust így a szenvedések kelyhének kívásával is, hiszen János apostol is ott van Jézus mellett a keresztövében, és bár lehet, hogy Jakab éppen félelemből, vagy éppen ott a katonáknak a jelenléte miatt távolabb kerül Jézustól, de aztán később ő maga is követi Jézust a szenvedések kelyhének kihívásában is. Hiszen tudjuk, hogy valójában ugye János apostolt is többször próbálták megölni, próbálták, hogy valamilyen módon, akár ott konkrétan meg is mérgezték őt, kelyhet itattak vele, ám János apostolnak a méreg nem hatott. Jakab apostol által azonban talán az a vágyunk is nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus közelségében akarunk lenni. Szóval a vágy nem mindenkiben egyformán intenzív. Lehet, hogy vannak, akik ezt mélyen elássák magukba újra és újra. Lehet, hogy találkozunk olyan gondolatokkal, hogy valaki gyermekként, például minisztránsként még közeledett Jézushoz, aztán ez a vágy távolabb került a szívétől, és ő maga is távolabb került Jézustól. De hálásak vagyunk azért is, hogyha a mi életünkben szembe tudunk nézni azzal a bennünket Jézustól távolabb vívő kísértéssel, amelyen szembefordulva újra visszakerülhetünk hozzá. Lehet, hogy a hallgatók között is van most olyan, aki talán érzi a szívében, hogy valamikor voltam én közelebb Jézushoz is, voltam közelebb Istenhez, és ennek a tapasztalatnak a vágya most is ott van mélyen elrejtve a szívében. Ezt a vágyat, ezt nem egyformán és mindig egyforma intenzitással érezzük. Talán azért is kérjük Szent Jakabnak a közben járását, hogy ő, aki el tudta vinni az evangéliumot azokhoz, akik akartak közelebb kerülni Jézushoz, most hozzá a mi szívünkbe is, hogy tudjuk felfedezni. Valójában a külső körülmények lehet, hogy befolyásolnak bennünket abban, hogy mennyire vagyunk közel Jézushoz, de ő mindig vár bennünket, mindig szeret, mindig meghallgatja a mi hangunkat, és akarja, hogy boldogok legyünk. Ebben a keresésben legyen segítségünkre az Jakab apostol is, hogy tudjunk hallgatni az ő szavára is, tudjunk közelebb kerülni hozzá ezen a mai napon, és életünk minden napján. Amen.
0: Köszönöm szépen, Róbert atya, gondolatait, és kérem Antal atyát, hogy ha van kiegészíteni való, vagy hozzászólni a mai nap evangéliumához, különös tekintettel arra, hogy a Szent Jakab, a zarándokok védőszentje, a nagy ünnep van Santiago de Compostelában, különösen akik a kaminót végzik, vagy éppen kaminó közben valahol járnak, és vagy éppen odaértek.
2: Amit Róbert atya is már kezdett mondani, hogy én azt hiszem, hogy az Úr oltáránál lenni, jó Istenhez közel lenni, Jézushoz közel lenni, minünk szívül szerint vágy is. És akkor, amikor a bűnök bocsánatáról beszélünk, az valamiképpen azt jelenti, hogy eltávolodunk tőle. Persze vannak tudatos cselekedetek, rosszat teszünk, de ne érzelmi szinten is, hogy elhidegülünk. Nem igazán hallottam még ilyet egy Jónásban, hogy elhidegültem az Úrtól, pedig van, pontosan. És ugye akkor, hogy Jónásról van szó, azt mondják, hogy a Jóisten újra köti azt a csomót, tehát újra köti a fonalat, és azáltal egy zsinóra gondolva, azáltal egy csomót köt, közebb kerülünk a Jóistenhez, élni a szentség kegyelmével, nem tudjátok, hogy mit kértek. Számomra most leginkább, ami aktuális ebbe az evangéliumból, tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek? Érdekes kérdés, egy olyan politikai helyzetben vagyunk, ahol sajnos most a politikai hihetetlen nagy viharokat kavar, és azt hiszem, hogy ennek a gondolatát nem lehet itt kikerülni. Nálatok ne így legyen. Persze mindenki a maga hitével, remélet, szeretetével áll bele, de mindenki másképp fogalmaz meg a dolgokat. Én azt gondolom, hogy itt nagyon el kéne ezen gondolkodni, hogy mit jelent vezetőnek lenni. Az, hogy valaki miniszteriális feladatot lát el, az benne van mindenképp a szolgálat, és valóban kérdés az, hogy hogyan tekintünk a vezetése, hogyan tekintünk olyan helyzetekre, ahol mi magunk vannak vezetettek, akiket a Jóisten ránk bízott. Én azt gondolom, hogy ő szolgáljon másoknak, ennek a felhívás ott van mindenünk számára, hogy maga hitében, remélet, szeretetével szolgálatként teljesítsen. Én hiszem azt, hogy minden telt az életnek, nem csak a papságban, de akár az egészségügyben, de akár itt tényleg a politikában is úgy tekinten a dolgokra, hogy vezetőként, hogy szolgálatként tekintsek a dolgokra. Én hiszem azt, hogy valamiképpen erre is hív minket, hogy imádkozunk tényleg a vezető embereinkért, hogy tényleg találják meg azt a belső utat, az egységre vezető utat, ami tényleg egységre vezeti a népet.
0: És a kapcsolatot.
2: És a kapcsolatot.
0: Úgy ápolni, ahogy az emberhez méltóan. Folytassuk azzal a témával, amit Róbert atyával is megbeszéltem, a zarándoklatokkal kapcsolatban, ugye ma éppen ez a téma van, és holnap meg Szent Anna ünnepe van, nagyon sok helyen Szent Anna búcsú is van. Róbert atya, nem tudom, hogy ünnepelnek a holnapi napon, tartják-e ezt a nagyon szép ünnepet, a nagyszülők és idősek védőszentje, ugye Szent Anna.
1: Ugye alapvetően a Szent Joakim és Szent Anna ünnepére maga a püspöki konferencia is összehív bennünket, hát úgy hív bennünket, hogy különböző segédanyagokat ad, hogy ugye tudjuk alapvetően ünnepelni ezt az ünnepkört. Nyilván az, hogy hogyan engedjük közelebb a szívünkhöz magát az időseket, ez alapvetően attól is függ, hogy éppen egy-egy közösségnek milyen az összetétele. Alapvetően én olyan kis Nógrád megyei falvakban vagyok, ahol a közösségekben azért túlnyomó részt vannak idősek, akik, hát hogy fogalmazzam meg, akikkel egyfolytában együtt ünnepeljük gyakorlatilag az eukarisztiát, tehát hogy igazából számunkra azok a közeledések a meghatározóak, amikor éppen vannak a fiataloknak is szerepei a liturgiában, tehát ezek is fontossá válnak. Az első áldozóknak a befogadását is mostanra helyeztük, hogy gyakorlatilag ilyen módon is tudjuk összekapcsolni gyakorlatilag ezzel az ünneppel. Volt olyan ünnep is, amikor gyakorlatilag magával az első áldozással is ezt így összekapcsoltuk, mert hogy alapvetően itt a generációk közötti kommunikáció hangsúlyossá válik, egy zarándoklat is azért válik szerintem személyessé, mert hogy a zarándok úton különböző személyek járnak éppen mellettünk. Oda tudunk kerülni a zarándoklaton éppen egy fiatal, egy idős mellé, vagy éppen olyan mellé, akivel lehet, hogy egyébként nem állna szóba az ember, és együtt tudunk haladni, ugyanabba az irányba tudunk menni. A zarándoklatnak van persze olyan formája is, amikor az végig imádságban történik, de vannak olyan helyzetek is, amikor ez beszélgetésbe fordul át, és tudnak egyáltalán az zarándokok egymással így beszélni. Úgy gondolom, ez a közeledés is meghatározó. Alapvetően a mi környékünkön nem nagyon szoktak ezek a Szent Anna bálok, ami egyébként más helyeken gyakorlatilag előfordulnak megjelenni, viszont ilyen módon van ez a közeledés a generációk között, és úgy gondolom ez is hangsúlyossá válik ezzel az ünneppel. És nyilván egyébként azt is magában hordozza, hogy alapvetően nagyobb különbségek mutatkoznak itt a városi, illetve a vidéki vallásoknak szempontjából, hiszen alapvetően még városokban nem feltétlenül nagyon szoros kisközösségek, tehát úgymond lakóközösségek találkoznak, hanem messzebbről is érkeznek egy városba, lehet, hogy a mi falvainkból is mennek be, most Balassagyarmatra és környékére, ugye Palócbúcsú, stb., tehát ami tényleg a találkozásoknak a lehetősége is, illetve a rendszeres találkozásoknak pedig a vasárnapi szentmiség szintén alkalmas terei lehetnek, úgyhogy ebben az ünneplésben mindenképpen összekapcsolódunk nyilván a Szent Anna búcsúval, ami gyakorlatilag ugye Balassagyarmaton van, de szeretetten várjuk a kedves testvéreket, nyilván azokat is, akik nem tudnak annyira messzire menni a közelebbi ünnepléseinkben.
0: Köszönöm szépen, nagyon sokszor részt vettünk mi is itt a Mária Rádió önkénteseivel közvetítettük a Palóc búcsút, a Szent Anna búcsút a körmenettel együtt. Mindig nagyon látványos és nagyon felemelő, ünnepélyes volt. Nagyon sokan részt vettek. Folytassuk azzal, Antal atya, hogy amit Robert atya is elkezdett, azt a gondolatsort, hogy a generációk közti különbségek, közeledések, hogy látja, hogy hogyan tisztelik és szeretik, és nem azt mondom, hogy használják, hanem veszik igénybe a nagyszülők jelenlétét, segítségét. Nagyon-nagyon fontos a családban, nagyon sokat tudnak segíteni, a gyerekeknek úgy nagyon jó, nagyon vágynak rá, akinek nincs nagymamája, sajnos nagypapája, irigykedve idézőjelben nézik azt, akinek van. Hogy látja a plébánosként ezt a helyzetet?
2: Itt hangsúlyozottan azért mondtam, hogy Szent Joakim és Szent Anna a boldogságos Szűzmája szüleiről van szó. Nem csak Szent Annáról, Szent Joakimról
0: is van. Igen, Szent Joakim
2: és Szent. Mindenképp ott van egy nagypapa is. Én azt hiszem, amikor tényleg a nagyszülőkről van szó, sokan fölteszik a kérdést nekem is, hogy atya, mi értelme az életemnek, főként idősebb korban. Ott vannak sokszor egyedül, betegesen, nagyon nehezen találkoznak a családdal, főként a város az ilyen szempontból egy nehézség, mert tényleg valamifajta akadályt képeznek a házak, az utcák, a tömeg. Vidéken talán-talán jobban odafigyelnek egymásra, bár ott is azt hiszem azért, hogy sajnos már egyre inkább eltáborodnak. Az, hogy itt a nagyszülőkről beszélek, az azt jelenti, hogy igazán hitben, remélben, szeretetben a családot ők hordozzák. Azt maguknak, a szülőknek sokszor nincs idejük, dolgoznak. Nagyon be vannak fogva.
0: Sőt, a nagyszülők is dolgoznak.
2: Hát sokszor a nagyszülők is dolgoznak, de azért a nagyszülők feladata sokszor abban fogalmazódik meg, hogy imában hordozzák a családot. Nem egyszer hallom vissza hivatás történetben, hogy a nagyszülő példája, egy nagymama, de egy nagypapa példája is, hogy mit jelentett az ő életébe. Az én életemben számomra leginkább megadott az pont az édesanyi nagymamám, Gizi néni, ő evangélikus volt, de hát ő buszkó hívő volt, mentem hozzá, kérdeztem, hogy vagy, mert egyedül, de abban ott volt az, hogy a mellette az asztal ott volt az imádságos könyv, tehát reggel megvolt annak a sorrendje, hogy milyen imádságokat végez. És persze ott volt mindenki, minden családtag, aki külön is végezte. Én azt hiszem, hogy a nagyszülőknek elsősorban, főként idősebbeknek, akik egyedül állok, a családot hordozni imába. A másik része, az mindenképp, ha egy kicsit talán fiatalabb az ember és energikusabb, tényleg az, hogy unokák őrzése, unokáknak tanítása, segítése. Pont ebben a hitátadásban nem egyszer tapasztaltam, hogy a nagyszülők, mondhatnám, hite, reménye, szeretete köszön vissza az unokába. És nem egyszer hallom vissza, hogy milyen jó példát adott egy nagymama, egy nagypapa. Én hiszem azt, hogy azért van lehetőség ez irányba sokat segíteni. Bátyámék, ők négy gyerekes családapa, családanya, és persze a gyerekek már felnőttek, családot alapítottak, most már jönnek az unokák. Látom őket is, hogy mennyire szétdarabolódnak, mert hova fussanak most, éppen már 6 unoka van, de most éppen még 2 éppen születik most szeptemberben, októberben, hála jó Istennek. Látja az ember, hogy van feladat bőven, és tudnak besegíteni. Nyáron én Pannonhalma mellett tápon voltam, családtáborban, ott volt nekünk a plébánya táborunk, és olyan szempontból érdekes volt látni ott a házakat, hogy ott, ahol laktunk, avval séhen szembe, olyan házakat láttunk, amilyen hosszanti, több generáció élt együtt egy udvarban. És ebben mindig lehetett látni, hogy a nagyszülők átadták a ház első részét a fiatalnak, és ők hátra költöztek. És egyfajta...
0: Mindig hátrébb.
2: Igen, mindig hátrébb, de jó értelemben biztosították a hátteret, ez valamiképpen ezt jelentette. Tehát tényleg az unokákat rá lehetett bízni a nagyszülőkre, ott voltak a gyerekek mellett, persze adott esetben még a család még főztek is, mostak is, de egy olyan hátteret teremtettek, ami jó értelemben a család közösségét egybetartotta. Sajnos azáltal, hogy a városba költöztek nagyon sokan, ez a kapcsolat széttöredett. Én láttok azért erre, ebben kapcsolatban olyan pozitívumot, ez a úgynevezett komatálat, ezt általában a közösségben, hogy ahol például újbaba, tehát egy kisbaba születik, hogy bizonyos közösségeken belül a komatálozás megy, hála jó Istennek, ami jelenti azt, hogy...
0: Ez egy nagyon jó szokás.
2: Igen, családok egymás között összefognak, és próbálják egymást hordozni, így is támogatni. Én hiszem azt, hogy a nagyszülőknek van tere és lehetősége. Az egy másik kérdés, hogy tényleg azáltal, hogy a városba költöztek sokan, hogyan tudja az ember megoldani tényleg ezt a járművel való szállítást adott esetben, hogy tényleg ők maguk bejussanak, eljussanak oda, és tudjanak ott lenni. De elsősorban mondom, visszatérve mindenképp az, hogy imába hordozni a családot. Tehát ez egy elsődleges, mert a szülőknek erre nincs idejük. Sokszor tapasztalom azt, hogy szétdarabolódnak, szombaton, vasárnap is sokan dolgoznak, mert a munkája megköveteli, és ezt a nagyszülők jó értelemben hordozzák, illetve beterítik.
0: Nagyon-nagyon hiányzik a nagyszülő, hogyha sajnos nincsen már. Én is azt hiszem, hogy az Isten kapcsolatom ott kezdődött, és sajnos ugye már elhunyt a nagymamám és a nagypapám is, de sok mindent neki, azt hiszem, hogy majdnem mindent neki köszönhetek az indulásnál.
2: Én azt gondolom, hogy visszatérve, amit mondtam, hogy a szülők elfoglaltak. Tehát nálunk is édesapám mérnök volt, édesem Eltén tanított, de tényleg nagyon sok feladatuk volt. És nem egyszer ott voltunk persze nagyszülőnél. Nálunk megvolt annak a rendje, sose felejtem el, például a vasárnap bárban laktunk, hogy nálunk a vasárnap például az mindig délbe volt, és a desszertet, azt mondhatnám, a nagymamánál fogyasztottuk el, ami eszentette, hogy lementünk a főutcába, mert ott lakott, és akkor mi ott voltunk gyerekek szülővel
0: együtt. Biztos volt
2: és
0: desszert,
2: akkor adott esetleg egy órát, mi ott voltunk gyerekek, és akkor mi eljöttünk bátyámmal, mert mi ott elmentünk kerékpározni, és szüleim még ott alaktak, még egy kicsit beszélgetni a nagymamával. Tehát én azt hiszem, hogy ezek biztos, hogy kellene fantázia, ötletelés, hogy hogyan lehet őket bevonni, milyen lehetőségek adódnak. Jó nagyszülővel lenni, és mondom, van nekem egy unoka bátyám, a Takács Gáspár, és nagyon érdekes, ő fogalmazta meg valahogy, hogy persze a szülők az próbálnak valamifajta keretet adni a gyerek számára, de a nagyszülő az nagyon sokszor egyfajta szabadságot is teremt az unoka számára. Tehát náluk nincsenek oda, ha valamit kérnek, megkapnak. Palacsintát kész kis unokám, akkor palacsintát süt a nagymama. Ha éppen fagyik-e, akkor éppen fagyit vesz.
0: Ez egy más szituáció.
2: Egészen más szituáció, és valamiképpen mondhatnám, a nagyszülő is szabad a szeretetre, és az unoka is valamit megérez ebből a szeretet közelségből, mert persze a szülőnek kell egyfajta keretet szabni a gyereke számára, meg fontos, hogy legyen keret, de a nagyszülő számára az a pár év, ami még adatik, azt jó értelme, ilyen kegyelemben, kegyelmi szeretet közösségben élik meg.
0: Van egy harmadik téma, Robert atyával kezdenénk, de mindkettőjüktől fogom kérdezni, hogy Robert atya, mi a véleménye, hogy a búcsukról, zarándoklatokról beszélgettünk közben, a magánkinyilatkoztatásokról?
1: Hát, hogy alapvetően ebben az egyházban van tanítása is, hát, hogy a vélemény most, hogy olyan szempontból lehetséges, hogy alapvetően a mi saját életünkben, saját lelkiségünkben nem feltétlenül van mindegyik magánkinyilatkoztatásnak egyforma intenzitása, de alapvetően ez így nem kötelező jellegűleg húzódik meg, de alapvetően már az Ószövetségben is találkozunk azzal, hogy nem csak a prófétákhoz, hanem azokhoz is szól az Isten, akik valamilyen fontos szerepet töltenek be, akár gondolhatunk itt egyszerűen Sámuelnek a megszólítására az éjszaka közepén, Sámuel, és alapvetően Isten ma is szól hozzánk, nem is csak a Szentírásnak a szavain keresztül, hanem azáltal, hogy egyáltalán van a spirituális kapcsolatunk vele, tehát, hogy személyesen kapcsolatban vagyunk vele, és ezekben a személyes megszólításokban nyilván próbál vezetni bennünket a saját utunkon, és van, akit egyébként meghív arra is, hogy a missziós parancs értelmében ne csak saját magának beszéljen arról, amit hall ezekben a spirituális tapasztalatokban, hanem másoknak is mondja el ezeket a magánkinyilatkoztatásokat. Nyilván így nagyon sokan túl misztifikálják ezt a helyzetet, hiszen tényleg sokszor rácsodálkozok arra, hogy akár kisgyerekek is ott vannak az Úr Jézus előtt, az oltári szentség előtt is, tudnak személyesen saját szavaikkal beszélni az Úr Jézushoz, és aztán nyitott a szívük arra, hogy meghallják a lelkük csöndjében az ő szavát. Tehát ez nem feltétlenül nagy tudást igényel a mi részünkről, de úgy gondolom, hogy a magánkinyilatkoztatások által is alapvetően ugyanaz a tanítás, ami az egyházunk egyetemes tanítása egészül ki, különböző szempontokkal, különböző áhítatokkal, más-más tiszteletekkel, de ez gyakorlatilag nagyon szorosan összekapcsol bennünket a Krisztus kapcsolatunknak a normál működésére, hogyha úgy mondom, de persze ez is normál működéshez tartozik, hogy az Isten szól hozzánk, hiszen ő eleve kezdettől fogva kereste a kapcsolatot velünk emberekkel, keresi a mai napon is. Azzal szembesülünk is, talán ezért mondanám azt, hogy nem biztos, hogy ez normál működésünk, sajnos, hogy annyira erős lett a világnak az zaja, hogy az embereknek külön tanulniuk kell, mit jelent az elcsendesedni, odafigyelni Istenre, odafigyelni az ő kinyilatkoztatására, az ő szavára.
0: Köszönöm szépen Róbert atyától, lassan el is búcsúzunk, és nagyon szépen köszönöm a közreműködését ismét a napindítónkban, és esetleg augusztus elején, hogyha meg tudjuk szólítani és ráér, akkor folytatjuk a beszélgetéseinket. Jobbulást kívánok, és a Jóisten áldását a további szolgálatára.
2: Isten éltessen sokáig. Szia!
1: Köszönöm szépen, én is dicsértességét.
0: Mindörökké, amen. Hulitka Róbert atyával beszélgettünk, és marad vendégünk Mihály Szantal atya, és majd folytatjuk egy másik interjúban a magány kinyilatkoztatásokat. Most hallgassuk meg, hogy milyen időjárásra számíthatunk, illetve milyenek az útviszonyok ezen a hétvégén.
3: Hazánk időjárásáról. Napos idő várható. A kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett legfeljebb az észak-keleti hatásszélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadék góc. A délire forduló szelet kísérhetik a nyugati harmadban élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. Bár front nincs fölöttünk, a légkörben zajló melegedés melegfront jellegű tüneteket idézhet elő az arra érzékenyeknél. Az útinform tájékoztatása szerint a 74-es főúton Bak közelében egy leszakadt utánfutó okozott balesetet, amiben egy szemből érkező gépjármű belehajtott. A 34-es kilométernél a forgalom félpályán elindult. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már mától erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén. A mai napon a Jakabok és a Kristófok ünneplik névnapjukat, Isten értesse őket és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. A következő dal nekik szóljon.

0: Folytatjuk a napindítót a Budapesti stúdióból, 7 óra 37 perc van. A vonalban a Karancsai Mária kegyhelyről beszélgetünk, és a vonalban Dénes Katalint köszöntöm, lelkipásztori kisegítőt, a Karancsai Mária kegyhely megemlékezése kapcsán. Ő fog beszámolni erről, tulajdonképpen a Magyar Kurírban olvastunk erről, hogy van ez a nagyon szép Mária kegyhely, bár az egyház által még nem elfogadott, de kérem számoljon be erről, mint lelkipásztori kisegítő, és mint a kegyhelynek egy fontos munkatársa.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Dénes Katalin vagyok.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm Önt és a Mária Rádió minden hallgatóját. Karancsági Mária kegyhelyről lesz szó, bár én ságújfalui lakos vagyok, de ságújfalúból is ugyanolyan jó szívvel, olyan szeretettel járunk a karancsági szentkúthoz, mint a bármely szomszédos településről, főleg a karancságiak, és tényleg nagy szeretettel gondozzák, ápolják ezt a szép kis zarándok helyet. A mostani búcsú apropóját az adta, ez végül is egy megemlékezés volt, arra emlékeztünk, hogy 1946-ban a helyi bányászok egy lurdi barlangot építettek kőből. És ezzel megalapozták azt, hogy méltóbb környezetbe került a máriás lelki gyakorlat, máriás hit, Máriához kapcsolódó ima életünk. 80 éves évforduló volt, és ennek apropóján volt most egy nagyon szép kis zarándoklat július 11-én.
0: Mennyire látogatott ez a kegyhely, mennyire ismerik? Hát azért is beszélünk itt a Mária Rádióban erről, hogy minél többen tudjanak róla.
1: Ez a kegyhely nagyon régi történettel rendelkezik, ha szabad ezt így megfogalmazni. 1866. június 6-án volt jelenés egy Szakács Ferenc nevű karancsági legénynek, aki a karancsági temetőben van eltemetve, és a leszármazottai rokonai karancságon ma is élnek. Ilyen hosszú időre nyúlik vissza a történet, igen, és a látogatottságáról azt lehet elmondani, hogy az ország minden részéről jöttek, főleg régebben, az 1900, tehát ott a rendszerváltozásig, ott a második világháború befejezéséig, 45-ig, 46-ig, ott ugye a szocialista államrendszerrel hát megtörtött egy kicsit a zarándoklat, ugye érthető közismert politikai okokból. Elsősorban a környékről szomszédos települések, elsősorban a helyiek, a karancságiak látogatják a kegyhelyet. Nógrád megyerből, Salgótarján, Balasagyarma, Szécsény, Rimóciak is többször megfordultak a kegyhelyen. Azt is lehet mondani, hogy távolabbi településekről is jönnek. Most legutóbbi alkalommal Mogyoródról voltak látogatók. Tehát azért van egy ismertsége, nem olyan, mint a Mátraverebi Szentkuknak természetesen.
0: De mindegyiknek van egy sajátossága, lelkisége, igen, azt gondolom. Vannak-e hálatáblák, vagy vannak-e olyan történetek, amit szívesen akár egyet is elmondana ezzel kapcsolatban?
1: A lurdi barlang körül nagyon...

0: sok hála tábla van. És van még egy nagyon fontos márványtábláról, nagyon szeretnék beszélni, hogyha módom s lehetőségem van rá.
1: Igen, röviden jó, mert még az atya szeretne majd kérdezni, gondolom.
0: Igen. Az első és második világháborús hősök neveit márványtáblára vésettük, mivel ezek a Lurdi barlanghoz felvezető 34 lépcsőfokba voltak belevésve, és az 1970-es évek elején szintén politikai okokból ezt bevakolták, és hogy ezek a nevek ne menjenek feledésbe, márványtáblát készítettünk, ami ott van szintén a zarándok helyen.
2: Néztem a leírásban, hogy a kerek évforduló alkalmából Kapás Attila helyi plébános vezetésével volt ez a zarándoklat közös imával már énekel. Miről szólt az ő tanítása? Mit hangsúlyozott ő most ki?
0: Azt hangsúlyozta ki Attila atya, hogy mindenkiben benne van a talentum, a belső érték, amelyet nem szabad, hogy a példabeszédben tudjuk, hogy a földbe rejtsünk, hanem a közösség érdekében kell kibontakoztatnunk, mert minden, amit az embertársaink javára teszünk, az Istentől kapott tehetségünk, talentumaink által, az közelebb visz a Jóistenhez, és közelebb visz az embertársainkhoz is.
1: Ön mondta, hogy nem ezen a településen lakik, de azért hadd kérdezem meg, hogy mit jelent önnek ez a kegyhely? Hogy hat a lelkére, családja, történnek-e megtérések, hogy látja ezt, akár ismeretségi körben, akár az zarándokoknál?
0: Érem olyan hatással van ez a kegyhely, hogy őrzöm őseim hitét, lelkületét, hiszen már a nagymamám és a nagynéném és a családtagjaim is mind oda jártak, dédanyám. Tehát ez nekem egy nagyon szép családi örökség. Nagymamám egy nagyon érdekes történetet mondott kislánykoromban, hogy említettem a 34 lépcsőfokot, és ő úgy említette, bár ennek írásos nyomát sehol nem találtam, hogy ahogy fel voltak vésve a hősök nevei a lépcsőfokokra, arra csak annak az adott elhunyt személynek, annak a hősnek a családtagja állt a Szent Mise alatt. Arra más nem léphetett. Ez nagyon érdekes történet a számomra, bár, ahogy említettem, ennek írásos nyomát sehol nem találtam, bár kerestem.
1: Ha valaki szeretne elmenni oda Garancsági Mária kegyhelyre, akkor mit üzen neki, és hogyan jut el leghamarabb oda? Milyen módon, de most már tényleg csak másodperceink vannak hátra.
0: 22-es főút mellett, amely Széchenyi és Salgótarján köti össze, található Karancság, és Karancságtól 3 kilométerre délre, Nógrád megyer felé kell haladni egy földúton, és ott a hegyen van ez a Mária kegyhely, egy lurdi barlang, egy körülbelül egy 40 perces sétával a 22-es főúttól elérhető.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szép lelki élmény nyújt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen alaposan beszámolt, és hát a Jóisten áldását kérjük, és kívánjuk önökre, mindnyájukra, az zarándokokra is, és gratulálunk ehhez a szép kegyhelyhez, reméljük, hogy minél többen látogatják.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és Isten áldását kérem a munkájukra.
1: Köszönjük
2: minden
1: szépen.
2: Jót.
1: Minden jót.
0: A Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Egy kis zenehallgatás után folytatjuk, majd hol tartunk most? Igen, egy nagyon érdekes programra hívjuk fel a kedves hallgatóink figyelmét majd a kis zene után.

0: 7 óra 47 perc van, a napindítót folytatjuk egy programajánlóval. A vonalban Pársonyi Katani Noémi, kórusvezető, és egy nagyon szép program sorozatra hívja fel a kedves hallgatók figyelmét. Én elsősorban azt kérdezném, kedves Noémi, van lélekharang és lélekhang. Először mutassuk be ezt a két együttest, kórust, úgy, ahogy ez van valójában.
1: Szép jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak. Igen, mi vagyunk a Lélekhang kórus, ugye mi már több mint 15 éve zenélünk, éneklünk együtt 35 fővel. Van egy kis kórusunk és egy zenekarunk is együtt. Most műsorainkat a sokszínűség jellemzi, természetesen az Isten szeretete és dicsőítése minden módon, és minden korosztály megtalálható nálunk az unokától a nagymamáig, és ez is az egyik mottónk, hogy minden korosztályt szeretnénk megszólítani a zenéinkkel. Mit is mondhatnék? Nagyon sokszor kapjuk azt a visszajelzést, hogy nem véletlen a nevünk, ez a lélekhang, amit mondtál is, hogy egyik fő küldetésünknek tartjuk, hogy a lelkeket szólítsuk meg a mi lelkeinken keresztül. Tehát nálunk a kóruspróbák azok nem csak úgy néznek ki, hogy ugye nyilván profi szinten megtanuljuk a dalainkat, amiket egyébként együtt alkotunk, hanem azt is, hogy beszélgetünk a témákról, és nagyon igyekszünk szívünkkel, lelkünkkel áthatni a dalainkat. És ezt tényleg vissza is jelzik nekünk, a minket hallgatók általában, ezt a lélekből szólást, lelkekhez szólást.
0: Hát mely az a két koncert, amelyet augusztusban majd a érdeklődők meghallgathatnak, és hol lesz, mikor?
1: Igen, ugye minden évben van nekünk egy kórustáborunk, és idén Komáromban lesz ez a tábor, és itt két koncertet is fogunk adni. Az egyik egy templomi koncert lesz a Komáromi Jézus Szíve templomban, ez augusztus 9-én a délelőtti mise után lesz. A másik pedig egy nagyon izgalmas dolog lesz, az pedig augusztus 8-án, egy nappal korábban, este 6 órától a Komáromi Csillagerődben, ez egy gyönyörű koncert és színháztér, és itt egy kicsit kitekintünk, kilépünk a megszokott közegünkből, és a tavalyi kórustáborunkban létrehoztunk egy Arra születtünk című műsort, amelyben slágerfeldolgozások találhatóak, tehát az Arra születtem LGT slágerből jött maga a koncertnek a neve is, de megtalálható benne Szájfelmagasra, ugye a Piramistól, de vannak benne népdalfeldolgozások is. Ez igazából nem konkrétan a vallást szólítja, hanem inkább ami mögötte van. Tehát olyan morális értékeket, olyan eszményeket igyekszünk énekelni ezen a koncerten, amelyeket felfedeztünk nem csak a templomi közegben, hanem a slágerekben is. Tehát úgy érezzük, hogy olyan szent dolgok találhatóak meg a magyar előadók verseiben, előadásaiban, amiket mi szintén méltónak találtunk arra, hogy egy csokorral belőlük egy koncertet alkossunk. Ez egy nagyon vidám, színes, kirobbanóan örömteli koncert, és bármely korosztálynak jó szórakozást nyújthat így egy nyári estén. Úgyhogy mindenkit várunk
0: szeretettel. A Mihály Antal atya a vendégünk most itt a stúdióban. Azt hiszem egy percünk van hátra, akkor Antal atya is
2: ugye szeretne kérdezni. A régiek kérdezni. Azt mondják, akik énekelnek, azok kétszeresen imádkoznak. Mit jelent az ön életében az éneklés?
1: Az éneklés az Isten dicsőítése egyértelműen minden szinten, akármilyen legyen a dal stílusa, szövege, tehát hogy akár Istenről szól konkrétan, akár csak átvitten, de mindenképpen az Istenhez énekelünk, a szívünkben ő van mindig.
0: Azt hiszem, igen, hogy a kórus éneklés, aki már énekelt kórusban, az egy fantasztikus érzés. A közösség is, egy közösségépítő dolog. Hogy látod ezt a kórusotokban? És annyira színes ez a paletta, mondtad, hogy vannak, igen, olyan könnyű zenei feldolgozások, amelyek, igen, hát nagyon népszerűek, és nagyon sokoldalú ez a program, sokrétű.
1: Igen, ez így van. Ugyanolyan sokoldalú, amilyenek mi is vagyunk igazából, ahogy kérdezted, a kórusunk egy nagyon érdekesen alakuló közösség lett. Kezdetben csak hárman voltunk, ugye a kórusvezetők, mi régi ismerősök voltunk, és utána egyik barát hozta a másikat, és a végén feldúzzadtunk 35 főre, tehát baráti kapcsolatok által találkoztunk. Nagyon színes a korosztályunk, a 20 évestől a 70 évesig találhatóak a kórusunkban. Szövődtek szerelmek a kórusunkban, van már házaspárunk, most éppen az egyik tagunk kisbabát vár, most ő vele örülünk együtt, és tényleg nagyon-nagyon szeretünk együtt lenni, tényleg korosztálytól függetlenül, úgyhogy egy igazi Isten csoda, ahogy megéljük, ahogy kialakult a mi közösségünk, úgyhogy
0: hát ez tényleg egy Isten csoda, kórusban énekelni is, meg élni is, meg közösséget találni, igen, egymásra találni. Hát gratulálunk ehhez.
1: 15 éve. Igen.
0: Hallgatók igen. Nevében is. És akkor még egyszer, mikor augusztus 8-án szombaton?
1: Augusztus 8-án szombat este 6 órától a Komáromi Csillagerőben az Arra születtünk műsorunk, és augusztus 9-én a délelőtti mise után a Komáromi Jézus Szíve templomban pedig a templomi műsorunkat hallhatják a kedves hallgatók.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad a hallgatóknak, és
1: én is
0: nagyon szép koncerteket a Jóisten áldásával kérjük
1: köszönjük
0: és kívánjuk.
2: Sok kegyelmet, Isten életesen teker sokáig.
1: Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk.
0: Köszönjük. A Lélekhang kórus vezetőjével, Bársonyné Katalin Noémivel beszélgettünk az elmúlt percekben. Hamarosan a hírpercek következnek, aztán a napszentje, és nagyon érdekes riporttal folytatjuk majd 8 óra 10-kor a beszélgetést.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Clarissa kolostor templomát. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Az idősebb Szent Jakab apostol. Jeruzsálemben halt meg, 42 körül. Betszaidában született. Zebedeus és Szalóme fia, Szent János evangélistának pedig a bátyja volt. Apjától örökölve a mesterségét, a halászatból élt. A 28. év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a genezáreti tópartján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, folytatva útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, aki az apostol kollégium feje, az egyház szikla alapja lesz. János a szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz. Jakab pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Jairus leányának föltámasztásakor és a Getszemáni kertben csak hármukat vette maga mellé Jézus. Jakab egyébként robbanékony természetű volt. Amikor úton Jeruzsálem felé a szamáriaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt fölháborodva mondta: Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten tüzes nyilát, hadd pusztítsa el őket. Ezért nevezte el Jézus-e két tanítványát Boanergesznek, ami annyit jelent a mennydörgés fiai. Az evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten országát. Szalóme asszony a fiaival együtt odament Jézushoz, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: mit akarsz? Intézd úgy, felelte, hogy két fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyet majd én iszom? Tudunk, felelték. Jézus így folytatta: a kelyhemből fogtok ugyan inni, de a jobbomra és a balomra ülést nem az én dolgom adni. Az azokat illeti, akiknek atyám szánta. A többi tíz ennek hallatára megneheztelt a két testvérre. Jézus azonban odahívta őket magához, és így szólt: tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg hatalmukat éreztetik velük. Köztetek nem így lesz, hanem aki nagyobb akar lenni közületek, a szolgátok lesz, és aki első akar lenni, a rabszolgátok lesz. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. Jakabban jó talajba hullottak az Úr e szavai. Mestere halála után ő lett a jeruzsálemi egyház püspöke, s mint ilyen valóban ivott az Úr kelyhéből. Amikor ugyanis Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik leghíresebb búcsújáróhelye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Compostellában. A 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, hogy Jakab a mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későbbi 13.-14. századi leírás még azt is tudja, hogy ige hirdetésének nem volt sok foganatja. El is veszítette Jakab a kedvét, s akkor megjelent neki Zaragózában a szűzanya, és megvigasztalta. Jakab hispániai jelenléte erekéi átvitelének köszönhető. A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először kiskápolnát építettek föléje, amit 899-ben harmadik Alfonz király kibővítetett, az arabok 997-ben lerombolták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak a sírjához. A Szentmisében így imádkozunk: mindenható örök Isten, rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat. Szent Kristóf vértanú ünnepe tegnap volt, ma emlékezünk meg róla. 250 táján halt meg. Kristóf létezését történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, mégis nagy tiszteletnek örvend. A legenda Aurea szerzője rajzolta róla a legszínesebb képet. Az óriás Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csak hogy az ördög is félt a keresztjelétől. Így jutott el Kristóf végül is Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg, és legyen a fele barátai szolgálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz, ha a folyóhoz érkezik valaki, és fél a víz sodrától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyópartján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva, sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen teljesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi, könnyű tehernek ígérkezett, hatalmas vállai számára. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csak nem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta, ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni akartál. És az isteni gyermek jutalmul megajándékozta őt a vértanúság koszorújával. Mert Kristóf ezután fáradhatatlanul térítette az embereket Szamóban. Nem csak azok a katonák tértek meg szavára és csodáira, akiket az elfogatására küldtek, hanem az a két szolgáló leány is bátran vállalta a vértanú halált, akiknek a börtönben el kellett volna őt csábítani. Miután Kristófnak sem a mágia tüze, sem az izzó sisak nem ártott, kirendeltek 400 katonát, hogy nyilakkal célba vegyék, de a nyilak egy kivételével megálltak a levegőben. Azaz egy a bíró szemébe repült. Végül lefejezték Kristófot, de még a vérében is erő volt. Meggyógyult tőle a bíró szeme. Sokan kérik az autók megáldását ezen a napon. Utazók, zarándokok égi pártfogója, Szent Kristóf.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 9 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. A Szentvér kegyhelyen lelki gyakorlatoztak a Pécsi Egyházmegye pap növendékei és felnőtt minisztránsai. A találkozót Nyúl Viktor bátaszéki plébános és Sümegi József diakónus a bátai kegyhely őre vezette. A vonalban Nyúl Viktor plébános köszöntöm szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm én is a rádió kedves hallgatóit, paptestvéreket, kispapokat is, mindenkit, aki hallgatja a műsort.
2: Isten éltessen sokáig.
0: Elmondom az atyának, hogy Mihály Szantal atya vendégünk itt a stúdióban, úgyhogy ketten beszélgetünk.
1: Köszöntöm Antal atyát is.
2: Szervusz Viktor atya.
1: Köszöntelek.
0: Milyen lelki élményt adott a résztvevők számára ez a lelki gyakorlat?
1: Szép élmény volt a múlt hétvégén. Minisztránsokkal, kispapokkal, Sümegi József diákonus testvérrel együtt eltölteni néhány napot a Szentvér kegyhelyen. Közös imádságok, kirándulások, beszélgetések, játékok, mókázások, ezek mind-mind a testvériséget erősítették közöttünk, illetve azt az élményt, hogy jó Jézus közelében lenni, jó Jézus tanítványának lenni, hogy Jézus meghívta az apostolokat, hogy vele legyenek, hogy a Márk evangélium harmadik fejezetében olvassuk, mi is ezt tapasztaltuk meg, hogy jó az Úrral együtt lenni, a közös zsolozsmában, a közös szentségimádásban, szent eukarisztia ünneplésében, beszélgetésekben, és hát a közös kirándulásokban, élményekben megtapasztaltuk, hogy jó az Úrral lenni, az Úr tanítványának lenni, és úgy gondolom, hogy erősödtünk az Úr iránti szeretetben, illetve a lehetőséget adtunk arra, hogy a hivatásukban is megerősödjenek, illetve hivatásukat felismerjék minisztránsok, illetve a szeminaristák, hiszen jövőre a hivatás éve lesz hazánkban, ezért törekedtünk már ezt a témát választani idén is a lelki gyakorlat témájául. A hivatásról voltak elmélkedések a Lectio Divina, vagyis a Szentírás imádságos olvasása alapján, vagyis olvastunk néhány szentírási szakaszt közösen. Mivel a Duna közelében vagyunk, ezért a vízpartot választottuk témának, jelképesen mondva a Genezáreti tó partján, amikor Jézus meghívja Simonékat, hogy kövessék őt. Lukács evangélium 5. fejezetén elmélkedtünk azon, mit jelent az, hogy a te szavadra kivetem a hálót, illetve a János evangélium 21. fejezete alapján, amikor Jézus, a feltámadt Jézus apostolokkal beszélgetve megkérdezi Pétert, hogy szeretsz engem, és hát Péter mondja, uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged, és így ezeken a szentírási szakaszokon keresztül a csendben, az elmélkedésben is próbáltunk figyelni együtt az Úr szavára, hogy Sámuel könyvében is mondja a kis Sámuel, hogy szólj, uram, hallja te szolgád. Úgyhogy úgy gondolom, egy szép lelkiélmény volt mindannyiunk számára ez.
2: Én azt hiszem, hogy a nyári időszakban egy ilyen alkalom jó lehetőség, és az, hogy a pap növendékek, ugye a felnőtt minisztránsok együtt jó értelemben pont abban segítenek, hogy esetleg jó értelemben megfertőzni őket a hivatástudattal. Te hogy látod az egyházmegyében? Ti hogy vagytok? Ugye beszélnek itt krízisről, nehézségekről. Hogyan álltok pap növendékek számában?
1: Értem. Hát a krízis szó kapcsán annyit tudok mondani, hogy nem a papság van krízisben, hanem az ember van krízisben. Egy antropológiai krízisről beszélünk. Annak idén már Bíró Püspök atya is a szemináriumban erről is beszélt. Tehát a papság nincs krízisben, hanem vannak különböző nehéz szituációk. Ugyanakkor pedig a krízis, ami egy nehézséget is jelent, egy alkalmat teremt a fejlődésre, a megtérésre, a dolgok átgondolására. Tehát én derülátó vagyok, hiszen az Úr Jézus azt mondta, az aratni való sok, de munkás kevés, küldjetek munkásokat az aratásba. Ugye a Máté evangéliumban is olvassuk ezt. Tehát fontos, hogy imádkozzunk papi hivatásokért, ezt tesszük mi is plébánián, egyházmegyében is, és boldog vagyok azért, mert idén 3 kispap is jelentkezett az egyházmegyénkbe, és őket Püspök atya az esztergomi szemináriumba küldi, és mind a 3 kispap jelen tudott lenni itt ezen a lelki gyakorlaton, ez is egy külön ajándék volt, és számomra az is ajándék, hogy közülük három kispakból kettő Bátaszékhez is kapcsolódik, sőt, mivel itt többször találkoznak, ezért így kötődnek ez a területhez, Bátához is, ez így öröm számomra. Tehát nagyon fontos, úgy gondolom, a hivatások számára, hogy találkozzanak olyan emberekkel, akik a hivatásukat boldogan, örömmel élik. Ez számomra is annak idején fontos volt olyan papokkal találkozni, akik boldog papok, lelkes papok, és ez engem is annak idején erősített, motivált. Tehát úgy gondolom, hogyha mi papok boldogok vagyunk, éljük a hivatásunkat az Úrnak teljes szívvel, odaadva magunkat, akkor az vonzó lesz, és úgy gondolom, hogy akkor ifjú titánokat erősítjük ezáltal, hogy ők is felfedezzék magukban, ha az Úr meghívta őket, a papi hivatást.
2: A nyárban megtalálni azt a csendes szigetet nem olyan egyszerű, de az, hogy a nyaralást fölváltani, és tényleg az ember ide elköteleződjön, az tényleg egy fontos döntés. Mit jelent a te életedben ez a Szentvér kegyhely? Mert pont ezt a helyet választottátok, persze az egyház melyek a kegyhelye, de mit jelent a te életedben?
1: Számomra nagy ajándék Báta, a Szentvér kegyhely, egyházmegyénk egyik szent helye, Mária Gyűd mellett, és a Szentvér kegyhely nagyon sok ajándékot adott számomra. Egyrészt Szent László király itt alapított egy bencés apátságot a 11. század végén. Én, mint panolmi bencés diák, és ugye a bencés lelkület közel áll hozzám, számomra ez egy nagyon fontos, hogy egy bencés kolostor romjain épült templomban misészetem. Gyakran kimegyek oda imádkozni esténként, és hogy Várszegi asztikatya mondta, hogy őrizzétek itt a bencés lelkületet, ezt iparkodom tenni. Tehát egyrészt ez a bencés vonal. Másrészt pedig, hogy a bencés szerzetesek több évszázadon keresztül ott imádkoztak, dolgoztak, és egy szentmise során az egyik atya, miközben misézett, a szentostya látható módon elkezdett vérezni. És innen jön a kegyhelynek a kegyhely eredete, Krisztus vérző szent testének kegyhelye, így hívták a középkorban. Nagyon sokan ide zarándokoltak, királyok is jártak itt, Hunyadék is kapcsolódnak ide. És a szentvér kultusz, a szentvér iránti hódolat innen ered itt Bátán. Majd az ottomán korban, 1530-as években több ezer embert megöltek szentmise közben az ottománok, így tehát vértanúk vére által áztatott szent föld, ez a szent hegy. A szent hegy gyomrában több ezren vannak eltemetve, vértanúk is. Majd az eukarisztikus kongresszus, amikor volt a 30-as években, akkor született meg az a elhatározás a magyar egyházban, hogy ezt a kegyhelyet felelevenítik, és akkor építették 39-ben a ma is látható Szentvér templomot. Mivel a Szentvér, a vérző szentostya az a középkorból az elveszett sajnos, ezért a mostani erekjét Udvardi György, akkori pécsi püspökatya, mostani veszprémi érsekatya Nyitráról hozatott egy erekjét, mégpedig abból a kendőből, amely a halott Jézus arcát fette, amelyről olvasunk a János Evangélium 20. fejezetében, hogy ez a kendő összehajtva félre volt téve, és ez a kendő ugyebár érintette Jézus véres arcát, így tehát ebből a kendőből ez a darabka látható az oltárszekrény fölött, itt Bátán, egy szép erekje mutatóban, ilyen értelemben ez a Szentvér erekje most. És számomra nagyon sokat jelent feltekinteni erre a Szentvér erekjére, hiszen amikor Jézus oldalát a katona átdöfi lándzsával, olvassuk a János Evangélium 19. fejezetében, Jézus oldalából vér és víz folyt ki. Ez mutatja Jézus emberségét, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember. Mutatja az ő szeretetét, hogy életét adta értünk. Mutatja azt, hogy az ő halálával kiengesztelődést hozott, megváltást hozott, életet ad. Jézus azt mondja János Evangélium 6. fejezetében, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Nagyon szeretek föltekinteni erre az erekére, hogy a János Evangélium 19. fejezetében olvassuk, hogy föltekintenek arra, akit átszúrnak. Tehát föltekinteni Krisztus arcára, szemlélni Jézus arcát, azt jelenti, hogy találkozom vele, hogy János Pál pápa is kérte, hogy szemléljétek Krisztus arcát. amikor erre az erekére, a Szentvér erekére felpillantok, akkor látom Jézus emberségét, látom Jézus szeretetét, aki nekem is életet ad, aki engem is megváltott, megbocsátást hozott, és ahogy Bátán ezt sokszor szoktuk hangsúlyozni, és hát más helyeken is, amit Ferenc pápa mondott, hogy Isten mindig mindent megbocsát, ez a három növető is gyakran eszembe jut, Isten irgalmáról, Isten szeretetéről, az örök életről, Jézus emberségéről beszél, ez az erekje, és erre jó felpillantani, nem csak nekem, hanem mindazoknak, az zarándokoknak, akik ott vannak, a kispapoknak is, minisztránsoknak is. Ez a kegyhely reményt hoz, ez a reménynek a jele. Eukarisztikus kegyhely hirdeti, hogy Jézus Krisztus nem hagyott magunkra, velünk van az oltári szentségben. És ez az én hivatásomban, emberi természetemben is megerősítést jelent, és vigaszt, reményt.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy ugye ezen a lelki gyakorlaton papnövendékek és felnőtt minisztránsok vettek részt, akik nap mint nap az eukarisztia közvetlen közelében vannak. Ez a lelki gyakorlat hogyan biztosította, hogy elmélyítsék kapcsolatukat Krisztussal, és megértsék, felfogják az eukarisztia titkát?
1: Hát, ahogy említettem, azok a programok, amik voltak, azok lehetőséget adtak az elcsendesedésre is, tehát csendszigeteket is tartottunk, amelyek alkalmat adtak arra, hogy az meghallgatott szentírási szakaszokat átgondolják, megfontolják, hordozzák magukban Isten szavát, bíbelődjenek Isten szavával. Ez egy jó lehetőség volt Jézussal való barátság elmítésére. És természetesen minden nap tartottunk szentségimádást, vagyis szemlélhettük az Úr arcát, szemlélhettük Jézus Krisztust, közös zsolozsma imádságok, a közös eukarisztia ünneplések, közös imádságok is lehetőséget teremtettek arra, hogy szemléljük Isten szeretetének a titkát, illetve hogy ott voltunk az Úr közelében, hiszen ez volt ez a lényeg, hogy nem megérteni sok mindent, hanem ott lenni az Úrral, lenni az Úrral, vele együtt lenni. És úgy gondolom, hogy ezek a napok segíthették az ifjú titánokat, minisztránsokat, kispapokat, hogy megízleljék az Úr jelenlétének szépségét. Úgy gondolom, hogy ez a lelki gyakorlat segíthette őket ebben, és bízom benne, hogy máskor is, amikor visszatérnek, segíthetjük őket ebben. De én magam mindenképp erősödtem örömben az Úr Jézussal való kapcsolatban e napok által is.
0: Köszönöm szépen, sajnos lejárt a időnk, pedig még lettek volna kérdéseink.
2: Isten éltessen teket sokáig.
1: Köszönöm szépen, máskor is, ha lesz alkalom.
0: Nyúl Viktor bátaszéki plébánosnak, hogy mindezt elmondta, a Szentvér kegyhelyen lelki gyakorlatoztak a Pécsi Egyházmegye pap növendékei és felnőtt minisztránsai. Isten áldja önöket.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Minden jót kívánok.
1: Isten áldja, imában együtt. Köszönöm szépen, köszönöm. Minden jót kívánok. Köszönöm.
0: Ugye most Szent Kristófról és Szent Annával kapcsolatban olyan nagyon nagy ajándékok következnek, amit a Antal atya elmond majd önöknek, hogy milyen áldásokban részesülhetnek.
2: Holnapi nap, tehát 26-án vasárnap a józsefvárosi Szent József római katolikus templomba 9 órakor ünnepi misa lesz, amelyben nagyszülők és idősek világnapja alkalmából a nagyszülőket megáldom a szentmise végén, illetve a szentmise végén pedig a járműveket, a Szent Kristóf közbenjárását kérve, hát így mondhatnám egy csokorban minden együtt, ugye, hogy szokták mondani a kávéban, kettő az egyben. Ami még hirdetni való, itt a rádió kapcsán az mindenki fontos, augusztus 2-ától Böjte Csaba testvér a Virág és Fény felé hajlik című kötetét ismételjük meg, a gyermekvállása és a nevelésről szóló füves könyvet Vokovics Edit felolvasásával hallhatják. A műsor minden hónap első és harmadik és ötödik vasárnapján 14 óra 20 perckor jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkba is, tartsák belünk. Július 25-én, tehát a mai nap, 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, s elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszonyköre Egyesület képviseltében, és Farkas István lópusz atya, piaista szerzetes. Júliusi témánk Sarlos Boldogasszony, fogadják szeretettel a műsort. És július 26-án, tehát ugyancsak holnapi nap, délután 3 órától, 15 órától, különleges szentmisében vehetnek részt a Mária Rádió hallgatói. Salgó Ferenc atya neve bizonyá ismerősen cseng a hallgatók számára, a pápai Szent Anna plébánia kormányzója, rádiónk helyi Bétel közlek lelki atya is egyben, s új ideje már a KED reggeli szentmisek közvetítését is őt szereplálja. Ferenc atya augusztus 1-től nyugállományba vonul, és 26-a vasárnapon az ő búcsúztató miséjét sugározzuk a pápai templomból. Szívből köszönjük Salgó Ferenc atya hosszú éveken át tartó szolgálatát, és a Jóisten áldását kívánjuk nyugdíjban töltött éveire. Kérjük hallgatóinkat, kapcsolja be minél többen a szép ünnepbe július 26-án vasárnap délután 3 órától.
0: Köszönöm szépen Mihály Szantal atyának, a Mi Rádiónk híreit hallották, és most Feri elmondja, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek ezen a hétvégén.
3: A mai napon 18 órától közvetítünk szentmisét a Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János templomból, holnap vasárnap pedig, ahogy Antal atya már említette, 15 órától a Szent Anna templomból pápáról közvetítjük a szentmisét.
0: Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, a napindítót hallották a budapesti stúdióból ma, július 25-en Szent Jakabra emlékeztünk, és holnap pedig Szent Anna ünnep és búcsúk lesznek, mint ahogy hallották az interjúkban is. És köszönöm Mihály Szantal atyának, hogy itt volt velünk, és következő hónap utolsó szombatján megint találkozunk. Minden jót kívánok, áldott hétvégét minnyájuknak. Vigyázzanak magukra, egymásra is.
2: Minden jót önöknek.

0: Dilexit nos, szeretett minket, így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amely végigvezet Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon. Felszólít, hogy újítsuk meg ezt a tiszteletet, hogy ne feledjük el a hit gyengétségét, a szolgálat örömét és a küldetés buzgalmát, mert Jézus szíve arra ösztönöz, hogy szeressünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a hallgatókat. A Szeretet Öröme Beszélgessünk a Családról című műsorban folytatom a beszélgetést Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel Ferenc pápa negyedik enciklikájáról.
1: Ember úgy néz ki, mint a közepét veszített fenyőfa, ami gyökösi elbeszélésében ott égtelenkedik az előkertben, mert valaki állotta a közepét. Amikor a szívet kihagyjuk a társadalom életéből, vagy akár a mindennapi életünkben, a házasságunkban is, akkor minden elveszíti az értékét. Azt mondja a Szent Atya, már idéztük ezt, ha a szív veszít az értékéből, akkor annak értéke is csökken, ami a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, a szív gyógyítása jelent. Ugye azt mindennapi nyelve annyira azt mondjuk, hogy hát ezt nem szívből mondta, vagy szívből mondta. Amit a másik ember szívből mond, az eléri a szívünket. Hogy csak úgy mond, szív nélkül, az a dobhártyán kijut csak el. Ezt a házasok nagyon sokszor tapasztaltam, hallják, hogy a másik szívből szól le hozzánk, vagy csak úgy valamit a nyelve felszínéről néhány szót legördít. Nagyon fontos szempont. De az egész társadalomnak a mindennapjainál is. Nagyon fontos erre odafigyelnünk, idézem újra a Szent Atyát, ha a szív veszít értékéből, akkor annak értéke is csökken, ami a szívből szólás, a szívvel cselekvés, a szívünkben való érettebbé válás, vagy a szívgyógyítás jelent. Tehát szívből szeretnék szólni egymáshoz. A 13. pontban azt mondja a Szent Atya, szükségünk van arra, hogy minden cselekedetünk a szív politikai uralma alá kerüljön, hogy az agresszivitás és a kényszeres vágyok lecsillapodjanak a szív által kínált nagyobb jóban, és a szívnek a rosszal szemben tanúsított erejében, hogy az értelem és az akarat is a szív szolgálatában álljon. Na szóval Szent Atya azt mondja, minden szavunknak, minden cselekedetünknek, időzélbetével mondja a szót, a szív politikai uralma alá kell, hogy kerüljön. Azt gondolom nagyon fontos, hogy szembe merjünk nézni önmagunkkal. Szavaink, cselekedeteink mennyire állnak, szerint idézem a Szent Atyát, a szív politikai uralma alatt. Ugye sokszor hallom ezt a panaszt házaspártól, hogy a párom csak mondja a szót, vagy csak úgy látszólag hallgat. Szóval az egész ember, magyarul az egész párkapcsolat nem áll a szív politikai uralma alatt. Amikor idáig eljut egy házasság, hogy nem tud egymástól figyelni, nem tud szívből odafigyelni, vagy szívből szólni, nagyon hamar kiderül ez egy házasságban, és rombolja a házasságot. Tehát a szív politikai hat uralma alá helyezni minden szavunkat, cselekedetünket. Másként semmit se ér a szó. Csak úgy legördül az ajkunkról, a cselekedet úgy kipörög a kezünkből, és nem jut el messzire. Mikor ez a felszínesség jellemez bennünket, a szívtelenség, akkor tulajdonképpen a szív kimarad a cselekedetünkből, a szavunkból, az értelmünkből, akaratunkból, és semmiféle hatása nincsen.
0: Számomra a politika szónak a behozattala az egy kicsit pejoratív értelmet ad. Őszintétlenségre asszociál az ember.
1: Igen, igaz is. Egyszer egy fértől hallottam, hát tudod, azt mondja, az asszony elkezd valamit mondani, eldöntöm, hogy tőle rá válaszolnom, vagy nem, és akkor használom a két fülemet. Ilyenkor nincs meg a szívnek időzőjelvetéve a szót, hogy a Szent Atya is teszi a politikai uralma a cselekedetünk fölött, a hallgatásunk fölött konkrétan. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen mélységben vagyok jelen egy beszélgetésben, milyen mélységű a csendben, amikor a másikat meghallgatom. Tovább a Szent Atyának a szavait olvastam, azt mondja, így azok érezzék és ízleljék az igazságokat, ne pedig uralni akarjuk őket. Tehát a szív szolgálatába állítani a szavainkat, a hallgatásunkat. Mert ha nem áll

0: szív uralma alá kell kerülnie, mert én a szíven vagyok. Nagyon sokszor hallatszik, hogy a feleség nem fogadja a férjet. A férjnek leül mindjárt a számítógép elé, neki tájékozottnak kell lenni. A feleség mondhatja magáét, hogy nem figyel oda. Tehát a szív nincs jelen a kommunikációban, pedig én a szíven vagyok.
1: Vagy talán, atya, lehet, hogy fogalmazhatunk úgy is, mert azért számos esetben az ember szíve szerint azt tenné, de az érv, az észérv az mást diktál, hogy talán úgy is kibővíthetnénk ezt a mondatát pápának, hogy abban az esetben, hogyha talán az észérvek dominálnak, hogy azt is szívből jövően kell megfogalmazni, mert sok helyütt talán a kommunikációban látom a hibát, akkor, amikor az ember az eszére hallgatva próbálja meggyőzni a társát, ugyanakkor nem szívből jövő, és olykor éppen nyers vagy kioktató megfogalmazásban teszi ezt.
0: Pontosan. Tehát igazából a Szent Atya, amikor folyik társadalomról beszél, akkor a ráció, a technikai gazdagságunk ellen beszél. Mert a ráció és a technikában nem marad helye a szívnek. És valahogy mindegyikünk dolgozik valahol, racionálisan föl van építve a munkánk, ott vagyunk egy gép előtt legtöbbször, hazamegyünk, és ez a mechanikus, racionalista gondolkodással érkezünk haza, és nem tudjuk átmosni magunkat, hogy a szív irányítása alá kerüljünk. Erre mondja, hogy a Szent Atya pedig a szívem vagyok. Tehát a szív által kerültem haza. Ez nem is egy egyszerű dolog, a technikai világból, a racionalista világunkból, amit a munkáink számunk érnek, átlépünk a szív kultúrájába. Ami tulajdonképpen elvezet a lelki identitásunkhoz. És valójában a szívünk terem közösséget köztem és a másik ember között. Tehát ezt nagyon sokszor érzik a házasok és szenvedik. És hazajön a férjem, hazajön a feleségem, és beszélgetünk is egymással, de nincsen találkozás, mert csak a szavak felszínén beszélgetünk. Nincs mögötte a szív, ami közösséget teremt köztem és a másik ember között. Mindegy, a Szent Atya tovább, a digitális világban működő algoritmus azt mutatja, hogy gondolataink és akaratunkból fakadó döntéseink sokkal szabványosabbak, mint hisszük. Tehát észre se vesszük, hogy ezt a technikai eszköznek a világát, eltárgyasított világát visszük haza, és azon a szinten kommunikálunk. És nincs találkozás ember és ember között, szülő és gyerek között. Hányszor lehet látni ezt a... Egyik nézi a laptopot, a másik a telefonját lapozgatja össze-vissza. És nincs találkozás. És szabványossá válik minden. Itt pedig a házasság meghal, a család meghal. Azt mondja Szent Atya, könnyen megjósolhatók és manipulálhatók, nem úgy a szívünk. Tehát mikor nem a szívünkből szólunk, akkor egy manipulált énünkkel fordulunk oda egymáshoz. Azt mondja, hogy a Szent Atya, amit mond, tényleg a házasságnak a legmélye, hogy vigyázzunk arra, hogy azt a mechanikus gondolkodást, ami rámak ad a munkahelyen, tényleg csak meg kell jönni ezt a gombot, azt a gombot, és kész az eredmény. És az ember az nem így működik. Az ember a szív a szívhez szól. A szív tesz önmagammal. Én a szívem vagyok, mondja a pápa. A szív, mondja tovább,

0: fontos szó a filozófia és a teológia számára, melyek integráló szintézisre törekszenek. Ugye az előbb mondtuk azt, hogy a szívből fakadó szó, a szívből fakadó hallgatás teremti meg a találkozást. Amikor a technológiai világba lépünk, ha nagyon elmélyülünk, akkor eltűnik a szív, és nem történik találkozás. Tehát a szív egyike azoknak az eredeti szavaknak, amelyek olyan valóságokat jelölnek, amelyek pontosan az emberre, mint egészre, mint testi-lelki személyre vonatkoznak. Ez sokszor elmondja a Szent Atyában az encidikájában, a szív integráló erővel bír. Tehát amikor a szív van jelen egy kommunikált, hittestársi dialógusban, akkor testem, lelkem benne van. Tehát olyan szépek azok a jelenetek, nem? Mint egy házas pár leül beszélgetni, és a beszélgetésük, mert ott van mögötte a szív, ami testet és lelket integrál, ölelésbe folytatódik. Hányszor megtörténik ez a boldog pillanat, amikor senkinek semmi kételje nincs abban, hogy itt valódi találkozás történt, mert a szív jelen van a szóban, a cselekvésben, a hallgatásban. Egy nagyon fontos szónak tartom, szókapcsolatnak tartom, a szív az, ami integrál testet és lelket. Tudom, érdemes erre odafigyelni. Figyeljük meg, amikor ez így sikerül otthon gyakorolnunk a beszédet, a hallgatás, a cselekvés, akkor valódi találkozás történik, ami kifejeződik gesztusokban is. Tehát a biológus nem reálisabb, amikor a szívről beszél, mert csak egy részt lát, az egész pedig nem kevésbé valóságos, sőt valóságosabb. Tehát a biológus az a szívről, mint egy testrészről beszél, egy alkatrészről. Amikor bibliai értelemben beszélünk a szívről, amely integrál testet és lelket, akkor már nem csak egy testrészt látunk a szívben, hanem egyesítő erőt, találkozás forrást. Egy elvont nyelvezet sem rendelkezhetne ugyanazzal a konkrét és egyidejűleg integráló jelentéssel. A szív nem csak személyünk legbelsőbb magjához vezet bennünket, hanem azt is lehetővé teszi, hogy önmagunkat a magunk integrálásában, és ne csak valamilyen elszigetett aspektusban ismerjük fel. Ezek nagyon elvont szavaknak tűnnek. Tehát, ha kihagyjuk a szívet, akkor önmagunkat is valami rész egységként ismerjük. Tehát nem az egész ember van ott, nincs integráció. Tehát a szívnek a jelenléte a házasságban, amikor fáradtan hazaérkezünk. Valamelyik író emlékszemre azt mondja, ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor inkább mondjuk a párunknak azt, te most ne beszélgessünk, mert nem tudok ott a beszélgetésünkben. Talán jobb, ha kimondjuk azt, hogy most nem tudok integrálni. Most csak egy részem tud jelen lenni ebben a találkozásban. És ez nem visz bennünket előre, sőt visszavet. Azt mondom, hogy a Szent Atya olyan szempontokra hívja fel a figyelmet, amely nem igen szoktunk figyelni. Tehát a szívnek az integráló erejét fontosan tartom hangsúlyozni. Továbbá mondja a Szent Atya, a szívnek ez az egyedülálló ereje segít megérteni, miért mondjuk szívünkkel ragadunk meg valamilyen valóságot, akkor jobban és teljesebben ismerjük meg. Tehát amikor a gyerekünkre szívből tudunk vigyelni, akkor a gyereket a legmélyében értjük meg, ragadjuk meg. A pici gyerek az másként él, mint a házastárs. A házastárs is sokszor ki is mondja, hogy te ide figyelj, látom, nem figyelsz. Téged nem érdekel, amit mondok. És a gyerek még nem tudja kimondani, de amit mondok neki, és nem szívből, az a gyerekek a top hátjáig jut csak el. Ez is hányszor megtörténik. Ez szükségképpen a szeretethez vezet bennünket. Tehát ha szívből szólok, ha szívből hallgatom a másikat, ez a szeretet. A szeretethez vezet bennünket, mondja a Szent Atya, amelyre ez a szív képes, mivel a valóság legbensőbb valósága a szeretet. Nagyon mély gondolatok ezek. Tehát ha valaki ennyit megért ebből a mai kis elmékedésünkben, vagy eszmélődésünkben, hogy a szív az a legmélyebbet ragadja meg az emberben, önmagunkban is, a másikban is. Szív nélkül nincs kommunikáció. De nem tudjuk ezt sokszor.
1: Amelyhez tegyük hozzá, amit már többször elmondottunk itt, hogy amely kiegészülés feltételezi a teljes odafigyelést, a teljes jelenlétet. Igen. A társunk felé.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon a Szentírás mondja ezt a kifejezést, hogy készíts fel a szívedet. Tehát egy hazamenetel az nem csak fizikai hazaérkezés, hanem a szívnek a fölkészítése. A párunk számára, a gyerekeink vagy öregeink számára. A Heideggert idézi a Szent Atya. Heidegger számára a filozófia nem egy tiszta fogalommal vagy bizonyossággal kezdődik, hanem a megrendüléssel. Annyira tetszik Heideggernek ez a mondása, hogy nem az értelemnek a tisztánlátásával kapunk tiszta fogalmat. A filozófia nem egy tiszta fogalommal vagy bizonyossággal kezdődik, hanem megrendüléssel. Ugye a Szentírásban hányszor előfordul, gondoljunk a mennybe menetel előtt, az apostolok leborulnak, a színeváltozásnál ugyanez. Hányszor előfordul a Szentírásban a megrendültség? Tehát a tisztánlátás a megrendültségnél kezdődik. Amikor megrendít a feleségem vagy férjem szava, megrendít a kisgyereknek az intuíciója, amit megfogalmaz számunkra. Az igazi, amikor már szív is részt vesz egy beszélgetésben, amikor megrendültségben vagyunk, ott kezdődik az ismeret. Mikor rendültem meg a házastársam szavától, vagy hallgatásától? Tehát a megismerés, a megrendüléssel kezdődik, mondja Heidegger. Nagyon fontos mondat ez. Tehát a Mysterium Tremendum egy nagyon fontos mozzanat az életünkben. Ugye régen használta a teológia, ez kimaradt most már a teológiai gondolkodásból is. Gondolkodásunknak elfogódottnak kell lennie, miközben fogalmakkal dolgozik. Elfogódottság nélkül nem kezdődhet el a gondolkodás. Én azt mondom, hogy rácsodálkozni a gyerekünkre, rácsodálkozni a házasságban egymásra, ez egy fantasztikus feladat. Sokat lehetne erről beszélni, ahogyan itt a felesége sokszor már iszteri gyerek után más lesz a testük, amikor megismerték egymást. És nem viszi el a feleség, hogy a férjnek így tetszik. Mert tudja azt, hogy a gyerekeiket hordta ki, és azt torzítja a testet. Annyiszor hallom, nem viszi el, hogy a férje valóban megrendült tőle. Megrendülés. Nagyon-nagyon fontos szó, hogy szóval az igazi szívből való kommunikációhoz. A filozófia mindig valamilyen alaphangoltságban történik. És itt jelenik meg a szív, mely őrzi a hangulatokat, a hangulatok őrzőjeként működik. A szív nem metaforikusan hallja a lét néma hangját, hanem engedi, hogy az ténylegesen hangolja, és magára hangolva meghatározza. Mi mindig Heideggert idézzük. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy vegyük észre, hogy a szív integrál, tested és lelket egybefont, és a szív nélküli beszélgetésnek semmi értelme nincs, mert nem fakad belőle igazi találkozás. A házasságokból sokszor pontosan ez hiányzik, hogy szívből, a lélek megrendültségéből szóljunk, mert így születik meg két embernek az igazi találkozása, az igaz megismerés. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Dilexit nos, szeretett minket, így kezdődik Ferenc pápa negyedik enciklikája, amely végigvezet Jézus Krisztus szívének emberi és isteni szeretetéhez kötődő hagyományon. Bíró László nyugalmazott katolikus tábori püspökkel folytatott beszélgetés harmadik részét hallották. Két hét múlva folytatjuk itt a Mária Rádióban. Addig is megköszönve a figyelmüket, kívánok további tartalmas rádiózást valamennyüknek. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Híreink következnek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Főbb híreink röviden. Pizza Balla bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Klarissa nővére Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pierre Battista Pizza Balla bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsor viadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELSMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti meg szereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a parancsolatok általános ismertetése után az első parancsról lenne szó a mostani alkalommal, amely két helyen szerepel az Ószövetségi Szentírásban, egyrészt a kivonulás könyvébe, egyszer a második törvénykönyvben. Felolvasom azért, így szól a kivonulás könyvében: én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Senki más ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, s ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkék, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és déd unokáikon, de ezrediziglen irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. A kivonulás könyve ilyen hosszan írja az első parancsolatot. Azt említettem múlt alkalommal, hogy mi egybe vesszük a faragott képet ne imádj kitétellel, amíg a protestánsok ebből egy külön parancsolatot alkottak zsidó filozófus nyomán, és ők az utolsó kettőt vonják össze. Mózes 5. könyvében már sokkal rövidebben van: én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgasság házából, ne legyenek más isteneid. Ne faragj magadnak kép más semmiből, ami fönn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben van. Na most ez lett aztán ilyen hittanos módon összefoglalva, mégpedig úgy, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És ebbe benne van az a jézusi főparancs is, hogy Uradat, Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből és teljes elmédből szeresd. Ugye, mikor megkérdezik tőle, hogy melyik a főparancs, akkor ezt mondja Jézus. Ez utalás a zsidóknak mindennapi imádságára, a Sema Izraelre, mert a zsidók minden nap azt imádkozzák, hogy halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, és akkor még hozzáfűznek gondolatokat. Tehát mi lerövidítve veszük ezt, amikor tanítjuk ezt a parancsolatot, a megjegyezhetőség kedvéért is, és lényegére tekintve. Lehetne azt mondani, hogy az összes többi parancsolat ebből származtatódik, vagy eszerint értékelődik, mert ha bármelyiket vesszük a későbbiekben, akkor meg lehet kérdezni, hogy miért így vesszük? Azért, mert az első parancsolat, az Isten szeretete és a neki való szolgálat, az a többi összes parancsolatra is kiterjed. Tehát nem önmagában nézzük utána a parancsolatokat. És ez az első parancsolat, ez isteni kinyilatkoztatás, tehát nem arról van szó csak, hogy a zsidók fölismerték eszükkel, hogy van Isten. Ezt a pogányok is fölismerték, de úgy, hogy én vagyok a te Urad Istened, és csak engem szolgálj, és engem imádj, ez kimondottan a kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik már. És ez a parancsolat sok részre bontható. Most itt ez alkalommal csak úgy utalok némely dolgokra, hiszen korábbi időkben némely részt kifejtettünk már, illetve amikor az imádságról szól a katekizmus negyedik része, akkor ezek sokkal bőségesebb tárgyalásban előkerülnek. Tehát ez több mindent magába foglal, ez a parancsolat, magába foglalja az imádságot, magába foglalja az isteni erényeket, a hit, remény, szeretetet, a vallásosság erényét, az lebontva részleteiben, mit jelent a vallásosság, és melyek a vallásosság elleni bűnök. A nagy katekizmusban az isteni erények után következik a vallásosság erénye. Az isteni erényekre azért egy pár mondatot fordítanék, van a hit, a remény, a szeretet, ez önmagában is jelen van az ember világában, csak hogy itt azért válik isteni erényé, mert az Istenre irányul. Tőle kapjuk a kegyelmet, hogy higgyünk benne, hogy reméljünk benne, hogy szeressük őt, és ezek az erények ráirányulnak a hitünk, a reményünk és a szeretetünk, ami egyébként megvan a földi vonatkozásban is. És hát erről elég sok szó esett az elmúlt évek során, hát gondoljunk arra, hogy volt a hit éve, akkor a reményről is több alkalommal, hogy van az a nagy transzcendens remény, ami magát az üdvösséget és a föltámadást is magában foglalja, és a szeretetnek az erénye, amely Istenre irányul. Az Isten szeretet az megköveteli az ember szeretetet is, ezért van összefonva a főparancsban az Isten és ember szeretet. És hát utána jön a vallásosságnak az erénye, hogy csak neki szolgáljunk. Mit jelent az imádás? Az imádás azt jelenti, hogy Istenként fogadjuk el, egyedüli Istenként a mindenhatót, az örökkévalót, az egyetlent, amikor azt mondja, hogy én vagyok a te urad Istened, uradat Istenedet imád, ebben az én vagyokban benne van az a kinyilatkoztatás is, ami Mózesnek szólt, amikor megkérdezi a égő csipkebokornagy, mit mondja, ki vagy te, ha én megyek a népemhez, akkor mondd azt, hogy én vagyok, aki vagyok. És maga Jézus is használja ezt az én vagyok formulát, aki nem volt, meg lesz, hanem állandóságban, jelenben él, és illetve veled vagyok. Tehát ebben ez is benne van, és hogy őt Istenként kell imádnunk egyedüliként. Ugyanis mindig megvolt a veszélye, hogy az emberek minden mást imádjanak, csak éppen ne Istent. Hát a magyar közbeszédet is, ha megfigyeljük, annyi ember mondja, hogy imádja unokáját, imádja a macskáját, a virágos kertjét, mindent imád, csak éppen Isten imádatáról feledkezik meg. Tehát ez a vallásosságnak az erénye. Egyébként latinul a vallásosságot úgy mondjuk, hogy religió. Religiózus, vallásos. Ez abból a szóból származik, hogy összekötni valamit. Hát mit köt össze? Az, lehetne így mondani, az eget és a földet. A immanens világot a transzcendens világgal. Mert amikor mi imádkozunk, akkor kilépünk ebből a világból, lelkünkben, fölemeljük Istenhez a lelkünket, tehát összekötődik a vallásosságnak az erénye az imádsággal. Az imádságról hosszú fejezet van a katekizmus negyedik részében, hiszen maga Jézus is, ugye nem csak, hogy tanított imádkozni bennünket, hanem maga is imádkozott. De itt különbséget kell tennünk Jézus Krisztus isteni és emberi természete között. Amikor ő imádkozik, áldalak téged, atyám, akkor ebben az emberi természete kiemelkedő szerepet kap. Tehát Jézus egyrészt imádkozta népe hagyományos imáit, amit a zsinagógában, a templomban imádkoztak, aztán imádkozott magányosan, Isten imádásában töltötte el az éjszakát, imádkozott az emberek, az apostolok előtt, azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, ugye felújjong, imádkozik az utolsó vacsorán, az úgynevezett főpapi imában, az egyházért, apostolaiért, a benne hívőkért, és nem utolsó sorban tanított bennünket imádkozni. És az imádságnak sok fajtája van. Azt lehetne mondani, hogy az imádság meg az elmékedés, ha így veszem, összekapcsolódik, és ahány ember, annyiféle módozata van az ember imájának, mert csak az ember imádkozik. Itt a Földön más lények nem imádkoznak. De mondhatnám valaki, hogy de ott is csak a vallásos emberek imádkoznak. Hát nem egészen, mert másfajta imádságot azért mondanak az emberek. Hát emlékszem rá, volt a Majakovszkijnek a Lenin kép előtt című vers, hogy este van ott áll a Lenin képnél, és akkor ilyen, majdnem ilyen lelkiismeret vizsgálatot tart, és akkor az ön nevével indulunk, majdnem mindig este, hogy lelkiismert vizsgálatot tartunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát holnap mennyei atyám, te gondviselésed kísérjen bennünket, be lehetne helyettesíteni a Lenin kép előtt című versét. Vagy ott volt ugye Szabó Lőrinc, ima gyermekekért, kéri a fűket, fákat, mindent, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Mert Szabó Lőrinc hol istenhívőnek mutatkozott, hol nem, de volt őnek egy materialista időszaka is, és ima a gyermekekért, és kéri a teremtett világot, hogy óvják meg a gyerekeket. Tehát az imádságnak vannak olyan formái is, amit nem kimondottan vallásos emberek végeznek, de valamiféle felsőbb hatalomhoz való fohászkodás van abban a kérésben, abban a megnyilvánulásban. Mi klasszikusan mondjuk négyféle imamódot szoktunk mondani: a kérőimát, hálaadót, dicsőítőt, engesztelőt. Ezekről mindről lehetne legalább egy elmékedést tartani. Mert mind a négy előfordulás fontos az életünkbe, és Jézustól tanuljuk, mert ő is kért is, hálát is adott, dicsőített is, engesztelt is, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, vagy Atyám, bocsáss meg nekik. Tehát ezek mind föllelhetők Jézus életében is, és erre is tanított bennünket, és hát az apostoli egyház már kezdi kialakítani az imádságnak ezen formáit, az évszázadok után pedig nagy hagyománya lett az imádkozás ilyen fajtájának. Egyről még azért szeretnék megemlékezni az imádságnál, a térdhajtásról. Mert az testi kifejezése az imádságnak. Mert hogy mi itt összetesszük a kezünket imádság alkalmával, ez a nyugati keresztényeknek a testi kifejezése. Állítólag a hűbéres korban is valahogy így fordultak az urukhoz az emberek, de azért meg lehet figyelni, a távol-keleti embereket jönnek, a japánok is, meg minden, összeteszi a kezét, és így meghajol, vagy a mit tudom, buddhistáknál is van erre példa. A térdhajtás, amire nem szoktunk odafigyelni, és általában a katolikusokhoz kötik a térdhajtást. Ja, protestánsok nem hajtanak térdet, bár utóbb hallottam több olyan előadást, hogy tévúton járnak azok a protestánsok, akik nem imádkoznak térdelve, mert Calvintól is maradt egy olyan szőnyeg, amit szinte kitérdelte, amikor imádkozott. De a protestáns templomokban nincs térdeplő, nem hajtanak térdet. A ortodoxok nagyon mélyen meghajolnak. Ez a proszkinézis, hogy nagyon mélyen meghajolnak. Általában a katolikus templomokban van térdhajtás, térdelés, de ez szentírási gondolat. Egyrészt az Ószövetségben is több helyütt találkozunk a térdeléssel. Dávid király letérdelt, az egész néppel együtt Salamon letérdelt. A zsoltáros felszólít, hogy hajtsatok térdet. Ez ilyen vicces dolog, de régen a papi zsolozsma bevezető része azt a zsoltár tartalmazta, hogy hajtsatok térdet, ugye latinul, hogy genuflectamus benne volt az imádságba, és hát volt olyan pap, aki fekve imádkozta a breviárimot, és úgy fekve meghajtotta a térdét, mert régen le kellett térdelni, de hát ő meghajtotta a térdét, hajtsatok térdet. Maga az Úr Jézus is letérdelt az olajfák kertjében, amikor imádkozott. Kéri a mennyei atyát, ha lehetséges, mújjék el a keserű pohár. Szent István diákonus tédre rogyott. Szent Péter letérdelt, amikor az Úr Jézushoz közeledett a csodás kenyérszaporítás után, azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Szent Párról is olvassuk, hogy többször tédre borult, de Szent Péternél is más esetekben is, amikor Tabita föltámasztásakor. És maga a Szentírás mond egy kimondott kifejezést erre, egy ősegyházi himnuszt írhatott Szent Pál apostol a Filippieknek, az Jézus Krisztus nem tartotta Istennel való egyenlőséget olyan dolognak, amihez feltétlen ragaszkodni akart, hanem megalázta magát, engedelmes lett a halálig, egészen a kereszt halálig. Ezért Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, az alvilágban. Ezt írja Szent Pál apostol a Filippiekhez írt levelébe, hogy Jézus nevére. Egyébként azt kell mondanunk, hogy mi csak Isten előtt hódolunk, vagy térdelünk le. Jézus Krisztus Isten fia, ezért előtte letérdelünk. Miután az oltári szentségben Jézus Krisztus valóságos jelenlétét, istenségét valljuk, ezért van a térdelés. De azt imádjuk. De például a Jézus szíve tisztelet, az nem imádás, csak tisztelet. És ugye az oltári szentség előtt való letérdelés, ez teljesen a Szentírásból származó gondolat, ha egyszer Jézus Krisztus jelenléte, isteni jelenlét is. Most ebben az esztendőben, 370 éves születését ünnepeljük Rákóczi Ferencnek. Hát őrralla, ha valaki belemélyed az életébe, elolvassa a vallomásokat, emlékiratokat, akkor egy érdekes kép bontakozik ki, mert mi általában mindig csak ezt a Kurucos Rákóczi Ferencet ismerjük, ugye, de ott is csak félig, mert az, nem az volt, hogy pro libertate, hanem cum deo, az Istennel, nem csak úgy magunkban a szabadságért harcoljunk. Viszont Rákóczi Ferenc gyerekkorában kapott egy vallásos nevelést. Már a gyerekkorában egy ferences tanítója volt, majd amikor Bécsbe került, akkor a jezsuiták tanították. Nagyon mély vallásos nevelést kapott, de aztán amikor hazatért a birtokaira, ő a külső vallásosságot mindig megőrizte, de hát azért ő maga írja le a vallomások könyvébe, hogy hát eléggé eltért ettől az úttól az életmódjával. Erről írt Szegfő Gyula egy könyvet, a száműzött Rákóczit a 20. század elején. Borzasztó nagy fölháborodás volt, amikor ezt a magyarok olvasták, mert hát ugye Szegfő leírta azt, hogy hát tivornyázó életet élt ottan Párizsba, tehát nem mindig a szabadság gondolata vezérelte, hanem a krobái kamadori korostorban megtért. Ezt leírja, és onnéttől kezdve egy nagyon mély vallásossággal ünnepelte meg a katolikus ünnepeket, és az imádságát végezte, szinte ilyen zsolozsmaszerűen is. Na most, még amikor Párizsban volt, akkor hát ő ott a főúri társaságokkor, ekkor már úgy a megtérés útján volt, mondja, hogy a Bourbon hercegekkel, hercegnőkkel elmentek a karmelita szerzetesek közé, ezek férfi szerzetesek voltak ott, és hát szó szerint idézem, hogy hát kívánták, hogy én is ott legyek, én is elmentem. A templomba ugyanis az esti ima éneklése közben léptem be. És amikor nyilvános imádatra kitett szentséges testedet megláttam, nem törődve azzal, hogy kinevetnek, tédre borulva a szokottnál forróbb imádkozásba merültem. Amikor kiléptem, valóban éreztem a magány valamiféle édességét, mely gyönyörűséggel töltött el. A szentatyák, itt nem az apostoli atyákra gondol, hanem a karmelita szerzetesekre, a szentatyák nyugalmát méltattam, és békés életét dicsérve irigykedtem, s a többiek nevetése közben azt állítottam, hogy én is képes volnék hasonló módon élni. Tréfálkozó és ércelődő gúnnyal tárgyalták meg imádkozásom közben elétárt illő alázatosságomat. De amikor azt válaszoltam, a helyén való, az alatt való alázata a király jelenlétében, hogy ne volna a teremtménynek az ő teremtője színe előtt így viselkedni. Tehát a legkeresztényibb király, mert ez volt a jelzője a francia királyoknak, udvarába mondja azt, hogy kinevették, mikor bement és tédet hajtott, és mélyen imádkozott az oltári szentség előtt. De hát ugye, ez lett aztán később annak a deizmusnak, meg annak a istentelenségnek a forrása, ami aztán bekövetkezett a francia forradalommal. Tehát egy látszat vallásosság volt, de nem mély elmerülés a vallásos életbe. Ide tartozik még a vallásosság területére az áldozat, hogy áldozatot mutatunk be. És ez nálunk katolikusoknál különös hangsúlyt kap, mert nálunk az eukarisztia nem egy emlékvacsora, hanem áldozat is. Ugye itt nagy különbségek vannak a protestáns és katolikus felfogás között, még az evangelikusokétől is elkülönítetten, mert mi azt mondjuk, hogy áldozat is, vértelen áldozat. A véres áldozat volt a kereszten, ez vértelen áldozat, és ezt mutatjuk be, ez a vallásosságunknak a legmagasabb rendű kifejezése. Nem véletlen, hogy azt mondja róla a II. Vatikáni zsinat az eukarisztiáról, hogy csúcs és forrás. Tehát a legmagasabb rendű kifejezése a vallásosságunknak, ettől a földön többet nem tudunk tenni, de ez a forrása is, hiszen ebből élünk. És nyilván, hogy ott vannak papok, ahol az eukarisztiát áldozatként is bemutatják, mint egy jelenbe hozva Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát. Tehát nem csak lakoma, nem csak összejövetel, hanem áldozat is. És ugyanakkor jelenléte az Úr Jézusnak. Ez a vallásosságunknak a legmélyebb kinyilvánulása. Ide tartoznak még az ígéretek és fogadalmak is a vallásosságnak a területére. Hát ebben ugye van magánfogadalom, és van szerzetesi fogadalmak, amit az Istennek teszünk. Tehát nem olyan fogadalomra gondolunk itten, hogy új évnapjától nem fog cigarettázni, aztán vagy megtartom, vagy nem, hanem Istennek teszek fogadalmat. Olyan ígéret, amit magán emberként is tehetek, hogyha megfogadtam, és akkor lehet egy olyan is, amit az egyház színe előtt teszek, ide tartoznak a szerzetesi fogadalmak, az evangéliumi tanások. Ugye az engedelmesség, tisztaság, szegénységnek a fogadalma, ami ha egyszer örökös fogadalommá válik, az csak a pápa által fölbontható, illetve kaphat fölmentést rá az illető. Mert az Istennek szóló, de azt valójában nem szabad fölbontani, amit Istennek tettünk. Na ott a szerzetesi fogadalmaknál van időre szóló is, időleges is, azok a próba időszakok. A vallásosságból következik a vallás szabadságnak a joga. Hát ez egy nagy fejezet volna, mert ugye a különböző államokban nem föltétlen adják meg a vallás szabadság jogát a keresztényeknek, de olykor más vallásban élőknek sem. Ez mindenképpen, miután az ember vallásos lény, hozzá kell, hogy tartozzon a vallás szabadság joga. Ezt egyébként az emberi jogoknak ENSZ-béli, hát ilyen paragrafusa is törvénybe iktatták, hogy biztosítani kell a vallás szabadságot az embereknek. Kommunizmus alatt azt mondták, itt vallás szabadság van, csak ugye a vallás szabadságon azt mondták, hogy csak a magán életre vonatkozik, nem kaphat nyilvánosságot és közösséget. Az, hogy magában mit imádkozik valaki, azt mondták, hogy abban ők nem szólnak bele. Bár a börtönbe azt is tiltották a papoknak, hogy ők ott imádkozzanak. És az egyházat meg szerették volna csak a sekrestyébe vagy a templomba beszorítani. Tehát a vallásosságnak az is joga kell, hogy legyen, hogy külsőleg is megnyilvánulhasson, mint bármely más közösségi cselekmény. És hát a vallásossággal kapcsolatos bűnökről is szót kell ejteni, mert ha egyszer van ez a parancs, hogy Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj, akkor vannak olyan cselekedetek, amelyek ellene vannak, vagyis bűnné válnak. Ebben többféle ilyen cselekedetet sorol föl a katekizmusunk is, és a keresztény erkölcstan ide sorolja a babonát is. Tehát amikor ez egy ilyen vallási elhajlás, és azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgoknak ilyen isteni erőt sugar vallanak. Ugye sokan lekopogják, nem voltam eddig beteg tavasz óta, vagy mit tudom, akkor lekopogja. Én nagyon intelligens emberektől látom ezt, és érettségizők beviszik a, mit tudom én, a ilyen-olyan játékaikat, a kismacit, meg ezt-azt, mert majd az meg fogja őt segíteni. Ugye, ez a babonaság. Vallási dolgokkal is lehet babonaságot űzni. Hát épp az Ernő atya mondta, hogy bementek a plébániára, visszapillantó díszt venni. Először nem tudták, hogy mi az, hát a rózsafűzér, ugye, mert látta az illető, hogy sokaknak lóg a visszapillantón, hát akkor ő is vesz egy visszapillantó díszt, mert ami biztos, hogy majd megsegíti őt, hogy ne legyen karambol. Azt kérhetjük nyilván a rózsafűzérben is, hogy mentsen meg bennünket a Szűz Mária közbenjárása, de ez nem magától való, hogy kiteszek egy rózsafűzért. Ezt lehet még a Szent Kristóf érmékre is, meg mindenre mondani, azt kellő lelkülettel kell figyelmeztet bennünket, ugye? Azért tartozik ide ez a faragott képet ne imádjnál, hogy mi nem a képet imádjuk, mert az emlékeztet bennünket. Tehát, ahogy említettem múltkor, hogy Jézus nem kifejezetten tanít arról, hogy ne imádjuk a faragott képet, nem beszél róla, és hát az Ószövetségben is voltak a vallásosságnak faragott képei, hát a Fridládán az angyalok ott voltak, aztán az ember maga is, az ember képmása lehetne azt mondani, látható maga az Úr Jézus is, láthatóvá tette az Istent, és ha ezek a kerubok, angyalok, amik ott voltak, nem voltak bálványimádós körébe számíthatók, és ezért a hetedik nicei zsinat a képrombolás után azt mondta, lehet a templomokba kép is, szobor is, mert nem arra megy a terjed ki az imádságunk. Prokop Péter Szent Ferenc képénél én nem ezt a képet imádom, vagy nem ezt tisztelem, mert ezt tiszteljük, hanem a Szent Ferencet, aki kiváló szentje volt az Anya Szent Egyháznak. Tehát a babonaság az eltévedt vallásosság. Ide tartozik a bálványimádás. Ja, primitív emberek készítettek valami aranyborjút, vagy hasonlót, és azt imádták. Ennek vannak modern fajtái is, mert a bálványimádás a minden hamis pogány kultusz. Volt, amikor az emberi faj volt, hogy a német, a übermensch, vagy a fajimádat. Volt, amikor a politika vált, volt, amikor a politikusok, hát egy Hitler, Stalint, ezeket valósággal vallási kultuszban, imádságos kultuszban részesítették. Ez is bálványimádássá lehet, hogy ezt helyére kell tennünk abban a rendben, ami a Istennek kiáró hódolatból következik. Tehát óvakodni kell a bálvány imádástól is. Valaki a pénzt imádja. Tehát nem így mondja, hogy hát a dollár az az esti imámban benne van, de minden gondolata körül jár, hogy gazdagabb legyen a mammon, az motiválja őt egész életébe, bálványimádóvá válik. Ide tartozik a jóslás és a mágia. Félrejtés ne vessék, nem az a jövendőlés, amikor a meteorológusok vagy a geológusok kikövetkeztetnek valamit, bár újabban azt mondják, hogy hosszú időre ők sem mernek semmit megmondani. Nem az a jövendőlés, hanem ez a bűvös jövendelés, ami én még láttam gyerekkoromban vásárba, ilyen egér kihúzta a cédulát, a cigányasszon belenézett az illető tenyerébe, jósolt valamit. Egyébként Kossuth Lajos életéből olvastam, hogy valahol eltévedt a Kárpátokba, vagy fönn volt, és egy vihar jött, és egy cigányasszony kunyhójánál kötött ki, és mondta, hogy hát fiatal úr, adja ide a tenyerét, mutassa meg, és akkor Kossuth megmutatta azt, mondta neki, hogy magából nagy országháborító lesz, mondta a cigányasszony annak idején. Tehát nem ilyen dolgok, vagy ezek a dolgok, amikor ezek vannak, aztán a okkult dolgok, a spiritizmus, ennek annyiféle fajtája van már, hogy, és hisznek benne az emberek, hogy mennek ilyen okkult szeánszokra. A katolikus egyház mindig tilalmazta ezt, mert ebbe bele lehet őrülni, azt lehet mondani. Én nekem volt ismerősöm, hívő ember, aki akkor így mondták, hogy a Lipót mezőn kötött ki a Bolondok házába, így mondták, annyit horoszkópozott, hogy ott kötött ki. Tehát ezek mind olyanok, amelyek tilalmasak. Na most, aki ezt vizsgálja, annak nem tilalmas. Tehát az egyház mindig kijelölt olyan embereket, akik ezeket a jelenségeket figyelték, vizsgálták, hogy mi történik ekkor, az nyilván, hogy nem bűnös dolog, de aki hisz benne ezekben, azok nagyon el tudnak térni a vallásosságba. Hát, hogyha már vallásosság

Annak idén gondolkodtam rajta, mikor még volt a Szovjetunió, hogy miért engedi meg Isten az iszlámot, mert akkor is hallottunk azért róla dolgokat, de nem ennyire, mint most, hogy néha ilyen támadólag van, bár tényleg van vallásos iszlám is, akik nem harcosak. És arra jöttem rá, hogy Isten azért engedte meg a mi szemszögünkből nézve, hogy nem hagyta, hogy kimúljon az Isten eszméje. Mert a Szovjetunió is ateista állam volt. Ha rajtuk volt volna kommunista vezéreken, akkor az utolsó írmagjáig kiirtották volna a vallásosság minden jelét. De az iszlám is ellene volt, és nem hagyta, hogy kivesszen az Isten hit. Tehát itt van a véleményem szerint az ő nagy üdvözeténeti jelentőségük. És hát aztán ide tartozik még az Isten kísértés, amikor Isten jóságával visszaélünk. Tehát egy ilyen, nem is hogy bizalom, hanem egy vakmerőség. De, hogy én rám vigyáz az Isten, nekem semmi bajom nem lehet. De. Tehát volt, aki azt mondta, azért van volt a Covid, mert nem tartottátok meg a 10 parancsolatot. Hallottunk ilyen kijelentést. Ezt nem lehet mondani. Hát Jézus Krisztus is mit szenvedett, ugye? Tehát nem lehet az Istenben úgy bízni, hogy nekünk akkor aztán vesd le magad, megővriz téged, ha leugrasz a templom tornyáról is. Ide tartozik a szentségtörés, amikor meggyaláznak szent dolgokat, számtalanszor megtörténik, bemennek a templomba, szétszórják az oltári szentségét, elviszik a cibóriumot, meg a monstranciát. Ez pápának fenntartott kiközösítéssel jár. Aztán ide tartozik még a Simóniának, mondjuk, de Simónia volna, Simon mágusról, amikor üzérkednek vallási dolgokkal. Pénzé akarják tenni, ugye, az is a vallásosság elleni vétket jelenti, a első parancs elleni vétket, és hát a vallástalanságnak egy mai újfajta formája az agnoszticizmus. Ez azért nagyon jó sok mai ember számára, mert semmire se kötelezi őt. Azt mondja, nem köteleződöm el, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Semmi nem stabil számára, de az erkölcsi rendben sem. Ez a megkérde. Annyira szkeptikussá válik, hogy abban is kételkedik, hogy kételkedik. Ugye ide jutottunk már. Ez a mai időknek egyik ilyen bűne is, azt mondja, hát én nem tagadom az Isten, de nem kételkedem benne, és ezáltal mindent leráz magáról, hogy ne kelljen megadni az Istennek kiáró tiszteletet és hódolatot. És hát ez a parancsolat, Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj, ez felszólít bennünket a rendszer és imádságra. Az, hogy mi hozzákötjük a reggelhez, estéhez, vagy ilyen-olyan alkalmakhoz, ebben igazában pedagógiai fogása van anyaszent egyházunknak, hogy el ne felejtsük. Tehát az imádságnak olyannak is kellene, amikor tényleg valaki magába van, és mint egy felemeli a lelkét az Istenhez. Elcsendesedik, úgy imádkozik, mint egy lélekcsere. A hiteles beszéd mondja Kosztolány, hogy ebben az imádságban, hogy én mindig azt szoktam mondani az imádságban, hogy törekedjünk arra, hogy úgy legyünk vele, mint mikor egy

0: társaságban vagyunk, vagy valakivel vagyunk, általában az emberek egy beszélgetés közben arra gondolnak, hogy én mit mondok, majd a másiknak, amit ő most mondott, én mit fogok mondani. De az ember, ha elér oda, hogy most nem érdekel az engem, hogy én mit fogok mondani, hanem most odafigyelek rád, hogy te mit mondasz. Te neked mi a mondott bajod, hogy valahogy erre a szintre eljutni az imádságba, hogy ne egy hadarás legyen, ne egy elménk csapongása, nem legyen egy összeszedettség, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és így imádkozunk, vagy kötött imádságot, vagy saját szavainkkal. Erre az első parancs figyelmeztet bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 42. rész. A nők szerepe. Az egyház tudja, hogy a remény evangéliumának szolgálatához milyen különlegesen tudnak hozzájárulni a nők. A keresztény közösség történelme tanúsítja, hogy a nők mindig megtalálták a helyüket az evangéliumi tanúságtételben. Emlékezzünk csak rá, mennyit tettek, gyakran csendben és rejtekben, Isten ajándékának elfogadásával és továbbadásával. Akár a testi és lelki anyaság, akár a nevelés, akár a hitoktatás és a nagy karitatív tevékenységek, akár az imádságos és kontemplatív élet, misztikus élmények és evangéliumi bölcsességgel teljes írások révén. A múlt nagyon gazdag tanúságtételeire támaszkodva az egyház bízik abban, hogy a nők ma is hozzájárulnak a remény növekedéséhez minden szinten. A mai európai társadalomnak vannak olyan jelenségei, melyek a nők sajátos képessége számára kihívást jelentenek. Kihívást jelentenek arra, hogy szeretetben, kitartóan és ingyenesen elfogadjanak, megosszák kincseiket és életet adjanak. Gondoljunk például az általános tudományos technikai mentalitásra, amely háttérbe szorítja az emberi érzelmi életet. Gondoljunk az ingyenesség hiányára. Gondoljunk az új életekkel kapcsolatos általános félelemre. A kölcsönös kapcsolatok és a másik elfogadásának nehézségeire. Ebben az összefüggésben az egyház a nőktől a remény új áradásának éltető hullámait várja. Negyvenharmadik szakasz. Hogy mindez megvalósulhasson, ahhoz mindenek előtt az egyházban meg kell becsülni a nő méltóságát. Hiszen a nő és a férfi méltósága azonos. Azonos a férfi és a nő méltósága, mert mindkettő Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve. És mindegyikük a maga ajándékait hordozza. Miként a szinódus hangsúlyozta, kívánatos, hogy a nőknek az egyház életében és küldetésében való teljes részesedése érdekében jobban becsüljük meg sajátos ajándékaikat, azzal is, hogy a jog által a laikusoknak fenntartott egyházi feladatokat vállaljanak. Ugyanígy értékelni kell a nő házastársi és anyai küldetését és a családi életben végzett szolgálatait. Az egyház szüntelenül fölemeli hangját, hogy tiltakozzék a nők ellen elkövetett jogtalanságok és erőszakosságok ellen, bárhol és bármely körülmények között is történjenek. Az egyház kéri, hogy valóban alkalmazzák a nőket védő törvényeket, és hatásos eszközökkel lépjenek föl a reklámok nőket megalázó képei és a prostitúció csapása ellen. Az egyház óhajtja, hogy az anyák családon belüli szolgálatát, éppen úgy, mint az apákét, úgy tekintsék, mint a közjó szolgálatát, pénzbeli elismeréssel is.
2: Második János Pál pápa, az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
1: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: CH. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. CH. Két betű is egybe mondva. Ha egy gépocsin látjuk, akkor legtöbben Svájcra gondolnak, amely CH az Olpesi ország nemzetközileg használt gépkocsi jelzése. Vannak azonban önök, és remélhetőleg egyre többen lesznek, akiknek a CH a Collegium Hungaricum rövidítését jelenti. A Collegium Hungaricumokét, amely intézmények a két világháború közötti Magyarország Bécsben és Berlinben működő kulturális intézményeit jelentették. Természetesen voltak más városokban is, így Rómában, Párizsban és másutt is hasonló intézetek, de más névvel. Az 1922 és 1931 között Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot vezető Klebersberg Kuno gróf által megálmodott intézetek a magyar kultúra idegen országok béli fellegvárai voltak, és a magyar tudós társadalom utánpótlásának meghatározó színhelyei, illetve a magyar művészvilág számára lehetőséget teremtő intézmények. Klebersberg úgy vélte, és ehhez minden támogatást megkapott gróf Betten István miniszterelnöktől, hogy a megcsonkított, kifosztott Magyarországot a jövőben a kultúra teheti nagyjá, emelheti be az európai országok élvonalába. Iskolareform és iskolaépítések, elemi iskolák és középiskolák, kollégiumok, kutatóintézetek, olvasókörök és könyvtárak Magyarországon, ösztöndíjak magyar diákoknak és pezsgő kulturális élet a városokban és a falvakban. Példát adó múlt. Élni kellene vele. Az elmúlt esztendőben emlékeztek sokszor és sokan Klebersberg Kuno születésének 150. évfordulójára. Az ünnepi beszédekben elhangzottak mindazok, amire röviden utaltam az előbb. Példaadónak tekintették működését, és ha kellett, kritikával is illették egyik-másik döntését, mert hibátlan egyikünk sem lehet, de a hibákból tanulni is lehet. Ha ezt tesszük, a klébiként is emlékezett gróf nyomán, akkor van, lehet remény arra, hogy közel 100 esztendővel a halála után újjáépítsük a magyar kulturális életet, és győzzünk meg minél többeket az olvasás, a színházba és a moziba járás fontosságáról, mert a kiművelt emberfőnél nincs nagyobb érték egy ország, egy nemzet számára. Ez pedig közös érdekünk, felekezeti hovatartozása, társadalmi állásra, anyagi helyzetre való különbözőségeink ellenére is.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek föl erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott Caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihaljek projektvezető felbecsületetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai hittanóránk témája Máté evangéliumának 12. fejezete. A vak és a néma ördöngösről fogunk beszélni, tehát az ördögtől megszállottról, a 22-től a 29. versig. Valószínűleg tovább nem tudunk jutni a hittanóra végéig. Először ezt a részt felolvasom. Ekkor egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott. A nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia? Ennek hallatára a farizeusok így nyilatkoztak. Belzebulnak, az ördögök fejedelmének nevében űzi ki az ördögöket. Jézus belelátott gondolataikba és így szólt hozzájuk. Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy ház elpusztul. Ha a sátánt sátán űzi ki, meghasonlik magával. Hogyan állhat fenn akkor az országa? Ha én Belzebul segítségével űzöm ki az ördögöket, a fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Így ők lesznek bíráitok. De ha én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok az Isten országa. Ott törhet be valaki az erős ember házába, s hogy rabolhatja el vagyonát, ha csak előbb meg nem kötözi. Akkor kifoszthatja házát. A megszállottság természet fölötti, vagy megmagyarázhatatlan erők hatása alatti állapot, mely korlátozza felelősségét és a lélektani funkciók ellenőrzését. A megszállottságban valamilyen Isten és ember ellenes lény veszi birtokába az ember lelki képességeit. Az ilyen állapotot gyakran kihasználják varázslásra és egyéb mutatványokra. Magát a megszállottat is úgy tekintik néha, mint varázslót vagy sámánt. Csak nem minden primitív kultúrkörben beszélnek az emberi testbe behatoló és ott betegséget, testi-lelki zavart okozó démonokról, szellemi lényekről. Különféle szertartásokkal, bőjttel, ráolvasással védekeznek ellenük. Főleg lelki gátlás, halucináció, dühöngő kitörés és tudathasadás számít megszállottságnak. A magyarázat összefügg azzal, hogy mi az adott kultúrkörben a rossz értelmezése, illetve hogy azt hogyan hozzák kapcsolatba a természet fölötti hatalmakkal. Ugyanakkor a rosszról való elképzelést is befolyásolják az ilyen jelenségek. Az Ószövetség csak Saul király lelki állapotát vezeti vissza a gonosz lélek hatására, ahogy Sámuel első könyvében olvassuk, az Úr lelke elhatta Sault, és egy gonosz lélek zaklatta, az Úr küldte. A későbbi zsidóságban megvan a hiedelem, hogy a démoni erők hatnak az emberre, és ezért alkalmazzák az ördögűzést. Az evangéliumok beszélnek Jézus gyógyításairól, és közben a megszállottságról is. A tanítványok is megkapják az ördögűzés hatalmát. Egyes helyek külön említik a betegséget és a megszállottságot. Vakság, süketség, némaság lehet a megszállottság következménye, ahogy erre a mai evangélium is, tehát az idézett evangélium utal. Egyes esetekben sok démon tartja megszállva az embert, és ezek védekeznek a kiűzés ellen. Márk evangéliumának első fejezetében olvasuk a 34. versben, sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni, mert tudták, hogy kicsoda. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Csajkovszki műveiből válogatunk.

Kedves testvérek, a megszállottság, mint jelenség magyarázatánál tekintetbe kell venni, hogy az evangéliumok saját koruk nyelvén írták le a betegségeket, az eseményeket, de amellett teológiai megvilágítást adnak. A racionalista, mítosztalanító irányzat egyszerűen a régi mitikus gondolkodásmód tükröződését látta bennük. A mítoszban a természet erői szellemi lényekké válnak. A katolikus szentírás magyarázat kérdése az, hogy itt valóban a gonosz lélek befolyásával állunk-e szemben, van csak azzal a népies hiedelemmel és kifejezésmóddal, mely még nem ismerte a betegségek okait, s azért azokat ártó démonoknak tulajdonította? Jézus egyszerűen átvette ezt a nyelvet, vagy elismerte a megszállottságot is? Az biztos, hogy az evangéliumok nem a betegségek természetéről és nem a démoni erőkről akarnak kinyilatkoztatást adni, hanem Jézust úgy mutatják be, mint aki Isten országa keretében gyógyulást tud adni minden ellen, ami az üdvösséget veszélyeztetné. Ő hatalmasabb, mint a kozmikus erők, és megjelenésével megtört a gonoszság hatalma. Azt az elképzelést nem lehet bizonyítani, hogy Jézus eljövetelével a gonosz lélek veszélyeztetve érezte magát, és utolsó erőfeszítést tett befolyásának biztosítására, és ezért van olyan sok megszállásról szó az evangéliumokban. Jézus kilétét csak a hitben lehetett fölismerni, a hit pedig az Atya kegyelmi ajándéka, tehát a gonosz lelkeknek nem tulajdoníthatunk ilyen hitbeli fölismerést. Ők legfőjebb a megtörtént eseményekből következtethettek a megváltásra. Az sem tűnik ki az evangéliumból, hogy Jézus kimondottan és tudatosan harcba állt volna a gonosz lelkekkel. Ő egyszerűen tudja, hogy hatalma van a rossz minden formája fölött, s tetteivel ezt ki is mutatja. Végül az evangéliumok arra sem törekedtek, hogy közelebbről megkülönböztessék a betegséget és a megszállottságot. Feltűnő az is, hogy a Máté, Márk és Lukács evangéliuma a maguk népies előadásával még többször hivatkoznak a megszállottak gyógyítására, viszont János evangéliuma a maga teológiai nyelvezetében ezt már nem teszi. Emlegeti a sátánt, mint a hazugság atyát, és mint a gyűlölet sugalmazóját, de ott az ellenfelek inkább magát Jézust mondják megszállottnak, ahogy 8. fejezetben olvassuk János evangéliumában, a zsidók közbevágtak, most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy. Vagyis itt már a megszállottságnak inkább erkölcsi értelme van, míg a Máté, Márk és Lukács evangéliumában betegségnek tartják. Elvileg tehát azt mondhatjuk, hogy a bukott angyalok létét és valamilyen befolyását nem lehet kétségbe vonni, ha nem is tartjuk dogmának, de minden ilyen hatalom alá van vetve Isten uralmának, és az ember szabad akaratát sem tudja közvetlenül befolyásolni. A világban található rossz mindig titokzatos, és az emberek hajlamosak voltak megszemélyesíteni annak hordozóját. Krisztus tanítása alapján a gonosz lelkek Isten országának ellenségei, és erőfeszítésük arra nyilvánul, hogy a természetes rendet is a kegyelem ellenkező irányába állítsák be. Itt van a lehetősége annak, hogy adott esetben talán a betegséget is felhasználják kísértő hatalmuk kifejezésére. Az egyénen keresztül a közösségre is hatással lehetnek. A lehetőség azonban még nem valóság, ezért az egyház mindig óvatos volt a konkrét esetek megítélésében. Az ősegyházban megmaradt az ördögűzés, de az mindig magába foglalta a betegekkel való törődést. A 15. századtól az egyház már jogi előírásokkal vette körül a szertartást. A püspöktől kellett engedélyt kérni rá, amit csak komoly kivizsgálás után adtak meg, csak pap gyakorolhatta. Az újkorban, amikor a betegségek okait jobban fölismerték,
és a parapszichológikus eseteket is tanulmányozták, még óvatosabb lett az egyházi gyakorlat. Ma a lélektan és az orvostudomány haladásával még gondosabb vizsgálatot lehet tartani, és az egyházi gyakorlatban nagyon ritkán fordul elő. Kedves testvérek, most újból hallgassunk kis részletet Csajkovszki Hámol zongora koncertjéből.

Kedves testvérek, az idézett evangéliumi szövegből indultunk ki, és az előző percekben a megszállottságról szóltam. Most szeretnék kicsit foglalkozni az ördög személyével. Valóban bukott angyalról van szó, aki szabad elhatározásból áll szemben Istennel és a krisztusi üdvrenddel. A gonoszság, bűn és kárhozat megszemélyesítőről van szó. A vallástörténelem kutatók szerint minden kor és kultúra ismer ártó szellemeket, gonosz köztes lényeket, akik vagy amik a bajokat és a betegségeket okozzák. A kinyilatkoztatás ezeket a közös emberi tapasztalatra utaló jelzéseket kiegészíti és helyreigazítja. Amikor tanítja, az ördögöket is Isten teremtette, eredetileg jónak teremtette, személyes bűnükkel buktak el, szoros kapcsolatban állnak az emberi bűnnel és szenvedéssel, és Krisztus végérvényesen legyőzi őket. A Szentírásban az ördög nem mitológiai és nem szimbolikus alak a jó és a rossz küzdelmének szemléltetésére, hanem léte megvan alapozva az angyalokról szóló tanításban, vagyis az angelológiában. Szerepét azonban a Szentírás a régi mitológiai világkép eszköztárával írja le. Nevei az Új Szövetségben a sátán szó görögös változata, a Satanás 34-szer, a Diabolos 37-szer szerepel. Legtöbbször, 63-szor a görög daimonion, vagyis démon fordul elő, amit magyarra gyakran a tisztátalan lélekkel vagy gonosz lélekkel fordítanak. Tulajdonnévként megjelenik a Belial, és ugye az idézett evangéliumban a Belzebul is. A Máté evangéliumában az ördög az ellenség, a gonosz, a János evangéliumában pedig e világi fejedelme, kezdettől gyilkos, a hazugság atya, vagy II. Korintusi levél szerint e világ istene. A II. Korintusiakhoz itt II. Levele 11. fejezete és a Jelenések könyvének 12. fejezete a szereplő őskígyóval azonosítja, ugye ez pedig a Teremtés 3. fejezetében találhatjuk meg, ahol az ősbűnről van szó. Már az első egyházatyáknál világos, hogy a különféle újszövetségi nevek ellenére a keresztény hit valamennyi névvel a bukott angyalokat jelöli, akiknek lehetséges bizonyos rangsoruk és fejük a sátán, e szempontból a keresztény fölfogáshoz az iszlám áll legközelebb, mely a jó és a rossz angyalok egész rangsorát ismeri. A késői zsidó irodalomban az ördög nevei Mastema, Belial, Samael alakja már bizonyos teológiai megvilágítást kapott. Az ördög az égből letaszított angyali fejedelem, aki Istennek Izraelre vonatkozó tervét is keresztezni akarja. Olykor a halál angyalával is azonosítják. Uralma véges, mert egyszer végleg eltávolítják. Alakja az Ószövetségben, az ördög a rossz megszemélyesítője, ártó szellem. Jobb könyvének első és második fejezete szerint még Isten udvartartásához tartozik, Isten fiai között van, de ő a vádló, a minden jóval ellenkező, aki Istentől lehetőséget kap az ember megkísértésére, ugyanakkor mindig alá van vetve Isten hatalmának. Az Új Szövetségben az ördög lakóhelye az akkori világképnek megfelelően a levegő ég. Már Jézus megkísértésénél úgy mutatkozik meg, mint a megváltás tervének ellensége, akinek szándéka meghiúsul. Az ördögűzésnek és gyógyítások mutatják, hogy Krisztus szemben tehetetlen. Ezt olvassuk Lukács evangéliumában, 11. fejezetben, de ha én az Isten újjával űzöm ki az ördögöket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa. Továbbá szintén az evangéliumban olvasok a 10. fejezetben Máté evangéliumában, hogy az ördög lebukott az égből, hatalmát csak Jézus szenvedése idején mutatja meg Júdásban és a tanítványok botránkoztatásában. Bár a kereszthalál az ördög győzelmének látszik, valójában az az ördög teljes veresége. Az egyház földi idejében az apostolok
üldöztetésével és a hívők félrevezetésével akadályozza a missziós tevékenységet, és bizonyos hatalma van a kísértésre. A hívők azonban Isten fegyverzetében ellenállnak neki, sőt, legyőzhetik, ahogy János írja az első levelében, írtam nektek, ifjak, hogy erősek vagytok, az Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Az idők végén, mint Antikrisztus, vezeti félre a népeket, de végleges vereséget szenved. Erről szól Jelenések könyvének 10. fejezete, a 20. fejezete 10. versben. Az ördögöt, és aki félrevezette őket, kénköves tüzes tóba vetették. Itt fog gyötrődni a vadállattal és a hamis profétával éjjel-nappal örökkön örökké. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán művét romba döntse. Mind az evangelisták kommentárjai, mind Jézusnak a tanítványokhoz intézett parancsai és tanácsai különbséget tesznek a betegségek és a gonosztól származó szenvedések között. Kedves testvérek, a következő percekben van lehetőség a hallgatói családnak hozzászólni a témához, illetve kérdezni ezzel kapcsolatban. A telefonszámunk 00421 35 772 72 72.

0: Van egy kedves testvérünk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, Mária Rádió.
1: No, és a Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm az előadást főtisztelendő úrnak. Az én gondolkodásom és mondottak leszűrése azt jelenti, hogy a földi élet kezdettől fogva a jó és rossz között zajlik le. A Belzebub és társai, akik angyalokból lettek ördögök, az isteni tanítás ellenkezőjét fellázadtak ellene, és az ellenkezőjét vallják. Az emberi élet is egy útkeresés talán a jó és rossz között. Az, hogy ki mit választ, egyénenként is múlik, és a hitoktatás lényege, hogy a jóra tanítsa az embereket, hiszen Isten a szeretet Istene, és nem a rágalmazásé, a tusakodásé, a verekedés, és ami sajnos ma is napjainkban zajlik. Nagyon szépen előadta, tartalmazta az előadás. Szerintem a mai élet tükröződését is, és kissé aggódva és félve látjuk, hogy szinte a gonosz nagyobb területet hódít a földön, a föld életünkben, mint a jó. De ez persze nem veszi el a lényegét, hogy az ellenet törekedjünk, és a jó megélésére törekedjünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen Béla bának. Valóban egyet tudok érteni azzal, hogy tényleg megvan a gonosznak is a saját területe, és természetesen van bizonyos hatalma, bár Jézus kereszt halálával lényegesen megtörte az ő hatalmát. Ugyanakkor embernek, minden embernek van egy szabad akarata, és ezt a szabadságot ezt nem veszi el tőlünk senki, sőt, meg elmondhatjuk, Isten is tiszteletben tartja azt a szabad akaratot, amit tőle kaptunk. Tehát embernek ott van a saját lehetősége, hogy válasszon, hogy döntsön. Tehát köszönöm szépen, de ugyanakkor még, ahogy említette Béla bá is, mintha ideig, óráig úgy tűnne, hogy nagyobb volna a tere a gonosznak, tudnunk kell, hogy ez csak néha tűnhet így, de valójában Isten hatalma sokkal nagyobb, és ezért mi bízunk az ő segítségében, és ugyanakkor nekünk is kell tennünk azért, sőt említette ugye hitoktatást, de talán még ennél is fontosabb a családi nevelés, hogy a szülők meg tudják tanítani gyermekeket, hogy jól tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Kedves testvérek, a Jézus korabeli zsidóság szerint az ördögök a bukott angyalok és az emberek leányai gyermekeiként született óriások. Isten teremtményei, akiket a hatodik nap estéjén kezdett alkotni, de jött a szombat, ami megakadályozta a testük megteremtését, ezért torzók maradtak, a bábeli torony építőinek egy része büntetéséből lett ördög. Tehát ezeket az elképzeléseket, amelyeket most mondok, valójában Jézus idejében zsidóknak ez volt a hitük, ez volt a meggyőződésük. Az ördögök természetük szerint szellemeknek tartották, akiknek szárnyuk van, ételre és italra van szükségük, és párzással szaporodnak, láthatatlanok, de emberi vagy állati alakban képesek megjelenni. Szemellenzőt kaptak Istentől, amit az ember bűne levesz róluk, amikor látják az embert és tudnak neki ártani. A Talmud szerint megláthatók, ha valaki szitált hamut hint az ágyára. Számuk igen nagy, tele van velük a világ, királyuk a fő ördög, Asmodeus. Lakóhelyük a pusztasság, épületromok, pocsolyás, mocsaras helyek, sírok, bizonyos fák, árnyéka, bozótok, a pöceg gödör és a mosatlan kéz. Főként éjszaka tevékenkednek, de vannak szürkületi ördögök is, sajátosan déli ördög a járványt okozó keteb. Az ördögök, a sátán angyalai fő céljuk a bűnre csábítás. Hatalmukat Istentől kapták, azért, hogy végrehajtsák a bűnök büntetését. Betegségeket, anyagi károkat, természeti katasztrófákat okoznak. Először a bálványimádást elkezdő Enos idejében kaptak hatalmat. A rabbik szerint a szent sátor fölállításakor és a jeruzsálemi templom építésekor egy időre elveszítették hatalmukat, véglegesen az eljövendő messiás fogja legyőzni őket. Az ördögök ellen védenek Isten és az ő angyalai, főként az őrangyal, a Tóra megtartása, amulettek, ráolvasások és elhárító szövegek. Az ördög elleni védekezés módjai: kerülni kell a romokat, nem szabad egyedül aludni a házban, gondosan kezet kell mosni, éjszaka nem szabad egyedül kinjárni, úgy vélték, hogy egy ördög két embernek nem tud ártani, a dolgokat megszámlálva, becsomagolva, lepecsételve kell őrizni. Tehát ezeket, amit most felolvastam, valójában Jézus idejében a zsidók így vélekedtek a gonosz lélekről. Az egyház tanítása szerint Istent minden jónak teremtett. A szellemi lények is csak saját bűnük következtében fordultak el Istentől, és befolyásuk van az ember bűnére és a lélek halálára. Teológiailag még hozzáfűzhetjük, hogy amennyiben a teremtett világ rangok szerint rendezett, ezért a bukott angyalok világában is föltételezhetjük ezt a rendezettséget, és ennek alapján beszél a Szentírás az ördögök fejedelméről. Kísértő hatalma azon alapszik, hogy mint szellemi teremtmény természetes képességét nem veszített el, tehát lehetősége van arra, hogy a gondviseléstől megengedett határok között gyakorolja hatalmát. Az egyház óva túlzásoktól is. Az ördög kísértő ereje nem veszi el az ember erkölcsi felelősségét, főleg azért nem, mert a kegyelem állandóan rendelkezésünkre áll. A történelem folyamán néha divattá erősödött a démonhit, főleg a 13.-14. század fordulóján, és ebben része volt a germán mitológiának is. Az ördög állatok formájában keveréklényszerű összetételekben mutatkozik meg, tehát mint ember és lóláb, farok és szarv ijeszti az embert. Egyes személyek hatalmat kaphatnak tőle, mások megrontására szövetkezhetnek vele. Vallásos kultusszal hódolnak előtte, mint a luciferiánusok vagy a sátánizmus. Az egyház az ördög szerepéről szóló tanítása nem valamiféle kettősséget akar képviselni, hanem nem azt hiszi el, hogy ezzel a szenvedés titka konkrét esetben olcsón feloldható, és nem is engedte meg azt, hogy az emberek kilépve a felelősség alól csupán az ördögöt okolják önmaguk felmentésére. Kedves testvérek, úgy látom, hogy rövidesen véget ér a rendelkezésünkre álló idő, ezért majd jövő héten, illetve szombaton szeretném folytatni ezeket a gondolatokat. Megköszönöm, hogy az elmúlt bő fél órában velem tartottak. Köszönöm itt Észak-Komáromban Tóth Szilveszternek, Budapesten szintén a közreműködő technikusnak a szolgálatát. Lépes Loránd atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Clarissa kolostor templomát. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és állhatatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a repontautomatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szüzanya Rádiójának fennmaradását.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Kedves hallgatóink! Skladányi László beszámolóját hallják a Szent Jakab Zarándok úton szerzett élményeiről. A műsorvezető Quirin Károlyné Mándi Ágnes.
2: Szent Jakab apostol ünnepén, illetve ünnepére készülve beszélgetünk a stúdióban Skladányi Lászlóval, aki végigjárta feleségével együtt ezt a zarándok utat. Szeretettel köszöntelek, Laci. A hallgatóknak elmondjuk, hogy mi nagyon régóta ismerjük egymást, hiszen mind a ketten Józsefvárosból származunk, illetve én még ott vagyok, Laci egy kicsit arrébb költözött, de mindenképpen fontos számunkra a Józsefváros. Talán egy kicsit be is lehetne mutatkozni a hallgatóknak, hogy miért is fontos számodra a Józsefváros?
3: Hát szeretettel köszöntöm minden hallgatót, aki most hallgatja a Mária Rádiót. Józsefváros nekem azért fontos, mert ott nőttem fel. Oda jártam iskolába, a szüleim ott éltek. Ott jártam templomba, ott ministráltam a Szent József plébánia templomban, és hát nagyon sok minden oda köt. És amikor megnősültem, és egy pár évre elmentünk honnan, vidékre is elköltöztünk 5 évre, végül is újból visszaköltöztünk a Józsefvárosba, már 3 gyerekkel, ott született a 4., tehát tulajdonképpen, ha így veszük, akkor minden oda köt, ami így az emlékeimben ugye bent van, tehát az életem, a családom, minden egyéb.
2: Igen, tehát tényleg egy olyan szülőföldet neked tulajdonképpen a Józsefváros valamilyen szempontból, de én úgy tudom, hogy most is fontos neked. Igen. Arról is mesélj egy kicsit, hiszen nagyon érdekes dolog az, ami ott működik, ott van, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ebben nagyon te is benne voltál, hogy az oda került, ahova került. Erről, ha egy kicsit mesélnél. Tehát ugye áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is ez.
3: Itt működik a volt lakásunkban a 3. világ szegényeinek szolgái missziós alapítvány, illetve mozgalomnak az alapítványa, és a környékbeli roma cigány gyerekekkel és családjaikkal foglalkozunk. Hát most már 20 éve. És hát így tulajdonképpen oda tartozom, mert szinte minden nap ott vagyok, mert ennek az alapítványnak ugye nagyon sokféle tevékenysége van. Ha a gyerekekkel nem is foglalkozom már annyit, mint amennyit azelőtt, ugye, mert mint pedagógusként is foglalkoztam velük, az alapítványnak működni kell, működtetni kell, és ezért nagyon sokat ott vagyok a 8. kerületben, a Józsefvárosban.
2: És azt mondjuk el talán még a hallgatóknak, hogy igazából ez a HVSS tulajdonképpen, egy ez a rövidítése ennek a mozgalomnak, hogy miről is szól, és említsük meg az alapítót is.
3: Igen, tehát a 3. világ szegényeinek szolgái mozgalom, ez Peruban indult, az alapítója Giovanni Salerno, orvos és missziós pap. Ott kezdte el a munkát a quechua indiánok között, és közben ugye hát járta a világot is, és kereste azokat a helyeket, vagy azokat az embereket, akik csatlakoznak, vagy segítenek neki. Nagyon sok segítőcsoport létezik Európában, szeminárium Spanyolországban, és hát Dél-Amerikában több hely is. Elsősorban Peruban, de most már Mexikóban is, és Kubában is vannak központjai, ahol gyerekekkel foglalkoznak.
2: Azt áruld el még, hogy hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a mozgalommal? Honnan szereztél tudomást róla? Magyarországon még ma is nagyon sokan nem tudják, hogy van ilyen.
3: Hát akkor kezdődött ez. Mint pedagógus nevelő otthonban dolgoztam, és drogos gyerekekkel foglalkoztunk, és volt lehetőségem arra, hogy egy évre Lengyelországba kiutazzak, akkor már a 4 gyerekemmel, hogy egy ilyen központot megismerjem. Egy évig ott éltünk kint, hogy aztán itt Magyarországon is egy ilyet létrehozzunk. Tehát a maga az intézet keretén belül, ahol én dolgoztam. és ez egy fantasztikus egy év volt szolgálni ott a drogosokat, és élni ugye velük együtt. Csak hát az, amikor visszajöttem, az igazgató, aki ebben megbízott, az infarktusra volt, és a másik, aki utána következett, ő nem akarta ezt folytatni, ezt a vonalat. Tehát ő letette erről az útról, hogy a drogos fiatalokat összegyűjtje, és külön egy helyet létesítsen nekik. És hát utána kerestük egy kicsit, hogy hát hogy lehetne valahogy így élni, mert ez csodálatos ez. És akkor találkoztunk Giovanni atyával, akinél ugye már akkor működött kint egy intézmény, és oda kerestek munkatársakat, de családostól is. És mi akkor oda szerettünk volna menni, kimenni, hogy ott dolgozzunk a Quechua indiánok között. De aztán mindig először az volt, hogy csináljunk egy közösséget, csináljunk egy alapítványt, mit tudom én, egy központot, és mire ugye ezen végigmentünk, addigra nem tudom hány unokám lett, most írtam, nem tudom megmondani. De ugye a kisebbik lányunkkal még mehettünk volna, de egyszerűen annyira ide kötöttek ezek a dolgok, tehát a magához, hogy segíteni kellett, hogy utána letettünk erről, és végül is maradtunk. Igen, itt.
2: Most felmerült bennem egy olyan gondolat, hogy talán a Szalernő atya nem véletlenül mondta, hogy csináljatok közösséget, és csináljatok alapítványt, és csináljatok központot, mert hogy ő nagyon örült volna biztos ugyan, ha kimentek segíteni, de fontosnak érte azt, hogy itt helyben legyen egy ilyen központ, és hát nagyon fontos is valóban, hiszen tényleg, ugye én is, mint hitoktató Józsefváros nagyon ismerem, ott is lakom most is, és tudom azt, hogy szükség van arra, hogy ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzunk. Nagyon fontos. Na de térjünk az igazi tárgyunkra. Erre a Szent Jakab útra. Tulajdonképpen, ha pár mondatban elmondanád, hogy ez a Szent Jakab zarándok út mi is, mert talán nem mindenki hallott róla, vagy keveset tud róla. Meséljük el a hallgatóknak, hogy mi is ez a Szent Jakab út.
3: Tulajdonképpen ez a Szent Jakab út nekünk kapcsolódik egy kicsit a mozgalomhoz is, amiben dolgozom, mert Spanyolországban voltam, ott van a mozgalomnak a szemináriuma, és papszentelésen voltam, és akkor találkoztam egy svájci házas párral, akinek a keresztfiát szentelték pappá, és ő beszélt akkor erről a zarándokútról, méghozzá úgy, hogy ezt a zarándokútat ajánlotta fel ezért a szentelésért. Tehát ez az ő felajánlása volt a keresztfiáért, és ez 2002-ben volt, és valahogy akkor úgy nagyon elgondolkoztunk ezen, hogy hát ez egy tényleg egy nagyon jó dolog lehet, egy igazi zarándokút, amin keresztül ugye sok mindent föl tudunk ajánlani, nem csak magunkért, hanem másokért is.
2: Igen, és azt hiszem, hogy egy zarándokút ugye mindig megújulást jelent az embernek. És most, ahogy elmesélted, ugye, hogy ennek a házaspárnak a példája is nagyon erősen hatott arra, hogy elinduljatok, mert hogy megéreztétek azt, hogy ez egy érték. Ugye, hogyha egy papszentelésre ők így készülnek, igen, akkor ez valami nagy érték lehet.
3: Igen.
2: És akkor tovább?
3: Hát csak annyit azért, hogy mi a Szent Jakab zarándokút, ez az Európa leghíresebb zarándokútja, és erről elég keveset tudunk. Ez Szent Jakab sírjához, Santiago de Compostelához vezet, ide járnak a zarándokok, és arról a történetről tudni kell, hogy idősebb Jakab apostol János testvére Hiszpániába hirdette az evangéliumot, majd visszatérve Jeruzsálembe az apostolok közül elsőnek szenvedett vértanú halált. Holtteste kalandos úton jutott el a mostani helyére Compostellába. A sírjánál történt csodák hamar vonzani kezdték az embereket, és 829-ben már templom és kolostor is állt ezen a szent helyen. A 12. századra kialakultak az ide vezető zarándokutak, és 1140-ben már magyarok is megfordultak. Magyarországon vannak Szent Jakab tiszteletére szentelt templomok, például Hegyhád Szent Jakab, oda többször
2: is nevében
3: voltunk.
2: Is benne igen, van, igen, Hegyhád Szent Jakab.
3: Szent
2: igen.
3: Péterre szoktunk járni családostul, és ugye ott van nem messze tőlen Hegyhád Szent Jakab. mostanára azért jól kiépítették, tehát régen ez egy nagyon nehéz út volt, sokan meg is haltak az út közben, mert hát hónapokig tartott, és amikor még a rablók is megtámadták őket, de tény is való, hogy kórházakat is létesítettek akkor a középkorban, pont a zarándokok részére, és mostanság körülbelül egy 40 éve EU támogatással teljesen kiépítették, megszűnt egy darabig, tehát szinte megszűnt, az 1900-as években megszűnt. Valahogy ugye a felvilágosodás és a liberalizmus.
2: Igen, talán
3: és
2: az zarándoklás egy kicsit visszaesett. Uh-huh.
3: És akkor
2: érdekes.
3: Újból elindították, és most megint nagyon nagy a sikere. Én szerintem most már Magyarországon is nagyon sokan ismerik ezt a zarándok utat. Mi amikor indultunk, ugye ez 2004-ben volt, amikor megcsináltunk, akkor még kevésbé volt ismert.
2: Laci, engedd meg azt a kérdést, hogy mi volt az indítékotok? Mert ugye az ember egy ilyen nagy elhatározást tesz, hát valami indítja túl azon, hogy találkoztatok azzal a bizonyos házaspárral, aki, de neked mi volt az indítékod? Volt-e esetleg valami nagyobb célod, vagy személyes indítékod? Miért mentetek? Ugye te is, és feleséged Kati is.
3: Hát igen, ezen sok minden olyan dolog van, amit szívesen lerakunk. Tehát ez az arándok út, mert néztünk előtte így filmet, és arról beszéltek, hogy olyan dolgokat tudtak lerakni, amit különben nem lehet. Ugye itt vagyunk sokszor a mókuskerékben, ugye minden nap ugye csináljuk a dolgunkat, és nincs idő arra, hogy egy kicsit megpihenjünk, végig gondoljuk, hogy honnan, hová, meg hogy meddig, meg hogy miért, meg hogy hogyan. Tehát erre sokszor nincs időnk, pedig igen, erre is kellene.
2: Egyik nap keregeti a másikat,
3: igen,
2: ugye
3: igen.
2: A napi teendők szorítanak bennünket, igen.
3: Tehát erre is kellene mindenképpen időt hagyni. A csönd, ugye most van a Sárábi Bórosnak a könyve, a csönd. Ez nagyon fontos, és ez egy zarándokút erre segíthet. Tehát ebben segíthet. Na most igazán konkrét célunk, tehát úgy, tehát voltak, tehát a gyerekeink, akár a mozgalom, tehát ugye voltak bennünk kérdések is, amiket meg kell beszélnünk. Arra gondoltunk, hogy lesz időnk ugye egymással is beszélni akkor ott az úton. De rábíztuk a gondviselésre. Ez körülbelül 6 hét, ez a zarándokút, francia határtól, ugye egészen Compostelláig. És egy nagyon sok olyan dolognak stimmelni kellett, tehát hogy össze kellett ahhoz jönni, hogy ez sikerüljön. Tehát az is kérdéses volt, hogy lesz-e ennyi időnk erre. Az is kérdéses volt, hogy anyagilag meg tudjuk-e csinálni. Az is kérdéses volt, hogy a katalányunkkal mi lesz. Tehát több ilyen kérdés volt bennünk, amit azt mondtuk, hogy ha a gondviselés vagy a Isten azt akarja, hogy mi ezt a zarándokutat megcsináljuk, akkor ez
2: össze fog jönni.
3: És érdekes dolog, hogy tényleg összejöttek, és ez így szokott lenni különben. Tehát ezt többször megtapasztaltuk, hogyha valami olyan dolog van, ami nekünk is, és talán a Jóistennek is esetleg fontos, akkor azok össze fognak jönni. Illetve fordítva, a Jóistennek is, nekünk is fontos, azok összejönnek.
2: Igen, vagy talán az, hogy ha Isten akaratából egybeesik az, amit te gondolsz, vagy szeretnél, ugye? Hát ez így van.
3: Igen, ezek összejönnek.
2: Tehát elindultatok, vittétek a szívetekben a családotokat, vittétek a szívetekben a mozgalmat.
3: Igen.
2: És aztán hogy zajlott ez az út? Mert ugye nyilván, hogy sok mindenféle nehézséget igen. kellett leküzdeni, igen. távolságot, gyaloglást, mesélj erről egy kicsit.
3: Ugye föl kellett készülni rá, próbáltunk fölkészülni rá, de hát arra azért sok időnk nem volt. Hát a fölkészülés az is lehetett volna, ugye, hogy fogom a hátizsákot, és akkor heteken keresztül, ugye 20-30 kilométert megyek a hátizsákkal, tehát erre nem volt rajt időnk. Próbáltunk megkérdezni, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami nem. Tehát így készülgettünk rá, meg gondolatban és imádságban készültünk. aztán ugye el kellett indulnunk, és ami volt, az volt, amit összehoztunk, azt vittünk, vagy amire gondoltuk, hogy fontos, azt vittük, aztán amivel nem tudtunk fölkészülni, azt megtapasztaltuk az úton, hogy, hogy
2: na,
3: mit jelent.
2: Meséljél, tehát mi az, amit ugye fontosnak tartottok és vittetek, körülbelül hány kilós volt a hátizsák? Ez sem egy utolsó szempont.
3: Hát én nekem azt hiszem 25 kilós volt a hátizsákom, a feleségemnek 16. És amikor elindultunk, illetve hát átértünk a határon, és letettük egy kis városba, mert autóval mentünk odáig, mert ez volt a legolcsóbb.
2: Hát igen, hogy igen, és a sok polmival, igen, meg mindennel talán a legegyszerűbb.
3: Igen, ez volt a legegyszerűbb. És lehet Háka nevezető spanyol kisvárosba, ott van a határ mellett, letettünk, és akkor elkezdtem, ugye felvettem a hátizsákot, most már a teljes súllyal, és elindultam. Hirtelen azt gondoltam, hogy én ezt nem tudom végigcsinálni. Aztán volt ott egy bolt, és vettem egy ilyen húzókocsit, vagy húzós kocsit, ugye amire mondom, akkor arra ráteszem, és akkor húzni fogom. Hát körülbelül negyed óráig húztam, visszamentem az autót, betettem, mondom, mégis hátizsákkal kell végigcsinálni, hát így kezdődött. Én azt hiszem, hogy azt jól döntöttük, hogy algopirint azt például vettünk magunkkal sokat, mert az kell. És az is ugye, hogy meg kell szokni a hátizsáknak a cipelését, meg kell ismerni a maga az utakat, hogy el ne tévedjük. Ki van táblázva, de azért mégis ugye észre kell lenni, hogy ne csináljunk sokkal többet, mint amennyit kellene. Hát az eleje nehéz volt, de később se volt könnyű. Az is mondjuk hozzátartozott, hogy viszonylag kevés pénzünk volt, tehát zarándokszálláson kellett megszállnunk, és mindig a legolcsóbb boltot is kellett, van egy ilyen hálózat, a Dia, ami itt az Aldinak felel meg, tehát azt mindig úgy kellett csinálnunk, hogy azt elérjük valahogy, valahol, hogy be tudjunk vásárolni, vittünk magunkkal egy kis gázrezsót, és akkor főztünk. De hát ezeken az zarándok szállásokon nagyon sokszor van konyha, tehát ezek jól felszerelt zarándok szállások, tehát amikor úgy időben odaértünk, nem este, hanem még időben, akkor tudtunk ott is rendesen főzni, vagy rendbe tenni magunkat.
2: Azt mondd meg, hogy az útnak a terep viszonyai, mert ugye az sem mindegy. Azt nagyon átérzem, hogy az első néhány kilométer, vagy az első néhány nap nagyon nehéz, hiszen a hátizsák cipelését meg kell szokni. De hát utána a különböző terepeken megy ez a zarándokút, ugye?
3: Igen.
2: Erről egy kicsit, ha mesélnél.
3: Hát elején elég hegyes, tehát ott vannak a Pireneusok. Aztán utána viszonylag egyenes az út, tehát nincsenek olyan nagyon erős emelkedések. A vége felé van még egy ilyen erősebb emelkedés rész, de tulajdonképpen a legnehezebb a legeleje az, ahol át kell mennünk.
2: Van-e olyan élményed, ami olyan nagyon-nagyon maradandó? Tehát, hogy vagy egy hely, vagy egy emelkedő, vagy egy kő, ami úgy nagyon megmarad benned, mert ott olyan nagyon oda tudtál figyelni erre az zarándoklatra, és a jó Istenre ráfigyelni.
3: Hát inkább az emlékeim azokkal vannak, akikkel találkoztunk. Tehát olyan emberekkel, akiket megismertünk, ugye, németül tudtam velük beszélgetni egy kicsit. Nagyon sok német van, lengyelekkel találkoztunk, és mivel ugye voltunk Lengyelországban, még ővelük is tudtam egy kicsit beszélgetni. Hát tulajdonképpen az, hogy milyen emberek jönnek oda, és most meg lehet mondani, hogy nem általában nem azért jönnek, hogy egy imádságos zarándokutat csináljanak. Mindenki tulajdonképp szinte más. Tehát valaki azért, mert megígérte valakinek, vagy a kulturális részét nézi, mert nagyon sok kulturális emlék van az út mellett, el lehet menni különböző, hát főleg egyházi vonatkozásban ugye lehet látni régi templomokat, szerzetes házakat, de hát maga a városok is szépek, tehát ugye sokféle módon ugye lehet ezt tehát a utat megkeresni.
2: Mondjuk úgy, hogy van egy ilyen kicsit turista jellegű zarándok ezen az úton.
3: Igen, igen.
2: Aztán?
3: Hát mondjuk olyannal találkoztunk, aki azt hiszem 9. házasságát érte meg, és de mindig ugyanazzal a valakivel. Szóval ilyen furcsa, ilyen bizarr dolgok voltak, és itt ő pont velük történt, az egy napokig velük mentem, vagy mentünk, és ugye a feleség, ugye általában gondoltuk a feleség, vagy barátnő, hogy szinte ilyen kómában volt, hogy nem tudtuk, hogy mi van, mondja. És egyszer, amikor együtt laktunk, nekem is nagyon fájt a lábam, és akkor odajött a férfi, akinek Sirius volt a neve, hogy ő majd meggyógyítja a lábamat. Hát akkor mondom, ez egy médium, ez, vagy nem tudom mi, vagy a feleség egy médium, mondom, ez vigyázni kell vele, és rögtön elrohantam a templomba, hoztam szentelt vizet, és mondom, persze, nehogy valami baj történjen velem. De aztán kiderült, hogy a felesége azért van ilyen állapotban, mert borzasztóan elfáradt, és történt egyszer, hogy együtt vacsoráztunk, és csinált egy nagyon finom tálat tojással, meg minden szalonnával együtt, és elejtette a férfi a Sirius, és a felesége úgy lebaltázta, hogy akkor tudtam, hogy itt nem médiumról van szó.
2: Hanem ez egy ilyen olyan házaspár, aki se veled, se nélküled, ugye, igen. Egy ilyen nehéz eset.
3: Na, hát ilyen emberekkel találkoztunk jó párral, aztán hát ugye beszélgettünk, amennyire lehetett.
2: És az imádságok, tehát amikor ugye mentetek az egyik szakaszról a másik szakaszról, szakaszonként nyilván, gondolom egy ilyen 20-25 kilométeres napi szakaszt kellett megcsinálni ahhoz, hogy időben végigérjetek. Hogy volt-e alkalom imádkozni? Túl azon, hogy magatokba gyalog, együtt is, gyalogolva persze az ember tud imádkozni. Akár egy rózsafüzért elmondani, vagy bármit. De hogy ilyen alkalmak, hogy esetleg elértetek egy nyitott templomot, vagy valami szent helyet, vagy egy útszéli keresztet, hogy vannak-e ilyenek? Vagy van-e ilyen lehetőség?
3: Igen, igen. Tehát nagyon sok helyen, például plébánia ad helyet, vagy szerzetes ház ad helyet az zarándokoknak, és akkor mindig van lehetőség vagy közös imádságra, vagy szentmisére. Tehát mi, amikor tudtunk, akkor szentmisén vettünk részt, közös imádságon vettünk részt. Útközben lehet mondani a rózsafüzért, még lehet külön is imádkozni. Én azt hiszem, ez a legjobb imádság a rózsafüzér ezen a zarándok úton.
2: Már ugye arról beszélgetünk, hogy mi mindenféle zarándokok mennek, hogy ezen az úton is mondhat, igen, színes ez a társaság, mert nemzetiségileg is színes, meg hozzáállásban is színes, meg mindenfélében. Találkozhattak-e olyan zarándokkal, aki azért ment, mert hogy na, most ezt én megmutatom a világnak, hogy végig bírom gyalogolni. Ugye, aki ilyen kvázi kihívásnak tekintette ezt a zarándok utat, vagy ilyen nem volt?
3: Hát olyannal találkoztunk már, aki azt hiszem, hogy Németországból, vagy Svájcból indult, tehát olyanokkal, tényleg olyan, és vissza is ment, tehát nem csak jött, hanem még vissza is ment.
2: Mindez gyalog?
3: Gyalog, de lehet ezt kerékpárral is, és lehet lóval is megtenni, tehát találkoztunk olyannal, aki lóval tette meg, hát nem lovagolt, hanem a ló vitte
2: a terhet. Terhet.
3: Igen. Igen, tényleg volt olyan is, aki összvérrel jött, egy házaspár, egy idősebb házaspár, és ez ők mesélték, egy francia házaspár, Franciaországba jöttek, és ők mesélték, hogy ez az összvér tulajdonképpen van egy limite, amit ő tud menni, és utána megáll. Tehát ez nagyon érdekes, és azt mondja, az a legnagyobb probléma, amikor mennek egy városon keresztül, és megáll például egy kereszteződésbe, és nem megy tovább. Tehát ezt mesélte, hogy hát elég sok ilyen élményük volt, hogy ugye egy összvérrel menni nem könnyű.
2: Nem könnyű. Ugye nem hiába mondják, hogy makacs, mint egy összvér,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen. Igen.
2: Aztán még egy kicsit, hogyha mesélnél az útról, hogy még az élményeid, és aztán arról is egy kicsit kéne pár szót ejteni, hogy amikor hazajöttetek, hogy akkor nyilván nagyon elfáradtatok, de nyilván tele voltatok, hogy mondjam, föltöltődve, és élménnyel, és ez hogyan tudott aztán lecsendesedni bennetek?
3: Hát nekem nagyon jó volt. Tehát nagyon nehéz volt, de utána nagyon-nagyon sok mindent úgy kaptam vissza, amit nem is gondoltam, hogy ennyi jót lehet kapni egy zarándokot alkalmával. Hónapokig egy nagy öröm volt bennem, amíg nem is kellett erre gondolnom, de egyszerűen egy valahogy nem is tudom. Tehát biztos valószínű, hogy sok mindent leraktam, és úgy kipucolódott belőlem, vagy belőlünk, ugye, sok minden, ami nem kell, ugye, ami nehézség, vagy fölösleges dolog, és akkor ez úgy egy kicsit úgy lebegtünk emiatt, ugye?
2: Igen.
3: Mert
2: igen.
3: Hát ez egy jó érzés utána, hogy és érdekes dolog, utána volt egy nagyon nehéz időszak, ugye, pont a mozgalomban volt egy nagyon nehéz időszak, és olyan simán végig csináltam, én arra gondoltam, hogyha ez a zarándok úgy nem lett volna meg, akkor ebből nagy baj lett volna. Valamiért én ezt nem tudom így végig csinálni, ahogy ezt akkor megcsináltam.
2: Hát azt hiszem, hogy hívő emberként és a Mária Rádióban nyugodtan mondhatjuk, hogy ezt a Jóisten ajándéka, kegyelme volt,
3: igen,
2: hogy ezt az zarándokutat végigcsináltad, és ott feltöltöttél annyira, hogy aztán a problémák megoldása nyilván könnyebben ment.
3: Hát igen, mert nagyon sok magányos idő volt. Tehát valahol még akkor is, ha ketten vagyunk, akkor is, még ha házasságban érünk, akkor is vannak olyan dolgok, amiket magányosan kell cipelnünk. És ezt itt megint megtapasztaltunk ott kint is.
2: Említetted, hogy Kati nehezebben tudta végigcsinálni. Milyen nehézségei voltak?
3: Hát ő kapott egy csontártyagyulladást a talpába, és szerintem csak miattam csinálta végig. Ő biztos, hogy abba hagyta volna, miattam végig csinálta, és ő neki ez volt a fölajánlása, az igazi fölajánlása, ugye értem. Lehet, hogy a maga az zarándokútra is én beszéltem rá, tehát ő neki egy dupla vagy tripla fölajánlás volt, és hála érte, hogy ő ezt.
2: Igen, hogy a fájdalmak
3: adta
2: ellenére, igen, ezt melletet kitartott, igen, hogy, igen, hogy neked is erőt adjon, igen, vagy lelkesítsen.
3: Igen.
2: De azt gondolom, hogy ő is nagyon sok kegyelmet kaphatott,
3: igen,
2: ezáltal.
3: Igen, és ő tudta, hogy nekem erre szükségem van, és vállalta azt.
2: És a feleséget.
3: És igen, vele van.
2: Igen. Mi az, amit még úgy kiemelnél ebből az egész hatalmas élményből? Igaz, hogy ez 2004-ben
3: volt. Igen.
2: Ugye most, ha gyorsan számolunk, akkor 14 évvel ezelőtt, de hát azért ez egy életre szóló élmény. Mert azt hiszem, hogy nagy valószínűséggel még egyszer nem tudsz oda eljutni, bár
3: nem
2: elmennél szívesen?
3: Nem tudom. Erről beszéltünk a feleségemmel, de más körülmények között. Tehát ennyi pénzzel nem. mert ezt akkor tudtam megcsinálni, most már nem, tehát valahol normálisan kell majd aludni, tehát, és arra se volt nagyon erőnk, hogy megnézzük azokat, amiket érdemes lett volna megnézni, ez egy igazi zarándokút volt, de én azt gondolom, hogy a zarándokútnak ennek kell lenni. Ezért nem biztos, hogy megcsinálnám még egyszer, mert minek?
2: Mert talán ez egy ilyen megismételhetetlen
3: igen,
2: élmény.
3: Ez egy megismételhetetlen igen. Valahol. És erre biztos, hogy szükségünk volt, és visszatekintve azt hiszem, hogy a családomnak is nagyon fontos volt, mert utána többen is, így a gyerekek közül is benne van a szívükbe, vagy benne maradt a szívükbe, hogy ők is szívesen majd megcsinálják, vagy megcsinálnák ezt, és meg is fogják csinálni, csak ugye most nem alakult, úgyhogy jönnek a gyerekek, vagy akármi.
2: Igen.
3: De ez talán egy kicsit nekik is segítség, hogy lehet egy ilyet megcsinálni, és jó dolog egy ilyenre kiszállni egy kicsit abból, amiben vagyunk, és egy kicsit, és mást csinálni helyette.
2: Igen. Van-e még valami, amit mondanál?
3: Hát talán annyit, hogy amikor visszajöttünk, akkor egy pár mondatot írtam erről a zarándokútról, és az utolsó sort olvasnám csak fel, amivel befejeztem ezt. A szélvízben nincs az Úr, a szélvész után földrengés, a földrengésben nincs az Úr, a földrengés után tűz, a tűzben nincs az Úr. A tűz után enyhe szellő susogása, amikor ezt Illés meghallotta, palástjával eltakarta az arcát. Hát ezt így értem.
2: Ezt tapasztaltátok meg igen, ott is. Igen. Köszönöm szépen, Laci, neked, hogy erről beszélgethettünk, és a kedves hallgatóknak még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye létezik ennek a Szent Jakab útnak magyarországi szakasza, illetve Magyarországon is vannak szakaszok, amik végül is egészen a Szent Jakab, ahogy a svájcit említetted, hogy ugye Svájcból indult, ugye Magyarországról is el lehet egészen Komposztelláig menni, hiszen létezik egy Szent Jakab zarándok út, noha még nem állt föl egészen, tehát nincs még végig kijelölve, de éppen most vannak zarándoklaton, illetve Szent Jakab napján érkeznek a zarándokok Lébénybe, ahol szintén van egy Szent Jakab templom, és hát most ez a lelkes csapat arra felé zarándokol. Ez a bizonyos magyar zarándokút, ami tulajdonképpen ugye a régi iratokat előszedve végül is arra jutott ez a kis csapat, hogy már régen is, ahogy te is említetted, hogy régen is jártak már Magyarországról a Szent Jakab úton. Hát ővelük fogunk majd, megígérjük a kedves hallgatóknak, hogy mikor pontosan nem tudom, de miután ők most zarándokolnak, velük nem tudunk így leülni beszélgetni, de Szent Jakab napja után valamikor beszélgetünk velük. Dukács Csilla az, aki ezt a Szent Jakab baráti kört összefogja, illetve ő írt róla egy rövid tájékoztatót. Létezik egy ilyen honlap is, hogy szentjakabut.hu, tehát érdemes ennek utána nézni, és akkor elkezdeni gyakorolni, ahogy Laci mondta, hogy ugye nem nagyon volt idejű gyakorolni előtte, de gyakorolni a Szent Jakab utat már itt Magyarországon. Köszönöm még egyszer a riportot, és szeretettel elköszönünk a kedves hallgatóktól is.
1: Skladányi László beszámolóját hallották a Szent Jakab zarándok úton szerzett élményeiről. A riportot Quirin Károlyné Mándi Ágnes készítette.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Az égi udvar díszei, örök királyunk nagyjai, kiket nekünk nevelt az Úr, s apostolokként ránk hagyott. Ti új jég, új föld városa, holnapként bárányunk ragyog, s ti drága gyöngyként fényletek, mint ündöklő alapkövek. Ezért hálásan ünnepel az egyház Krisztus hitvese, mely hirdetéstek töldicső, s mert véretek szentelte meg. A mindenkor s idő letűnt, és megváltunk ítélni jön. Ti is nagy fényben ültök ott, dicső főrangú férfiak, imáitokkal nyerjetek nekünk oltalmat és erőt, s mit földünkön vetettetek, az égben hozzon bő magot. Krisztusnak zengörök dalunk, ki atya hírvivőiként, küldött s a Szentlélek tüzét, gyújtott a lángra bennetek. Amen.
1: Minden földre állhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Isten dicsőségét hirdetik az egek. Kezének művéről valla mennybolt. A nappalok ezzengik egymásnak. Erre oktatja éj az éjszakát. Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát. Minden földre állhat szózatuk. A földkerekség végéig eljut igéjük. Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának. Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése előre ejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirdették az Úr nagy tetteit, és megértették műveit. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Király az Úr újjongjon a föld, és örvendjen minden sziget. Sötét felhő lebegi őt körül, trónját igazság és jog tartja szilárdan. Tűz jár színe előtt, és elemészti minden ellenségét. Villámai bevilágítják a föld kerekséget, látja a föld és belére meg. Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, az egész föld Urának színe előtt. Igazságosságát hirdetik az egek, és nagy fölségét meglátják a népek. Megszégyenülnek mind a bálványimádók, akik faragott képeikkel dicsekszenek. Eléje borulnak mind a bálványistenek. Hallja ezt, és örvendes Sion, Júda városai vigadoznak, a te ítéleted miatt, Uram. Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, minden más Istennél fölségesebb. Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat. Az Úr megoltalmazza hívei lelkét. A gonoszok kezéből kimenti őket. Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságosságát hirdették, és nagy fölségét meglátták a népek. Elbeszélték Isten dicsőséges hatalmát, és a csodákat, melyeket végbe vitt.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A magam részéről nem törődöm azzal, hogy ti vagy más emberi bíróság mint ítéltek felőlem, hiszen önmagam fölött sem ítélkezem. Nem érzem ugyan magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelent meg igazulást. Az Úr mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és földeríti a szívek szándékait. Akkor majd mindenki megkapja az elismerést az Istentől. Ezeket, testvérek, miattatok alkalmaztam magamra és Apollóra, hogy rajtunk tanuljátok meg, ne többet annál, ami írva van. Senki se kérkedjék az egyikkel a másik rovására. Ki mond különnek másoknál? Mit van, amit nem kaptál meg? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Lám, már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk is uralomra jutottatok. Bárcsak uralomra jutottatok volna, hogy veletek uralkodhatnánk. Úgy látom ugyanis, hogy Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul szolgáljunk a világnak, az angyaloknak és az embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti okosak Krisztusban. Mi gyöngék vagyunk, ti erősek. Titeket megbecsülnek, minket megvetnek. Mind máig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk. Nincs otthonunk, és kezünk munkájával keressük kenyerünk. Ha átkoznak minket, áldást mondunk. Ha üldöznek, türelemmel viseljük. Ha szidalmaznak, szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk ennek a világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, hanem mint kedves gyermekeimet, intelek benneteket. Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az evangélium által én adtam nektek életet Jézus Krisztusban. Azért kérlek titeket, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait. A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek is az, mert hall. Mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
3: Olvasmány aranyszájú Szent János püspöknek a Máté evangéliumról mondott szent beszédeiből. Zebedeus fiai így kérlelték Krisztust. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb oldaladon, másikunk a bal oldaladon üljön. Mit szól erre Jézus? Értésükre akarja adni, hogy nem éppen valami lelki dolgot kértek, és ha egyáltalán tudnák, mi az, amit kérnek, akkor sohasem merték volna azt kérni. Ezért válaszolja nekik. Nem is tudjátok, hogy mit kértek, hogy mennyire nagy dolog az, milyen csodálatos, mennyire felette áll az égi hatalmasságoknak is. Aztán hozzáteszi. Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom? Vagy hogy a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedjetek? Ti ugyanis kitüntetést és dicsőséges babérkoszorút emlegettek nekem, én pedig küzdelmekről és vérontásról beszélek nektek. Mert ez az időszak nem a jutalom átvételének az ideje. Nem most fog felragyogni az én dicsőségem sem. Ez a földi élet az öldöklésnek, a harcnak és a megpróbáltatásoknak ideje, mondja. Figyeld meg, miképpen teszi fel a kérdést, hogy azzal is buzdítson és magyarázzon. Nem azt mondja ugyanis, készek vagytok-e vállalni az erőszakos halált, készek vagytok-e a véreteket is ontani, hanem hogyan kérdezte? Készen vagytok rá, hogy igyatok a kehelyből? És buzdításképpen hozzáteszi, amelyből majd én iszom, tudnélik, hogy bátorítsa őket a vele való közösség tudata. Keresztségnek mondja azt, mert meg akarja mutatni nekik, hogy abból az egész világ nagy megtisztulása származik majd. Azt felelik neki erre, készen vagyunk. Készséges lélekkel mindjárt megígérik, bár azt se tudják, mit is mondanak. Azt viszont várták, hogy meghallgatást nyer a kívánságuk. Nos, mit mond erre Jézus? A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s a keresztséggel, amelyel engem keresztelnek, ti is megkeresztelkedtek. Nagy ajándékot jövendől meg nekik, hiszen ez ennyit jelent. Méltók lesztek a tanúságtételre, mindazt elszenveditek, amiket én. Erőszakos halálban lesz részetek, és így velem közös lesz a sorsotok. De hogy jobb és bal oldalamon kiüljön, a felül nem én döntök. Az a hely azokat illeti, akiknek atyám készítette. Amikor lelküket így felbátorította, s amikor már emelkedettebbé és a csüggedéssel szemben ellenállókká tette őket, csak azután igazította ki a kérésüket. Akkor megneheztelt a többi 10 a két testvérre. Látod, mennyire nem voltak még tökéletesek valamennyien. Sem azok, akik a többi 10 elé szerették volna helyezni magukat, sem a többi 10, aki e kettőre irigykedett. De mint említettem, mutasd meg őket nekem ezután, az esemény után, és látni fogod, hogy távol vannak már minden ilyen helytelen vágytól. Figyeld meg tehát, hogy éppen az a János, aki ezzel a kéréssel járult Jézushoz, később az apostolok cselekedetei szerint mindenütt átengedte az elsőbséget Péternek, az ige hirdetésben is, a csodatevésben is. Jakab pedig már nem sok ideig élt, félretett minden emberi becsvágyat, kezdettől fogva ugyanis oly rendkívüli lelkesedés hevítette, és szavakkal ki nem fejezhető olyan tökéletességre emelkedett, hogy nem sokára meg is ölték őt. Ők azok, akik földi életükben vérük

telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. E szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk,

0: az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Megőrizték Isten végzéseit és minden parancsát. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, rendelkezésedből Szent Jakab az apostolok közül elsőként ontotta vérét, és áldozta életét az evangéliumért. Hitvallásával erősítsd, folytonos pártfogásával pedig oltalmazd egyházadat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború, örökké való. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ felett örködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek örváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot. S az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval, s nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel, és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek. S nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, s megyünk. S leszünk egy cél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönn, a magos ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. És a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönn a rostát, s a csillagok tengeit olajozzák szorgalmas angyalok, és lészen csillagfordulás megint. S miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pizza Balla bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarica kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Klarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Pizza Balla bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű klariszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görögkatolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsor viadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELSMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti meg szereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő névébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem egész szerint.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélő.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál élettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Örök ige részlet a Szentírásból 13:00. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13:10. Lelkiség irodalom 13:15. Inter Arma Caritas, a tábori lelkiség és a honvédelmi minisztérium műsora 13:25. Perikópa, Jelenics István Pierista atya Szentírás magyarázata 14:00. Litániát imádkozunk közösen 14:15. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14:25. Lelkiség irodalom 14:30. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15:00. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15. Tanúságtétel című műsorunk 16:00 jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16:25. Körkép, regionális magazin 16:50. Barsi Balázs, Siogárdi szentbeszédei, harmadik rész 17:00. Mégis szeretni, Gyökös Ender tanítása 17:35. Szentmisét közvetítünk Budapest Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János templomból 18:00. A Zsolos Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19:00. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katalin olvas fel saját meséből 19:25. A hírpercék és a ráhangoltán kiáltás, imádság a nemzetét ketyhelyekről 20:00. Barsi Balázs atya siogárdi lelki gyakorlatának első része 20:16. Égi iránytű, a 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozata Szűz Máriáról 21:05. Talentum, beszélgetés életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órakor. Az igazságszabaddá tesz Balsi Balázs atya emlékedése 23-ra 20 perckor. A Zsolos ma befejező imorát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Radnóti Miklós, himnusz a békéről. Te tünde fény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél a télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szőlőszemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dallúszájú boldogokról, de jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja téli nap. Leheld be zúzos fáidat meleggel, s állj meg felettünk is, mert megfagyunk e háborúk perzselte télben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kész dió. S arany napoknak alján pattanó labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereng visong. A réteken zászló sörényű csillogó lovak szágoldanak a hulló nap felé, s fejünk felett surrog, és csivog a fecskefészkektől sötét eresz. Így lesz-e? Így, mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Nagyszülők és idősek 6. világnapja. Idén július 26-án vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 6. világnapja. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a bibliai idézet arra emlékeztet, hogy Isten szeretete minden embernek szól, és nem fogy el akkor sem, amikor az öregkor kiszolgáltatottsága erősödik. A világnap alapításának célja Ferenc pápa szándéka szerint az volt, hogy évről évre alkalom nyíljon az egyház közelségének eljuttatására az idősekhez, és annak kimondására, milyen fontos szerepük van a családok és közösségek életében. A mostani téma ehhez kapcsolódva a feledés, az elszigetelődés és a peremre szorulás tapasztalatára válaszol, és arra hívja a közösségeket, hogy az idősekkel való kapcsolat állandó jelenlét legyen. Szent Kristóf napi autószentelés. Szent Kristóf az utasok, vándorok, hajósok védőszentje, a 14 segítőszent egyike, akinek képét ma is sok autós és motoros hordja magával. 2026-ban is lesz Szent Kristóf napi autószentelés nagyobb városokban, többek között Balatonlellén, Békéscsabán, Nagykanizsán, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Zalában több helyszínen is. A Szent Kristóf napi autószentelés idei helyszíneinek részletes felsorolása az autoklub.hu oldalon érhető el a hírekben.
6: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt! Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranolder János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért.
1: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
4: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd el mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mély

0: templomba megtalálták.
1: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Mind éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy falevél, mint egy fűszál, amely egyformán nyugodt, ha harmasszál rá, s a rászál a dél. Szeretnék úgy beléd simulni, mint egy elvesző árnyalat az alkony ezerszínű tengerén. Szeretném fölszívni az árnyakat, s magamat tőlük fölszivatni én. Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy lehellet, mint szélfuvalma, amely alig-alig borzolja fel az alvó vizeken. Szeretnék úgy beléd simulni, mint egy tétova napsugár, mely jár az erdő sűrű rejtekén, és nem keres, és nem talál. Szeretnék úgy beléd simulni természet, mint egy tűnő napsugár. Szeretném, ha mellettem elmenet valaki szólna, nézd, már itt az ősz, sárgulnak lassacskán a levelek, és nem ismerném meg a levelet. És szeretném, ha rajt felejteni valaki a szemét az alkony égen, szólna, ezer színű az alkonyat, így láttuk ezt valaha vele régen. És nem sejteni, hogy egy árnyalat az esti színek közt én vagyok éppen. És szeretném, ha jönne valaki az erdő rejtekébe, és szólna, Nini, milyen különös, a nap e mély homályban is ragyog, és nem tudná, hogy az is én vagyok. Szeretnék úgy hozzád simulni természet, mint vén moha a fák éjszakos oldalán, s nem lenni hozzád hűtelen soha. Szeretnék úgy beléd simulni, mint a tücsök hangja holdas éjeken. Szeretném, ha valaki elborongna rajtam, mint múltból zengő éneken. S szeretnék úgy vegyülni el beléd természet, mint a síri por, mint ezer éves hantokról a szél nagy messzi tengerpartokra sodor. Hogy játszana velem egy kisgyerek, kicsiny kezén futnék fel alá, s e port, amely egyensúlyát nem leli, egy perc egyensúlyba tart.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több, mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drágakövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihaljek projektvezető felbecsületetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Akkor Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok Mózes tanító székében ülnek. Tartsátok és tegyétek meg tehát mindazt, amit mondanak, de tetteiket ne kövessétek, mert mondják ugyan, de nem teszik. Elviselhetetlen nehéz terhet rónak és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükkel arra törekszenek, hogy föltűnjenek az emberek előtt. Szélesre szabják imaszíjukat, és hosszabbra eresztik köntösük botjait. Szívesen foglalják el a főhelyeket a lakomákon és az első székeket a zsinagógákban, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik és rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. A legnagyobb köztetek legyen a szolgátok. Aki fölmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s az odaigyekvőket sem hagyjátok bejutni. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Nagyokat imádkozva fölélitek az özvegyek házait, ezért súlyosabb ítélet vár rátok. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s ha azzá lett, a kárhozat fiává teszitek, kétszer te inkább magatoknál. Jaj nektek, vakvezetők! Azt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, nem érvényes, de ha a templom aranyára esküszik, az kötelezi. Esztelenek és vakok! Hát mi több? Az aranye vagy a templom, mely megszenteli az aranyat? Továbbá, ha valaki az oltárra esküszik, az nem érvényes, de ha a rajta levő áldozati ajándékra esküszik, az kötelezi. Ti vakok! Hát mi több? Az ajándéke, vagy az oltár, mely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik, esküszik rá, és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra esküszik, esküszik rá, és a benne lakóra. Aki az égre esküszik, az Isten trónjára esküszik, és magára, a trónon ülőre. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Tizedet adtok mentából, ánizsból és köményből, de elhanyagoljátok, ami fontosabb a törvényben, az igazságosságot, az irgalmasságot és a hűséget. Ezt meg kell tenni, azt nem szabad elhagyni. Ti vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét meg lenyelitek. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Tisztára mossátok a pohár és tál külsejét, de belül rablott holmival és szennyel vannak tele. Te vak farizeus, tisztítsd ki előbb a pohár és a tál belsejét, akkor majd külseje is tiszta lesz. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Fehérre meszelt sírokhoz hasonlítok, amelyek kívülről ékeseknek látszanak, de belül holtak csontjaival és mindenféle undoksággal vannak tele. Így ti is kívülről igazaknak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és gonoszsággal. Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építtek, az igazak síremlékeit fölékesítitek, és azt mondjátok, ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem lettünk volna bűnrészesek a próféták vérében. Ezzel magatok is megvalljátok, hogy próféták gyilkosainak fiai vagytok. Töltsétek csak be ti is atyáitok mértékét. Kígyók, viperák fajzata, hogyan is kerülnétek el a kárhoztató ítéletet? Ezért küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Némelyeket közülük megöltök és keresztre feszítek, másokat megostoroztok a zsinagógákban és városról városra üldöztök. Így rátok száll minden földön kiontott igaz vér, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit megöltetek a templom és az oltár között. Bizony mondom nektek, mindez eljön erre a nemzedékre. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, megkövezed a hozzád küldötteket. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok engem mostantól mindaddig, amíg így nem kiáltotok. Áldott, ki az Úr nevében jön.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 25-e. Emlékezz, Uram, mi történt velünk? Jeremiás sirálmaiban az 5. fejezet 1. versében olvassuk ezt. Emlékezz, Uram, mi történt velünk? A fogságban a legelviselhetetlenebb a kiszolgáltatottság. Láttál már kiszolgáltatott emberi tekintetet? És ha láttál, nem esett meg rajta a szíved? Függetlenül attól, ki a hibás a kialakult helyzetért? A fogságban a legelviselhetetlenebb a kiszolgáltatottság. Sokféle fogság létezik. Éppen ezért számtalan kiszolgáltatottság fenyegethet bennünket. Az sem mindegy, hogy kinek vagyunk kiszolgáltatva. Isten népe most fogságban van. Minden korosztály megtapasztalja a kiszolgáltatottság testi és lelki kínjait. Hogy mik a jellemzői ennek a kiszolgáltatottságnak? Éhség, szomjúság, árvaság, pihenés nélküli fáradozás, hajszoltság, az erőszakos haláltól való félelem. Hogy nincsenek vezetők, hogy oda van az öröm, hogy eltűntek a szép idők, hogy idegen kezek birtokolják a legbensőbb és a legszentebb dolgainkat. Ez a kiszolgáltatottság. Ilyenek vagyunk. Kiszolgáltatottak a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk felelősek, mert más az, amikor a ketrecen kívülről látjuk az oroszlánt, és más az, amikor benyúkálunk a ketrecbe, vagy éppen be is megyünk a vadállathoz. Tehát felelősek vagyunk. Ám nem csak a bűnnek, hanem az Úr kegyelmének is idézőjelben ki vagyunk szolgáltatva. Az Úr ugyanis emlékszik arra, ami történt velünk, és arra is, hogy miért tettünk. Ez az emlékezet nem felment, sőt, ez az emlékezet joggal megítél, de ugyanakkor megszán. Ingyen kegyelemből megbocsát és üdvözít. Mert saját vétkeink, saját tévesztéseink, saját hibáink aktivizálják a kiszolgáltatottságot. Felébresztik a bűn alvó oroszlányát. A kiszolgáltatottság meggyötör. Betegségben, konfliktusokban, alá és fölé rendelt viszonyokban, harcokban, gyilkos indulatokban. Jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk. De, ahogy mondtam, nem csak a bűnnek, hanem az Úr kegyelmének is idézőjelben ki vagyunk szolgáltatva. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Szabj magadnak szabályokat az imádsághoz. Három egyszerű tanácsom van. arra, hogy jól felkészülj az imádságra. Az első az, hogy válaszd meg jól az időt, hogy mikor lesz időd imádkozni, és mikor tudsz kiszakítani tényleg egy kis elmélyült lehetőséget az imádságra. Másodszor találj megfelelő helyet arra, hogy imádkozz, hogy ne zavarjon semmi különösképpen meg. Sem a koncentrációban, de arra is vigyázni kell, hogy ne aludj el. És a harmadik előzetes tanács az, hogy válasz megfelelő testhelyzetet. Az is, hogy kényelmes is legyen, de ugyanakkor adjon lehetőséget egy koncentrációra. Ezek az előzetes magatartásformák szükségesek ahhoz, hogy az imádságunk ne alkalmi, hanem hűséges és állhatatos legyen. Továbbá valószínűleg nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kialakuljon bennünk két fontos magatartásforma. Az első az éberség. Az egyik Zsoltár ezt mondja. Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik lelkem. Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkat kiaszott föld. Fekhelyemen rólad elmélkedem. Éjjel virrasztva feléd száll a lelkem. Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom. Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem, mondja a 63. Zsoltár. A virrasztás, az ébrenlét annak az embernek a tipikus magatartása, aki egy fontosnak tartott okból ébren marad. Egy keresztény számára, aki tudatában van Krisztus eljövetelének, az ébrenlét nem jelent mást, mint hogy minden egyes napot úgy él meg, mint szüntelen felkészülést a már barátként és vőlegényként ismert Istennel való találkozásra. Egy nagy misztikus szerzetes, aki a múlt században élt, ezekkel a szavakkal foglalta össze az ima életét. Számüzöttként, mélységes magányban, hallgató füllel, őrszemként a világ határán várjuk Krisztus visszatértét. Ezt Thomas Merton írta. Számüzöttként, mélységes magányban, hallgató füllel, őrszemként a világ határán várjuk Krisztus visszatértét. Amikor imádkozunk, olyan időre térünk át, amikor más fontos dolgoktól tartózkodunk, hogy megpróbáljunk olyan ételt elfogyasztani, amelyet nem ismerünk, de táplálhatja a lelkünket. Az éberség állapotában élni azt jelenti, hogy megbékélt, áldott, oldott kapcsolatot alakítunk ki az idővel. Amíg ezer irányban rohangálunk, amíg 10 000 dologgal foglalkozunk, és sohasem találunk időt és helyet arra, hogy szünetet tartsunk, és hallgató fülünket hegyezzük, addig nem kezdődhet el az imádság. Az első magatartásforma tehát az éberség volt. A második magatartásforma, amelyből az imádság él, az ingyenesség, az érdek nélküliség. A bibliai kép, amelyet szemügyre vehetünk, Noé pátriárha képe, aki egy sötét időszakban, melyben nem igen lehetett könnyű megoldásokhoz folyamodni, szükségét érezte, hogy egy megrökönyödést keltő cselekedetet hajtson végre, bárkát épít, hogy egy esetleges özönvíz idejére lehetőséget biztosítson a megmeneküléshez saját maga, szerettei és a természetben körülötte élők számára. Noé előre elvégez egy munkát, olyan jövőre készül, amelyet még nem lehet látni, de amelyet a szív már közelgőnek érzékel.
3: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább taníts meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger méretetlen végtelensége iránt. Köszöntöm Önöket az Interamna Caritas 15. évfolyamának 624. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Katolikus Tábori Püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát a Zala vármegyei Karmacson.
1: Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd és is sokat kell mozognunk is. Mi sem voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig.
2: Nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik.
0: A honvédségi hírekben a honvédelmi táborozásokról tudósítunk.
3: Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
4: Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe.

0: Immár 23. alkalommal rendezte meg a katolikus tábori püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát. A helyszín ismét az Zala vármegyei Karmacs volt. A táborozás első turnusa július 5-én kezdődött a regiment diáktanyán. A második turnus július 19-én kezdődött. A szervezők az első turnushoz hasonló tematikájú programokkal várták a résztvevőket. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Szemán Mihály őrnagy zászlóai parancsnok helyettes, Krum Péter főtörzsőrmester beosztott zászlós, Kátai Zselyke és Németh Barnabás, valamint Emri Kiara táborozók.
1: A katolikus tábori püspökség tábora zajlik, ami eredetileg Karmacson van. Most éppen Nagyvázsonyban vagyunk, a Nagyvázsonyi várnál. A helyi idegenvezető megmutatja magát a várat, illetve a történetéről egy nagyon komoly előadást tartott nekik. Vannak katonáink itt a táborban, mind a zászlóajtól, mind az ezredtől, illetve a Láner György második ellátó ezred állományába tartozó katonák segítik még a tábornak a munkáját. Az itt szolgálatot végző katonáink többnyire családos emberek, akik gyereknevelésben azért járatosak. A gyerekek jól viselik, hogy úgy mondjam, a felnőtteket. Fegyelmezettek, tudomásul veszik azokat a dolgokat, amiket kell, isznak, esznek rendesen, fegyelmezettek. Ennek a tábornak az értelme a honvédelmi nevelésnek az erősítése a gyerekek körében is, nem csak a felnőttek körében lényeges. Őket már gyakorlatilag el lehet kezdeni ebben az életkorban olyan feladatokkal, vagy olyan kirándulásokkal egy olyan pályára vezetni, ami a később számunkra jelent hasznot, előbb-utóbb megjelenhetnek a Magyar Honvédség kötelékében.
2: 2008-ot a szolgálok a honvédségben, és mint csoportvezető vagyok itt a táborban. Ők honvédelmi szülők gyermekei, és 10 éves kortól 16 éves korig jöhetnek a táborba. Hála Istennek, én azt hiszem észre, hogy azért tapasztaltak már a fegyelmet, tehát mégiscsak katonaszülőkről van szó. Persze mindig vannak egy-két olyan gyerek, aki nem úgy viselkedik, de hamar beállnak a sorba. Eléggé szigorúak vagyunk, tehát ahogy beérkeznek a táborba, rögtön minden elektronikai eszközt megvonunk tőlük. Ezt azért csináljuk, hogy egymással törődjenek, kommunikáljanak egymással, és visszaálljon a régi rendszer úgy, ahogy kell. Egy-két gyereknél benne van az, hogy igen, látom benne a jövőt, hogy szeretne csatlakozni a rendszerhez, de az nem azt jelenti, hogy a többieknek esetleg később nem jön meg ez a kedve.
3: Nekem apukám katona.
4: Nekem apukám és anyukám is katona.
5: Én most vagyok először.
6: Nekem ez már a második alkalom.
7: Nekem tavaly, ami legjobban tetszett, az a gyerekzárda volt, idén pedig a barlangozás.
8: Nekem a mostani évben a barlang meg a szajki tavak tetszettek legjobban. Most a bátyámmal vagyok, mert a testvérem már, a nővérem már túl nagy, és nem tud jönni, de ő is volt.
9: Hát én tavaly, meg idén is a nővéremmel vagyok, és valószínűleg jövőre még az öcsém is jön.
10: Most először vagyok itt ebbe a táborba. Nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, sok barátot, és sportos is maradsz közben. Nagyon kedves itt mindenki, és összetartunk, mint egy csapat. Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd, és így sokat kell mozognunk is. Mi is voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig. Mi a Bodics Péter misén voltunk, aki most lett pap. Elég kedves, és nagyon jó a prédikációja, és ugye énekeltünk nagyon sokat, és ez nagyon jó volt.
0: Az Zrínyi Katonai Filmstúdió hanganyagában a 23. környezet és természetvédelmi gyermektáborról tudósítottunk. További híreket is ajánlok figyelmükbe a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu.
11: Boldog gyermekarcokat látni, Püspök atya.
12: Valójában ez a mi táborunk, ez nagyon érdekes. Most úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen háló ez a honvédség felé. Tehát azért ebben van egyfajta szociális gondoskodás a katonacsaládokról, ugyanakkor pedig hadd használjam azt a szót, hogy amit itt nagy divatja van, hogy érzékenyítés. Hát mi érzékenyítjük a gyerekeket a természetre, a természetvédelemre, a környezetünkre, ugyanakkor pedig hát sok esetben a történelemre, a hagyományainkra, ugyanakkor a kultúrára való érzékenyítés. És hozzátenném azt, hogy a csoportokba szerveződnek ők, vagy ilyen kis rajokba. És hát tehát az az érzékenyítés, hogy egymással kell dolgoznunk, egymással kell kommunikálnunk, egymással kell együtt lennünk. Tehát az érzékenyítésnek ez a formája, hogy itt barátságok születhetnek, lehet, hogy hosszú távra. És én azt gondolom, hogy pont ez a háló, amit kialakítottunk ezzel a táborral, amikor még nem nagyon léteztek valójában katonai vagy honvédelmi táborok, ugye mi azt szeretjük volna, hogy ebben a táborban olyan gyerekek jöjjenek, akiknek az egyik vagy mindkét szülője a honvédségben dolgozik. Tehát, hogy,
11: de ezzel közelebb is hozzátok a katonasághoz, a honvédséghez ezeket a gyerekeket, attól függetlenül, hogy szüleik katonák.
12: Igen, de és pont talán hogyha jól belegondolunk most, hogy aki katona, az elkötelezettség sokkal erősebb, hogyha nemzedékekre visszamenőleg, tehát a szülei, nagyszülei benne voltak a magyar honvédelemben. Természetesen egyetlen, tehát nem mértük azt föl, de azért vannak információk arról, hogy a katonacsaládoknak a gyerekeiből igenis katonák lettek, és most már fiatal katonatisztek, aztán hát természetesen mindenkinek ott van az ebében a marsalbot, hát ki tudja, hogy kiből mi lesz valójában. A gyerekek egyrészt Kis-Balatonnál, vagy a Kis-Balaton környékén természetvédelem is legyen, környezetvédelem is legyen, de ugyanakkor benne legyen az összetartozásnak, az együttvaló létnek a tudata. Majd a mostani itt levő gyerekek 20-30-40 év múlva az ő gyerekeik is ide jönnek.
11: De szép is lenne.
12: És hát működni fog ez a tábor. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy abban is kell gondolkodni, hogy holnap után mi lesz, meg hogy jövőre, de hogy mondjuk 20-30-40 év múlva, 50 év múlva mi lesz, és nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik. Tehát én azt gondolom, hogy itt nemzedékről nemzedékre adjuk át ezeket a kincseket egymásnak.

0: honvédségi hírekből válogatok. A Tolna megyei Faddombariban táboroztak gyerekek a vízi sportokra épülő honvédelmi táborban. Az egyik legizgalmasabb nap a Holdunán történő kenuzás volt. A felvételen megszólal majd Podnanicki Tamás őrnagy táborparancsnok, Tóth Márton kajakkenuedző és Orsós Tóth Alíz táborozó.
1: Idei évben is megrendezésre került a honvédelmi tábor programsorozat, itt Faddombori gyermektáborban. Három tábort hajt végre a zászlóalj, mind a három tábor sport, illetve kimondottan a Dunai Holták közelsége miatt a vízi sport tematikájú táborok. 12 és 14 éves korosztályt szólítunk meg elsősorban. Célunk az, hogy a mozgás szeretetét ültessük el a gyerekekbe, illetve belecsempészünk katonai elemeket, hogy a gyermekek valóban használható és élménydús programokkal térjenek haza.
2: Nagyon örülünk annak, hogy a katonai tábor is a sportra épül, sőt a vízi sportokra, hiszen mi is azon vagyunk a Atomerősport Egyesület kajakkenu szakosztályába, hogy a gyerekeket megismertessük a vízzel. Tehát megmutassuk nekik, hogy a víz az egy olyan közeg, amit meg kell tanulni uralni, amit meg kell tanulni kezelni, és a gyerekek, hogyha minél korábban megtanulják, akkor annál jobb.
3: Sok mindent megismertünk, a kötözéstől kezdve a tűzvédelemtől mindent, nagyon sok dolgot. Igazából nem tudok olyan konkrét dolgot mondani, ami a legjobban tetszett, mert ennek az egész hangulata olyan egyedi, különleges élményt ad, ami nagyon jó. Három éves sárkányhajózom, vagyis meg volt némi tapasztalatom, de ez most felért egy kisebb edzés.
0: A honvédségi hírekből válogatva ismét honvédelmi táborról számolok be. Óriási siker volt a Magyar Honvédség Klemka Kálmán 7. területvédelmi ezred vitorlás tematikájú honvédelmi tábora. Nyaranta 4 alkalommal szervezik különböző korosztályok számára Balatonakaratján, a honvéd üdülőben. A bejátszásban megszólal majd Susa Ádám alezredes, zászlóaljparancsnok, Varga Nagy Vilmos Bendegúz, Iván Szilvási Andra táborozók.
4: A Magyar Honvédségnek egyik kiemelt feladata a honvédelmi nevelés, és ennek apropóján a 7-es területvédelmi ezred 31-es zászlója is táboroztat a nyáron. A 31-es zászlója vitorlás tábor megrendezésére és végrehajtásáért felelős. Egész júliusban 4 vitorlástábort tartunk, 5 nap időtartamban. Azért tartjuk fontosnak ezeknek a táboroknak a megtartását, még közelebb kerülnek a katonákhoz, egy kicsi betekintést nyernek abba, hogy hogyan is zajlik egy katonának az élete, és mi az a tudás, amire nekünk szükségünk van. Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
5: Mégiscsak a Balatonon vagyunk, Magyarország egyik látványossága. És hát elsőnek úgy jöttem ide, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, mert még hajózni sose hajóztam, és aztán megtetszett, és így minden évben jöttem újra.
6: Ez a 3. évem ebben a táborban. Minden évben nagyon jó a társaság, mindig megfordulnak ismertebb arcok is, és nagyon örülök neki, mindig jól érzem magam itt.
0: További honvédségi tudósítások, videóbejátszások a honvédelem.hu oldalon találhatóak. Ajánlom szíves figyelmükbe.

0: Nádas Ildefonsz hadinaplójának felolvasását folytatjuk, a tábori lelkész sorait ezúttal is Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
1: Március 13-a. Németh Józseffel átmentünk a lengyelekhez, hogy a március 15-i misére elkérjük tőlük a templomot. Szívesen fogadtak, de volt ott egy pap. Szegény azt hitte, hogy a németek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvrivalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ez

Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg. Este meglepetés ért. Hajdulaci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termeti bakát.

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 624. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok valamennyiüknek. Széchenyi István soraival búcsúzom. Sokat kell tanulni az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Clarissa kolostor templomát. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és állhatatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután örömmel elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielőtt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az evangéliumban Szent Máté könyvéből olvasunk három olyan példabeszédet, amelyek a mennyek országáról szólnak, és amelyeket egyedül Máté őrzött meg számunkra. Milyen érdekes, az első kettő, amelyik egy párt alkot, ilyen iker példabeszédnek szokták nevezni az ilyesféléket, ugyanazt az igazságot, kétféle történettel hasonló, párhuzamosan szerkesztett történettel mutatja meg Jézus. Az első ugye azt mondja, hogy a mennyek országa kincs, amely el van rejtve. Az elrejtett kincsek az ókori embernek az életében nagyon nagy szerepet játszottak. Sok történet szólt ezekről az elrejtett kincsekről. Azért van ez, mert akkoriban ugye nem voltak bankok, nem volt bankbetét, stb. Az emberek a megtakarított vagyonukat féltették tolvajoktól, féltették a történelemnek a katasztrófáitól, főként aranyban, drágakövekben voltak ezek a kincsek, hogy könnyen kezelhetők legyenek, de hogyha hirtelen például menekülni kellett, mert jött az ellenség, akkor ezeket a kincseket nem vitték magukkal, mert féltek, hogy útközben kifosztják őket, hanem elásták. És aztán ugye előfordult az is, hogy aki elásta valahol a kincsét, nem tudott visszamenni érte. Megmondta a fiának, az unokájának, hogy az majd csak visszamegy, esetleg az sem ment vissza. És akkor egy csomó ilyen kincs elásva, itt is, ott is hevert, megfeledkeztek róla a régi tulajdonosai, meghaltak. És előfordult, hogy valaki váratlanul is kincset talált. Ezeknek a híre ugye bejárta a földet, mindenki hallotta, kié lehet, stb. És aztán a római birodalomban is, a zsidók között is az volt a szabály, hogyha nem lehet tudni, hogy ki ásta el a kincset, akkor, amikor előkerül, vagy már nem élt a régi tulajdonos, hát akkor azt illette meg a kincs, aki akkor tulajdonosa volt annak a földnek, amelyben a kincs előkerült. Vannak történetek erről aztán, hogy ugye előkerült valami kincs, és akkor aki megtalálta, nem a tulajdonos találta meg, de mégis el akarta summantani, el akarta vinni magával, a tulajdonos rájött, akkor beperelte, és akkor bíráskodásra került a sor. Vannak olyan kalandos történetek, hogy a bírák ugye maguk is hát megirigyelték a nagy kincset, és akkor a veszekedő feleket lenyakasztatták, mit veszekszenek, és kincset maguk zsebre vágták. Tehát ezek ilyen érdekes, antik krimik voltak arról, hogy mi lesz az ilyen elásott kincsekkel, hogy gazdagodik meg váratlanul valaki, vagy miféle kalandok közé kerül akkor, amikor egy ilyen kincsre rábukkan. Jézus elég sajátos történetet mond, és a kincsről nem magáról beszél, hanem a mennyek országára vonatkoztatja azt a történetet, amelyet elmond. Egy napszámos, vagy egy munkás, aki valakinek a földjét mondjuk ássa, vagy szántja, ottan kincset talál. És akkor ugye rájön ennek az értékére, és gondolkozik, hogy hogy lehetne ezt törvényesen az övé, és gyorsan visszatemeti a kincset, semmit sem mond a gazdának, hanem hazamegy, pénzét teszi mindenét, és megvásárolja azt a földet, ahol a kincset lelte. És akkor újra oda megy, és most már gazdaként előássa a kincset, és hát mindenki csodálkozik, hogy hirtelen, ugye milyen nagy vagyonra tett szert. Érdekes történet ez, és ugye érdekes lehet elképzelni ennek az embernek a helyzetét, nagyon drukkol biztosan, hogy míg ő, hát ugye minden egyelőször is legyen elég pénze, sikerüljön rávenni a gazdát arra, hogy eladja a földjét, nem is akarta eladni eddig, de hát ő akkora pénzt kínál érte, hogy majd nem sajnálja a földet, eladja. És aztán, hogy közben valaki más rá ne találjon, mert akkor potyára adta el mindenét, hogy megszerezze a földet, nem találja már meg benne a kincset. Tehát mégis megtalálta. A Jézus történetében ez a kincs a mennyek országa. Hogy aki ráeszmél annak az értékére, az, kérem szépen, az boldog, és örül, és mindenét odaadja azért, hogy ennek a mennyek országának ő a részese legyen, a birtokosa legyen, hogy ez az övé legyen. Érdekes elgondolkodnunk, amikor erről beszélünk, vagy ezen gondolkodunk, hogy az életünkben hogy is vannak az értékek. Manapság sokat beszélnek, sokat írnak erről, hogy az értékek milyenek az ember életében. Ugye mi, ilyen modern emberek, azt gondoljuk, hogy az értékeket pénzben lehet lemérni, pontosan mennyit ér, mennyi pénzt adnak érte. Valójában azért magunk is tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ez, mert az emberek értékelése különböző. Aki nagyon szereti a futballt, annak sokat ér az, hogy eljusson egy futballmeccsre, pénzt is áldoz érte, sok mindenről lemond, csak hogy ott lehessen a kedvenc csapatát megnézni. Másik embert meg nem érdekli ez, és az ő számára ez nem érték. És aztán olyan érdekes, hogy egy gyereknek például az érték tudata. Van egy ilyen anekdota, hogy egy 6 éves kisfiút a keresztapja meg akart ajándékozni, és akkor mondta az apjának, hogy itt van egy betétkönyv, nem tudom, hogy hány millió forint van benne, ezt adnám a fiadnak, jó lesz-e? Hát persze, hogy jó lesz. De azt mondja, a választás elé állítom azért, jobb kezembe betétkönyvet fogta, bal kezébe meg egy szép piros labdát, kérdezte, hogy melyiket választod. Hát a gyerek a piros labdát választotta, és a másik mondta, hogy sajnos, hát látod, azt adom neki, ami ő neki a kedvesebb, odaadta a piros labdát, és megtartotta a 5 millió forintról szóló betétkönyvet. Nem biztosan tudjuk, hogy mi az igazán értékes. És az érték tudatunk lassan alakul ki. Valahol a lelkünk mélyén magunk se tudjuk sokszor, hogy mit, mire értékelünk igazán. Az egészségünket például nem becsüljük mindaddig, amíg megvan. És amikor valami veszedelem fenyegeti, vagy az a gondunk, hogy megrokkan az egészségünk, akkor egyszer csak észrevesszük, hogy ez mennyi mindent ér. Addig nem vigyáztunk magunkra, most meg pénzt nem kímélünk, hogy olyan helyre kerüljünk, ahol meggyógyulunk, orvosokra költjük a pénzünket, és így tovább, csak hogy egészségesek legyünk. Amikor ilyen értékkonfliktusok alakulnak ki az életünkbe, amikor valamiről le kell mondanunk ahhoz, hogy a másikat megtaláljuk, akkor tisztázódnak tulajdonképpen azok a belső értékelési szempontok, amelyek vezetnek a döntéseinkben. Ugye olyan érdekes ez, hogy tényleg mit is becsül igazán az ember. Sokszor elmondtam már innen a szószékről is egy régi történetet, egy gyerekünknek, diákunknak az édesanyja nagy beteg lett, meglátogattam a kórházba, és akkor hát ott a mindenféle nehéz körülmények között alig lélegzett, de nagyon jókedvel viselte az egészet, és kérdeztem, hogy hogy győzi ezt így. És azt mondta, hogy tanár úr, hát azt hittem, hogy engem ez a nagy kamasz kölyköm, gyerekem, fiam nem szeret. De most, hogy beteg lettem, itt van minden nap, és nem megy a barátaihoz, és nem megy futballozni, hanem eljön. És ez nekem megéri, hogy ilyen beteg lettem. Mert látom, hogy mégis fontos vagyok számára. Milyen érdekes ez, hogy az érték tudatunk akkor tisztázódik, amikor le kell mondanunk valamiről azért, hogy elérjük azt, ami igazán fontos számunkra. Magunk se tudtuk, hogy mennyire fontos, de amikor kockára kerül, amikor választanunk kell, akkor le tudunk mondani a kevesebbre értékeltről azért, amit nagyobb, értékesebbnek tartunk önmagunk számára. Jézus arra tanít, hogy az Isten országa nagyon nagy érték. Megéri, hogy mindenünkről lemondjunk érte. És igazán akkor látjuk, hogy mekkora érték, amikor alkalomattán le kell mondanunk érte erről, arról, amarról. És igazán egyszer csak ma észreveszünk, hogy mindenről le kell mondania az embernek ahhoz, hogy az Isten országa az övé legyen. De ez nem veszteség, nem nagy ár, hanem sokszorosan megéri az Isten országa, hogy mindenről lemondjunk érte. Van, akinek az életében ez tényleg egy ilyen látványos nagy döntéssel valósul meg, mint Szent Ferenc, aki egyszer csak rájött arra, hogy ő akkor tud Isten országának a közelébe kerülni, ha az evangélium szerint mindenét szétosztja, lemond a vagyonáról, családjáról, stb., és koldusok közé áll, és akkor egészen szabad szívvel tudja az Istent követni. És boldog lesz, és nem azt érezi, hogy valamit elvesztett, hanem hogy megnyert valamit, mert most az övé az közelébe jut annak, ami igazán boldoggá teheti az embert. Ez a példabeszéd erről szól, hogy a mi életünk is ilyen, csak nem egy nagy döntéssel történik ez, hanem lassanként jövünk rá arra, hogy mit is ér, milyen nagyszerű dolog az Isten országa, az Isten szeretete, a mennyországnak a reménye, az Isten közelének a öröme, és aztán lassanként, amikor itt is, ott is áldozatokat kell hoznunk érte, akkor csodálkozunk el rajta, hogy ezt is meghoztuk, és nem azért, mert félünk az Istent, hogy megbüntet, ha ehhez vagy ahhoz ragaszkodunk, hanem azért, mert jó szívvel tudunk áldozatot hozni azért, amit megszerettünk, amiről érezzük egyre jobban, hogy betölti az egész életünket örömmel és szépséggel. Valami ilyesmiről szól ez az evangéliumi példabeszéd. És ugye milyen érdekes, hogy ennek az embernek ez a mesés történethez tartozik, hogy pont az egész vagyonára szükség volt ahhoz, hogy azt a földet megvegye. De az pont elég volt hozzá. Nem tudjuk, mekkora vagyona volt, kicsi volt, nagy volt, nem számít. Nem lehet ezt kimondani, hogy az Isten országának a megszerzéséhez ennyi meg ennyi pénzre van szükség. És ha nincsen, akkor güzülj, és aztán utána meg tudod venni magadnak. Amid van, arra van szükség, hogy az Isten országa tiéd legyen. Hogy Jézus azt is mondta máshol, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Ha fölismered, hogy az Isten országa mekkora nagy kincs, akkor a szíved oda ragaszkodik ahhoz, és a többi értékét veszti ehhez képest. És tudsz lemondani róla, hogyha úgy fordul. És azután pont ez az életünk tisztulásának az útja, az értelme, hogy egyre inkább azt éljük át, amit addig csak az eszünkkel vallottunk, vagy mondtunk, hallottunk mástól, hogy igenis ez a legnagyobb kincs, az egyetlen olyan kincs, amiért élni érdemes, az Isten szeretete, az üdvösségnek a reménye, az evangéliumnak a világa. Éles látás kell ehhez. Olyan szép az Ószövetségben, ugye Salamon imádkozik, hogy bölcsességet adjon neki az Isten. És az Isten gratulál neki, hogy nem azt hosszú életet kért, nem gazdagságot, nem azt, hogy az ellenségei pusztuljanak el, hanem egy ilyen világos látást. Talán mi is imádkozhatunk ezért, de aki már ezt kéri Istentől, hogy világosan különbséget tudjon tenni az értékes meg a kevésbé értékes között, az már különbséget tud tenni közte, mert nem egy jó téli kabátért imádkozik, vagy nem ilyen vagy olyan, nem tudom, sportszerelésért imádkozik, hanem pont ezt a éles látást kéri az Istentől. És az Isten megadja nekünk. Éles látás kell ehhez, hogy csak ugyan tudjuk, hogy a Isten országa az nem egy nyűgös teher, amit hordoznunk kell, hanem valami nagyszerű dolog, aminek örülhetünk, és ami az egyetlen igazi öröm, ami az életünket értelmessé, széppé, gazdagá teszi. És aztán kell elszántság, hogy csak ugyanazt tudjuk érte adni, amihez ragaszkodnánk, akkor, hogyha az úgy fordul. És ha fájdalomba kerül is, akkor is érezzük azt, hogy ennek a fájdalomnak értelme van. Nem az Isten nem meggyötörni akar, nem próbára tenni, hogy erre is hajlandó vagyok-e, hanem igenis számunkra is tisztázni akarja azt, hogy ennél is többet ér, ennél is nagyobb az, ami a szívünket betölti, amire teremtett az Isten országának az öröme, a tágassága, a gazdagsága. Ahogy egy szerelemnek a nagysága, az igazsága akkor derül ki, hogyha áldozatokat hoz érte az ember, és azt nem rossz szívvel hozza, nem kényszerűen vagy kétségbe esetten, nem számlálgatja, hanem odadobja mindenét, és aztán akkor látja, hogy milyen nagy erővel kapcsolódik ahhoz, akit megszeretett. Hát valahogy így szeretheti meg az ember az Isten. Arra születtünk, hogy így szeressük. És arra születtük, hogy ez a szeretet, aminek a lángja csak pislákolt talán bennünk, ez egyszer csak tényleg beborítsa az egész szívünket, aztán képessé tegyen arra, hogy mindenünket odaadjuk azért, akit ennyire megszerettünk. Kedves testvéreim, kérjük, hogy ilyen örvendező szívvel tudjuk szeretni Istent, és aztán a kincsünk ne máshol legyen, hanem érezzük azt, hogy ő az igazi kincsünk, és aztán tudjunk bátran, okosan áldozatokat is hozni érte, és aztán ezeket ne ilyen szolgalélekkel hozzuk, hanem igazi nagy belső örömmel, odaadással. És kérjük, hogy így tudjunk tanúságot tenni ennek a mi kereszténységünknek az erejéről, a szépségéről az emberek között, azok között, akik ránk vannak bízva, azok között, akik körülöttünk élnek. És aztán akkor találják meg ők is ezt a kincset. Mert ez a kincs olyan, hogy nem egy emberé lesz, aki a többiek elől elorozza, hanem ez mindenkié lehet. Mind azért, aki valóban rátalál, és aki valóban kész arra, hogy mindenét adja érte. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szentlélek Úristen,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szent háromság egy Isten,
6: irgalmaz nekünk.
5: Szentséges Szűz Mária,
6: könyörögj érettünk.
5: Istennek szent anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Szüzek szent szüze,
6: könyörögj érettünk.
5: Krisztus szent anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Egyházunk anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Isteni kegyelem anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Tisztaságos anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeplőtelen szűz anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Sérelem nélkül való anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szűz világ szent anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeretetlen méltó anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Csodálatos anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Jó tanács anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Teremtőnk anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Üdvözítőnk anyja,
6: könyörögj.

0: Nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Ajtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: A teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Családok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Jézus.
0: Imádkozzál éretünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelk és testi jólétnek örvenjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: CH. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. CH. Két betű is egybe mondva. Ha egy gépkocsin látjuk, akkor legtöbben Svájcra gondolnak, amely CH az Olpesi ország nemzetközileg használt gépkocsi jelzése. Vannak azonban önök, és remélhetőleg egyre többen lesznek, akiknek a CH a Collegium Hungaricum rövidítését jelenti. A Collegium Hungaricumokét, amely intézmények a két világháború közötti Magyarország Bécsben és Berlinben működő kulturális intézményeit jelentették. Természetesen voltak más városokban is, így Rómában, Párizsban és máshogy is hasonló intézetek, de más névvel. Az 1922 és 1931 között a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumot vezető Klebersberg Kuno gróf által megálmodott intézetek a magyar kultúra idegen országok béli fellegvárai voltak, és a magyar tudós társadalom utánpótlásának meghatározó színhelyei, illetve a magyar művészvilág számára lehetőséget teremtő intézmények. Klebersberg úgy vélte, és ehhez minden támogatást megkapott gróf Betten István miniszterelnöktől, hogy a megcsonkított, kifosztott Magyarországot a jövőben a kultúra teheti nagyjá, emelheti be az európai országok élvonalába. Iskolareform és iskolaépítések, elemi iskolák és középiskolák, kollégiumok, kutatóintézetek, olvasókörök és könyvtárak Magyarországon, ösztöndíjak magyar diákoknak és pezsgő kulturális élet a városokban és a falvakban. Példát adó múlt. Élni kellene vele. Az elmúlt esztendőben emlékeztek sokszor és sokan Klebersberg Kuno születésének 150. évfordulójára. Az ünnepi beszédekben elhangzottak mindazok, amire röviden utaltam az előbb. Példaadónak tekintették működését, és ha kellett, kritikával is illették egyik-másik döntését, mert hibátlan egyikünk sem lehet, de a hibákból tanulni is lehet. Ha ezt tesszük, a klébiként is emlékezett gróf nyomán, akkor van, lehet remény arra, hogy közel 100 esztendővel a halála után újjáépítsük a magyar kulturális életet, és győzzünk meg minél többeket az olvasás, a színházba és a moziba járás fontosságáról, mert a kiművelt emberfőnél nincs nagyobb érték egy ország, egy nemzet számára. Ez pedig közös érdekünk, felekezeti hovatartozása, társadalmi állásra, anyagi helyzetre való különbözőségeink ellenére is.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
5: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
6: József Tischner,
0: hogyan éljünk. Isten tulajdonságai. Isten mindenható. A történelem során úgy alakult, hogy az emberi gondolkozás Isten összes tulajdonsága közül a mindenhatóságot tette az első helyre. Ezt mondták. Isten az, aki mindent megtehet. Az ember, amikor önmagára tekintett és minden lépésnél megtapasztalta saját gyengeségét, féltékenyen gondolt Istenre. Ő mindent megtehet. Mit nem adnék, ha mindent megtehetnék? Tekintsünk más oldalról erre a kérdésre. Útmutatónk most is Krisztus szava. Aki engem látott, az atyát is látta. Ne hunyjunk szemet gyengeségünk felett. Ezek prizmáján keresztül tekintsünk Krisztus erejére, hogy így módon nyissunk utat Isten minden hatóságának megértése felé. Saját gyengeségünk prizmáján keresztül tekintve a mindenhatóságra, azt olyan erőként értelmezzük, melynek semmilyen más erő nem tud ellenállni. Kifelé irányuló erőnek képzeljük el. Ez az erő a semmiből teremt. Uralkodik a mennydörgésen és a villámláson, legyőzi az ellenséges hadakat, porrázúzza a vakmerőket és a bűnösöket. Szeretnénk, ha ilyen erőnk lenne. Sajnos ettől nagyon messze vagyunk. Az erő ilyen ábrázolásában azonban nagy tévedés rejlik. A kifele ható erő mellett megtapasztalunk egy befele ható erőt is. Az elsőnek köszönhetően az ember uralkodik a környező világon, a másiknak köszönhetően uralkodik önmagán. Az első erővel az ember birtokba veszi önmagát, a másodikkal birtokba veszi a világot. Nem csak az bizonyítja az ember erejét, amit képes volt megtenni. Gyakran az bizonyítja az erejét, amit meg tudott volna tenni, de nem tette meg. Nem az a legerősebb, aki a legnagyobb követ veti a másikra, hanem az, aki kenyérrel fizet a kőért. Az embert két erő irányítja. Az egyik a fizikai, a másik a morális erő. E két erő nincs mindig harmóniában. Gyakran szembe kerülnek egymással. Ott, ahol ez a két erő vitában áll, az ember nem juthat egyetértésre önmagával. Aki engem látott, az atyát is látta. Próbáljunk mélyebbre tekinteni Krisztus erejének titkába, hogy rajta keresztül megközelítsük Isten erejének a titkát. Mire volt képes Krisztus? Látjuk, hogy uralkodott a víz és a bor titka felett, a vihar és a derűs idő a tú hullámai fölött, az egészség és a betegség az élet és a halál fölött. Elengedhette a bűnöket, feltámadt. Ilyen volt a külső, a világra irányuló ereje, amelyben az ember él, és amely törvényeinek alávetett. De ezen kívül volt benne valami különös belső erő, az önuralom kivételes ereje. Ha a vizet borrá tudta változtatni, fordítva is megtehette volna, de nem tette. Ha le tudta volna csendesíteni a hullámokat, fel is korbácsolhatta volna, de ezt sem tette. Ha képes volt visszaadni a látást, megvakíthatta volna azokat, akik arcul köpték, de nem tette. Némává tehette volna azokat, akik igazságtalanul vádolták, de nem tette. Halálba küldhette volna Pilátust, Annást, Kájafást, de ez sem tette. A külső ereje teljes egészében valami titokzatos belső erőnek volt alávetve. Ha erős volt, akkor inkább belső, mint külső erővel. Krisztus erejére abból is következtethetünk, amit nem tett, ha bár tehette volna. Külső ereje a belső erő szolgálatában állt. Fizikai ereje a morális erő szolgálatában. Halála, a morális mindenhatóság aktusa, feltámadása, a belső erővel szép harmóniában maradó külső mindenhatóság tette. Innen cselekedeteink és szavainak az egysége, minden

Minél inkább uralkodunk kifelé, annál inkább uralkodik rajtunk az, ami kívül van. Az autó, a televízió, a karrier, néhány elismerő szó rabjai vagyunk. Krisztusnak pedig különös képessége volt arra, hogy azt, ami kívül van, alárendelje annak, ami belül van. Egyik oldalon az az erő, amely az ambíciók kiáramlása, a másik oldalon az az erő, amely az akarat jóságának kiáramlása. Egyik oldalon az örökös belső harc azon erők között, amelyek kívülről hatoltak belénk, másik oldalon a külső erőknek egységet adó különös egyszerűség. És Isten? Mit jelent Isten minden hatósága? Kétféleképpen nyilvánul meg. A világot teremtő erőt nevezhetjük külső erőnek, de találunk valamit, amit esetleg belső erőnek nevezhetünk. Isten belső ereje a fiú és a lélek örök születése. Isten belső ereje a fiú elküldése a világba, hogy a világ el ne vesszen, hanem élete legyen. Itt nincs különbség a külső és a belső erő között, de számunkra, akik emberi módon gondolkozunk, még megmarad ez a különbség. Ha azt mondjuk, hogy az első erő teremtette a világot, akkor a második erő megmentette valamit ezen a világon. Mit mentett meg? Megmentette az embert. A rossz cselekedetben is ott égő emberi jó akarat maradékát. A mi szemünkkel nézve azt látjuk, könnyebb teremteni, mint megmenteni. Isten tehát mindenható, mert nem csupán arra képes, hogy mindent megteremtsem, hanem mindenek előtt arra, hogy megmentsen. Emberi módon nézve Isten erejét, felosztottuk azt külső és belső erőre. Istenről gondolkozva felül kell emelkedni azon, ami véges, ami emberi. Alapjában véve a két erő egy és ugyanaz. A teremtve megszabadító és megszabadítva teremtő jóság erejének abszolút ereje. Miként egy az Isten, úgy egy az ő jósága és egy az ő ereje.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pizza Balla bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Klarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A Szent Misét Pier Battista Pizza Balla bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és állhatatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent

0: beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsorviadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELSMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti megszereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritsch Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sevestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekét. Kérem a boldogságot, szüzanyag közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rá, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió felmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozzunk is a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családomért, élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászuram, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság, hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden káros szenvedésről mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádta magam testi és lelki felgyógyulás helyét, és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború a Mária Rádióért, és dolgozóiért, az úton lévőkért, a vonzontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény vagy az hazánkért, és minnyájunkért, én is önökkel imádkozom. Köszönöm szépen!
5: Drága szűzanyám, Szent Rita és a Mária Rádió imádkozó közössége, hálát adok minden eddig kapott kegyelemért. Kérem Mária, Szent Rita közbenjáró imáját és a közösség imáját családom lehetetlennek látszó dolgainak Isten akarata szerinti megoldódásáért. Imádkozzunk a betegekért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a békéért, és azokért, akikért senki sem imádkozik. Köszönöm szépen!
6: Közös imád szeretnék írni a Jóisten, a Szűzanya és a Szent Angyalok közben járásával minden szenteknél. Édesapámért, aki ma fél éve hunyt el, illetve barátjáért, Pálért, aki ma hunyt el szintén, a mai napon távozott az örök birodalmak hazájába, és minden kapott és kiért kegyelemért köszönet, amit kaptunk a napokban és az elmúlt időszakban. Köszönjük a Mária Rádiónak a működését, akik őket szolgálják, az önkénteseket, minden egyes dolgozójukért, a Jóisten áldás szálljon rájuk.
7: Kérem a közös imát elhunyt Annáért és élő családtagjaiért, különösen két pici lányáért. Köszönöm.
8: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Ilona, Katalin és Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányomiknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
9: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért, Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: 13 éves András, egészséges testi lelki szellemi fejlődés. Érném az imádságba. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérnek szépen lányaim, egészség, nyaralás az utazásban, oda-vissza minden rendben legyen, családi békéért, munkahelyükön is minden rendben legyen, rossz indulatú kollégák, főnökökkel is. Köszönöm a lehetőséget és egészségükért, és keresztfiam szeretteiért is kérnék imát. Az őrangyal vigyázzon rájuk, az őrangyala. Magam betegségéhez a türelmet orvosaimért, kezelőimért is kérnék imát, és kérnék szépen még imát a gyermek felnőtt látható kereszten rendelkezőkért, a családi békéért is, megtérésekért, és a technikus úr szeretteiért, és minden Mária Rádió munkatársaiért, munkájukért köszönet, tisztelet a támogatókért is, és kedves elhunyt szeretteimért, és azokért, akik nincs, és senki nem imádkozik, a világ békéért is kérnék imát, és a háborúknak legyen vége, és hazánk vezetőjér is. Köszönöm a lehetőséget, és Ibolyámért, és minden Szent Kamil családtagért, és Frédi atyáért is kérnék imát, a papi szolgálatáért, és elhunyt Szifrid atya, és elhunyt élő szeretteiért, és Etelkéért is kérnék szépen imát. Köszönöm a lehetőséget az elhunyt Etelkéért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
12: Köszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim örökképzőért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltörtésért, a magam egészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061 0654 17 05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, és kérünk, Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Jakab apostol közben járására.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk,
6: de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Amen.
7: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent menny dörgés néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, és éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál.

0: Hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk, szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztíts meg kívánságainkat. Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket Isten igazságosságának szent angyala múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Árazd ki Isten lelkének jóságát földjeinkre, folyóinkra, és a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, alainkat és madarainkat. Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
2: A rózsafüzér imát a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafüzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
3: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
2: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
3: A betegekért,
2: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
3: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hang szólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
4: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai megjegyzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármint mond nektek, tegyétek meg. A nász nagy megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai megjegyzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség
4: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruhái pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
7: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: között és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihályek projektvezető felbecsülhetetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

Édesanya imádsága gyermekeiért. Teremtő és gondviselő Isten, minnyájunknak atya, úgy tetszett neked, hogy gyermekekkel áldottál meg, és az édesanyai méltóságban részesítettél engem. E hivatással kötelességemmé tetted, hogy a rám bízottakat tápláljam, gondozzam, és a nevelés által az önálló életre felkészítsem őket. Tudatában vagyok feladatom nagyságának, ezért kérlek, légy segítségemre, hogy annak megfeleljek. Add kegyelmedet, hogy gyakoroljam azokat az erényeket, amelyek a gyermekek gondozásához és neveléséhez elengedhetetlenek. Okosságot és türelmet, mérsékletet és szorgalmat. Életem szolgáljon példaképül gyermekeimnek. Soha ne feledkezzem meg arról, hogy gyermekeim neveléséről egykor, majd neked is számot kell adnom. Kérlek, add, hogy férjemmel együtt örömünket találjuk gyermekeink nevelésében és fejlődésében. Tarts távol tőlünk a testünkre és lelkünkre leselkedő veszedelmeket. Világosítsd meg értelmünket, irányítsd akaratunkat, fejleszd ki erőnket. Áld meg tanítóink és nevelőink munkáját, hogy megszerezzenek minden ismeretet, ami megélhetésükhöz szükséges, és megszerezzék azt a jártasságot és azokat az erényeket, amelyek őket a jó erkölcsök útján megőrzik. Uram Jézus, aki barátja voltál a gyermekeknek, és azt kívántad, hogy engedjék hozzád őket, segíts abban, hogy egyre közelebb vihessem őket hozzád. Üdvözítünk, édesanyja, aki jól ismered az anyai szív örömeit és aggodalmait. Könyörögj érettem és gyermekeimért. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Varga Gábor, felnőtt megtérő vagyok. Nem hívő családba születtem, meg se lettem keresztelve, és ezáltal nem sok kapcsolatom volt Istennel. Én hittarra jártam általános iskolába 1-2 évig. Ott a helyi plébánosnak a hozzáállása nem igazán volt jó, se nekem, se az édesanyámnak nem tetszett, és akkor így meg is szakadt ez az egész. Valamit azért csak elültetett bennem Istennel kapcsolatban. 8 évesen elváltak a szüleim, elköltöztünk egy lakótelepre, ott a lakótelepiként az utcán nőttem fel. Viszonylag fiatalon sikerült egy hosszú távú párkapcsolatot kialakítani, utána élettársi viszony lett belőle. 2007-ben született a lányom abból a kapcsolatból, és éltünk Isten nélkül, ahogy mi azt gondoltuk. A vége felé pedig már elég elkezdtünk elhidegülni egymástól, és 2016-ba bejött egy harmadik személy az életemben, akivel viszonyt kezdtem titokban, és utána körülbelül egy évre rá jöttek a problémák, elkezdtem megbetegedni. Pár hónap alatt 15-20 kilót fogytam. Elmentem orvoshoz, jöttek a kivizsgálások, és arra megállapításra jutottak, hogy ki kell venni az epehólyagomat. És akkor elgondolkoztam, hogy mit is csinálok az életemben, hogy milyen bűnben élek, és nem sokkal rá elmondtam az élettársamnak, hogy mi történik velem, és olyan szégyenérzetet éreztem utána, és olyan bűnbánatot, hogy egyszerűen nem tudtam tovább ott velük maradni, és nem sokkal rá elköltöztem otthonról egyedül, hátrahagyva gyerekemet és mindent.
4: A társad hogyan reagált mindenre? Az újrakezdés szóba sem került?
3: Akkor már én úgy éreztem, ő is szerintem már szeretett volna szabad lenni. Ez a szeretői viszony még megmaradt, de már akkor tudtam, hogy ez egy nagyon egy ártó kapcsolat, és nekem abból ki kell lépnem, és egyszerűen nem tudtam emberként kilépni belőle. Akárhogy akartam, nem tudtam kilépni abból a kapcsolatból, és akkor hívtam segítségül Istent, amikor már éreztem, hogy ebből emberként én nem tudok szabadulni, mert visszaestem a bűnbe, és visszaestem, és megint visszaestem, és 2020-ban vége lett ennek a kapcsolatnak teljesen, és akkor jött a teljes mélypont, hogy egyedül vagyok, hogy magányos vagyok, nem kellek senkinek, és akkor egy okos tévén van otthon, és egyszer csak bekapcsoltam a YouTube-ot, és valahogy valamilyen úton, módon szembe jött velem az ez az a napnak a videóklipje. Meghívtál, hogy Vízre lépjek című száma. És meghallgattam, és megnéztem, és valami olyat láttam az emberek arcán és az előadók arcán, hogy egy valamiért jöttek ott össze. Hogy nem azért, hogy jó érezzék magukat, nem azért, hogy fizettek valamiért, hanem azt a vágyat a szemükbe, amit láttam. És még egyszer meghallgattam, és még egyszer meghallgattam, és utána adta föl a következő videót, és megint a következő videót, és annyira vágytam ezután, hogy megismerjem én is ezt a titkot, hogy elkezdtem ennek hatására olyan videókat nézni, ahol olyan tanításokról beszélnek, szeretett közösségnek a tanításáról, Jézusról beszéltek, Istenről beszéltek, és ahogy hallottam a Szentírásból az igéket, akkor vágytam arra, hogy én is megértsem ezt az egészet. És utána elmentem, vettem egy Bibliát, és azt tanácsoltak az egyik videóban, hogy először olvassam el az Új Szövetséget, és utána az Ószövetséget. És így is lett, hogy megértsem az egészet, hogy Jézus jót akar, és miattunk vállalta a szenvedést.
4: Ez hogy érkezett meg hozzád? Hittanórákról maradt meg valami benned?
3: Azt tudtam, hogy Isten van. Mert amikor még fiatal koromban is valami olyasmit elkövettem, olyan bűnt és olyan élethelyzetben voltam, tudtam, hogy van Isten, az én kis gondolataimban kértem őt, hogy segítsen abba a problémába, de ennyi. És Jézussal nem voltam tisztában, a szentekkel nem voltam tisztában, és a Biblia által képbe kerültem elég sok mindennel, egy év alatt kiolvastam a Bibliát.
4: Hogyan hatott rád? Nehéz vagy könnyű volt? Mi ragadott meg benne?
3: Jó volt, hogy azt ajánlották, hogy az Új Szövetséggel kezdjem, mert utána az Ószövetség az egy nehezebb rész. Új Szövetség jobban mélyebben hatott rám, az Ószövetségben viszont nagyon sok olyan példázat van, amiből tanulhatunk.
4: Volt olyan rész, példázat Jézus tette, ami különösen is megmozgatta a bensődet?
3: Én azt mondanám, hogy rám ez nagyon erőteljesen hatott minden. Minden ige szakasz, Jézusnak minden kijelentése. Nem értettem, amikor elolvastam, nem értettem a dolgokat, hogy mit miért. Utána visszamentem rá, visszatértem. Közben ugyanúgy néztem a videó megosztó csatornákon a példabeszédeket, a prédikációkat hallgattam, és kezdtem egyre jobban megérteni ezt az egészet. Utána kezdtem vágyakozni, hogy valamilyen közösséghez tartozzak, hogy ne a négy fal között legyek az én kis gondolataimmal, az én elképzeléseimmel, és utána odáig jutottam, hogy mentem autóval valamerre, és láttam, hogy az emberek mennek be a templomba egy tálca sütivel a kezükben, és olyan vágy volt a szívemben, hogy szeretnék én is oda tartozni egy közösséghez, hétvégenként misére menni, hogy valamit tegyek afelé, hogy Jézus segít rajtam.
4: Ebben a kereső időszakban, az egy évig tartó bibliaolvasás idején beszéltél erről valakivel?
3: Beszélni nem tudtam senkivel erről, mert a családba nem nagyon értették ezt meg. Már kezdtem mondani, hogy Isten felé kezdek én fordulni, de így a bibliai részekből nem tudtam beszélni senkivel, nem ismertem senkit, akihez tudnák közeledni.
4: Hogyan alakult tovább a közösséghez tartozás utáni vágyakozásod?
3: Ez úgy alakult, hogy a munkám során megismerkedtem egy hívő családdal, ahol kezdtünk beszélni erről, hogy Bibliát olvastam, hogy más a felfogásom a világról már, hogy nézem ezeket a videókat, és ők mondták, hogy menjek le egyszer a templomba. Mió Baradának volt egy előadása, ahova már csak az utolsó napon tudtam bejutni, és elmentem oda a templomba, és féltek is egy kicsit, hogy olyasmiről fogok hallani, ami lehet, hogy engem egy kicsit felkavar és felráz, de igazság szerint addigra már úgy fel voltam lelkiekben, úgymond készülve, amit ott hallottam, hogy nem ért váratlanul. És nagyon jól esett, és nagyon ittam minden szavát az egész előadásnak. Utána kezdtem vágyakozni, imádkozni az én kis imámmal Istenhez, hogy mutassa meg nekem, hogy melyik közösséghez kéne tartoznom. És emlékszek rá, beültem az autóba, elmentem a szomszéd településre, hogy keresek egy templomot, ahova be tudok menni, tudtam, hogy vasárnaponként van mise. Volt ott kettő templom, az egyiknek zárva volt az ajtaja, a másiknak nyitva volt, pont mise is volt, és valamilyen úton, módon meghátráltam, és nem mentem be. Hazamentem, és akkor megint szólt ez az ismerős, hogy menjek le, egy másik alkalom lesz a helyi templomba. Oda lementem, és ott találkoztam olyan emberekkel, akik által ott maradtam.
4: Kik voltak ezek?
3: Találkoztam egy lányjal, aki egy dicsőítő csapatnak a vezetője, egy férfival, aki invitált engem az útkeresőbe, még ott aznap azt se tudtam, fel se fogtam, hogy mi történik velem. Olyan gyorsan pörögtek az események, mindenre csak igent, igent, igent mondtam, és egyszer csak ott találtam magam az útkeresőbe, szeptemberbe indult. Ez azzal jött össze, hogy szeretnék megkeresztelkedni. Amikor kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy melyik közösséghez kell tartoznom, akkor kértem azt, hogy az volt a vágyom, hogy szeretnék megkeresztelkedni. És amikor az útkeresőbe voltam az első alkalmon, elém rakták az A4-es papírt, hogy akkor jelöljem be, hogy mit szeretnék. első áldozás, bélmálkozás, keresztség felvétele. És ott álltam, hogy ezért imádkoztam. És most itt vagyok, és megadatik számomra. Ez volt tavaly, úgyhogy elindultam az útkeresők útján, csatlakoztam a katolikus egyházhoz, csatlakoztam Ági által a dicsőítő csapathoz, mint segítő, és annyi örömet és ajándékot kapok azóta Istentől.
4: Részleteznéd egy kicsit, hogyan változtatta meg ez az életedet?
3: Új barátokat kaptam a régiek helyett. Az útkeresőbe olyan témákról tudok beszélni emberekkel, amiről én a négy fal között nem tudtam. A világi emberekkel nem tudok beszélni. Amiről én gondoltam, hogy az úgy van, ott 8 ember máshogy állítja, máshogy látja, hogy ők hogy gondolják, ez nagyon jó. A dicsőítő alkalmakon olyan szinten bele tudok látni ebbe az egész egyháznak a működésébe, az üres templomtól elkezdve, ameddig megtelnek emberekkel a templom, utána az összepakolás, utána, hogy egyedül tudok maradni Jézussal még. Olyan belülről és hátulról tudom megismerni az egész egyházat. Ezáltal én úgy veszem észre, hogy Isten nem csak leültetett engem a templompadra, hogy akkor most érje meg, és most meg leszel keresztelve, hanem ilyen VIP jegyen van, mondhatni.
4: Egyébként is szeretted a zenét, vagy a közösségben került közel hozzád?
3: Igen, ugye világi zenét hallgattam, és a megtérésem zenéjét, most már tudom azt a szövegét is, tudom értelmezni, ha meghívtál, hogy vízre lépjek, és ez kísér engem egész utamon, ez a dicsőítés és a zene, én nagyon fel tudok ott töltődni, és nagyon sokat kapok a zene által, és most már a szolgálat által, hogy tudok szolgálni. Így a zenében is.
4: Mit jelent számodra a vízre lépés?
3: Nekem mindent. A régi életem elhagyását, megfordulást, az, hogy Istennek kellek, és ezáltal az embereknek is kellek. Én úgy érzem, hogy ahogy engem elhívott Isten abba a helyzetbe, nekem azokba a megkötözöttségekbe, azokba a láncokba, és azokba a bűnökbe, amiben én benne voltam, ez egy áldás, hogy én erre az útra léphettem, hogy nem más felé fordultam, nem a világ felé, nem a élvezetek felé.
4: Milyen hatással van a benned végbe menő változás a kislányoddal való kapcsolatotokra?
3: Igen, hát az elején nehéz volt ezt elfogadni, hogy most egyedül kell lennem az időmet és az energiámat, ugye Isten felé kell fordítanom, hogy gyógyuljak. De szerencsére nem lett rossz. Nem hidegültünk el egymástól a lányommal. Egyre jobb a kapcsolatom, én úgy látom, egyre többet tudok beszélni a lányomnak Istenről, és az irgalomról, a megbocsátásról, hogy ő hogy álljon hozzá az élethez, barátnőihez, helyzetekhez, amiben éppen kerül.
4: Nyitott ezekre az apai gondolatokra?
3: Én úgy veszem észre, hogy nyitott, igen.
4: A többi családtagod, szüleid hogyan viszonyultak a vízre lépésedhez?
3: Amikor már így mertem beszélni nekik, amikor már így körvonalazódott, hogy ez azért több, mint egy fellángolás Isten felé, édesanyámnak az volt a reakciója, hogy nagyon megváltoztam jó irányban, nagyon sokat változtam. Ő azért tényleg ismert engem, hogy én milyen voltam a családban, saját családomban. Édesapámnak, amikor beszéltem erről, hogy velem mi történik, beszéltem az igéről, ő azt mondta, hogy kezdesz megtérni, fiam. Testvéreimre is jó hatással volt, én úgy érzem, senki nem mondott ellent ennek az egésznek, és igazság szerint a környezetemben sem mond ellent ennek senki. Az, hogy meghallgatják, az, hogy nem szólnak hozzá a témához, de meghallgatják és elfogadják, akár amikor azt mondom, hogy én most böjtölök aznap, és nem eszek, csak iszok például, elfogadják és megértik.
4: Olyanokkal is találkoztál, akikben esetleg felébresztetted az érdeklődést?
3: Találkoztam, és ugye nagyon sok mindenkit hívok dicsőítésre, templomra, alkalmakra. Én érzem és látom az emberekbe, akár saját testvérembe is, szomszédokba, de valahogy nem lépik meg azt a lépcsőfokot, amit meg kéne lépni. Meghallgatják, és tetszik is nekik, és tudják, hogy ez jó lenne nekik, de valamilyen szinten még nem.
4: Másokkal való kapcsolatban tapasztalsz változást saját magadon?
3: Igen, családon belül észreveszem. Jelenben is nagyon sokat változtam. Az emberekkel megtalálom a szót. Türelmes lettem. Szeretettel tudok fordulni mindenki felé. Én úgy érzem, hogy csak pozitív változása van ennek az egésznek.
4: Most hol tartasz a tanulmányok, vagyis Jézus megismerésének útján?
3: Keresztség felvételére készülök, egy éve járok útkeresőbe, még van 2 év. Húsvétkor leszek megkeresztelve. Kell ez a 3 év, én azt mondom, ameddig felkészülök lelkiekben. Én most jelenleg ott tartok, hogy gyógyuló félbe vagyok. Szűz Máriával kialakult a kapcsolatom. Jézus barátként tekintem, és kezd helyreállni az egyházzal való kapcsolatom.
4: Hogyan ápolod a Jézussal való baráti kapcsolatodat?
3: Próbálok ráhagyatkozni szinte mindenben, problémáimban, olyan élethelyzetekben, ahol észreveszem azt, hogy emberiként én ezt már nem tudom megoldani. Próbálom az imámat most már rendszeresíteni reggelenként, 1 óra, 1 óra, hogy meglegyen. Nagyon sokat segít azok a közösségek, amihez csatlakoztam, családi közösség, útkeresők közössége, férfi közösség, és mindenhol tudok épülni, akár imában, hogy ki hogy imádkozik rózsafüzérben. És így jó elindítani napot, tényleg ez a 1 óra, 1 óra, hogy adjuk oda az időnket Jézusnak, Szűz Máriának, Istennek, mert teljesen más lesz a napunk.
4: Mondod a rózsafüzért, kinek tartod a szűzanyát az életedben?
3: Ugye Jézus anyjának, aki végignézte saját fiának a halálát, és mostanában annyira megrendítő, hogy tisztelem őt mindezekért, és hiszem, hogy közben jár. Értem, értünk, és aki hozzáfordul.
4: Van olyan szent, aki hatott rád a megtérésed útján, és példaképként áll előtted?
3: Egyelőre nincsen, mert én azt veszem észre, hogy engem így lépésről lépésre visz közelebb Isten a szentekhez, Jézushoz és úgy mindenkihez, hogy én úgy tudom megérteni ezt az egészet, hogyha van mögötte, vagy én át tudom ezt élni. Még így nem alakult ki.
4: Mit gondolsz, a keresztség szentségét megkapva, miben fog változni az életed, Isten kapcsolatod?
3: Annyiból várom a keresztség felvételét, hogy meg tudjak gyónni, az életgyónást meg tudjam ejteni, hogy azt a sok bűnt és azt a sok gyalázatot, amit elkövettem mások ellen, Isten ellen és saját magam ellen, hogy attól megtisztuljak. És várom, hogy az eukarisztiában magamhoz tudjam venni Jézust.
4: Ebben a várakozásban most hol helyezed el Istent?
3: Már elhiszem, hogy ő teremtette meg a világot, az embereket, hogy ő volt az ige, az élő ige, ami ma is van, és ha odafigyelünk rá, akkor az működik. Mindig szól hozzánk.
4: Most az életedre visszatekintve megtalálod benne az Isten működését?
3: A gondviselés, én úgy érzem, hogy az mindig ott volt az életemben, mert megadta nekem a lányomat, hogy megszülethessen, megadott nekem egy olyan párkapcsolatot, ami még működött is, csak sajnos én azt nem tudtam megbecsülni. Minden helyzetben kisegített engem Isten, csak ugye elvitt az élet sodrása. És hogy meghallgatott engem abba a helyzetbe, amibe kerültem, hogy engem, mint pogányt, letekintett rám, és azt mondta, hogy én vagy. Mindegy, hogy meg vagy keresztelve, vagy nem. Istennek ez nem számít.
4: Az Isten útján járva és előre tekintve milyen vágyaid vannak?
3: Nem adatott meg a házasság az életemben, hogy én szeretnék még megházasodni, szeretnék egy olyan tiszta életet élni, ami Isten előtt szent. Szeretnék a továbbiakban is közösségekhez csatlakozni, az embereket szolgálni akár. Én úgy érzem, hogy 44 évesen egy új életet kaptam Istentől. Anyagiakban, munkában, barátokban, hitéletben, minden szinten új életet kaptam. És a jövőre nézve ez csak jó lehet, akárhogy is történik.
4: Tudsz valami bölcsességet, tanácsot mondani a hallgatóknak? Miért érdemes ezen az úton járni?
3: Bölcsességet nem biztos, hogy tudok mondani. Nekem ez létkérdés volt. Ami helyzetben én benne voltam, itt csak Isten tudott rajtam segíteni. Mert emberként én már kevés voltam. Azokban a bűnökben, amiben voltam, azokban a megkötözöttségekben, és dolgokba, amiből emberként nem lehet szabadulni. Csak azt hiszük, hogy tudunk belőle szabadulni, és átmegyünk egy másik olyan bűnbe, másik kapcsolatba, másik emberekkel. Tartjuk a kapcsolatot, megszüntetjük egyikkel, jön a másik, és egyszerűen ez nem hoz gyümölcsöt. Amikor így gondolkozunk, és Isten kizárjuk ebből az egészből, így csak emberként gondolkozunk, és ebből nem lesz virágzó élet. Nyugodtan kiáltsunk az Úrhoz, mert ő jön és megsegít.
4: Szívesen jöttél tanúságtételre?
3: Jézus mondja, aki megval engem az emberek előtt, én is megvallom őt mennyei atyám előtt, aki a mennyben van. Én ezzel az ige szakasszal érkeztem ide, már amikor kaptam a felkérést erre a tanúságtételre, már akkor ez fogalmazódott bennem, hogy tanúságot kell tegyek Jézus Krisztus mellett, hogy elhívott engem erre az útra, hogy merjek kiállni, merjek az embereknek beszélni erről, hogy a templomba ne szégyenkezzek, hogy merjek felállni dicsőítés közben, hogy merjek kimenni az oltárhoz az áldásért, hogy igenis éttermekbe keresztet vessek étkezés előtt, hogy merjen felvállalni Jézust, mert ő is fel fog vállalni az Atya előtt engem.
4: Kedves hallgatók, Varga Gábor tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szentatya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Siena-i Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a Szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szentatya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az önáltal képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szent Szék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített tereményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preciosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján, a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin Bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin Bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin Bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin Bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin Bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin Bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fárad bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si Faluad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert monacói herceg alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert monacói herceg alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik, fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfói állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert monacói herceg alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány,

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Clarissa kolostor templomát. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió.
3: Önök a Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképét hallgatják. Híreink röviden. 30 éve szentelték fel Sarlós Boldogasszony tiszteletére Botoló új templomát. Szepsiben és Nagytárkányban is templomi koncertet adott a Somorjai Gaudium régi zenei együttes. Barkai búcsú a Kármelhegyi Boldogasszony hagyományaival.
4: A Szepsivel szomszédos település Bodolló első említése 1245-ből származik, és 1332-ben már saját plébániája volt, és temploma is. De ez az 1700-as évek elején megsérült, leégett,

0: elromosodott, majd 1740-ben felújították. Mária Erzsébetnél tett látogatása tiszteletére. 1920-ban Bodolót is csemegszállás alá helyezték, de 1938 és 1945 között visszakerült a Magyar Királysághoz. A szovjet megszálláskor 1945-ben a templom katonai célpont lett, használhatatlanná vált. A település templom nélkül maradt, a hívek szepsébe jártak, de nagyobb ünnepekkor egy magánházadot helyett a Szent Mise megtartására. 1989 után a helyi kultúrházban is engedélyezték. Ekkortól gyűjtést hirdettek új templom építésére, amelynek egyik fő kezdeményezője a falu szülötte a Budapesten élő főtisztelendő Kádasi István volt.
1: A szervezők közt találhatjuk Ikrényi Annát, az egykori Egyesült Magyar Párt járási elnökének, Eszterházi barátjának, Palóci Eleknek lányát, valamint Flaskó Bertalant, akit fiatal civilként húzoltak el a szibériai kényszermunkára 1945-ben, és a 9 évi rabság alatt naponta többször imádkozott, megfogadva, hogyha hazatér, felépíti romjaiból a templomot, de ezt a kommunisták 1989-ig nem engedélyezték. Az alapkövet Szent II. János Pál pápa a pozsonyi repülőtéren áldotta meg 1990-ben, és az épületet 1996. június 16-án Kács Alojz kassai érsek metropolita már fel is szentelte Sárlós boldogasszony ünnepe tiszteletére. A budolói templomat helyett 2002 óta minden hónap 13-án a fatimai engesztelő ima találkozónak. Júliusban ennek főcelebránsa az ezüstmisés tornai plébános pápai káplán Vojta Richard volt, aki ezüstmisés áldásban részesítette a zarándokokat, és Gábor Bertalan egészségéért, sikeres lábadozásáért is imádkozott.
0: A Rozsnyóhoz, Krasznorkához közeli Csermosnya völgyében lévő barkán közel 300 éve alakult meg a Kármelhegyi Boldogasszony Társulat 13. Klemen pápa áldásával. Nem sokkal utána már csodás jelek hatására elkezdődött a búcsújárás is, ahová július közepén az idén is érkeznek zarándokok nem csupán a környékről, Gömör, Torna, a Vaúj vidékéről, de távolabbról, a Bodrog közből, Ungvidékről és Nógrádból is. Az idén, július 19-én a nagymise megtartására a jászói premontrei főapátot, Kisendre Andrást kérte fel Balázs Patrik Esperes. Együtt misézhettek a térség magyar papjai, valamint Sztolári Szaniszló, Rozsnyói megyés püspök is.
1: A támogatások elmaradása miatt a Csemadok Mécs László Szabad Egyeteme az idén nem a jászói kempingben valósult meg, hanem egy nyári rendezvénysorozat formájában önerős megoldásokkal. A tervezett templomi koncert sem Jászón, hanem Szepsiben valósult meg a Somorjai Gaudium régi zenéi együttes közreműködésével, akik már többször is jártak vidékünkön Németh Imre zenész és énekes vezetése alatt. Az elmúlt 4 évtizedben mintegy 1000 koncertet adtak a Kárpát-medencében, és azon kívül is.
0: A Gaudium régi zenei együttes célja a régi korok zenéjének fölelevenítése és népszerűsítése. Repertoárjának nagy részét a felvidéki 16.-18. századi kéziratos forrásokból és népzenei gyűjtésekből meríti. Ez idáig közel 1000 hangversenyt adott idehaza és külföldön, Szlovákiától Kanadáig, 8 lemezük jelent meg. Felvételeiket a Szlovák Rádió és Televízió, illetve a Magyar Rádió és Televízió archívuma őrzi.
1: A Szepsi és a Nagytárkányi fellépést emlékhangversenynek szánták a Mohácsi katasztrófa 500. évfordulójára és második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján, így a korszak zenéje és összekötő szövegekkel együtt méltó formája volt a megemlékezésnek. A zenészeket, énekeseket és a megjelent közönséget a Szepsi Szentlélek templomban pásztor Lorenzo atya üdvözölte, kiemelve a zene isteni küldetését az evangélium fényében. Majd Mihály Molnár László, a Csemadok járási elnöke és a Szepsi Egyháztanács világi elnöke visszautalt egy régebbi kerek évfordulóra, amely döntőpontja az európai keresztény kultúra fennmaradásának. 570 éve, amikor 1456-ban harmadik Kalixtus pápa a muzulmán török invázió hírére elrendelte a déli harangszót, és megbízta az akkor már 70 éves kapisztránó János Ferences atyát keresztes sereg szervezésével. A közel 100 000-es török sereg a Magyar Királyság déli végvára, Nándorfehérvár a mai Belgrád alá érkezett. Magyarországon királyhéján kormányzó Hunyadi János volt a főparancsnok.
0: Történelmi tény, hogy az ostrom július 4-e és 22-e között zajlott. Döntő csapást a törökökre a keresztesek támadása hozta el, amikor a később szenté avatott kapisztrán Szent János a botokkal, kaszákkal harcoló keresztesek élén, kezében csupán feltartott keresztel, indult el a török ágyúk ellen, akkor sem állva meg, amikor az ágyúgolyók süvöltöttek körülötte. Serege pedig a veszteségek ellenére is követte. A győzelem híre 1456. augusztus 6-án érkezett Rómába. Ennek örömére a pápa e napot Krisztus Urunk színe változása ünnepévé tette. Egyúttal elrendelte, hogy a déli harangszó a keresztény világ megvédése jelképeként állandó jellegű legyen. A Magyar Rádióban 1928 óta hangzik el, amit csak a kommunista Rákosi Mátyás merészelt leállítani, de a nép 1956-ban kapisztrán Szent János halálának 500. évfordulója napján, október 23-án fellázadt a kommunista rendszer ellen. Európa akkor 1456-ban kapott 70 évet, hogy felkészüljen az újabb invázióra. Ám Mátyás halála után azok a nemesek próbálták megszerezni örökségét, akik sok esetben nekik köszönhették rangjukat és vagyonukat. Azok fordultak a fia ellen, és egy gyenge, nevetségesen alkalmatlan királyra vágytak, aki mellett megsüthetik a maguk pecsenyéjét. Dózsa György 1514-ben a török sereg ellen összegyűjtött sereggel a saját léhanemesség ellen fordult, a széthúzás legyengítette Mátyás hatalmas örökségét. A mohácsi katasztrófa elkerülhetetlen volt. Szulejmán szultán kegyetlen véres örömünnepet ült, és 160 évig török megszállás alá kerültünk, miközben a gyarmatosító Habsburgok sajátították ki a magyar trónt és koronát a pénzvilág akkori urai a fuggerek támogatásával. Minden lázadásunkat, szabadságharcunkat hitvány pogányok tiporták el, de a szabadság gondolata nem halt meg, mert Krisztus is azt üzente, ne féljetek. Ezzel az üzenettel érkezett Szepsibe, majd másnap Nagytárkányba is a somorjai Gaudium régi zenei együttes, megszólaltatva a kor zenéjét, hangulatát és történelmi dokumentumait, a Kájoni kódexben fennmaradt énekekkel gazdagon szemléltetve.
1: Köszönjük figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében, és van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
4: Barsi Balázs atya Sió Agárdi szentbeszédének harmadik része következik.

0: Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek ország olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák oda mentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél a földedbe, honnét kerülhet bele a konkoly? Az így válaszol, ellenséges ember művelz. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjük és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ez az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, egyre inkább nem úgy készülök a beszédre, hogy mit fogok mondani nektek. Ez nem hittanóra, hogy na, miről is kell tanulnunk, hanem hogy mit mond személyesen nekem. Hogy engem megérint-e. És hát a Szent Lecke nagyon megérintett. Azt írja Szent Pál, hogy azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni. A lélek azonban maga jár közbe Istennél, az Atyánál, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Csodálatos sorok. Egyébként ez most a televízió, mit tudom én, közvetítés, valaki elmegy a televízió előtt, aki nem hívő, ne azt mondja, ez aztán nem érdekel, mint ahogy a kereszténység nagy részét nem érdekli az imádság. Ugye elmond egy-két mi atyánkot, stb. Testvérek, az imádság az emberi élet lényege. Miért? Mert az Istennel való kapcsolat. Honnél vagy te? Tessék újra és újra elgondolkodni, hogy elgondolom, honnét vagyok én. 80 évvel ezelőtt nem voltam. És ismét mondom, refrénszerűen, hogy tessék nektek is elgondolkodni azon, ami engem megdöbbentett, hogy édesanyám méhében a személyemet Isten teremtette. Mert én szabad vagyok. A sejtek pedig nem szabadok. Ha az ember szabad, akkor az ember személye lényege nem a világból való, mert sem a sejtek, sem az atomrészek és a szubatomáris részek nem szabadok. Ja, erre kitalálja az emberiség, amely bujkál Isten előre, hogy ja, nem is vagyunk szabadok, hanem késztetéseink vannak. Igen? Akkor miért büntetjük meg azt, akit valaki gyilkolt? És miért tüntetjük ki azt, aki jót tett? Ha neki ezt kellett tenni? Szent Ágoston ezért tért meg a manikeus keresztény szektából katolikussá. Mert ők ezt vallották, ezt a jó kis langyos kifogatást, hogy élek a magam bűnös, rohadt életét, másokat esetleg tönkreteszek, gyerekek születnek, ott hagyom őket, stb. Úgy élek, ahogy nekem kényelmes, mert hát két erő van, két istenség. Körülbelül 5000 éves sugárzása ez Iránnak onnan jön. A rossz Isten meg a jó. És azok harcolnak. Ezt mondja Ágoston, hát ez lehetetlen. Hát Isten nem lehet rossz, mert akkor nem Isten. Akkor hiányzik neki valami. És hogy lehet, hogy én mégis felelős vagyok? És amikor erre rádöbbent, tudjátok, Európa egyik nagy szülője Ágoston, aki nem olvasta az Gyónásaim című könyvét, amit úgy fordítottak le egy vallomások könyve, nem tudja, miért vagyunk európaiak, mit jelent európainak lenni. Tudnélik, ő megideologizálta a bűnt, mint ahogy az általános tévéfilmek. Igen. Meg ha egy katolikus fiú, meg lány megy problémá a pszichiáterhez, akkor azt mondja, hogy nyugodtan vétkezz, nem bűn. És tönkre teszi. Ágoston nyugodtan vétkezett, mint fiatal ember. De, és ez a nagy, rájött valamire, hogy nem csaphatnak rám rossz érzések, meg jó érzések csak úgy, mert felelős vagyok. Tehát akkor a jó és a rossz erői fölött van egy végtelen jóság. Mi szakadtunk el, és azért mutatkozik ebbe az elszakadásba az, hogy néha az elszakadást követjük, máskor pedig hallgatunk arról belső, még Isten maradékra, és tesszük a jót. Testvérek, az imádság az Istennel való kapcsolat. Tehát nincs mélyebb tevékenysége az embernek. Nincs. A szeretet sem az, nem az. Mert a szeretet megbetegedett. Azt mondja Szent János, hogy a szeretet Istentől van. Ő látta meghalni Krisztust és föltámadni. Tehát nem a főemlősöktől van a szeretet. Tehát elsősorban arra kell rádöbbenni, hogy kicsoda az én teremtőm. És akkor tudom, hogy honnét az igazi szeretet. Na, kedves testvérek, de hát sem magamnak, sem nektek nem kell bizonyítani, amit most mégis elmondtam, mert mindig hallgatnak olyanok, akik hát egyet mosolyognak és tovább mennek. Ugyan, hát ez aktualitás, hogy imádság. Kedves testvéreim, ez a legmélyebb aktualitás. Miért? Hát mi lehet az? Számtalanszor észrevették nővérek, orvosok, hogy egy teljesen ateista ember, Pécsett, ferences nővérek, míg a kórházban dolgozta. Nem kellene papot hívni, hogy meggyógyuljon. Nem! Én ávos voltam, én nagyon sok rosszat tettem maguknak. Engem most megölhetne a nővér, szóval nem azért vagyok itt, hogy megöljen. És ez így ment mindig. Az utolsó éjszaka éppen a nővér maradt ott. Nem kellene meggyógyulni, megbánni. Nem! Elmúlnak pár perc, és ott van a nővér. Istenem, bocsáss meg, Jézus. És így halt meg. Akkor most mellékes az imádság? Uram, taníts meg minket imádkozni, mert nem tudunk. Mert nem tudjuk, hogy ki vagy te, és ki vagyok én. Taníts meg minket imádkozni. Kedves testvérek, az Úr Jézus tanításának az első igazi szava, igéje, meg az utolsó a kereszten ugyanaz a szó. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem az ószövetségi törvényt vagy a prófétákat, hanem beteljesítsem. Kereszten beteljesedett. Na most azért, ha tudom azt, hogy Jézusnak a személye a második isteni személy, de emberi természete és isteni természete van, akkor azért vigyázzunk, mert a szavak mögött más mélység van. Ez a beteljesedés egy nagyon furcsa, teljesen a történelemben egyetlen eseményt jelent. Tulajdonképpen Jézus úgy teljesíti be az Ószövetséget, mindazt, amit Istenről mondtak 2000 év óta, Ábrám óta, a proféták és a szent emberek Izraelnek, hogy megszünteti és mégse szünteti meg. Hihetetlen. Az evangéliumban nagyon sok így van. Hogy azt kell mondani, hogy megszüntette az Ószövetség, de nem szüntette meg. Akkor mit csinált? Beleemelte önmagába. Egy új létsíkra emelte mindazt, amit ígértek a proféták. Tudnik, az Isten se tudta kimondani, az Atya Isten. Jézus Krisztus előtt. Csak képeket adott róla. Azokból belül nem lehet megszerkeszteni Krisztus. Nagy bizonyíték, hogy a zsidóság a jeruzsálemi nagy része behódolt pünköskor a hitnek. Ruha. Mindig mondom, ezek a legnagyobb bizonyítékok. Mi, akik nem vagyunk zsidók, soha Jézus meg se ismertük volna. Ha jeruzsálemi zsidóság, például egy Tamás apostol, nem borul egy én Uram, én Istenem. Hát embert látsz, és Istent vallasz meg. Csak az ő felismerésükből indulhatott a misszió pünkösd után, majd egy jó ezer évre a magyarok megtérítése. De kedves testvérek, és az Izraelnek az a része, amelyik nem fogadta el Jézust, az is bizonyít, mind a mai napig. Miért? Mert a prófétákból nem lehet megszerkeszteni Jézust. Mint ahogyan apádból és anyádból téged nem lehet megszerkeszteni, a gének, a test, a pszichikai dolgok, a személyedet nem. Tehát nem csak úgy teremt Isten, hogy a nem létezésből előhívja a világot, szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. Ez az Isten. Teremt. Hanem úgy is, hogy ami már megvolt, az fölemelte egy új világba. Amikor megjelent az első élő sejt, az nem a föltételekből jött létre. Az élő sejt anyaga élettelen, atomokból áll. Tehát fel van emelve a szervetlen világ egy túlvilágba. Benne van szervetlen anyag, de már nem az. És az ember pedig az ember személyét, mikor megteremt Isten, fölemeli a szent háromságos Isten életbe, ez a paradicsomi állapot. Ebből szakadtunk ki. Ez a fölemeltség egy új világban. És így teljesíti be az Ószövetséget. Kedves testvéreim, éppen ezért úgy vissza is emlékeztem egy érdekes eseményre. Valamikor évekkel ezelőtt, jó pár éve volt, hogy arról beszéltem, hogy van egy könyv, Jakob Neusner, egy zsidó rabbi írta angolul, ilyen franciául kezembe került, és annyian fecsegnek a fiatalok angolul, hát miért nem fordítanak le egy ilyen nagyszerű könyvet? Szívére vette egy paksi fiatalember, remek hittanár, lefordította. Sehol nem akarták kiadni, nem értették. Az a címe, a rabbi és Jézus beszélgetnek. A rabbi, aki beszél Jézussal. Ez a zsidó rabbi együtt tanított a legnagyobb egyetemeken az USA-ban, katolikus és protestáns tudósokkal, szentírás tudósokkal, és az a megdöbbentő dolog, hogy nagyon nagy barátságba éltek. És elhatározta, hogy ő beáll, 2000 évvel ezelőtt visszamegy, egy időutazás, és beáll hallgatni a Názáretit. Ott van, amikor felmegy a hegyre, a nyolc boldogság hegyére, és azt mondja, boldog a lélekben, szegények övék, a mennyek országa, stb. Stb. Persze mögötte lát egy még nagyobb hegyet, a Sínai hegyet, ahol Mózes által beszél az Isten, és a kettőt összehasonlítja. Megdöbbentő ez a könyv. Testvérek, az a baj, de ő nem lesz keresztény. Maradok a régi Izraelbe. De a Názáreti az egyik legnagyobb törvénytudó. Mi az, amit nem tudok elfogadni? De megértem, hogy a keresztény elfogadja. Nem mondja azt, hogy ti bálványimádók vagytok, mert a Názáret Jézus egy ember, és ti imádjátok. Nem azt mondja. Nekünk zsidóknak adta a törvényt, és ha betartjuk a törvényt, az imaszíjak viselése, háromszor elmondani a Semá Izraelt, hogyan étkezünk, mit tegyünk, mit ne együnk, hogyan házasodjunk, mit jelent a barátkozás, mit jelent a gazdasági élet. Tehát tulajdonképpen egy társadalmi formát is alakít ki Isten egy választott népnek, amely ővele kapcsolatban van. Azt mondja, hogy ezt mind betartjuk, akkor mi Istennel kapcsolatban vagyunk a törvény által. Na most figyelj! A keresztény pedig a názáreti Jézus által jutott kapcsolatba Istennel. Húha! Én maradok az örök Izraelbe. Mi az, amiben nem tud egyet érteni? Kedves testvérek, amikor én ezt olvastam, én újra római katolikus keresztény lettem. Megdöbbentő. Itt van mindjárt, hogy mi a lényeges különbség. Hallgatta Jézust, és például a gazdag ifjú meghívását, ez a gazdag ifjú oda szaladt Jézushoz, leborult előtte, egy korabeli rabbi előtt nem szokás volt leborulni. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát azt mondja, és te is zsidó vagy, meg én is tartsd be a törvényt. De azt észrevette, hogy Jézus körül van valahol az igaz élet. Ezek boldogok, de másképp boldogok, mint a világ boldogjai. Hát akkor neked valami még hiányzik, add el mindenedet és kövess engem. És amikor ezt hallotta Jakob, Nájszer azt mondta, húha, mindenben igaza van Jézusnak, de egy mondanat az megdöbbentett. Jézus korában is voltak olyan fiatalok, akik írástudók voltak. Az nem azt jelenti, hogy megtanult írni, olvasni, hanem a Tórát, Mózes öt könyvét körülbelül kívülről tudta, magánhangzók nem voltak beleírva, azt csak Jézus utáni század végén írták bele a masszorétát, vagyis a nyelvt grammatikusok, héber grammatikusok, hogy már jól olvassák. Tehát például ilyen szó, hogy dörög, vagy dorog, vagy dörög. Iszonyatos tudás. Tehát kollektíve tudták azt, hogy hogy kell olvasni, és közben értelmezni. Hát ha te annyira ennek akarsz élni, még azt is megengedték, hogy az első parancsot ne teljesíts, voltám celibátus. Nagyon vigyázzunk. Ha annyira akarsz élni, akkor még azt is elhagyhatod a nemzést, pedig az a legnagyobb parancs, mert te most már akkor élj éjjel-nappal a Tórának. Jézus pedig nem ezt mondja. Kövess engem. És azt mondja, hát már este felé járt az idő, szombat nem sokára beköszönt, a szombat nem szabad mozogni. Elmentem a közeli zsinagógába Jézus is az apostolokkal, és ugyanazt az imádságot mondtuk, a mi atyánk egyébként ugyanaz, benn van a zsoltárokban. Tehát abba eredeti, hogy Jézus magába olvasztotta. Megmutatta, hogy ki az az atya. És kiárasztotta a szívünkbe a harmadik isteni személy. De a szöveg, körülbelül a zsidók is azt mondják, hogy mindenható Isten, szenteltessék meg Isten szent neve, legyen nagyjá a földön, amit Isten teremtett, saját akarata szerint, jöjjön el Isten országa még életünkben és egész Izrael életében, amen, stb. Az apostol pedig mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltes, ugyanaz. Mégis, ez a zsid, akik a zsinagógába mentek el, nem Jézussal, megkérdezte az ottani rabbi, hogy na mit tanított a mester? Hát, elmondták neki. És azt mondja, hogy hát akkor elvett valamit a törvényből? Nem. Semmit. Akkor hát mit tett? Hozzátett valamit? Nem. Akkor miért vagy ilyen zavarba? Ha csak nem önmagát. Ez az én. Ez a kereszténység. Hiába vagy megkeresztelve, bucsújárások, rózsavüzén, semmit nem ér, hogy kicsoda a názáretiben az, aki azt mondja, hogy én. Hogy Isten emberré lett. Ezt vagy elfogadunk, vagy nem. De nincs olyan ökumenizmus, hogy majd vegyítem a más vallásokkal. Azokat nem nézem le. Pogányság nélkül nincs Izrael. A pogányok imádkoztak. De kihez, kikhez, hogyan, mit kértek? Átveszi Izrael még az állatáldozatokat, és Isten jóvá adja, csak kitisztázza, hogy nem több Istennek mutatják be nekem, a Teremtőnek. Aztán a proféták már arra is mutattak, hogy nem az kell, hogy most a bárányodat odadod meg, mit tudom én, miket adsz, utálom ezt, mondja Isten, pedig ő rendelt el. A szívedet, vagyis az énedet add oda. Azt én teremtettem. Megdöbbentő. És azt mondja, ezt nem tudom követni. De akik követik, azoknak a názáreti a kapcsolata. És tulajdonképpen kiderül nagyon szépen, hogy a 271. oldalon van, hogy tulajdonképpen mi a problémája. Ezt soha se tudtam eddig. Azt mondja, hogy Isten mindig úgy szólt az Izraelhez, hogy ti. Sohasem mondta egy zsidónak, hogy te. Ti vagytok az én népem. És amennyiben tagja ennek a népnek, addig a Szent Istenhez tartozik. Mindig ti, én vagyok, aki kivezettelek titeket Egyiptomból. Én vagyok az egyetlen Isten, ne imádj Isten, ne legyenek isteneitek nektek, ti nektek. És Jézusnál pedig ugyanannyi szól van, én te, én ti. Miért? Miért? Mert Jézus vissza tudja adni az emberi személy kapcsolatát az isteni személlyel való kapcsolatba. Ezért az egyház egy olyan formáció, ami rettenetesen idegesíti a világot, mert nem lehet kitalálni. Mi vagyunk, akik hiszünk Krisztusban. De igazából csak te. Mert te egy új életkapcsolatot kaptál. Eddig a vérség kötött össze minket, elszakadva az Istentől ez maradt, és azóta vérengzve érjük ezt a testvériséget, és odavágunk egymásnak, és gyűlölni tudjuk egymást, mert kiment belőlünk egy másik DNS, egy isteni élet. És Jézus ezt nem úgy adja vissza, hogy belespricceli az emberiségbe, hanem csak a te személyedet hívja meg. Téged fölemel. Isten életed van. A másikat is. Harmadikat is. Ez nem e világi közösség. Maga a kereszténység is zavarban van. A régi rítusban úgy kellett mondani, az Úr legyen veled, Dominus Vobiscum, hogy nem volt szabad a hívekre szemezni. Miért? Mert ez nem azt jelenti, hogy szia, jó napot, szervusz. Ez egy mélyebb közösség, amit nem tudunk kitalálni. De erre vágyik a szívünk. Egy olyan közösségre, amelybe az Istennel való kapcsolat, egy új vérségiköt, ez az én testem, ez az én vérem, vegyétek és igyatok ebből mindjárt. És ugyanezt láttam Martin Buber zsidó filozófusnál, hogy a kereszténységnek az lett a sikere, hogy nagyon, hogy elterjedt az, hogy ki a személy. Félre is értették. Személyi jogok. Igen, a személyi joga az, hogy neki mehet Istennek. Személyi joga, hogy nem tartja be az Isten törvényeit. A leggyalázatosabb esemény volt a franciai forradalom. A legnagyobb elsötétülés. Minden krisztusi kinyilatkoztatott igazságot belehúzott a pusványba, a kloakába. Testvériség? Te milyen? Mi alapján? Ha egy elv alapján, akkor csak elvtársak vagyunk. Hogyha a vérségi leszármazás, akkor a Übermensch, a német faj. Ha az osztály, a munkás osztály, megint kimaradsz belőle. És a nagy testvériség után egymás fejét vagdalták le a giotinnal. Egyenlőség. Mi az? Csak a szemében vagyunk egyenlők. Abba te nem vagy egyenlő, hogy a tanár, te meg a diák, és tessék tanulni, és szeretni, és megbecsülni. Abba nem vagyunk egyenlő, hogy ez az édesanyád, te meg a lánya vagy. Abban nem vagyunk egyenlők, hogy ez nő, meg ez férfi, hála Istennek. Mert mi nem tökéletes természetünk van, hanem megvan osztva a természetünk, adjátok össze. Mi az, amiben egyenlők vagyunk? Ezt is félreértették. Az a te, az az én. Az egy teljesen elveszett, elzüllött emberbe is abszolút méltóság. Nem az az egyenlőség, hogy azzá válhatok, amilyen te vagy. Isten ments! Én akarok lenni. És szabadság? Hát a szabadság, hogy lefejezték egymást. A szabadságot csak Istennel tudjuk átélni. Jézus, mondja Szent Pál, visszaadta a szabadságot nekünk. És a kedves testvérek, azért is hát kötődöm ehhez a könyvhöz, mert kért egy ajánlást tőlem. És ezt írtam. Keresztényként olvasva Jákob Neusser könyvét, szinte újra is mélyebben keresztényé lettem, mert az örök Izrael közösségében maradva semmit sem tagad Máté evangéliumából a szerző. Úgy hallgatja Názaret Jézust, mint hihetetlenül mélységes magyarázóját a Tórának. Megragadja hitünk lényegét, Jézus személyét, énjét, amelyben Jézus belemeli a Tóra értelmét, üzeneteit és saját tanítványait. Saját tanítványait beleemeli az ő életébe. 16. Benedek ezt írt a könyvről. Az elmúlt évtized messze legfontosabb könyve, ami a zsidó-keresztény párbeszédet illeti. Végleges őszinteség, tűéles elemzés, és olyan egység jellemzi a könyvet, amely ötvezi a másik fél tiszteletét, a saját állásponthoz való következetes hűséggel. Ezek a jellemzők különösen a keresztényeket állítják kihívások elé, akiknek majd el kell gondolkodniuk a Mózes és Jézus közötti különbség elemzésére. Tehát a II. Vatikáni szünet után nagyon sok párbeszéd volt. Bocsánat, 90% a fecsegés. Vagy feladom az én álláspontomat, vagy csinálunk egy közbűső kereszténységet, vagy tetszünk a világnak, és akkor tele lesz a templom. Ez nem engedhető meg. Ez ő sem. Egyébként hasonlít az iszlámra annyiban, hogy ez egy vallás állam, államvallás, mégis különbözik. Mert várják a messiást, azt, amikor eljön, akkor mindent tudtunkra ad, és akkor a pogányok is bejöhetnek, nem pedig erőszakkal. Az a kérdés, hogy akit ők várnak, az nem ugyanaz, mint akiről mi azt mondjuk, hogy eljött. Sose felejtem el, egy gyertyagyújtáson vett részt egy világi rendi ferences, tehát házas testvéreink meghívtak egy fiatal rabbit, Isten nyugosztalja. Azt mondta, nézzétek, lehet, hogy akit mi várunk, az az, akiről ti azt mondjátok, hogy eljött. Nem tudom. Hát igen, de az lesz a neve, hogy Emmanuel, mondja Izaiás, vagyis velünk az Isten. Szeretett testvéreim, ebben a szövegben, amit olvastunk Szent Páltól, titokzatosan benne van a Szent Háromság. A Szent Lelket Jézus küldte el, a harmadik isteni szemét, aki összeköti az Atyát és Fiút. Kiárasztott a szívünkbe, hogy az Istennek, az Atyának azt tudjuk mondani, hogy Atyánk. Ezt Jézus adta meg nekünk a lélek által. Tehát amikor az Úr Jézus megtanította az apostoloknak a mi atyánkot, az egy szöveg volt. Egy kicsit más volt, mint a zsidóké. És úgy kezdődik, mint a zsidó imádság, mi, nem én. Amikor a Szentlélek kiáradt a szívükbe, akkor tudták, hogy ez csak én, az én Istenem, senki és én. De a másik keresztény is ugyanígy. Tehát másképpen a mi Isten. Neked mindegy, hogy kivel barátkozol? Ki lesz a férjed, ki lesz a feleséged? Ezt a mélységet nem akarod megosztani? Csak az élet lényege maradt ki. Kedves testvérek, az embert meghívja Isten, téged is meghívott családba, stb. Gyönyörű foglalkozásaitok vannak, engem papnak hívott. De meg kell érni 80 évet nekem, hogy egyre jobban rádöbbenjek, hogy nem. Ezzel engem csak kereszténynek hívott, és embernek hívott. Ő, aki azt mondja Szent Pál, Isten magadnak teremtettél, Ágoston, Isten magadnak teremtettél minket. És nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik te benned, minket, de személyemet, engem. És itt a kereszténységnek egy hallatlan élménye van. A szívünk arra számít, ezért még a kisgyerek is, mikor születik neki kisebb testvére, elkezd irigykedni. Mert azt hiszi, hogy meg kell osztozni a szereteten. Isten engem úgy szeret, hogy egyedül vagyok a világon. Isten kizárólagosan szeret. De a Krisztusban megkereszteltek és hiszel benne, akkor téged is. Isten minden Krisztusban hívőt és minden embert egyedüli módon, kizárólagosan és teljesen akarja szeretni. Engedjük neki. Amen.
1: Barsi Balázs atya Sió Agárdi szentbeszédének harmadik részét hallották.

0: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Felállva hallgassuk meg azt az igét, amelyet hiszen Isten lelkétől kaptam, segítségével és a gyülekezet imájára támaszkodva, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni. Megvan írva Lukács evangélista Szent Evangéliumában, a 9. rész 25. versében. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi? Én azt hiszem, alig van itt valaki, aki ne ismerni a Bibliából, János evangéliumának az 5. részéből a betesdai, 38 éve a tópartján fekvő beteg és béna embernek a történetét, aki ott várta a vizek megmozdulására, és arra, hogy valaki besegítse a gyógyító vízbe. És 38 év telt el már ezzel a várakozással, amikor arra jár, Jézus megáll előtte, és azt kérdezi, akarsz-e, vagy az új fordítás szerint szeretnél-e meggyógyulni? Olyan logikus volna, hogy azt mondaná, hát hogy ne, vagy persze, természetes. Azt mondja, hogy nincs emberem, tudnék, aki bevigye a tóba, nincs emberem. Én azt hiszem, ezen a világon már, még talán a mi kis szegény hazánkban is, már majdnem mindenkinek sok mindene van, hanem nem is mindene. Láttam én már cigányputrin is, sőt nem is egyen, tévé antennát, palabola antennát, egy kis újpesti külvárosi, nagyon szegény házban, egy lavoron egy videókészüléket. Hokedlin és egy lavorra rátéve. Annyi mindenünk van már, tetszenek tudni, mi nincs. Az embernek nincs embere. Ezt panaszolják lelkigondozó barátaim, telefon lelkigondozást végző munkatársak, római katolikusok, protestánsok, a világi telefon lelkigondozás, akikkel kapcsolat. Most csütörtökön is a Danubius rádió telefonjai és mikrofonja előtt ültem, és végeztem ismét a rádió lelki gondozást. 5-től 7-ig, 2 órán keresztül valamelyik telefon mindig villogott. Többnyire arra kértek, hogy csak telefonon adjak választ, néhányan megengedték, hogy bekapcsoljuk az adásba. A végén egyenes adásban megkérdezte tőlem a műsorvezető, hogy úgyha összetudnám foglalni a 2 órai hívások, beszélgetéseknek a tartalmát, mit mondanék? Azt hiszem, azt mondtam, valahogy így fogalmaztam, hogy 2 órán keresztül minden beszélgetésnek a mélyén valahol ott remegett, vagy az életfélelem, vagy a halálfélelem, nem csoda a mai napokban, és a szorongás, s főképpen a magányosság, az elmagányosodás. De lehet ám egy nagy család kellős közepén is magányban élni, vagy páros magányban élni. De volt egy sajátos hívás, és hadd kezdjem ezzel a mai igehirdetésemet, egy nagyon érdekes kérdés hangzott el, hogy amit azután igyekeztem egyenesbe megválaszolni, mert közérdeklődésre úgy éreztem tart számot, hát ott néhány percem volt, itt talán több van. Az volt a kérdés, hogy mondja meg, ha meg tudja mondani, hogy miért lehet az, hogy a környezetemben, akik hazajönnek a nyaralásból, nem véletlenül nyár közepén említem ezt, mert hát ha vannak, akik most mennek, akik hazajönnek a nyaralásból, sokkal fáradtabbak, mint amikor elmentek. El vannak gyötörve, az egyik azt is mondta nekem, na most megyek a munkahelyemre kipihenni a nyaralásomat. Nem véletlen szólok én erről most itt is, és hát ha valaki most indul, az illetőnek csak néhány mondatba tudtam válaszolni, mert annyi idő volt, hogy attól tartok, attól félek, hogy a mai modern ember már csak tenni tud, de lenni nem. Nyüzsög, forog, pörög, mint a bogócsiga, de lenni csöndesen, a megcsendülő csöndre várva már régen nem tud. Elfelejtettünk egy nagy titkot, amit pedig a Homo Christianusnak bizony nagyon tudni kell. Nem véletlen, hogy Budapesten nem régen volt egy hipermodern kép- és szoborkiállítás, ahol az embert az egyik ilyen nagyon modern művész úgy ábrázolta, hogy órákból, naptárokból, telefonokból, gépekből, autógombokból, minden elképzelhető masinából állította össze, és ez az ember alakú gép recsegett, ropogott, forgott, pörgött, és az egész egy kuka alakú koporsószerűségbe volt beállítva, és arra az volt ráírva, hogy ecce homo. Nyilván nem Jézusra, hanem ránk gondolt, a modern emberre. Kétségtelen, hogy erről van szó, hogy mi már körülbelül ilyen emberek lettünk akarattal akaratlanul, mert van egy bilincs a karunkon, azt órának nevezzük, és az parancsol, és lassan nem mi az óránknak és az időnknek. Mi teológusok ezt úgy nevezzük, hogy Márta szindróma, Márta tünet csoport, azaz van két kedves ismerőse Jézus Krisztusnak, ahol megpihen. Közel néhány nappal halála előtt betér hozzájuk Lázárhoz, Mártához, Máriához, és Márta elkezd nyüzsögni, süt, főz, sőt még bepanaszolja Máriát, a testvérét Jézusnak, hogy nem segít a nagy sütés főzésbe, és Jézus akkor helyére teszi Mártát. Ma így mondom, bár helyére tenne bennünket, ma Márta keresztjéneket, hogy Mária a jobbik részt választotta, amire szükség van, és amit nem lehet elveszíteni.

Jézusnak is arra volt szüksége, hogy valaki teljes szívvel vele legyen, és Máriának is arra volt szüksége most, hogy ne az ebédnél nyüzsögjön, hanem nagyon-nagyon odafigyeljen arra Jézusra, akit néhány nap múlva keresztre feszítenek. Testvérek, föl kell ismernünk a kénytelen, nyüzsgő életünk kellős közepén azokat a pillanatokat, amikor nem, végre nem tennünk, hanem lennünk kell tudni. Újra meg kell tanulnunk. Igen, újra meg kell tanulnunk. És ha ennek a gyülekezetnek a kedves lelki pásztor, az én nagyon tisztelt, szeretett barátom, arra kért, hogy ezen a vasárnapon én helyettesítsem, az Úr legyen vele ott, ahol most szolgál. Akkor engedjétek meg, ha már egy lelki gondozó, lelki pásztkot kért fel, és ki tudja, az én koromban nem utoljára szolgálok itt. Soha nem lehet tudni, még fiatalabb korban sem. Én hadd hadhassak itt, mint egy öreg bojtár hagyatékául, egy öreg lelki gondozó, lelkész hagyatékául három alapgondolatot igyekszem rövidre fogni. Lelki egészségünk három alaptételét, ami nélkül egész kötőjel, séges, keresztény élet nincs. Sőt, még hozzátehetném, még a homo sapiens életese lehet egészséges enélkül, de a homo christianus élete biztos nem. Az egyikről már szóltam. Tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Fedezzük fel újra a 10 parancsolatot, amit 45 év alatt a kőtáblákkal együtt összetört ez a körülöttünk lévő világ, talán olykor mi is segítettünk. És ezeken a kőtáblákon összetörték a 4. parancsolatot, hogy az Úrnak a napját megszenteljük. Legyen egy nap, amikor csöndben, a csöndben, az igével megcsendülő csöndben, a lélek által megcsendülő csöndben vele együtt vagyunk, mert egyel többen vagyunk most itt, ami Urunk Jézus Krisztus. Testvérek, ez nem a bosszantásunkra való a 10 parancsolat, mint ahogy a sorompósa a bosszantásunkra való, hanem hogy el ne üssön a vonat. Azt az Isten kegyelmesen adta, és bocsánat, ha most egy lélektani tényt mondok, a skandináv pszichológusok kikísérletezték, hogy csak 6 napon át tud 8 órát testi, lelki, szellemi munkát úgy végezni az ember, hogy a testi, lelki, szellemi energiájának a kamatait használja, a 7. nap már a tökéjét használja, ha nem pihen. Nem csak egy szent vallásos parancs. Értünk is való. Egészségünket védi az Isten azzal, hogy olykor leültet a lábaihoz, ahogy leültette Máriát, ahogy most itt ülünk ebben a szép templomban. Egészségünket táplálja, erőnket, szellemünket. Ez nekünk szentségesen szentül, szent és jó dolog. Tanuljunk meg újra csöndbe lenni Jézustól. Hát gondoljuk meg ők, aki igazán szerette a tanítványait. Olykor-olykor ott hagyja még a legkedvesebb hármat is. Fölmegy egy hegyre, elmegy egy pusztába, hogy egyedül lehessen az atyával, hogy ott figyeljen fölfelé, befelé, és azután onnan, mikor eljöve, onnan kilép ebből a csöndből, mondja a legcsodálatosabb parancsait, mindig így kezdi, bizony, bizony, mondom néktek, ámén, ámén, így van a görög szövegben, légó hümin, én valahogy a szívem mélyén úgy érzem, hogy ez a ámen, ámen, még fölfelé szól, amit a csöndben hallott, hogy igen, igen, értettem, atyám, és így folytatja, de ez már a tanítványainak. Most már mondom néktek, amit a csöndből hoztam. Nos, ezt a megcsend,

0: megcsendülő, Istennel megcsendülő csöndet újra föl kell fedeznünk. Testvérek, a saját érdekünkbe hadd hagyjam itt, tanuljunk meg újra lenni, nem csak tenni. Igen, menjünk, utazunk, aki teheti, de aki nem teheti, legalább üljön le a kertje sarkának csöndjébe, a fotelje mélyébe, és hunja be a szemét, és legyen kettesbe a gazdájával, a mi Urunk Jézus Krisztussal. Figyeljen befelé, itt is van egy belső kamrácska, és ő azt mondja, hogy ő itt is akar lenni. Hát az Isten mindenütt van, hát hogy ne lenne itt is. Figyeljünk, hogy mit üzen, és mindig üzen valamit, aki nem csak videó és audio idióta már, mint a fél világ, hanem tud csöndben lenni, és fölfelé, befelé figyelni. Tehát ez az első kérésem és hagyatékom a gyülekezetnek. Tanuljunk meg lenni, nem csak tenni.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió. Játszunk együtt. Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden.
4: Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Klarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A Szent Misét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és állhatatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelte templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsorviadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELS-MTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti megszereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Így szólt az Úr Mária Magdolnához, menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül, fölmegyek atyámhoz és a ti atyátokhoz, Istenemhez és a ti istenetekhez. Egyházunk a mai napon ünnepli Szent Mária Magdolna ünnepét, szentmisénken elhunyt Magdolna és Róbertért imádkozunk. Szentmise elején imádkozunk együtt kalkuttai Szent Teréz szavaival a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam, a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, a Te egyszülött fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a föltámadás örömhírét. Közbenjárására ad, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány az énekek énekéből. Ezt mondja a mennyasszony. Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem, de hiába kerestem, nem találtam. Azért hát fölkelek, bejárom a várost, keresem a tereken, az utcákon, keresem, akit szeret a lelkem. Keresem őt, de nem találom. Találkoztam az őrökkel, akik a városban várost járták. Nem láttátok, akit szeret a lelkem? Alig mentem tovább, ott hagyva őket, megtaláltam, akit szeret a lelkem. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Uram Istenem, virrasztva kereslek, az én Istenem Te vagy nékem. Téged szomjaz a lelkem, testem utána deped, mint a puszta tikkat kiaszott földje. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért ajkam dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram, Istenem. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te neveden tárom imámra kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam ujjong, szám dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram, Istenem. Te lettél védelmezőm, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdabb tart fent engem. Te rád szomjas a lelkem, én Uram, Istenem. Alleluja, alleluja. Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon? Az élő Krisztusnak sírját, a föltámadt nagy diadalát. Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét vasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária fölkiáltott: Rabbóni, vagyis Mester. Ne tartóztasd, felelte Jézus, még nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz, a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírül vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, 10 éves az ünnep. 2016-ban rendelkezik Ferenc pápa, hogy az istentiszteleti kongregáció ünnepi rangra emelje a mai emléknapot, és ezzel mintegy külön hangsúlyozva Mária Magdolna szerepét, aki Magdala városából a mostani ismereteink szerint származott, ahol most rengeteg nagy föltárás folyik, keresik mindazokat a keresztény zsidó emlékeket, amelyek valamiképpen az evangéliumot, a zsidó történelmet tudja bizonyítani. Aztán arról is kell beszélnünk, hogy ott van Mária Magdolna Jézus mellett, hiszen szolgál, hiszen vele van, hiszen hallgatja tanítását, és azt is el tudjuk mondani, hogy megjegyzi az evangélium, hogy Jézus 7 ördögöt űz ki belőle. Aztán elkísérhetjük a Szent Sír Bazilikába, Jeruzsálembe, ahol a Szent Kereszt alatt ott van Mária Magdolna is. Elsőként tekint be a sírba, hiszen meg akarta Jézusnak a testét olajjal kenni, ahogy a zsidó előírások szerint mind a mai napig ez elő van írva. A Szent Sír Bazilikában van egy kisebb kápolna, ebben a kisebb kápolnában, annak felső részén van ez a föltámadt Krisztusnak a képe, és ide mennek el az zarándokok sokasága a pápákkal együtt, hogy arról a hitvallásról, amelyet Mária elmond az apostoloknak, ő találkozott vele, és a sír pedig üres. Egy másik evangéliumban még csak arról tudunk, hogy elmegy Mária Magdolna és szól Péternek és Jánosnak, és elmondja, hogy a sír üres, valaki elvitte az Urat, mint ahogy a mai evangéliumban is hallottuk. Azonban, amikor találkozik Jézussal, akkor már úgy adja át, hogy a föltámadottnak a hitében ott van Mária Magdolna hite is. Itt vagyunk a Mária Magdolna torony mellett, és ezzel mintegy kifejeződik az a tisztelet, az a szeretet, amely Mária Magdolna felé megnyilvánult őseink hitében, őseink építkezésében. Az a Mária Magdolna, aki ott van a betániai vacsoránál, és megkeni Jézusnak a lábát, mind a mai napig nem egészen világos, hogy ez az a Mária Magdolna, hogy egy másik asszonyról van szó, hiszen Nagy Szent Gergely már úgy értelmezi, hogy ez nem lehet Mária Magdolna. Számtalan művészeti alkotás született Mária Magdolnáról, amint Jézussal találkozik, amint ott van a kereszt alatt, amint Jézusnak viszi ki azt a kenetet, amelyel mintegy azt szeretné kifejezni, amit szeret, amit Jézus felé meg akar, Jézus felé érez. Mária Magdolnáról egyes történeti dokumentumok azt mondják, hogy Efezusban van a halálának a helye. Egy másik vélemény szerint Provence, Franciaországban, Saint Maximilien Le Bon városa, illetve hegye mellett egy barlangban van az a tisztelet, amely kialakult az emberek körében, ahol is Mária Magdolna elvonul és több évtizeden keresztül imádkozik, és ebben az imádságban nagyon sok támogatóra, segítségre talál. Ebben a városban aztán kialakul Mária Magdolnának a tisztelete, és megtalálják azt a erekét, amely mind a mai napig ott van a városnak a székesegyházában, és zarándokok sokasága megy Mária Magdolna nyomában, és mint ahogy nálunk kialakult a Mária útja, Szent Jakab útja, úgy megvan Franciaországban is ez a Mária Magdolna út. Igazából nem az fontos, hogy most ott van-e az erekéje, hanem az a fontos, hogy az a hit, amellyel Mária Magdolna rendelkezett, az ott legyen a mi szívünkben is. Az a vágyakozás Krisztus után, az a találkozás Jézussal, amely Mária Magdolna szívében megvalósult, és szinte meg is akarja érinteni az Urat, és ezzel a hittel megy el az apostolokhoz, és az apostolokat is erre a hitvallásra, erre a találkozásra biztatja. Így mennek el a sírhoz, és bár nem találkoznak még ekkor Jézussal, a későbbiek folyamán a találkozás megtörténik az utolsó vacsora termében, Genezareti tavánál, az Emmauszi tanítványoknál, és erre a föltámadott hitére épül kereszténységünk, épül a mi hitünk. Ennek alapján mondjuk, nevezi a pápa az apostolok apostolának Mária Magdolnát, és ez a hit segítse a bennünket minden lehetetlen körülmény ellenére is, akkor, amikor nehézségeink vannak, akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy bizony szinte értelmetlen elindulni, mert az Úr mindig megajándékoz bennünket a találkozás örömével, a találkozásban, az ő szavával, az ő szeretetével. Amen. Kedves testvéreim, csodáljuk Mária Magdolna életében Isten kegyelmét, amely egészen átalakította őt, és kérjük a magunk számára is Isten kegyelmi ajándékait.
1: Add, Urunk, hogy egyházad is Mária Magdolna példája szerint hirdesse a feltámadás örömhírét minden népnek. Hallgass meg, Urunk! Mentsd meg a világ ifjúságát az élvezett vágy és a könnyelmű élet igézetétől. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy lélekben mi is ott állhassunk Szent Kereszted lábánál, hogy ott Mária Magdolnához hasonlóan mi is megtanuljuk a hősies áldozatvállalás szellemét. Hallgass meg, Urunk! Önts a mi szívünkbe is lángoló szeretetet és bűnbánatot, hogy szakítsunk a bűnnel, és új életet kezdjünk a te szent szíved szándéka szerint. Hallgass meg, Urunk! Védd meg híveid életét a gonosz lelkek minden ártó befolyásától. Hallgass meg, Urunk!
0: Jóságos és irgalmas Istenünk, te adod meg nekünk a mélységes bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Segíts, hogy Mária Magdolna példájára mi is megtapasztaljuk megbocsájtó jóságodat, és bűneinktől megszabaduljunk. Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bemutattunk előtted. Szent Mária Magdolna ünnepén, hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását egyszülött fiad is kegyesen fogadta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged mindenható Atyánk, akinek irgalma nem kisebb hatalmánál, mindenkor dicsérni Krisztus, ami Urunk által. Ő megmutatva önmagát megjelent a kertben Mária Magdolnának, aki szerette őt életében, látta meghalni a kereszten, kereste őt a sírban, és elsőként imádta a halálból való föltámadása után. A te fiad apostoli küldetéssel tisztelte meg őt, az apostolok előtt, hogy az új élet jó híre eljusson a világ végéig. Ezért mi is, Urunk, az angyalokkal és minden szenttel téged dicsérünk, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Isten, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Magdolna és Róbert szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesültek fiad halálában, részesüljenek fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engeszteljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog elvatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, árasszon el minket az áldozati lakomában való részesedés, azzal az álhatatos szeretettel, amellyel Szent Mária Magdolna hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihályek projektvezető felbecsülhetetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az évközi 17. vasárnap előestéjén az esti dicséretet az első Zsoltárhét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt leveléből. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mi kifürkészhetetlenek szándékai, mi megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó. Árasz reánk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, a mai mese arról szól, hogy mindenkinek van valami küldetése az életében. Nekem is, neked is. A küldetést Isten adja. Mindegyik szép, jó és izgalmas. Csak rá kell jönnünk, hogy mi az. Ezt Istentől kell megkérdeznünk. Hallgassunk meg erről egy mesét. Címe: Küldetés. Kis szoba ablakában ücsörög egy kislány. Ki lehet az? Az bizony Márika. S vajon mit csinál oly nagy buzgósággal? Jól látjátok, szappan buborékot fúj. De mennyit? Csak úgy rajzanak körülötte. Illannak, surrannak, kavarognak, csillognak, tündökölnek a szivárvány minden színében. Milyen érdekes, ezek a buborékok nem szállnak el messzebbre, hanem izgatottan mind a kislány közelébe repdesnek. Mintha beszélgetnének, mintha tanácskoznának valamiről. Gyertek, lopozzunk közelebb, itt valami titokzatos dolog készülődik. Ti is halljátok Márika hangját? Most éppen azt mondja. Kedveskéim, tündérkéim, báránykáim, gyertek, gyertek hozzám, segítenétek nekem. Mondjad, gazdikánk, Márikánk, legkedvesebb kismamánk, mit szeretnél? Látjuk, bánt valami. Mondd el nekünk. Zizegték a buborékok. Az én bánatom igen nagy. Kis testvért szeretnék, már oly régen várok rá, de még mindig csak egyedül lakom a gyerekszobában. Pottyant ki Márika könnye. Mondd, mit tehetnénk, érted? Néztek rá együttérzően kis barátai. Hát azt, hogy szívem nagy kérését elvinnétek a Jóisten elé. Oda repülnétek, mennek kapujába, szívem nagy vágyát, gyémánt könyvbe rejtve, oda tennétek-e jóságos kezébe. Hát, ha reánézne, hát, ha megszeretné, hát, ha teremtene nekem egy kis testvért. Márikánk, kismamánk, hogy ne mennénk Jóisten elébe? Már is indulunk, repülünk, tűzön vízen át, ez aztán a küldetés, zúgta a lelkes tündérgömb sereg. Csak add ide könycsepped, gyémántok gyöngyét, forró vágyaddal. Visszük magunkkal, óvon, féltőn. Indulunk már is, illatok hídján, szárnyalunk a széllel, lágy pitypang terméssel, pacsirta dalával, bizalom vonzással, tücsök imájával. A ház fölé, a rét fölé, vakító felhőkön, vadvihar szárnyán fel, egyre feljebb, míg kicsivé nem válik a gólyafészek, a templomtorony, míg cérnaszállá simulnak az utak, és el nem hal a vonat zakatolás. Csak a szívdobogás marad, bam-bam, bim-bam, a tiéd, Márika, meg a miénk, és Istené. S nézd, Isten kezében, jóságos kezében egy kis gyémán dobog, egy forró vágy imává váltan, Isten szívébe zártan. Kicsi szobában, szoba ablakában kislány ücsörög. Ki lehet az? Az bizony Márika. Vajon mit csinál oly nagy buzgósággal?
Nézi az eget, lesi a fákat, figyeli a szellőt, mikor hoz felé kedves, színes, mennyet megjárt szappanbuborékot, jó hírt hozót, szívet melegítőt, kisbabát ígérőt. Slám a torony fölött, felhők között, mintha valami csillogna, szivárvány színben tündökölne, mintha integetne, mintha mosolyogna. Igen, ott jön, ott jönnek mind. Megérkeztek. Körülfogják Márikát, kezére, hajára ülnek. Zizegnek, egymás szavába vágva csivitelnek. Márika, Isten jó, Isten szép, olyan kedves, szeret minket. Képzeld, elénk jött, vad viharból kimentett. A kezével intett, mire a vihar elállt, szellővé vált. A jóisten karjában vitt minket, mennynek kapujába, benézhettünk szent országába. Megláthattuk legszebbik angyalát, angyalnak karján édes kisbabát. Indulóban voltak, holnapra itt lesznek. Küldetésünk az lett. Vigyük az áldást, vigyük a jó hírt fűnek, fának, gólyának, embernek, hogy Isten szép, Isten jó, és szeret minket. Amen. Kedves gyerekek! Látjátok, Márika a szappanbuborékokkal küldte el kérését a Jóistenhez. De lehet ám ezt egyszerűbben is. A saját szavainkkal, közvetlenül. Mondjuk el neki minden örömünket, bánatunkat. Sőt, hívjuk a szívünkbe. Akkor minden percben velünk lesz, szólhatunk hozzá. Bennünk lakik, vigyáz ránk, szeret minket.

Kedves gyerekek! A mai mesémben szereplő énekeket Ferenczi Rudolfnak, művész nevén Daxnak köszönhetitek, aki nagyon szereti a gyerekeket. Képzeljétek, egyenesen műsorunknak küldte el CD-t, melyeken az általa zenésített, énekelt versek vannak. Ma Benei Zsuzsa, Vörös Sándor és Osváth Erzsébet költeményei hangzottak el. Dax, Örülj, ha csöp vagy, és az Utazás a mesetóhoz című CD lemezéről. Kedves kicsi és nagy hallgatóim, az jutott eszembe, hogy mondanátok-e majd egy imát köszönetül a zenészekért, költőkért, művészekért, a nektek mesélőkért. Köszönjük!

Kedves felnőtt hallgatóim! Műsoridőnk maradék részében egy sétára hívom önöket, azokat, akik szeretnének velem tartani. Írásom címe Kórhat Fatuskon. Tudok egy helyet, nagy hegyek között, fenyőerdő mélyén, Kórhat Fatuskót. Ahol lepkeszárnyon közeleg az este, Szent János bogarak úsznak szemed elé. Harangvirág kékje olvad az éjbe, kondul harangja, tűnik a fény. Lábad alatt puha moha szőnyeg, langyos szellő simítja homlokod, széna illatú. Gondod leoldja, messze hajítja, pattogva gurul a puha avaron. Leng, dereng, mereng az este, és lassan jő az éj. Körbefog puha sötéten, bársony melegen. Ringat jó anya karján, dúdol esti mesét. Puha pihe álom hullik a fákról, csillagok hangja zenél. Ülsz a fatuskon, semmit sem várva, szemed lezárva, szinte egyé válsz a fák törzseivel. S akkor történik valami. Mozdul az éjjel, csenget picit. S lám, egyszerre csak mivé leszel. Cipellőd tapló, szökhajad szellő, gyanta illata köntösöd. Derekad karcsú, csillagkoszorú övezi homlokod, s kezedben gyémán doboz. Dobozon ajtó, ajtón kis kilincs. Pattan a zár, ajtó kitárul, s csak te tudod egyedül, mit rejt a tűz szemű sötét. Titkok titkát, vágyak sóhaját. Kígyó méreg gyógyító kenetét, bíborvirág bűvölő illatát, óriás súlyos léptét, kalancikla falát, készfogás erejét, bárány puha gyapját, vagy avar hűvösét, vőlegény képét, parás szerelmet, vagy lágy hóesést, gyerekkacagást, kemence melegét, vagy oltáron égő gyertya tiszta fényét. Lebben a gyertya azt üzeni. Válasz, gyermekem, kedves gyermekem, tiéd mindenem. Te látod, te hallod csak, egyes egyedül. A te titkod az, szíved bezárd. Majd gongütés, a doboz bezárul. Cipellőt koppan, eltűnik koronád. Ülsz a fatuskon, újult reménnyel, jövőre várva. Szíved kitárva, harangvirág kéken nézed a hajnalt. Hajnali hegyhát ezüstködét, ködött kergető hajnali szellő friss mosolyát. Fenyőerdő mélyén, kórhat fatuskon ül valaki. Szívében titka, remények kulcsa, s ő maga már nem a tegnapi.

0: Kedves hallgatóim, elbúcsúzom kicsiktől és nagyoktól. Ha szeretnének velem találkozni a Mária Rádió hullámhosszán, megtehetik.
1: Jövő szombaton, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel.
0: Dicsértessék a mi szerető, megmentő, örökbefogadó Istenünk.

0: nyit ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A Szent Misét Pier Battista Pizza Balla bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 ezeren jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem háromnegyedük nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, a szívünkben hálával, a visszanyert szabadságért. Évszázadok álma valósult meg a 90-es évek fordulójával, mert magunk dönthetünk a magunk sorsáról. Olyan irányba visszük az elkövetkező időszak előkészítését, amit mi meglátunk és akarunk. De tudnunk kell, hogy a nemzet felemelkedése az mindenek előtt az egyének és a családok erősségén múlik. Tudásán múlik, lelki ismeretén múlik. Ha a nemzet egyes részei végtelen szegénységben vannak, akkor a tudatlanság is jelen van, mert ez a kettő kéz kézben jár. A nemzet egészének felelőssége az, hogy legyen lehetősége az embereknek kibontakoztatni, ami bennük van. És aki valamiben jó, azt hagyni kell, hogy azt kifejtse. Egymás mellett kell élnie mindenkinek, és mindenkinek hozzá kell tennie a magáét a nemzet épületéhez. Élni kell, és élni hagyni egymást. Ezekről a dolgokról beszél nekünk Besenyei György is. Hallgassuk őt. Azt mondják a politikusok, hogy az ország boldogsága a népnek sokaságától függ. De mit használ az a sok, ha vagy mind szegény, vagy nagyobb része tudatlan? A szegénység és a tudatlanság egy húron pendül. Sőt, mindennik kiterjed a másikra. Egy hazát sokféleképpen lehet és kell szolgálni, mert annak sok mesterségre van szüksége. Éljenek a bányászok is, de ne üzzük el a szántókat, sem a szabók a csizmadiákat. Éljünk, és hagyjunk másokat is élni. Besenyei György nemzet felemelkedésére a messzi távolból azt üzeni nekünk. Ne hagyjuk a szegénységet, ne hagyjuk a tudatlanságot, és őrizzünk meg minden mesterségbeli tudást, hogy az dolgozhasson önmagáért, a családjáért és a nemzetért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: A mai napon a Mátrődő Szentkodi Nemzeti Szentérdel fohászkodó nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk fel mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világvilágosság. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az életvilágossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Kedves testvérek, a világegyházban ma estétől kezdve és holnapi napon évközi 17. vasárnap van lesz. Nemzeti kegyhelyünkön azonban Szent Anna ünnepét üljük és Szent Joakim ünnepét, minthogy az éppen a napja is lenne, ha nem lenne vasárnap, a holnapi nap ennek az ünnepnek. És persze nemzeti kegyhelyünkön van lehetőségünk, mivel teljes búcsú elnyerhető bármely nap, áthelyezni az ünnepet, most nem kellett áthelyezni, hanem mi a vasárnap helyett a Szent Anna és Szent Joakim litúriáját fogjuk imádkozni a Szentmiséken. Az evangélium ezzel kapcsolatosan a Szentmisén nagyon rövid és nagyon csattanós, amely így szól, hogy a ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz, kívánta hallani, amit ti hallotok, és látni, amit ti láttok, de nem láthatta, illetve nem hallhatta. Ez egy olyan evangélium rész, ami először is nyilván illik Szent Anna és Szent Joakim arcára, illetve fülére és szemére, mert bizonyára nem csak a szűzanyában láthattak egy olyan embert, aki az ember teremtése óta még nem született a világra, vagyis makulátlan, áteredő bűntől mentes embert, hanem bizonyára láthatták a Máriától való test szerinti unokát, Jézus Krisztust, aki emberi természetét tekintve teljes mértékben édesanyjának nevezhette Szent Anna is Szent Joakimnak a lányát, Máriát, a boldogságos szűz Máriát. Vagyis, hogy történelmét tekintve ez az evangélium rész illik arhoz, hogy a Szent Anna és Szent Joakim nyilván láthatta a szűzanyát, láthatta Jézust, és Jézusban láthatta az Istent, a szűzanyában pedig a bűntelen, makulátlan embert. A mi számunkra azonban mondani akar ennél többet is. A ti szemetek boldog, mert lát, és a fületek boldog, mert hall. Mármint látja Jézust, hallja Jézust. Ez még a szentség életet élő emberek számára is egy kérdés. És még akkor is, hogyha én például katolikus, római katolikus pap vagyok, és ferences szerzetes, hogy látom-e Jézust? Látom-e Jézust ebben a világban, a szentségekben, a másik emberben? Észreveszem-e, fölfedezem-e, vagy imádságomban? Hallom-e, meghallom-e az ő szavát? Mert a dobhártyámat rezegtetheti, például ez a Jézus mondat, hogy a ti szemetek boldog, mert hall. Hallom ezt a szót, vagy meghallom magát Jézust? Elmegy-e a hallásom, a belső hallásom oda, hogy túl a szavak értelmén egy belső találkozásom van-e Jézussal? Látom-e Jézust ebben a szövegben, amit itt olvasunk, és én most már kétszer idézgettem? Látom-e Jézust benne? Ha nem, akkor azzal zárom le, hogy a kiút pedig az az, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Nem csak oda át, hanem ebben a világban is. Tisztítsuk meg szívünket, lelkünket alapos bűnbánatban, Krisztus én norma szerinti életben, és akkor meglátjuk őt, és meghalljuk őt a Szentírásban, a szentségekben, a másik emberben, a teremtett világban, és imádságunkban. Amen.

0: Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy,
0: ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körültünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szépen egymásra.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságával. Állj az idősek mellett, hogy családok számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg szeretetet áldásai papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat a föláldozat bárányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy egyösszessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építőlessünk annak az országnak, amely nem az első jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülanyja Mária. Szent István királyunk, a te oltalmadban ajánlott a nemzetünket. Jár közben értünk szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiben, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Nyugodalmas jó éjszakát, és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Hirdetjük a testvéreknek, hogy holnap, 26-án vasárnap, Szent Anna nagy búcsú lesz Szentkúton, a nagyszülők és az idősek világnapján, 9-kor, 11 órakor szentmise, 11 órai szentmise és Pányi Antal székesfehérvári püspökatya fogja bemutatni, nagyszülők és unokák megáldása követi ezt. Jövő héten, július 31-én pénteken tartjuk a porciunkula búcsút. 11 órai szentmisét Barta Tibor tábori püspökatya mondja, ennek keretében lesz lehetőség a betegek kenete felvételére mindazoknak, akik betegek vagy idősek és a szentgyónásokat elvégezték. Első szombati állítatosság augusztus 1-én, illetve előre hirdetjük, hogy augusztus 9-én vasárnap a 11-es mise után lesz Tamás Krizánt atyahamvainak áthelyezése a bűnbánati kápolna kriptájába. A székelytődi Csicsomortányból származó Krizánt, hogy 1971. november 13-án hunyt el Budapesten, de a 20-as, 30-as években többször volt itt házfőnök és nagyon sokat tett a kegyhelyén. Szerzetes rendek feloszlatása után is rendszeresen visszajárt Szentkútra, tartotta a kapcsolatot az itteniekkel. Mostanra vált lehetségessé, hogy végső nyughelyre is itt találjon. Imádságunkat a Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyről közvetített.

Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt halt meg. És úgy nevezzük az ő halálát, sosem mondjuk azt, hogy halál, hanem tranzitus. Átmenetel ebből az életből az örök életbe. Milyen szép volt, én még gyerekkoromban hallottam azt a kifejezést, de már akkor is a legöregebbektől, hogy meghalt valaki, hogy szegény Jani bácsi megtért az Úrhoz. Megtért. Hát nem akkor kell megtérnünk, amikor meghalunk, az a befejezése, hanem az életünkben kell az Úrhoz térni. És az egész élete a megtérés története. Mikor a IV. Lateráni zsinaton ezt a nagyon tiszta sereget, Szent Ferenc új rendjét el akarta küldeni a pápa az eretnekek ellen, vagy egy ilyen eukarisztikus felügyeletet gyakoroljanak az egyházközségekben, mert szörnyű helyeken őrzték az oltári szentséget, nagy bajok voltak, vagy menjenek a keresztes lovagok után, Szent Ferenc az elkísérte őket, Szent Atya, mi nem erre kaptunk hivatást. A mi rendünknek nincs semmi hivatása, hanem az, hogy megtérjünk. Akit szerzetesnek hív meg az Isten, az nem arra hív, hogy valamire, persze, iskoláink is voltak, mindig plebániáink vannak, búcsújáróhelyünk vannak. Egyébként több iskolánk volt a történelemben, mint a piarista atyáknak, akik tanítórend. De nem ez a lényeg. Térjetek meg, elérkezett az Isten országa. És az nem csak egy egyszeri esemény, hanem Szent Ferenc úgy tudta, hogy az egész életünk az a megtérés. Tulajdonképpen a hármas fogadalom, úgy később nevezik ezt meg, mindig élik. De a bencés regulában, az ősi regulában az, hogy hát arra kaptak a testvérek meghívást, hogy megtérjenek. Tehát a szerzetesség az nem egy magasabb rendű állapot, hanem én csak itt tudok keresztény lenni. Te meg ott, ahol vagy. Mert az élet szentség az nem egy életállapot, hanem a szeretetnek a teljessége. Én arra kaptam meghívást, hogy itt tanuljak meg szeretni, úgy, mint Jézus. Te meg ott, ahol vagy, akár egy szétment családba, akár betegen. Tehát Ferencnek az életét fogjuk megnézni, hogy hogyan tér meg az Úrhoz. Kedves testvérek, persze, a halál az az, milyen szép az az urangya az üdvözlégybe. És az utolsó mondat az üdvözlégybe, az a Ferences kódexbe található, a párizsi kódexbe. Csak addig mondták, imádkozzál érettünk bűnösökért. És a ferencesek úgy látszik, ők tették hozzá, mi? Nunc et in hora mortis nostri. Most és halálunk óráján. De a halálunk órája azért miért olyan különös? Mert az utolsó most. Mikor valaki oda megy az Úr Jézus, hogy sokan üdvözülnek-e meg, hogy mi lesz majd, ezt lezárja a kérdést. Törekedjetek most belépni az Istennel való kapcsolatba. Most. Hányszor van ez a liturgiában? Hódie, ma. Ha ma halljátok az Úr szavát, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ez a csodálatos pillanat, a most, amelyet nem is tudunk megragadni, mindig majd, vagy valamikor, nem most, az Úrhoz fordulni. Kedves testvérek, és igazában a halálról való igazi gondolkodás, az mindig az életről való gondolkodás. Ezt épp talán a tegnapi predikációmban említettem. Ugyanakkor a halálról való gondolkodás egy bizonyos módja nagyon rossz. Miért? Mert az a földi életünk vége. És aki nem hisz, és Istene nincs, annak vége. Annak sincs vége. Nem azt kell nézni, hogy ha meghalok, hanem azt, hogy honnét lettem.
Tessék elhagyni ezt a foglalkozást, hogy hol állunk, meg hogy halunk, meg minden. Persze, hogy érdekel. Félünk is néha. Testvérek, nem ez a kérdés. Hát nem az a kérdés, hogy a fák mind kiszáradnak, hanem hogy egy magból lett. De honnét az ember élete? Ne előre néz, hanem hátra. De egészen hátra. És az ember értelem erre képes. Ezek bevezető gondolatok lesznek azokhoz, amiket majd végig kell gondolkodnunk. Az abszolút kezdetről való gondolkodástól elszakadni, elszakítva lenni, annyi, mint elindulni a teljes és totális értelmetlenség szakadéka felé. Nem az a baj, hogy az emberek nem hisznek, hogy a halál után van-e élet, hanem föl sem merül, hogy honnét vagyok én. Ez kétségbejtő. Annyira kétségbejtő, hogy lehet valaki Nobel-díjas is, ateista. Mert ha elkezdünk beszélni, hogy honnét a világ, rögtön miről beszélnek, ez az egy, ami nagyon fölbusszant. Úgyhogy mosolyognunk kell, mert kirobbannék. Értelmes ember is azt mondja, hát az ősrobbanás. Hát bocsánat, ami robbant, az már létezik. Ha kávéfőző fölrobbant, akkor volt kávéfőző. De honnét van a létezés? Azt nem lehet a fizika, kémia, stb. Módszerével vizsgálni. Azt az emberi elme egy másik fajta gondolkodása köteles, hogy vizsgálja. Egyszerűen az egész világ létezése nincs megmagyarázva, alaptalan, nem szabadna léteznie, értelmetlen. Mi az az értelmes dolog? A semmi. Hogy nincs magyarázat. És ehhez nem kell egyetemet végezni. Ezt megsejti az egyszerű ember is. Ne azt nézz, hogy mi lesz veled, hanem mitől vagy. Honnét jöttünk mi elő? Kedves testvérek, nem tudjuk kikerülni azt a gondolatot, hogy Isten teremtette a világot. A világ magát nem teremtette. Semmi dologban nincs benne az, hogy kell léteznie. Lehet is, meg nem is. Ha van, akkor mástól van. Azt pedig nem lehet mondani, hogy minden mástól van, mert ez logikai hiba. Regresszió ad infinitum. Kitolom a problémát végsőre. Kérek tőled egy ezrest, hogy nincsen, de a szomszédodtól az is, az is, az is, és a legvégén valaki ad egy ezrest, és ideír hozzám. Hát akkor ha valakinek volt 1000 forintja, tehát a létezésnek a csodája, ez a naphimnusz. Ez az, amit nem is tud megmagyarázni az ateista, hogy miért csodálkozik, hogy ez a világ van. Hogy szép. És erre nincs tantárgy. Ez egy olyan elbutítása az emberiségnek, hogy erre nincs tantárgy. Hogy erről vitatkozzanak. Az abszolút kezdethez kell elmenni. Persze, ha Isten teremtett engem, akkor a vele való kapcsolat a lényegem. A szülőket csak felhasználta. De a fogantatás pillanatában ismétlem, tessék megtanulni. Az énemet akkor teremtette. Mert az nem az apámból és az anyámból jött oda. Ezért szentséges a férfi és a nő kapcsolata. Annyira, hogy még a bűnös kapcsolatból is születhet élet. Mert Isten nem vonja vissza, hogy teremt. Ez nem történik meg az állattal. Ha én szabad vagyok, testvérem, akkor a sejtek nem szabadok, akkor honnét a szabadságom? Testvérek, a hitnek az alapjai nem hit. Nem hit, hanem az értelemnek a legvégsőbb működése. Milyen jó
de milyen sajnálatos, hogy az 1800-as években az első vatikáni zsinatnak ki kellett mondani dogma, hogy az emberi értelem képes felismerni a látható világból a Teremtő Istent. Szentpárra hivatkozva. A fizika kezdett kibontakozni. A természettudományok megittasult az ember, hogy mindent megoldunk. És ennek a középkori gyanús, boszorkányos, mit tudom, miket hazudtak össze a katolikus egyházon. Ennek kell megmondani, hogy az értelem képes erre. És ez a legnagyobb, amit tud tenni az értelem, a sokkal kisebb a fizika meg a kémia. Hanem, hogy a létezés föltételez egy teremtőt. És ez nem kell hit. Ez még nem hit. A hit az kapcsolat a teremtővel. Ezért mondja Szent John Henry Newman, az én lelki atyám, aki egyháztanítóvá nyilvánította Leó pápa, azért ez óriási dolog. 15 éves kamasz, amikor azt mondja, egy elhagyatott kollégium, az apja nem tudja hazavinni nyárra, akkor rádöbbentem, hogy két szembeszökő, alapvető létező van. Én és az én teremtőm. Nagyon kamaszos a kérdés. Mert a kamaszkorban ébred arra, hogy én vagyok, mert nem parancsoltak, az az én ízlésem, ez én így akarom, én. Newman ebbe is, micsoda zseni. Nem az érdekli, hogy most őt miért nem vitte az az apja, mert banki csődje van, és nem tudják hazavinni, maradja a kollégium, stb. És én, hanem rájön egy 15 éves fiú, erre való a 15 évesség, meg a kamaszkor. Hogy honnét az énem? Ha én valaki vagyok, az nem egy másik valakiból jött elő, és azt mondja, hogy Isten jelenléte engem azóta nem hagyott el. Anglikán volt, látta azt, hogy az anglikán egyház elszakadt Rómától, de én maradok, mondja, mert itt kereszteltek meg, és minden benne, ezen belül dolgozott, az Istennel valójában kapcsolatban, mert azért ez a logikai kapcsolat, hogy kell lenni a Teremtő Istennek, mert nincs megmagyarázva a világ létezése. Newman egy modern ember. Ez a modernség. Azt mondja, bocsánat. Hát erre rájön az ember, és azt mondja, jó, ott az Isten, én meg itt vagyok. Szenvedek, meghalok, stb. Nem. Mire jön rá ez a kamasz fiú? Hogy Isten és én lényegi kapcsolatban vagyok. Egyedül ő akart téged, senki. Az abszolút sötétség, a nem létezésben voltunk, illetve nem voltunk. Senki. Ezért mondja, apám és anyám elhagyna te akkor se, hogy szengem. Most villan fel, hogy Jézus mit mond, hogy aki jobban szereti apját, anyját, stb. Nem méltó hozzám. Nem azt mondja, hogy ne szeress. Hanem nem úgy, ahogyan az Isten engem szeret, hanem úgy kell szeretni a másikat, ahogy Isten engem szeret. Itt minden összefügg. Kedves testvérek, a Krisztusban hívők bátran nézhetnek az abszolút végirányába, halál irányába, mert Jézusban megszűnt a világ vége. Tehát érdekes, hogy a világnak nincs vége a Szentírásban. Konszumáció székul, így fordítja a görögöt latinra és magyarra a világ beteljesedése. Tehát Isten, amit teremtett, az nem tesz semmivé. De amikor názareti Jézust, a második isteni szemét, aki emberé lett, megölték, eltemették, és föltámadt. De nem úgy, mint Lázár. Most is itt van, csak nem engedi látni magát. Hol a tópartján látták, hol az olajfák hegyén utoljára, hol a sírkertben Mária Magdolna, hol az Emmauszi úton, tehát, de teste volt,
Azt mondja Tamásnak, tapogass meg. Tehát nem a lelkünknek lesz a sorsa, hanem várom a holtak föltámadását, mert megtörtént. Jézusban a világ vége végbe ment, az anyag egy új állapotban van. Szent János jelenések könyve, azt mindig mondtam, hogy nem előre néz, hogy jaj, mi lesz ott a világ végén, stb. Fantáziálatunk, hanem visszanéz a keresztre, hogy a názáreti ott halt meg, és a testében az a sok millió sejt, meg atom egy új állapotba került. Tehát nincs a világnak vége, hanem beteljesedése. Ezért azt mondja, többet jelent az, mikor a kereszten az utolsó szava beteljesedett. Mi? Minden. Az ószövetségi jövendelések, a legszebb emberi vágya, az egész történelem és az egész kozmosz, a csillagvilág, hiszen az ő csillagvilágot viszi a testében, ugyanabból vagyunk felépítve, mint a legtávolabbi csillag. Persze, ott van a gyönyörű húsvéti szertartás, mikor pap beteszi a Jézus sebeit jelképező 5 arany tömjénszemet, és belekarcolja, legalábbis a régi rítusban mondta is, hogy Krisztus a kezdet és a vég. Övé az idő, 2026, és övé az örökké valóság, övé a hatalom és dicsőség mindörökön örökké. Amen. Gyönyörű. Övé a kezdet és a vég, vagyis nem vég, hanem a beteljesedés. Mert kezdet sincs az ember számára. Van is, meg nincs is. Ez már a keresztény hit. Mert Krisztusban teremtett minket az Atya. Mi az Istennek nem lehetünk partnerei. Egyedül a keresztény hit mutatja, hogy Istenben 3 személy van. Ha egy személy lenne, az lenne a pokol. Allah nem tud szeretni. Egyedül van. Ha pedig szükséges neki, hogy teremtsen embereket, hogy szeretgessék őt, akkor meg nem Isten, mert szüksége volt ránk. Isten tehát nem lépett ki az ő belső életéből, hogy kapcsolatban legyen valamikkel vagy valakikkel, mert akkor nem lenne Isten, akkor hiányzott neki, hanem fölvett minket a majd a Mária méhében megtestesült szent fiának az alakjába. Hát azt mondja a Szent Pál, Krisztusban választott ki minket a világ teremtés előtt. Tehát minket egy ponton megteremtett, de ha nem lett volna ős bűn, de a keresztség azt visszaadja, a keresztség a második fogantatás. Tehát minket a semmiből teremtett, de azonnal fölvette Ádámot és Évát Jézus Krisztus Isten fiúságába, hogy úgy szerethessen minket, mint ahogy a Istenségen belül az Atya szereti a fiút, a lelket árasztva. Itt vannak ezek a gyönyörű kis gyerekek. És az édesanyja mire fogja megtanítani, mikor már mozog a kis keze, az fogja is az Atya, Fiú és a Szentlélek nevén. Nem tudod, hogy mit adtál át. Egy Isten, aki nem szent háromság, az nagy probléma. Ádám nem tudta itt a fejébe, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, de élte. Úgy, mint az a kis csöpség, azt se tudja, hogy ki ez az asszony, ki ez apja, anyja, de éli. Isten szeretetébe élt, ez a paradicsomi állapot. És ebből szakadt ki gonosz léleknek a hatására, de Jézus visszaadta, ő lehet csak a megváltónk, mert ő benne teremtettünk. Egy vallás alapító nem válthat meg minket. Minden vallás értékes, mert az ember kereste az Istent, de mi nálunk arról van szó, hogy Isten keresett minket, mert elszakadtunk tőle. Kedves testvérek,
A nem hívőnek is van egy nyugodt útja a halál felé, amit az előbb fölvázoltam. Ne azt nézze, hogy hány éves vagyok, meg mennyi van vissza, meg engem már nem is szeret senki, meg nem törődnek velem, meg sír, meg jajgat, nem igaz. Nézzen vissza, honnan jöttem én elő. Hát egy Istennek fontos voltam, ő elhagy. Akkor nem Isten. A szeretetét nem tudja megszüntetni, hanem átmegyünk fia szenvedésé, halálán és föltámadásán. Az Istent hívő, meghívott élő nekünk könnyebb Krisztusban. Azonban nem szabad elszakadnunk ettől a nem keresztény megközelítéstől. Az, hogy honnét van a világ. Miért? Ezzel kezdődik a Biblia. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a hiszek egy. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, minden látható és láthatatlannak teremtőjében. És ezen belül van minden. Az egész hiszek egy szétesik. És azért érdekes Szent Ferenc, nagy formátumú szent, mert ő benne minden, ami láthatatlanul vagy kicsibe megy végbe bennünk, az nála úgy megjelenik. Erről lesz majd szó, hogy a megtérése kimutatja, hogy három fajta mozzanat van a megtérésbe. Az első egy egzisztenciális, rémisztő vagy gyönyörűséges találkozás azzal az embernek, hogy semminek sincs értelme, vagy van értelme. Tehát ezzel kezdi Cselán az életrajzot, hogy Ferenc kegyetlen betegségbe esett. És ez az ifjú, akiért oda volt egész Assisi, mindenki szerelmes lehetett bele, kedves volt, stb., énekel, trubadú, stb., ez egyszerűen halálos beteg lett. És azt írja róla Cselánói Tamás, az is egy szent életű ferences volt. Most ez ulció vagy unkció? Szeretnek játszani a szavakkal. Kenet? Kegyelem volt ez, hogy így lerobbant? Vagy büntetés? Egyszerre mind a kettő. Hányan vannak azok, ha nem ért volna az a csapás, én soha nem lennék itt a templomban. Hát miért kényszerítjük Istent, hogy odavágjon, hogy megmeneküljünk? Hát van egy intelligensebb út. Hogyha rájött, hogy van egy teremtőm, akkor úgy él. Keresi őt. Ferencnek a megtérésében ez ott van. Az a megdöbbentő, hogy a keresztények megtérésében is. Ja, én is minisztráltam ám, atya, na és attól még elkárhozhatsz, hogy mit, most meg ki vagy, meg mit csinálsz. Hogyan élsz? Mint az el van felejtve. És érdekes, haldoklik, és 50 éve nem gyönt, és hívott papot. És könnyek között meggyön, és atya, most olyan boldog vagyok. Olyan boldog, nem olyan, mint egész életemben. Most akkor ez büntetés, ulció, vagy unkció, a Szentlélek ajándéka? Nagy kérdés. Na most persze egy érdekes dolog jutott eszembe, ha egy keresztényt ez éri, hogyha megkönnyörül a Jóisten rajta is, megengedi, hogy ez meg az történjen, nem a rosszat akarja. De mindent megtesz, hogy megmeneküljünk, hogy üdvözüljünk, vagyis hogy vele kapcsolatban maradjunk. Mert rajta kívül nincs élet. Az ember számára pedig rajta kívül nincs értelmes élet, ez a kárhozat. Szerintem azért középkor sokat fantáziát, hogy égetik a pokolba a lelkeket, nem testvérek. Ne menjünk ilyen sokára, tudod mi lesz? Örökké fogsz élni úgy, mint a Földön hasonlóan, és nem lesz vége. Ez rettenetes csapás.
Isten nélkül akartál élni most, úgy élsz örökké. Őrület. Elviselhetetlen az örökké valósági Isten nélkül, a Szent Háromság nélkül, aki szeretett. Kedves testvérek, tehát, ha egy keresztényt ér egy ilyen megdöbbentő élmény, egzisztenciális megdöbbenés, hogy mi az egésznek az értelme, akkor neki most nem kell előrű tanulni a hittant, hanem erre, ebben kell olvasni újra, hogy ki az a názareti Jézus, az a kis Jézuska, akit ott a Betlehembe ábrázoltunk meg, nem tudom én, halászlevet ettünk 24-én, 25-én meg nagyot, aztán hát meghalt, föltámadt, akkor meg sonkaevés van, meg minden, meg keresztény kultúra. Neked nem kell újra tanulni az hiszek egyet, hanem újra kell átgondolni. És nem gondolják sok keresztény. És ezért van az egyházban rettenetes romlások. És lehet, hogy egy nem hívő pedig keresi. Szenvedve keresi, és ott fogjuk látni őket az örökké valóságban. Mert nem keresnél, mondja Jézus, ha én nem keresnélek téged. Ha meg nem találtalak volna téged. Természetesen egy kőkemény valóságba ütközünk azzal, hogy az emberiség nagy része nem tud Istenről, vagy úgy él, mintha nem lenne, és lehet nyugodtan élni. Sőt, az az élet. Nincs bűn, mindent megteltek. Azért ez bántó, hogy hát ennyire nem gondolkodik. Azt hiszi, hogy ez egy vallási kérdés. Ez az életem kérdése. Tehát akkor itt van valami, elszakadt az emberiség az Istentől. Itt már a kinyilatkoztatás segít, hogy ez nem Isten szakadt el tőlünk, hanem a bukott angyal kísértésére az ember szakadt el Istentől, de Isten keresi. És végül elküldte Szent Fiát, hogy összegyűjtse Izraelt, majd az egész emberiséget, és visszaadja a keresztségben az Istennel való életkapcsolatot. Ez egy új fogantatás bennünk. És ha te benned is van, akkor bennünk, a személyünkben van egy összekötő DNS, vagy mit mondjak. Tehát ez egy nagyobb rokonság, mint az, hogy a te fiad meg a lányod. Mert az isteni élet köti össze a két szívet, a két szemét. Természetesen ez az Istentől való elszakadás azért nagyon nagy probléma. Igazából a nem hívőnek azért probléma, mert hogyha Isten jó, akkor miért engedi ezt meg? Bocsánat. Itt azt kellene mondani, nem tudom, de az Isten jó. Nem lehet az oka. Valami más oka van. Erre mondja Newman, hogy nyugodtan keresítitek, hogy mi a szenvedés értelme, miért kell szenvedni, csak nem az Isten az oka. Ilyen nincs, mert hogyha tudna rosszat tenni, nem lenne Isten. A rossz az hiány. Ő a summum bonum, a legnagyobb jó, ebből indul ki Aquinai Szent Tamás. Tehát még a nem hívő is kikerülhetni ezt a rettentes problémát, amiben mindig fölteszik a kérdésnek, hogy na, te mindig templomba jártál, aztán nem tudom, rákba halt meg a lányod, meg ez, meg az. Hát, nem Isten halasztotta meg. Isten magához hívta. Fáj. Jézus vállalta ezt a halált. Ez a legvégső válasza Istennek. Tehát átmegy velünk, de ez csak átmenet a föltámadásig.
És hozzá kapcsolódva élünk az utolsó napig. De hát ott már nem idő, nem így van idő. Na most az ószövetségi kinyilatkoztatást ezt adja testvére. És ezért igenis tisztelem, nagyon tisztelem a szűzanyag.

A feleség azt mondja, átkozd meg az Istent és hallj meg, dögölj meg. Ott a szemétdombon. És jönnek az okos teológusok, hogy te vétkeztél, és itt a csapás. És azt mondja, nem, ez nagyobb titok. Az Isten nem ezt tette. És Kínjában már egy nagyon fontosat mond. Tudom, hogy az én megváltóm él, az Isten, és én föltámaszt az utolsó napon, és testemben látom meg őt. Protestáns testvéreink nagyon szeretik ezt az idézetet. Ezért is szeretem őket. Igen, de a héberben az van, megváltom goél. És ez a szó azt jelenti, hogyha rajtam valaki, tehát elkövetett bűnt, összevert, tönkretett, akkor a legközelebbi rokonomnak kell bosszút állni. Tehát, ha Istentől van ez a csapás, akkor én föllebbezek ettől az Istentől az igazihoz. A fölött van a végtelen jóság. Csodálatos. És nem bosszút állam, saját fiát sem kíméltem, mindjárt odaadta életét. Micsoda mélységek, testvérek. És ezt hozta el az Ószövetség. 2000 év teológiai elmékedése, 2000 éves lelki gyakorlat. Ne csodálkozunk, hogy mennyire félreértik, mennyire földiesek, hát mi is azok vagyunk, míg végre eljöhetett Krisztus, és csak az, és ezért van az, hogy az Úr Jézus a tegnapi evangéliumban példabeszédekbe szól, de minden példabeszél az Isten országáról szólva is, az Istennel való kapcsolatról, amit ő hozott el. Csak nem mondja ki, mert úgyse értenék. Hát hogy értenék meg azt, hogy én az Isten belsejéből jöttem ide. Az én énem és az Atya és a Szentlélek hárman vagyunk egyetlen isteni természetben. Nem mondhatja el. De az apostoloknak kezdi kifejteni, hogy ez a mennyek országáról szólt, ez az Istennel való kapcsolatról szólt. Miért az apostoloknak? Ki rekeszti a többit? Nem, ők rekesztették még egyelőre ki magukat, mert nem kötelezték el magat úgy, mint a 12 apostol, aki mindent elhagyva. És Simon Péter, mikor az Úr Jézus beszél arról, hogy az én testem étel és az én vérem ital, a föltámadott élet, föltámadottat vesszük hozzá, sokan megbotránkoztak, és azt mondják, na hát ebből elég, ez egy őrült. Simon Péter mit mond? Nem azt mondja, hogy én értem ám. Nem értem, de kihez menjünk, Uram? Ezért maradj a katolikus egyházban. Kihez menjünk? Ki jött az Isten bensejéből hozzánk? Mert ha Isten engem személyként teremtett, akkor az én legbensőbb világom, az ő legbensőbb világával van kapcsolatban, mert ő személy. És erről beszél, hogy ezt ő visszaadja. Kihez menjünk? Neked örök életet adó igazságaid, szavaid vannak. Kedves testvérek, ez egy bevezető volt. Mert Szent Ferenc életében, ott megtérésében ő nagyon katolikus. Megy, gyónik, áldozik mindent, biztos, hogy követel bűnöket, amiket szokás, stb. De egyszer azért beleütközik valamibe. Azt mondja, ez az egész gyönyörű élet, meg ez a sikeres fiatalság, de és most újra kell tanulni, járnia. Kimegy az apja földjeire, mert több földet vett, gazdag posztókereskedő volt, és abba fordította bele vagyonát, és maga lepődik meg, hogy milyen változás ment benne végbe. Hogy semmi, semminek nincs értelme. Hogy kiment a vér a dolgokból, üres minden. Ez nagy kegyelem, de ezt is el tudjuk rontani. Találkozik ezzel, és beleveti magát a paráznaságba, vagy az ivásba, vagy mit tudom én. Vagy lerázza magáról, mint a kutya a vizet, hogy ja, hát volt egy élményem. Az a hiteles, aki azt mondja, hogy ennek most utána nézek. Ez a második. És Szent Ferencnek a keresése. Nem az, hogy keresi a keresztény hitet, azt ő birtokolja már, hanem egy új módon, hogy ki ez a Jézus.

0: Jézus? Mi ez az egyház? Mi az a szentség? Kik azok a papok? Megdöbbentő. De ebből az élményből keresi a Teremtővel való megrendítő találkozás után jön egy nagy keresés, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyitnak, mondja Jézus. És a San Damiano-i feszületnél megszólal Francesco. Oda hívja magához. Nem látod, hogy az egyházam ruskadozik? Hát ma is. Egy nagy történésszel kérdezték meg a fiatalok a második vatikáni szünetet, mióta van ennyi baj az egyházban? Pünkösd másnapja óta, mert bűnösök vagyunk. De nincs más. Azért, mert te gyűlölsz sok embert, vagy téged gyűlölnek, azért nem mondod, hogy kilépek az emberiségbe. Hova lépsz ki? Ez az emberiség utolsó összegyűjtési lehetősége, és nincs több. És minden korszak próbál összegyűjteni. Hitler egy faj, a faj tart össze. Sztálin az osztály, a munkás osztály, és aki nem tartozik bele, az kivégezni. Most a globalizáció, összekeverjük őket, és kitör a béke. Ezek nem rossz gondolatok a csírájában, de rögtön meg van fertőzve. Egy világ egységet akarnak Isten nélkül. És ebből neked ki kell lépni, és mégis bennmaradni. Úgy, mint keresztény. Kedves testvéreim, és itt ez a keresztény, a keresés végén, azt mondja az Úr Jézus, amikor az a szántóvető egy kincset talál, az eke megakad, az örömébe visszatemeti, eladja minden vagyonát, hogy megvegye azt. De Jézus nem egy kincsről talál, aranyokról, ezüstről, hanem magáról. Tehát akkor nem is a kincs találta meg a szántóvetőt, hanem nem a szántóvető találta meg a kincset, hanem a kincs találta meg a szántóvetőt. Nem te találtad meg Krisztust, hanem ő talált meg téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyenlő Isten, aki a szűzméjébe emberé lett, és hogy értünk, meghalt és föltámadt, hogy visszaadja nekünk az Isten életet, dicsőség néki mindörökké. Amen.
1: Barsi Balázs atya sióhagerdi lelki gyakorlatának első részét hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Pizza Balla bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Pizza Balla bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka, július 19-én felszentelte a Klarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára Kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Pizza Balla bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelte templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsorviadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELSMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti megszereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
5: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában, vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
4: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
6: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
7: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Júliusi témánk: Sarlós Boldogasszony. Fogadják szeretettel a műsort!

0: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az elkövetkezendő pár percben Kovács Zoltán atyával, teológiai tanárral, mariológussal fogunk beszélgetni a Sarlós Boldogasszony ünnepéről. A mikrofonnál Szabó Ildikót, a Mária Rádió egyik önkéntesét hallják. Üdvözöllek, Zoltán atya!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Júliusban a Sarlós Boldogasszony ünnepét ünnepeljük, július 2-án. Ez egy nagyon szép, örömteli találkozás, amikor is a várandós Mária útra kell, hogy meglátogassa a szintén várandós idős rokonát, Erzsébetet. Ez egy hosszú, fáradtságos út, amit Mária vállal, hiszen Erzsébet több napi járó földre lakik tőle, mégis ő boldogan megy segíteni neki. Miért olyan különleges ez a találkozás, hogy az egyház egy külön ünnepnapot szentel neki?
1: Hogy 16. Benedek pápa fogalmaz, tulajdonképpen a történelem első eukarisztikus körmenetéről van szó. Amikor egy ember hordozza a testet öltött igét. Ugye mi is ezt tesszük egy úrnapján, föltámadási körmeneten, az oltári szentségben, tehát a kenyér színében testet öltött Krisztust, igét hordozzuk, itt pedig a emberi valójában testet öltött igét hordozza Mária is viszi. Azért is különleges, mert látszik ebből az ünnepből, hogy a kegyelem mennyire szépen kiárad. Jézus még nem született meg, emberi mi voltámon ugye erre a világra, János sem született meg, mind a ketten magzat korban vannak, mégis hatnak egymásra az édesanyáiknak a közvetítésével. És ha jól megnézzük, az első Mária tiszteleti megnyilvánulás is itt van, hiszen egy egyszerű ember a szűzanyát köszönti, áldott vagy te az asszonyok között, de nem áll meg itt, hanem Krisztusra tekintettel, mert Krisztus központú minden helyes Mária tisztelet, tovább megy Erzsébet, és azt mondja, hogy és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát Jézusra mutat. Hitvallás is születik itt. Azt mondja, hogy hogyan lehet, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám. Ha azt mondja, hogy Uramnak anyja az Úr, az Ószövetségben nem mondták ki Isten nevét, Adonáj Úr, azt mondja, Isten. Ha azt mondja, Uramnak anyja, akkor Isten anyja, Isten szülő. És megláthatjuk itt azt, hogy a Szentlélek az, aki az egészet vezeti, animálja, beteljesíti. Sokszor mi is útra kelünk az életben, de jó föltenni a kérdés, mivel kelek útra, kivel a szívemben? Szűzanya minket is sokszor csöndben fölkeres, diszkréten elénk siet, megelőz bennünket. És jó ilyenkor tudatosítani magunkban, hogy mi is Krisztus hordozók, lélek hordozók vagyunk.
0: Szívmelengető ennek a találkozásnak az öröme, ahogyan ez a két várandós asszony örül magának, és valóban Erzsébet, amikor Máriát meglátja, hangosan felkiált, hogy hát hogy lehet, hogy az Uramnak anyja látogat el hozzám. És Erzsébet az első, ahogy Zoltán atya, te is említetted, aki az én Uram anyjának szólítja Máriát, aki még csak 3 hónapos várandós. Honnan tudja ezt Erzsébet, hogy Mária az eljövendő üdvözítőt hordja a szíve alatt?
1: Hát a Szentlélek sok mindenben segít, azért nem véletlen az Ószövetség és az Újszövetség határmesdjén vagyunk, ugye egy papi családot választ ki a Jóisten, Zakariásnak a papi házát. Tehát azért ők ismerték a jövendőléseket, a némaság a Zakariásnak, hogy nem akárki fog születni tőle, azért ezek az inspirációk, ezek nagyon működnek az ő életükben. Azon kívül ugye rokona lesz Jézus Jánosnak. Az Új és Új Szövetség találkozásánál is vagyunk. Nem véletlenül, hogy az idősebbik asszony az Ószövetséget jeleníti meg jobban, Erzsébet, a fiatal asszony Mária pedig az Új Szövetséget. A kettő így találkozik össze. Itt valóban a Szentléleknek a működéséről van szó, mert sokszor később is tapasztaljuk az evangéliumban, hogy akár Péter tesz egy hitvallását, nem tanult ő teológiát halászlegényként. Úgy meg tud szállni, úgymond a Szentlélek egy embert létezőleg pozitívabb értelemben inspirálni tud, hogy hitvallása tud valaki fakadni. Hányszor van velünk is az, hogy megtapasztaljuk, hogy mintha nem én mondtam volna, én magam mondtam, de én együttműködök a Jóistennel. És sokszor a lelkipásztori életben, gyóntatásban is lehet tapasztalni, hogy az embernek papként emberi válasza készen lehet, hogy nincs egy nehéz helyzetre. De néha elég annyi, hogy jöjj Szentlélek Úristen, és meglepően ott tud lenni, meglepően segíteni tud, inspirálni tud. Itt valami hasonló dolgot feltételezek.
0: Erzsébet férjével Zakariással már előre haladott korban voltak, és hosszú éveken át nem adatott meg nekik a gyermekáldás. Erzsébet meddőnek számított, ami abban a korban szégyen volt, egy megbélyegzett állapot. És mégis csodás módon Erzsébet idős kora ellenére és a korábbi meddősége ellenére gyermeket vár. azt mondja Máriának, hogy kiszáradt fa voltam, és csodát tett velem az Úr. Isten a terméketlenségből is tud életet fakasztani, és ezekben a reménytelen, vagy a reménytelennek tűnő helyzetekben mutatja meg igazán az erejét.
1: Én nem vagyok biblikus szakember, de feltételezem azért, hogy ez a nagyon idős kor, ez nem egy 50 pluszot jelentett akkor. Tehát Mária 14 körül van, 13-14 körül van akkor. Tehát Erzsébet lazán lett 30-40 pluszos. Mi elképzeljük, hogy ő fúj, mennyire ősöreg lehetett, vagy mennyire terméketlen. A Szentírás egyébként többször is él ezzel a képpel. Többször találkozunk olyan proféta anyukákkal, vagy ugye olyanokkal, akiknél nem nézik ki belőle, hogy gyermeke lehet a későbbiekben. Az apokrif írás is elmondja Mária édesanyjáról is, hogy Szent Annának sem jött össze az a gyermek annyira könnyen, Szent Joakimmel is bújdosott szégyenében. Bár egy kicsit maszek módon megjegyezném némi rossz májusággal, hogy nagyon könnyű volt akkoriban ráfogni a nőre, hogy ő a meddő, senki se vizsgált, hogy esetleg nem a férfinél van a probléma, bocsánat, de ezt csak zárójelben megjegyzem. Minden esetre hát az Isten igéjét tekintjük most, és az nyilván nem tévesztés, nem téved. Viszont Erzsébetnél ugye azt látjuk, hogy valóban hát idősebb, segítségre szorul, sokkal jobban jön neki egy fiatalasszonynak, még hogyha maga az a fiatalasszony várandós is, a segítsége. Tehát a Jóisten sokszor megmutatja, igen, akár a kiszáradt csontmezőből is az ezekieli látomásból, hogy ő képes életet fakasztani, még egy meddőnek hitt házastársi kapcsolatból is.
0: Akkor nyugtass meg minket, hogy ez nem csak egy szép 2000 éves történet, hanem van a ma embere számára is üzenete, hogy Isten akkor ma is be tud avatkozni ilyen csodás módon az életünkbe?
1: Hogy ne, hát ugye maga egy Gábor angyal mondja korábban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, illetve pont ezt mutatja ez a történet, hogy a kegyelemnek a működése fölött áll a természetnek. A természet fölötti nyilván föltételezi a természetet, de meg is szenteli azt. Mi nem a csodás eseményeket várjuk elsősorban, hanem a kegyelemnek a rendes működését. És annak kell, hogy terepet engedjünk az életünkben. Legyen az épp az ige hirdetés, legyen az a szentségi élet. A csodaváró lelkületet Krisztus maga sem szereti. Azon megmondja, hogy nem kap más ez a nemzedék, csak Jónás proféta jelét. Tehát mi nem a csodát várjuk, viszont mégis jó rá csodálkoznunk az Isten működésére, megcsodálnunk az ő kegyelmének a nyomait az életünk minden eseményében.
0: Ez jó hír akkor számunkra is. Honnan ered ennek az ünnepnek az elnevezése? Miért lett Sarlós boldogasszonya neve?
1: Hát ez magyar nyelvterületen használatos, mert igazából Mária látogatása Erzsébetnél. A Világegyház nem is július 2-án ünnepli, hanem május 31-én. Egyrészt ugye a májusi hónap, mint Mária hónap lezárása, hogy legyen egy liturgikus mozzanata, ne csak népi ámborság, mint a litániai imádkozása. Másrészt a Világegyház azért is döntött így a liturgikus reformmal, hogy mégiscsak legyen május végén, mert ha június 24-én ünnepeljük Keresztelő János születését, akkor miután megszületett, ne parancsoljuk már vissza az anyja méhébe, még utána, hogy még magzat állapotban nézzük, hanem inkább elé kerüljön. Magyar-német nyelvterületen azonban megmaradt itt a helyi szokások szerint, ugye Sarlós boldogasszony, hát Péter Pál ünnepéhez közel van, megindul az aratás, és hát bizony az asszony ott volt, ugye az arató férfi mellett segítette, háttérben, de mégsem háttérben segített neki, együttműködött vele. Itt is együttműködést tapasztalunk a kegyelemmel, tehát élő személyekről van szó, Mária, Erzsébet együttműködnek, és a kegyelem közvetíthető, ezt is mutatja számunkra.
0: Most már más szemmel fogunk tekinteni erre az ünnepre, illetve sokkal többet tudtunk meg róla. Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, Zoltán atya.
1: Nagy szeretettel.

Farkas István piarista, lópuszatya vagyok. Júliusban ünnepeljük Mária és Erzsébet találkozását. Először néhány szót szólok a találkozásról. Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi a legesleges, legfontosabb emberi történés, azt mondanám, hogy a találkozás. Kezdem szubjektív elemekkel. Valamikor réges-régen találkozott édesapám és édesanyám. Örök szerelemre gyulladtak szentségi házasság, három fiú és örökös együttes boldogság a mennyországban. Egy találkozás. Édesapám kint volt a Dunkanyarnál. Mi hozta haza? Szerette volna, hogy újra látja az itthon maradt kedvesét, akkor még nem kötöttek házasságot, és a mínusz 40 fokban még egyet lépett, és hazaért. Nem tudta elképzelni, hogy ott marad, ott pusztul el. Találkozni akart újra a kedvesével. És minden találkozás egy csoda. Erről majd később beszélek hosszabban, de most nézzük a konkrét találkozást, tehát Mária találkozása Erzsébettel. Két Istentől kiválasztott, végtelenül boldog anya találkozik. Méghozzá abban a kapcsolatban, hogy Erzsébetnek a fia, keresztelő Szent János, ő lesz az előfutára, a legutolsó próféta a történelemben, annak a gyermeknek, akit méhében hordoz már a Mária, Jézusnak. És olyan megdöbbentő, végig lehet olvasni a teljes Ószövetséget a próféták meghívásáról, akár Izaiás, Jeremiás, többit is sorolhatnám. És a fölkenése a keresztelőnek, a meghívása, a találkozás azzal, akit majd szolgálni fog, még a vére árán is, az úgy történik, hogy két anya átöleli egymást, és ismerjük a szentírási történetet, Erzsébet méhében fölújjong a 6 hónappal idősebb magzat. Valahol itt kettős csoda van, boldog két édesanya, talán mind a kettő végtelenül fontos és boldog is, mert Erzsébetet magtalannak tartották, egy külön kegyelem. Máriának szüzességi fogadalma volt, és Isten ezt is tiszteletben tartva választotta ki fia édesanyjának. Tehát két olyan kegyelmi áradat, amely többé soha nem lesz a történelemben. Találkozik a két anya, és mint édesanyák szolgálják azt a küldetést, amely majd a fiúkban fog beteljesedni, hogy ide szállítja Jézust, Mária, hogy a prófétát itt most fölkenje, anya méhen belül. Amikor elmélkedem erről a szakaszról, mindig eszembe jut, hogy valamilyen rejtett hasonlat van itt az imádságról. Tehát úgy találkozik a két csodálatos magzat, hogy közel kerülnek egymáshoz, és megtörténik a keresztelőnek a meghívása. Az evangéliumok gyöngyszemei a találkozások. Azért sorolok föl egy néhányat, hogy tanuljunk belőlük. Elsőnek említem a találkozás a bűnös asszonnyal Jákob kútjánál. Az Isten nem személyválogató. Aki kerüli az embereket, mert róla pletykáznak a kisvárosban, hogy hány férfit szaggatott el, kivel találkozik, akivel egyedül érdemes találkozni. És olyan mindig így lép felénk az Isten, hogy nem lehord mindennek, hanem kér egy pohár vizet, egy korty vizet tőle, és emlékezzünk a történetre, hogy szalad vissza a városba, hogy itt a Messiás. Tehát ennek a találkozásnak van egy ilyen csodálatos, szintén küldetés jellege is, hogy ő fog tanúságot tenni a kisváros előtt, hogy itt a Messiás. Aztán ott van a jerikóiak. Van egy protokoll. Kiabál, üvölt, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam.
csitítják. De ő tudja, ha most elmegy mellette Jézus, nincs tovább sansza. És eldobja a köpenyét, és tudjuk, hogy Jézus meggyógyítja. Aztán ott van a Zakeus, hogy egy-egy találkozásért, hogy láthassa Jézust, hát a bohóc szerepét is vállalnia kell. Fölmászik egy fára. Hihi, ott egy varnyú, gyerekek mondhatják. Tehát ha a találkozásainkat Jézussal ilyen fontosnak tartanánk, egészen más lenne az életünk. Csak hogy láthassa a Jézust. És végezetül ott vannak az Emmausziak. Összetörten, csalódottan mennek hazafelé. És a találkozásoknak itt van egy érték sorrendje is. Az úton elmagyarázza, hogy ennek kellett megtörténnie. Jézus ezt elmagyarázza, aztán befogadják, mint vándort, és ahol igazán fölismerhető Jézus, az nem más, mint az Eukarisztia. Elején már ígértem, hogy egy csokrot kötök a találkozásokból, hogy milyen nagy értékek ezek, és soha nem szabad egy találkozást elszalasztani. Ezzel kezdem a negatív példával, a többi pozitív példa lesz. Ez a gazdag ifjú találkozása Jézussal. A vagyon nála erősebb, mint a jézusi meghívás. Talán apostolok között is tisztelhetnénk őt, és elsüllyed. Hátat fordít, és Jézus nem megy utána, mert szereti. Nem alkuszik, így döntöttél, szabad vagy. És megrendítő a leírás, szomorúan távozik. Tehát ha Isten fölkínál nekünk egy találkozást, nyugodtan mondhatunk nemet. De ennek a keserűsége nem mindig, de sokszor életfogytiglan végig kísér bennünket. Aztán ott van a három csodálatos találkozás a keresztúton. Olyan megrendítő, hogy egész éjszaka gyötörték a Jézust. A harmadik állomást ismerjük, összeesik a kereszt súlya alatt. És akkor jön az erőforrás. Találkozik édesanyjával. Találkozik Cirenei Simonnal. Találkozik Veronikával. Tehát a találkozások azok olyan alkalmak, hogy erőforrások, és ezt a keresztelő Jánosnál is mondtam, hogy küldetést is adnak. Tehát egyik találkozástól a másikig vezetnek bennünket azok az élmények, tapasztalatok, összegződések, küldetések, amelyek nélkül az ember az úton szükségszerűen eltéved. És végezetül szólnék arról, hogy vannak olyan találkozások, amelyeknek szükségszerűen minden nap vissza kell térni az életünkbe. A napi imádság például, találkozás az Istennel. Vagy számomra, mint papnak, de hát minden hívő előtt nyitott, a Szentségi Jézussal való napi találkozás. Ez akár szentségimádás, akár szentmise áldozás. Vagy például rendszeres találkozás egy olyan emberrel, a Jónásról beszélek, aki Isten nevében kimondhatja azt, hogy bűneitől feloldozlak. És másként nem megy. Én hiába verem a fejem a falba, hogy ennyire ostoba voltam, megbántottam Istent, kell egy találkozás, egy Istentől megbízott ember, hogy kimondja, hogy én téged bűneitől feloldozlak. A találkozások. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Minden nevű, és ebben ír egy emberről, ezt fogalmazza meg, ennek minden sikerült, csak az élete nem. Tehát ilyen alkalmi kis sikerek, karrierizmus, pénz, javak, hódolat és így tovább, de élete végén egy romhalmaz, amire visszatekint. És mi mindannyian hívő emberek egy lapra tettük föl az életünket, hogy majd a Jézussal való találkozásunk az valóban győzelem legyen. És aki korábbra veszi az igazolását az életének, itt akarja igazolni az életét, szükségszerűen elzűlik. A mi életünket kizárólag a föltámadás fogja igazolni.
és ha erre a találkozóra készülünk, akkor sokszor nagyon nehéz megmaradni a helyes úton, vagy ha esetleg letérnénk a helyes útról, akkor könnyebben visszatalálunk. Ezt adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tótné Kalsai Andrea vagyok, a Boldogasszony köre képviseletében. Hogy a júliusról, a július hónapnak hagyományáról, szokásáról egy pár gondolatot megosszak, és ebben megmerítkezve tudjuk megélni ezt a hónapot Boldogasszony Mária virágzásában. Egyesületünknek iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve titkos, járható élő utat, a mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva e tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Júliusnak más nevei, ősebb, régebbi nevei, Szent Jakab hava, Áldás hava, Nyárhó. Ebben a hónapban van Sarlós Boldogasszony ünnepe, Mária Magdolna neve napja, július 22-én, és Szent Anna neve napja, július 26-án. Ebben a hónapban helyünkre kerülhetünk. Mondhatnám azt is, hogy helyemen lenni, egyensúlyban lenni. Egy ráhangolóval, a Fonyódi emlékhelynek zimájával folytatnám. Forog az utam ösvénye, hogy befelé haladjak, magom sűrűjébe ott, ahol a jó terem, és velem kiérkezik a kékségbe, hol boldogasszony székében, anyai ölben ülve, érzem újra a finom érintés, meleg, tápláló, ősi rítusát, minőségét, feladatát, vállalását, hangját, csendjét, ízét. A leány, nő, feleség és édesanya áldott jó élő rendjét. Sarlós Boldogasszony ünnepe. A nehézkes Máriának, Erzsébetnél való látogatásának ünnepe. Az aratás kezdete. Az elvetett magok, a kenyér búzájának hála napja, a betakarítás, beérés ünnepe. Boldogasszony ünnepnapján kezdődött a régiségben az aratás kezdete ünnepe. Köztudottan Péter Pálhoz kapcsolják, de valójában az ősi arató ünnep és aratónap Sarlós Boldogasszonnyal kezdődik. Előestéjén vírasztottak, imával, énekkel várták a napot, amikor a határba mentek hajnalban, mezitláb az asszonyok, 7 szál búzát vágott le sarlójával, csak azután lépett a férfi ember a búzaföldre. Ugyancsak mezitláb, imát mondtak, és a napkelte fényében, áldottnak érezve, a termékeny időszakot tovább gazdagították, tartalmassá tették e ünnepet hálájukkal. Valójában a hála ünnepe. A levágott kalászokat kék vagy piros szallaggal összekötve vitték haza. Hitték és élték, hogy védelmet ad az otthonnak és a benne élőknek, az őket körülvevőknek, mint növényt, állatot egyaránt. A tavalyi kalászokat ekkor elégették, hiszen új került a házba. A koszorút virágfonattal, búzakalászokkal lehet ilyenkor fonni. Megérezve benne a királynőt, boldogasszony tündöklését, mely beavatja a leányt, a nőt, az asszonyt útjára, kiválasztottságára. Az ünnepnap előestéjén egy széket virággal díszítettek föl, hogy az áldott állapotban lévő Máriának legyen hol megpihennie. A szék ekkor varázslatos széké vált, hiszen amikor e napon, vagy a későbbiekben leült a háznépe, a családtagok erre a székre, érezte, hogy megújul, erőre kap, áldottá lesz. A gyógynövének gyűjtése is e nap ajándékát adta. A későbbiekben pedig a csodás zamatot, ízt és erőt. Tartják eleink, hogy minden búza szemben Jézus arca van. Ezért is tisztelték a kenyeret, és még a morzsáját is. A hagyomány és szokás ebben az ünnepkörben a férfiak patyolat fehér ingbe, hosszú nadrágba, gatyába, kalapban mentek aratni. A nők viseletben, szoknyában, fejkendővel, ahogy illik. Az aratáskor szedett búzakalászokból kévét kötöttek, koszorút funtak. Az őszi vetéskor elővették, és a földre vagy a búzamagba keverték vetés előtt. Régi gyakorlat és hagyomány szerint az asszony sarlójával aratott, a férfi pedig nyomába járva kötözött. Göcsejben mielőtt az aratok munkába fogtak volna, térdepelve imádkoztak. Két gabona szálát a derekukra kötöttek, és ez mindaddig ott maradt, míg magától le nem esett. Júliusban a természetben a leghatalmasabb élmény az érés. A napfénnyel és a melegben körülölelt gabonakalászok, aranyszínben tündöklő érése, amely a lélek bensejében is lejátszódnak. Az isteni adományok megérjenek, és a fényesség gyümölcsei teremjenek bennük. Ezek a lelki képek, az egykor elültetett magok felnövekedve megérhetnek lelki képességeket, érlelhetnek, és termést hoznak a saját individualitásunkban is. Ami kint történik, a fényben, melegben, az bennünk is megtörténik. Mit aratunk le? Mária Magdolna volt, aki a feltámadottat először meglátta. Nem érintette, de a szellemi jelenlétét, a Krisztusságát ő fogadta be először. Őt szólította meg elsőként Jézus. Az ő lénye érezte meg elsőként Krisztusi mi voltában. A női lélek. Egy nagyon csodálatos hónapban vagyunk, egy nagyon csodálatos ünnepkörben. És itt megint van, ismét van egy történetem Sarlós boldogasszonynak előestéjén a virasztásról. A virasztás nem egy kín, nem nehézség, hanem egy megélt út ott az estében, az éjszakában, amikor a virágkezdéssel kezdődik, és a szék feldíszítődik. Szép ruhában van az asszony, szép ruhában van az ember, hisz az ünnephez öltözünk fel. És van egy megmagyarázhatatlan lélek jelenléte a tücsköknek, a nyárillatának, ott a virágoknak, a széknek. Ott belül lehet érezni, hogy valaki közöttünk van. Valaki megérkezett. És hajnalban, a búzaszedés után, ott mezitláb állva az aranyló, tiszta földön, csodát élhet meg az ember, ajándéknak érezheti, és hála tölti el a lelkét. És ha még megkoronázódik egy felvirágzott székkel, amiben bele lehet ülni egy imával, egy jelenléttel, egy kéréssel, ezt meg kell érezni. Csak kívánni tudom, hogy a házak előtt, bent az udvaron, a faluban legyen egy feldíszített szék, a nehézkes Máriának, és üljünk bele. Érezzük azt az áldott állapotot, azt az áldást, amit általa, a nap által, az ünnep által magunkban engedhetünk. Egy imával szeretném zárni ennek a hónapnak az összefoglalóját. Ő is, ez az ima is, a Fonyódi emlékhelynek második imája. Az evezőlapátok ismét érezhetőek a kezeimben, ahogy vezetem, kormányozom utam. A labirintus ösvényéből kiérek a kékségbe, hol erőben helytállok, és láthatóan vállalom. Igaz út, amikor a fiúból férfi, férj és édesapa válik, formálódik, és rendben magja sokasodik. Élő, tiszta hazát épít, boldogasszony áldásában kört alapít, összetart, védelmez, arat, békít. Isten áldja kedves hallgatókat!
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

Vörös Sándor. Üdvösség. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Újra nyitják iskolájukat Venezuelában a Szent Család názareti missziós leányai. Rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. A venezuelai földrengés után egy hónappal a Szent Család názareti missziós leányai és a Cadiz a tanulás újraindításával segítik a túlélő és otthonukat vesztett gyermekeket, számolt be a Vatican News. A júniusi földmozgás több száz iskolaépületet tett használhatatlanná, és sok család még ma is átmeneti szállásokon él. A segélyszervezetek szerint az oktatás mielőbbi újraindítása nem csak a tanulás folytonosságát biztosítja, hanem a közösségek lelki és társadalmi újjáépítésének is fontos része. A nővérek szeptemberben újra nyitják a részben megrongálódott caracasi iskolát. Az intézmény két műszakban működik majd. Délelőtt saját tanulóit fogadja, délután pedig azokat a gyermekeket, akiknek környékbeli iskolájuk a földrengésben megrongálódott. Több, mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel díszített övgarnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai Mljet szigetének közelében, tudósít az MTI. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Most több, mint 40, összesen mintegy 600 grammot nyomó aranytárgy került elő. A fényűző tárgyak alapján a régészek úgy vélik, hogy a hajón egy magasrangú császári tisztségviselő utazhatott, és a leletek akár diplomáciai ajándékok is lehettek. Igor Mihaljek projektvezető felbecsületetlen kulturális örökségnek nevezte a leletegyüttest, amelyhez foghatót szerint eddig nem tártak fel a földközi-tenger víz alatti régészeti lelőhelyein. A kutatók ezzel együtt már több, mint 20 régészeti értékű hajóroncsot azonosítottak Mljet szigetének térségében. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: Horváth B. Brigitta, ötvös iparművész ékszerkészítővel, a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti tagozatának ösztöndíjasával Hudák Viktor beszélget.
5: Vendégem Horváth B. Brigitta, ötvös formatervező művész. Ha szeretnénk egy kicsit jobban megismerni téged, akkor mit mondanál a gyerekkorodról? Hogyan nőttél fel? Volt-e olyan élmény gyerekkorodban, ami már akkor is a formák, illetve az anyagok felé irányított?
6: Voltak ilyen lehetőségeim. Nagyon szerencsés voltam abból a szempontból, hogy nekem a nagyszüleim, illetve tehát a dédpapám, ő kovács volt. Én őt bele már nem találkoztam, de a dédmamával igen, és ugye a nagypapám pedig ilyen ezermesterként dolgozott, fémekkel is dolgozott. Ott kezdtem egész fiatalon, ilyen 6.-7. osztályos koromban dróthajlítgatással, fülbevalókat, kis gyűrűket, ilyesmiket készíteni. Ez akkoriban nem volt divat, később jött aztán divatba az a drótékszer világ, illetve az általános iskola során nagyon sok rajzpályázatra indultam a rajztanárom inspirálására, vagy hát ő javasolta ezeket a pályázatokat, és sok városi, megyei versenyen nyertem is ezekkel, illetve nem csak rajz, hanem szobor kategóriában is.
5: Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez neked életpálya lesz, vagy hogy ezt szeretnéd később is tovább vinni, vagy?
6: Egy szempontból gyerekkori játék volt, de mégis ez a játék, ez egy kicsit társasági játék is volt olyan szempontból, hogy szerettem bevonni más embereket is, egy nyilván korosztályomat. Volt olyan például, hogy kaptunk egy rakás bőrt, valakinek ott otthonról maradt, és akkor kitaláltam, hogy csináljunk a barátnőimmel, mindenkinek csináljunk cipőket. És akkor vartunk ilyen cipőket meg. Tehát nagyon sokféle anyagot kipróbáltam abban az időszakban, és nagyon hálás vagyok, hogy részt vettem a fehérvári skanzen építésben, mert ugye ez akkoriban épült az ottani kézművesek bevonásával, kézműves szakemberek bevonásával, és abban az időben az Alba Regia táncegyüttesbe táncoltam, és a diákoknak szerveztek nyári tábor, de úgy, hogy a szakemberek vezetésével az összes népi kézműves technikát végül is megtanulhattuk, ami alatt végül fölépült a skanzen. Tehát nem csak a tényleg szakemberek voltak bevonva, hanem ilyen értelemben a lakosság, vagy azok is, akik érdeklődően szívesen megtanulták az adott munkafolyamatokat. Így épült fel egy elég nagy jurta is, ami aztán az ország egyik felépített első rendes nagyméretű jurtája volt, és ez egy ilyen vándor kiállításként nagyon sok városba el is jutott. A rajztanárom Büki Zsuzsanna tanácsára felvételiztem Pécsre a művészeti középiskolába. Ott ötvös szakon végeztem el az iskolát. Nádas Éva volt az ottani ötvös tanárom, és nagyon-nagyon-nagyon inspiráló és igazi, lendületes és sokszínű közeg volt ez az egész, aminek a munkafolyamán végigjutottam, és azután pedig a Sopronba mentem tanulni a Soproni Egyetemnek az alkalmazott művészeti intézetébe. Ott formatervezőiparművészként végeztem.
5: Volt olyan tanár, aki rendkívüli módon inspirált?
6: Hát ott nem csak a tanárok voltak. Egyrészt ugye Totti Borpál volt a szaktanárom. Nagyon inspiráló volt a Soltra E. Tamás szobrászművész, éremművész gondolatvilága, az ő formai meglátásai. Nagyon sok kísérleti feladatunk volt, ami részben az anyagokkal való kísérletezésre irányult, részben nagyon komoly tanulmányok voltak, például akár az anatómiában, hogy hogyan épül fel az ember, milyen formavilágok léteznek, vagy akár a Tasnádi Györgynek a formatanulmányai, amik szintén formálási módokkal voltak kapcsolatosak, tehát ez mind nagyon érdekes volt.
5: Sokféle anyagot kipróbáltál.
6: Igen.
5: Hogyan terelődött a figyelmed inkább a fém felé?
6: Hát ezt már ott a középiskolás koromban ebben biztos voltam, hogy ez lesz a fő irány. Nyilván közben egy csomó felé elkalandoztam, mert ott aztán faragtunk széket, meg mindenféle bútort, akkor a diplomamunkám ez a bambusz témakört járt a körbe, és a bambusz bútorok világát. Meg ugye az egyetem után én kaptam egy állami ösztöndíjat Indonéziába, és Jáván tanultam Surakartában az ottani művészeti egyetemen, és ott is elég sok lehetőségem volt így a különböző anyagokat megismerni, de ott is leginkább a fémművesség érdekelt. Ott nem ez volt a speciális szakágam, de mivel egyrészt ott egyébként zenét is tanultam, a gamelán zene világába tudtam elmélyedni. Ott jártunk hangszerkészítő műhelybe, ugye fémműves műhely, mert ott gongok, vagy olyan hangszerek vannak, amik a fémből vannak alapvetően, illetve ottani ezüstműves műhelyekbe is jártam, tehát ez az ilyen jellegű fémműves szakma szeretete már ott is elég egyértelmű volt. Gyakorlatilag az egész életemet végigkísérte.
5: Meg tudnád fogalmazni a két kultúra közötti fém megmunkálásnak a markáns pontjait, hogy mi az a eltérés, amivel megközelítik az anyagot?
6: Van sok eltérés, és van mégis sok nagyon hasonló dolog a szemléletmódban. Ugye a nyugati fémüvesség az egy nagyon precíz, a pontosságra irányul, és tényleg nagyon-nagyon professzionális cégek, illetve ötvös művészek vannak, akik hatalmas szaktudással rendelkeznek. Ehhez kapcsolatban majd még szeretnék valamit mondani. A keleti ugyanúgy meg tudja csinálni az adott munkafolyamatokat, de egész más a szemléletmódja. Sokkal inkább benne van egy játékosság, egyfajta rugalmas megfogalmazási módja a fémműveseknek, de ott is ugyanúgy létre tudják hozni azokat a nagyon precíz élesztéseket, tehát szakmailag ott is meg tudják csinálni, hogyha most két különböző kultúrájú művészt ugyanarra az egy típusú tárgyra kényszerítenek, hogy ugyanazt csinálják meg, mind a kettő meg tudja csinálni, ugyanazt el tudja érni, de egész más a folyamat.
5: Van kedvenc? Vagy ötvözöd a kettőt inkább?
6: Inkább próbálom ötvözni, mert mindegyiknek van előnye, meg mindegyiknek van bizonyos szempontból hátránya is. Próbálom ezt az arany középutat megtalálni, ami persze nem mindig könnyű, de ezen igyekezek. És az említettem az előbb, hogy ugye a nyugati fémművességnek is nagyon komoly és elismert szakemberei vannak. Jelenleg a Magyarországon itt van egy elég különleges múzeum, ha így mondhatnám, ami az ötvös mesterség történeti gyűjtemény. Ez az Akácfa utca 59-ben van, és ott látogatható egy nagyon különleges gyűjtemény. Zoltán Tamásnak tulajdonképpen a hagyatékából, illetve az ő szerszámaiból lett egy bemutató, és plusz a Nemes Fémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesületének a tagjai által gyűjtött eszközökből, és ott ez az egyesület tartja fenn ezt a múzeumot. Ott szoktam időnként állatvezetést is tartani több kollégámmal együtt.
5: Ha most visszatekintesz eddig életművedre, akkor ezt inkább egy ilyen folyamatos útnak látod, vagy voltak benne ilyen töréspontok, amikor újra kellett kezdeni, és újra beleszerettél, vagy újra megutáltad, és aztán megint újra kezdted?
6: Hát volt egyfajta folyamatosság mindig, de egy szempontból mégis voltak benne törések, mert hogyha így nézem, volt olyan időszaka az életemnek, amikor például inkább a ruhatervezés készítés irányába voltak inkább a megrendeléseim, de ott is alapvetően volt fémművesség az életemben, csak a megélhetés mondjuk nem feltétlen abból kerekedett. Ugye elég apró kis tárgyakkal is foglalkozok, ékszerekkel, aprólékos cizellált brosokat készítek, aminek elég hosszadalmas az elkészítési módja, sok odafigyelést igényel, illetve van egy lépték egy nagyobb tárgyvilág felé is, ami részben lakberendezési tárgyak, domborművek, falplasztikák, illetve nagyon méretű tálak, vagy akár szobrok formájában egy más lépték, és a kettő között szintén van egyfajta híd, ami összeköti ezt a kettőt. Nagyon fontos szerintem az, hogy egy ékszer hordható legyen, tehát alapvetően nyilván vannak olyan ékszerek, ami kifejezetten mondjuk egy kiállításra készül, vagy egy olyan látványtervbe, ami mondjuk csak egyszer van fölvéve, és nem alapvető hétköznapi hordásra alkalmas. De én szeretem úgy készíteni a tárgyaimat, hogy azok viselhetőek legyenek egyaránt. Akár a hétköznapokban, vagy inkább különleges alkalmakkor, de szintén hordható ékszerekre gondolok, akár egy színházba, vagy egy koncertre megjelenni egy ilyen ékszerben.
5: Inkább kiállításokra készítesz szívesebben, vagy inkább a használati oldalon mozogsz?
6: A kiállítás az azért vonzó, mert én egyébként festészettel is foglalkozok, vagy szóval az inkább mondjuk a hobbi, hogyha így mondhatnám, ez nem annyira, tehát a filmművesség a fő vonal, de nagyon szeretek képekben megfogalmazni, vagy egyfajta inkább képzőművészeti irányba is elmenni, és nyilván egy-egy ilyen felkérésre, akár kiállítási felkérésre, vagy egyéni megrendelésre mindig nagyon inspiráló ötletek szoktak születni, és nagyon szeretek együttműködni a megrendelőkkel is. Tehát értem ez alatt akár a galériásokat, tehát azokat a személyeket, akik a galériák részéről keresnek meg, illetve akár azokat a magánszemélyeket, akik egy-egy speciális ékszert szeretnének ajándékozni, vagy akár saját maguknak elkészítetni, és nagyon érdekes ez az együttműködés mindig az adott személlyel, ezt nagyon szeretem.
5: Elvileg akkor ők adnak neked inspirációt, leírják azt a szemét, akinek szánnak egy ajándékot.
6: Igen, igen.
5: Ez végül is egy olyan apró nyom, amiben belekapaszkodsz, jól igen, értem, igen, és igen, akkor igen, ezt megpróbálod igen. kihozni.
6: Próbálok ráhangolódni, próbálok játszani azokkal a megadott akár stílusjegyekkel, vagy akár az elképzelt formavilággal, amit szánnának, és természetesen vannak saját magam által készítendő vállalások, hogyha így mondom, magam felé. Az egyik egy olyan kutatási téma, ami a kezekkel kapcsolatos. Ugye Indonéziában, amikor ott éltem a 2000-es évek elején, már akkor nagyon jelentős benyomást tett rám az, hogy minden kultúrában vannak adott nonverbális jelek. Ezek főként gesztusokban, kézjelekben nyilvánulnak meg. Nyilván egyrészt ismerjük azokat a univerzális jeleket, amik akár a hirdető táblákon megjelennek, vagy az út jelző táblákon, de alapvetően olyan kéztartásokra, vagy gesztusokra gondolok, amik kultúránként akár eltérőek is jelenthetnek. Például, hogy egy adott kéztartás az mást is jelenthet más kultúrában. Ez nagyon izgalmas témakör, és hát ez az egyik kutatási témám, és ennek kapcsán egy egész nagy számú kollekció készült már a, úgymond a kezes ékszerekből, vagy kezes brossz sorozat, szóval ez nagyon izgalmas. Ugye az ember keze által, az érintés által vannak az első benyomásai is, akár a születés után az embernek, és hogy ezek olyan mély jelentésekkel bírnak. Ugye nemrégiben volt egy olyan kiejtásunk, ami a kézzelfogható alapítvánnyal együtt volt a Mana stúdiónak egy közös kiállítása a Deák 17 galériában, ami számomra nagyon inspiráló volt, mert olyan emberek, ugye, akik látássérültek, vezették végig a látogatókat a kiállítási anyagon, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Egyrészt az ő visszajelzésük az ékszerekkel kapcsolatban, másrészt, hogy a látó emberek bekötött szemmel, ahogy végig tapogatták az ékszereket, hogy milyen visszajelzések érkeztek, milyen benyomásokat hallottunk tőlük. Nagyon-nagyon izgalmas ez az együttműködés.
5: Van ez a motívum, a kézmotívum, amit igyekszel behozni minden művedbe. Van más, amihez még így ragaszkodsz?
6: Ez az egyik irány, ugye az mondjuk főként az ékszerekkel kapcsolatos ez a kutatási téma, hiszen az ékszerek már ősidők óta jelzési eszközök is. Rangot, nemet, egyéb társadalmi jelölést tudnak közvetíteni. A tárgykultúrát illetően egy bizonyos formálási módot próbálok szem előtt tartani. Ez tulajdonképpen a Goethe metamorfozistan erre a gondolatvilágra épül. Ebben megjelenik az, hogy a különböző formáknak van egy átalakulási módja, akár hogyha úgy nézzük, akkor egy forma, hogy hogyan alakul át egy másik formává, mondjuk, hogyha veszünk mondjuk egy gömböt, meg veszünk mondjuk egy háromszöget, hogy a kettő között hol van az átmenet, ott is ez a híd az, ami az érdekes, hogy hol van ennek a kettőnek a találkozási pontja, hogy alakul az egyik forma át a másik formává, és hogy ezeknek hol vannak a meccéspontjai, ez nagyon izgalmas témakör. Van egyfajta tudatos formaépítkezés, amin keresztül haladok ugye az alkotás során, de azért az anyag mindig szeret kommunikálni az alkotó felé. És ezt jó, ha az ember figyelembe veszi, mert egyrészt sok információt és sok csodát tud felfedni maga az anyag önmagáról. A másik pedig az, hogy szerintem minden alkotó ember találkozott már azzal a pillanattal, amikor az anyag visszaüt. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy igenis vannak határai, és igenis tud tanítani az embernek nagyon sok mindent maga az anyag, amivel éppen bánik. Most ez legyen fém, vagy kő, vagy fa, vagy agyag, vagy bármi.
5: Amikor ezt a goethei formálást használod az ékszereknél, meg az anyaggal kapcsolatban, akkor nálad mi a metódus? Mi az első megfigyelés?
6: Igen, nagyon-nagyon sok múlik a megfigyelésen. Megfigyelés, ráhangolódás, egyfajta tanulási szakasz van az elején, amikor az adott formát akár mondjuk tanulmányozom, rengeteget rajzolok. Én nagyon szeretek mindent kézzel csinálni. Tehát tanultam egyébként 3D ékszertervezést is, meg mindenféle ilyen dolgokat, de valahogy egyszerűen mindig visszatérek. Tehát, hogy nem annyira használom a gépi technikákat. Sokkal jobban szeretek, és sokkal hamarabb is, tehát hamarabb születik végeredmény, ha az anyaggal dolgozok.
5: Van-e jövője a gépi technológiának, vagy inkább megmarad ez a hagyományos vonal?
6: Hát mindenképpen van jövője a gépi technikának, ezt akarják éltetni is, és nagyon sok olyan, én azt látom, hogy nagyon sokan ebben találják meg igazán magukat. Tehát van ennek egy pozitív oldala, nyilván, hogyha az embert szolgálja, az nem annyira jó, amikor már ez fordítva van. És egyébként én középiskolában tanítok, művészeti középiskolában gimiseket, és ott is azt látom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy magával, az anyaggal és kézzel dolgozzanak az emberek, a diákok, mert egyrészt van egy fejlesztő szerepe annak, hogyha valaki az érintés, ugye ez előbb már szóba került az érintés, hogy az érintésen keresztül formálja az anyagot. Másrészt pedig nem csak a fejlesztés szempontjából van ennek nagyon nagy jelentősége, hanem abból a szempontból is, hogy mennyire tudunk aztán az életünk során igazán emberek maradni. Én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg lehet hallani arról, hogy létezik modern kori analfabetizmus, ami részben abból adódik, hogy vannak bizonyos országokban már olyan iskolák, ahol egyáltalán nem tanulnak meg kézzel írni gyerekek. Szerintem ez egy elég nagy probléma. És egyrészt ugye a kézírás is már egy ilyen alap dolog, ami szerintem, ha kimarad valakinek a fejlődési útján, akkor ez később elég nagy problémákat tud okozni. Nem is abban, hogy most hogy kommunikál, hanem valami elég fontos kimarad azoknak az embereknek az életéből, és a világ felfogásából, és ugyanezért nagyon-nagyon fontos maga a kézművesség, az, hogy az anyaggal tudjanak bánni az emberek, még ha nem is abból fognak megérni, vagy nem lesznek művészek, de mindenképpen az, hogy tapasztal egy anyagot valaki, mondjuk akár agyagot, fát vagy fémet, ezzel az egész személyisége formálódik. Egyrészt ötvösséget, másrészt szobrászatot szoktam tanítani. Mind a kettőnél van egy kihívás, és nagyon sokan borzasztóan tudnak küzdeni ellene, hogy beletegyék magukat, és hogy tényleg végigmenjenek a folyamaton, mert nehéz. Tehát ez egy nem egy könnyű út amúgy, de pont ezért tud nagyon sokat adni, hogyha ezen végigmegy az ember, mert egyrészt ugye találkozik az adott diák egy olyan ellenállással, akár a fémnél, ahol már, tehát ez az ellenállás egyfajta határmesdje is neki, és egy visszajelzés is, és pont mondjuk akár a gimnáziumi időszakban nagyon-nagyon segítő, fejlesztő jellege van ennek az egész folyamatnak, hiszen kap egy visszajelzést az élettől, és ettől egy kicsit rendeződik önmaga is, az ő élete is. Ugye abban az úszó szabadságban, amiben mondjuk akár egy 9-es diák tud lenni, hogy ez sokat segít.
5: Az nehéz, hogy kitaláljam, az nehéz, hogy megfigyeljem, az nehéz, hogy megtervezzem, vagy az nehéz, hogy kivitelezzem?
6: Hát a gimiseknek a kivitelezés a legnehezebb, mert fantázia van bőven, elképzelés csőstől, és aztán amikor eljutnak oda, hogy ezt megvalósítani, és hogy amikor tényleg elkezdenek találkozni azzal, hogy kalapálja azt a rézlemezt mondjuk, akkor hát meg szoktak lepődni. Nagyon sokszor, de mindig a zárásképpen mindig visszakérdezem, hogy mondjanak egy kis véleményt akár az egész folyamatról, és nagyon az esetek 80%-ában az a visszajelzés, hogy meglepődtem, hogy ez milyen kemény, és mennyire nem úgy alakul, ahogy én gondolom. Ez majdnem minden, mondom, tehát 80%-ban ez a tapasztalat, hogy ezt jelzik vissza a diákok, hogy utólag, ahogy visszatekintenek a saját munkájukra, vagy folyamatukra.
5: És szerinted akkor ez az életben is alkalmazható tapasztalat?
6: Igen. Szerintem borzasztó fontos a visszajelzés önmaguk felé, magukról, és ez egy nagyon jó eszköz ehhez.
5: Térjünk vissza egy kicsit azokra az anyagokra, amikkel dolgozol. Mik ezek pontosan?
6: Hát egyrészt ugye az ékszereket ezüstből készítem, stirling ezüstből, illetve alpakából is szoktam készíteni. Aztán részből készítek lakberendezési tárgyakat, és vannak olyan lakberendezési tárgyaim, amik vagy patinázva vannak, vagy ezüstözve. Speciális patinázási eljárásokkal is foglalkoztam sokat, és ennek a leképeződései. Ugye a különböző fémeket régen is akár a gnosztikus irányzatban, vagy akár a régi erősen vallásos tudósok, vagy akár a filozófusok is összekötötték különböféle bolygókkal. Tehát úgy értem ezt, hogy például a holdat az ezüsttel, a napot az arannyal, a Vénuszt a rézzel, ez most csak egész egyszerűen pár alap, de minden bolygóhoz kötöttek egy-egy fémet. És ennek egy egész komoly kultúrája volt. Mindig tisztelték a napot. A keresztény kultúrában nyilván Krisztus volt az életkenyere, meg a nap szimbólum, és ennek nagyon sok olvasata van. Mindegyik szemléletben van egy olyan közös, úgymond szakrális gondolat, ami egy kicsit feltekint, akár mint a Platonnak az ideatana. Én szerintem a Platon és az Arisztotelész egy alap az egész filozófiában, és így a művészet filozófia folytán is. Azt szerintem nagyon, nagyon fontos, hogyha valaki egy kicsit túl tud látni az anyagon, vagy az anyagban, hogy lehet meglátni azt a szellemit, vagy azt a magasabb rendűt, amiért létezik az a tárgy akár. Tehát, hogy szerintem fontos kicsit túllátni azon a fizikai tárgyon, amit éppen szemlélünk, mert sokkal színesebb lesz a világ.
5: Ez nagyon divatos, mindenhol hallom, hogy az a forma kibontja magát az anyagból. Uh-huh. Ez nálad is működik. Van.
6: Igen, de ehhez szerintem kell a szemlélő is. Tehát én megpróbálhatok közvetíteni mindent tőlem telhetőt, vagy mindent, amit én akár látok, vagy érzékelek az anyag mögöttes tartamából, de hogyha a szemlélő csak pusztán anyagként tekint rá, vagy nem próbál a tárgy szellemiségébe belemenni, vagy abba belelátni, vagy amögé nézni, akkor ez bizonyos szempontból egy oldalú marad, úgyhogy szerintem itt is kell egyfajta érintés, egy kapcsolódás, ahogy akár a kezeknek a szimbólumában is benne van.
5: Nálad nem csak a fény jelenik meg, hanem a levegés is.
6: Igen.
5: Illetve az egyszerűség. Valahogy ezzel írták le a te művészetedet. Ez így helytálló?
6: Igen. Próbálok, tehát annak ennyire, hogy mondjuk narratív ékszereket készítek, tehát van egyfajta elbeszélő jellegük, és mondjuk nem a minimalizmus jellemzi ennyire kristálytisztán, de mégis van egyfajta egyszerűségre vagy minimalizmusra való törekvésem, de más szempontból. Tehát próbálom tisztán, letisztultan közvetíteni ezeket a gondolatokat a látogatók felé.
5: Ebben a zajos világban lehet, hogy ez még előny is, ez a csendesség.
6: Igen, ugye Távol-Kelet, vagy akár a japán kultúra nagyon közel áll hozzám, és fontos számomra a csend. Időnként vannak olyan időszakok az életemben, amikor szeretek egy kicsit visszavonulni, csöndben lenni, ezekben az időszakokban tudok töltődni. Az alkotó műhelyemben ott is csöndben szoktam alkotni.
5: Ez az alkotás, ez egy ilyen megtestesülési folyamat. Ha
6: igen.
5: Jól értem, ez a keresztény kultúrában is benne van különben.
6: Igen.
5: Van párhuzam?
6: Van párhuzam, mert a teremtés szerintem egy olyan élmény, most hogyha így nézem, ugye minden egyes alkotás során az ember valamilyen formában teremt, és valamilyen formában úgymond ezt az isteni alkotási folyamatot utánozza. Most, hogyha így nézem, nyilván nem akkora hatalommal, vagy nem olyan mértékben, de szerintem óriási csoda, amikor egy látszólag holt anyagból születik egy alkotás, születik egy tárgy, amiben az ember tényleg szívét, lelkét beleteszi. Ez maga a csoda. Szerintem, hogyha ilyen tud születni.
5: Van olyan munkád, ami ezt a legjobban tükrözi, vagy szerinted a leginkább sikerült mű?
6: Van ilyen, szerintem. Az ékszerek között vannak olyan kedvenceim például, amikben ez szerintem sikerült átadnom, vagy megvalósítanom. Az egyik a Love You More című ékszerem, ahol gyakorlatilag két kéz találkozik egymással, és az empátiáról szól ez a brospárom, vagy akár a Hope című brospár, ami szintén ezt a lebegést, és egyben ezt a teremtést próbálja megjeleníteni. Ugye a remény, ez egy fontos eleme az emberi létnek, amikor, hogyha amíg ugye van remény az emberben, addig van küzdelem is, és hogyha ha valaki ezt feladja, akkor szokott bajba kerülni, én azt gondolom, és ott igazán szükség van segítségre. Amit említettem, hogy a kézzelfogható alapítvány nyal való együttműködés során a Mana Stúdiónak volt ez a kiállítása most össze. Én azt gondolom, hogy ott eléggé jól sikerült ez a kiállítás. Talán mondhatom ezt, hogy minden résztvevő, akik ékszereket vittek kiállításra, nagyon próbáltak ráhangolódni erre a szempontra, és én oda egy olyan ékszert küldtem, amiben két kéz tud kapcsolódni, de nyilván attól függően, mivel ez egy nyakék, egy mozgatható nyakék, hogy az ember milyen lelkiállapotban vagy hangulatban van, az szerint mozgathatja a két kezet a nyakéken keresztül. Tehát ez egyébként így egy nagyon speciális, személyre szóló tárgyá is válhat, vagy vált, mert az embernek az adott pillanatához tud igazodni ez az ékszer. Másrészt ezen az ékszeren Braille írással volt ráírva két szó, ami szerintem egy elég kulcsfontosságú tőmondatot tesz ki. Az egyik kézre az volt írva, hogy szeressétek, a másik kézre az, hogy egymást. És ez talán a János evangéliumnak is az egyik fő üzenete, illetve akár a krisztusi alapelveknek is az egyik fő üzenete szerintem, mert ahol az emberek oda tudnak fordulni egymás felé, akár milyen nehézség közepette, szerintem ott tud születni valami újabb teremtés. Most, hogyha így mondom, alkotói nyelven, de mindenképpen számomra ez egy fontos ékszer, ami egyébként várhatóan Legnicában lesz kiállítva legközelebb május környékén a Legnicai Ékszer Múzeumban.
5: Van egy olyan tuti tipped, amit a látogatóknak adnál át, hogy hogyan kell megközelíteni egy ilyen alkotást, vagy hogyan menjenek múzeumba, kiállításra?
6: Nyitott szívvel.
5: Mennyi idő kell ennek?
6: Amennyit a játékosságra tudnak hagyni. Nehéz, mert ugye nyilván, hogyha valaki mondjuk egy komoly munkahelyről, irodából, vagy olyan munkából esik be oda, akkor nehéz lehet ez a váltás, hogy egy kicsit valami mást be tudjon fogadni, de nem lehetetlen. Hogyha az ember tényleg nyitottsággal és ezzel a kíváncsisággal fordul egy-egy tárgy felé, vagy egy kiállítás felé, akkor mindenképpen létre tud jönni ez a kapcsolat alkotás és befogadó között.
5: Technikai tudás vagy látásmód? Mikor tanítasz, melyik a fontosabb?
6: Mindenképpen szeretnék egy technikai tudást átadni, hiszen ezen keresztül tudnak tapasztalni az emberek. Felnőtteket is szoktam tanítani, nem csak diákokat. Bárkit tanítok, mindig fontos, hogy át tudjam adni azt a technikai tudást, amivel rendelkezem, mert ez lehet egy eszköz, de a látásmód az ilyen értelemben fontosabb, hiszen ha megfelelő szemlélettel nyúlok egy anyaghoz, akkor más lesz a végeredmény.
5: Akik a gyors sikert keresik, vagy, vagy a piacképes sikert, nekik mit tudnál üzenni?
6: Az elmélyülést. Azt gondolom, hogy a gyors siker, meg a gyorsan, tehát tényleg mostanában nagyon sok olyan tanfolyam, vagy kurzus van, ahol úgymond rövid idő alatt el lehet érni valamilyen sikert, de azt gondolom, hogy ezek nem tudnak igazán maradandó sikerek lenni elmélyülés nélkül. Tehát nagyon, nagyon fontos gyakorlás az, hogy századszorra is újra nekiállni valaminek, hogy nagyon, tehát a mai kultúrában én azt gondolom, hogy nagyon a gyors sikerre megy mindenki. Az egyik fő pont a kísérletezés, hogy ezt nem szabad feladni, hogy mindig újra kísérletezni és játszani az anyagokkal. Ez egy abszolút kiinduló pont. A másik pedig az, hogy nagyon fontos megpróbálni az anyag mögé látni. Meglátni azt, hogy mi a mögöttes tartalom, és mi az, ami a valódi tartalma egy-egy tárgynak akár. Azért is könnyű feladni, mert az anyagnak vannak kihívásai, és amikor eljut egy-egy ilyen küszöbre valaki, akkor azt gondolja, hogy ó, én már ötvös vagyok, vagy én már ezt tudom, és holott, hogyha tovább menne, akkor derül ki, hogy mennyire nem tudja, vagy mennyi minden van még, amit meg kéne ahhoz tanuljon, hogy az tényleg olyan legyen. Ugye szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, tehát hogy ez a folyamatos tanulás, vagy ez a folyamatos alázat az anyag felé akár, hogy az alázat az, ami igazából az alapja annak, hogy valamit meg tudjon tanulni valaki. És ez igaz arra is, hogy mondjuk alázat a fémek felé, vagy akár alázat a fémműves szakma felé, és alázat a mesterek felé. Tehát akik már valahol tartanak ebben a folyamatban.
5: Neked van olyan mester, akivel még szeretnél találkozni?
6: Igen.
5: És milyen irány ez már, hogy mit szeretnél még fejleszteni magadon?
6: Látom még most is, pedig már több mint 30 éve foglalkozom ezzel a szakággal, hogy még mennyi mindent kéne még jobban megtanulnom.
5: Ha megnézed így az ékszereidet, meg az alkotásaidat, melyik az, amelyik igazából egy sikertermék lett, vagy hogy is mondjam, amit nagyon szeretnek az emberek?
6: Az ékszerek között van egy olyan sorozatom, ami nem ezekkel a kezekkel kapcsolatos, de azzal a metamorfózis vagy götei gondolatvilággal igen, hogy a végtelen formát járja körül ez az ékszer. Nagyon sok év óta ez az egyik kedvence a nagy közönségnek. Sokan megcsodálják a kezes brossokat, meg az egyéb extrább ékszereket, és aztán ezt szokták általában megvenni. Mert ebben a végtelen formában, ebben nagyon sok minden benne van, egyrészt szimbolikailag is, másrészt ez az oloid forma, ez egy speciális forma, amit hogyha egyik irányba görgetek, akkor nem fordul át, de ha a másik irányba görgetem, akkor akár egy lejtőn leeresztem, akkor az végig tud görögni egy furcsa ritmus szerint. Nagyon szeretik ezt a végtelen formát. A másik ilyen sikertermékem, hogyha így mondhatom, az egyedi készítésű rézlámpák közül a ginkó lámpa. Nagyon szeretik az emberek a ginkó levelet, és bár nagyon sokféle és egy-egy más növényt formázó lámpám is van, amik akár művészeti szempontból jelentősebbek, de a nagy közönségnek ez a kedvence. Ugye a lámpáknál az a hangulatvilág, amit kölcsönöznek, egy nagyon meghitt és melegséget árasztó fény, ami ugye szembe tűnik az embernek elsőre, hiszen a réz egyfajta eleganciát, de egyfajta melegséget is visz magával a színével és a megjelenésével az otthonokba, és ezt a hangulatot nagyon sokan szeretik. Az, hogy a lámpának mondjuk adott esetben ginkó formája van, ez azért is kedves az embereknek, mert a növényi formájú lámpáimnál ugye a természet szeretete megjelenik, és egy-egy otthonba, ahova mondjuk egy ilyen lámpa bekerül, megjelenik ez a kézművesség, vagy akár a természet szeretetnek ez a módja. Nagyon sokáig figyeltem a növényeket, egy-egy növényt egy éven át, minden nap rajzoltam, mondjuk adott esetben mondjuk akár egy pünkösdirózsát, minden nap rajzoltam ezt a növekedési fázist, és ez a megfigyelés elvezetett arra kapcsolódásra, hogy valahogy máshogy próbáltam a növényeknek a minőségeit ábrázolni.
5: Szóval a természet hozzájárult ahhoz, hogy
6: Igen, meg ez a megfigyelés, tudom, amivel végül is nap mint nap odaültem, és nap mint nap egy belső élményem született. Nagyon nagy öröm volt, hogy az elmúlt év során eljutottam Rómába. A Római Magyar Akadémián volt a FISE-nek, a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek a bemutatkozó kiállítása, ami a Remény évéhez kapcsolódott. És ez a kiállítás szerintem nagyon jól képviselte azt, hogy a kortárs művészetben meg lehet találni azt a mögöttes tartalmat és azt a közvetíteni való ideát, ami tulajdonképpen a Remény útjai, a Reménynek a gondolatai szültek.
5: Hol láthatjuk a műveidet?
6: Jelenleg a legtöbb kiállításom külföldön van. Most zárt be Athénban egy kiállítás a napokban. Jelenleg Rómában a Carlo Lucidi galériában van egy kiállításom, illetve a héten 24-én nyílik Portugáliában a Tinkal Lab galériában egy másik csoportos kiállítás, ahol láthatóak a munkáim, illetve februárban Madridban, az ottani iparművészeti múzeumban, és a Cerrábó múzeumban egyaránt. Tehát ott két helyszín is lesz, ahol lesznek munkáim, és márciusban lesz egy nagyszabású kiállítás Münchenben. Ott nemzetközi kézműves vásáron lesz egy önálló standom. Ott gyakorlatilag ez egy 4 napos rendezvény. Ha valakit érdekel, oda el lehet utazni. Nagyon-nagyon inspiráló közeg, és rengeteg kézműves termékkel, nem csak fémműves és ékszer témakörbe, de más jellegű, tehát akár bútor, vagy színház, vagy nagyon sok területen lesznek kiállítók.
5: Köszönöm szépen.
6: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
4: Horváth B. Brigitta, ötvös iparművész ékszerkészítővel, a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti tagozatának ösztöndíjasával Hudák Viktor beszélgetett.
7: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

cudar felhők gomolyognak, elkormozzák az eget, jeges eső fenyeget, esztendeim komolyodnak. Komolyodnak, feketednek, fogy a piros, fogy a kék, öreg legény, van-e még olajod a kerekeknek? Győződ-e még ezt a beste ördög hasból kivágott harami a világot megáldani minden este? Meddig győzöd egymagadban emberesre mosdani képedet a mostani szennyektől a csepp patakban, az imádság patakában? Az sem a szép régi már, zavaros is, elel-áll, dögöd görget mostanában. Meddig győzött türelemmel az Úristen türelmét? Futja-e még kis elméd, hogy az ember mégis ember? Hinnél-e a hitetőnek? Avagy állod, az a jó, amit az Isten kiró, akkord munkát az időnek? Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen, még sincs másért, csak te érted.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható

0: akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
2: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
3: CH. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. CH. Két betű is egybemondva. Ha egy gépocsin látjuk, akkor legtöbben Svájcra gondolnak, amely CH az Olpesi ország nemzetközileg használt gépkocsi jelzése. Vannak azonban önök, és remélhetőleg egyre többen lesznek, akiknek a CH a Collegium Hungaricum rövidítését jelenti. A Collegium Hungaricumokét, amely intézmények a két világháború közötti Magyarország Bécsben és Berlinben működő kulturális intézményeit jelentették. Természetesen voltak más városokban is, így Rómában, Párizsban és máshogy is hasonló intézetek, de más névvel. Az 1922 és 1931 között a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumot vezető Klebersberg Kuno gróf által megálmodott intézetek a magyar kultúra idegen országok béli fellegvárai voltak, és a magyar tudós társadalom utánpótlásának meghatározó színhelyei, illetve a magyar művészvilág számára lehetőséget teremtő intézmények. Klebersberg úgy vélte, és ehhez minden támogatást megkapott gróf Betten István miniszterelnöktől, hogy a megcsonkított, kifosztott Magyarországot a jövőben a kultúra teheti nagyjá, emelheti be az európai országok élvonalába. Iskolareform és iskolaépítések, elemi iskolák és középiskolák, kollégiumok, kutatóintézetek, olvasókörök és könyvtárak Magyarországon, ösztöndíjak magyar diákoknak és pezsgő kulturális élet a városokban és a falvakban. Példát adó múlt. Élni kellene vele. Az elmúlt esztendőben emlékeztek sokszor és sokan Klebersberg Kuno születésének 150. évfordulójára. Az ünnepi beszédekben elhangzottak mindazok, amire röviden utaltam az előbb. Példaadónak tekintették működését, és ha kellett, kritikával is illették egyik-másik döntését, mert hibátlan egyikünk sem lehet, de a hibákból tanulni is lehet. Ha ezt tesszük, a klébiként is emlékezett gróf nyomán, akkor van, lehet remény arra, hogy közel 100 esztendővel a halála után újjáépítsük a magyar kulturális életet, és győzzünk meg minél többeket az olvasás, a színházba és a moziba járás fontosságáról, mert a kiművelt emberfőnél nincs nagyobb érték egy ország, egy nemzet számára. Ez pedig közös érdekünk, felekezeti hovatartozása, társadalmi állásra, anyagi helyzetre való különbözőségeink ellenére is.
2: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levél

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Clarissa kolostor templomát. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök illés proféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Clarissa nővérek Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Clarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Clarissák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és állhatatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Összesen 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait ősszel a felsőoktatásban, mondta Kacz Sándor, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatási államtitkára a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárváró rendezvényén július 23-án. Idén az általános felvételi eljárásban több, mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csaknem 3/4 nyert felvételt. A legnépszerűbbek idén a gazdaságtudományi képzések, amelyeket a pedagógus képzés, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatika követnek. Az államtitkár örvendetesnek nevezte, hogy az elmúlt években a pedagógus képzés látványos emelkedésnek indult. Idén 16.199 hallgatót vettek fel erre a képzési területre, a tanító és osztatlan tanárképzésen rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. A hittudományi karok felvételi ponthatárai még nem kerültek kihirdetésre. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim! Izajás prófét által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágy számukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége. A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengétségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzáfordulni. Ez mindannyiunk számára nagy ajándék lehet, állapítja meg üzenetében a pápa, majd így szól. Kedves idősek, Ferenc pápa új népnek nevezett benneteket, mivel az emberiség történetében még sosem volt ilyen magas az időskorúak száma. Ezért különösen fontos, hogy veletek, mint új néppel elgondolkodjunk azon, mi lehet a hivatásunk akkor, amikor úgy tűnik, hogy az ember életét kezdettől kísérő törékenység kerül túlsúlyba. Azt szeretném mondani nektek, hogy ne féljetek a törékenységtől. Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, Megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világ.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marco Ivan Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgató tanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás. Ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Tábláj prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese, valamint Christoph Brunner, Németország Szentszékhez akkreditált nagykövete is.

A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
2: Készülve szeretett testvéreim, egyre inkább nem úgy készülök a beszédre, hogy mit fogok mondani nektek. Ez nem hittanóra, hogy na, miről is kell tanulnunk, hanem hogy mit mond személyesen nekem. Hogy engem megérint-e. És hát a Szent Lecke nagyon megérintett. Azt írja Szent Pál, hogy azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni. A lélek azonban maga jár közbe Istennél, az Atyánál, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. Csodálatos sorok. Egyébként ez most a televízió, mit tudom én, közvetítés, valaki elmegy a televízió előtt, aki nem hívő, ne azt mondja, ez aztán nem érdekel, mint ahogy a kereszténység nagy részét nem érdekli az imádság. Úgy elmond egy-két mi atyánkot, stb. Testvérek, az imádság az emberi élet lényege. Miért? Mert az Istennel való kapcsolat. Honnél vagy te? Tessék újra és újra elgondolkodni, hogy elgondolom, honnét vagyok én. 80 évvel ezelőtt nem voltam. És ismét mondom, refrénszerűen, hogy tessék nektek is elgondolkodni azon, ami engem megdöbbentett, hogy édesanyám méhében a személyemet Isten teremtette. Mert én szabad vagyok. A sejtek pedig nem szabadok. Ha az ember szabad, akkor az ember személye lényege nem a világból való, mert sem a sejtek, sem az atomrészek és a szubatomáris részek nem szabadok. Ja, erre kitalálja az emberiség, amely bujkál Isten előre, hogy ja, nem is vagyunk szabadok, hanem késztetéseink vannak. Igen? Akkor miért büntetjük meg azt, akit valaki gyilkolt? És miért tüntetjük ki azt, aki jót tett? Ha neki ezt kellett tenni? Szent Ágoston ezért tért meg a manikeus keresztény szektából katolikussá. Mert ők ezt vallották, ezt a jó kis langyos kifogatást, hogy élek a magam bűnös, rohadt életét, másokat esetleg tönkreteszek, gyerekek születnek, ott hagyom őket, stb. Úgy élek, ahogy nekem kényelmes, mert hát két erő van, két istenség. Körülbelül 5000 éves sugárzása ez Iránnak onnan jön. A rossz Isten meg a jó. És azok harcolnak. Ezt mondja Ágoston, hát ez lehetetlen. Hát Isten nem lehet rossz, mert akkor nem Isten. Akkor hiányzik neki valami. És hogy lehet, hogy én mégis felelős vagyok? És amikor erre rádöbbent, tudjátok, Európa egyik nagy szülője Ágoston, aki nem olvasta az Jónásaim című könyvét, amit úgy fordítottak le egy vallomások könyve, nem tudja, miért vagyunk európaiak, mit jelent európainak lenni. Tudnélik, ő megideologizálta a bűnt, mint ahogy az általános tévéfilmek. Igen. Meg ha egy katolikus fiú, meg lány megy problémába pszichiáterhez, akkor azt mondja, ja, nyugodtan vétkez, nem bűn. És tönkre teszi. Ágoston nyugodtan vétkezett, mint fiatalember. De, és ez a nagy, rájött valamire, hogy nem csaphatnak rám rossz érzések, meg jó érzések csak úgy, mert felelős vagyok. Tehát akkor jó és a rossz erői fölött van egy végtelen jóság. Mi szakadtunk el, és azért mutatkozik ebbe az elszakadásba az, hogy néha az elszakadást követjük, máskor pedig hallgatunk arról belső, még Isten maradékra, és tesszük a jót. Testvérek, az imádság az Istennel való kapcsolat. Tehát nincs mélyebb tevékenysége az embernek. Nincs. A szeretet sem az, nem az. Mert a szeretet megbetegedett. Azt mondja Szent János, hogy a szeretet Istentől van. Ő látta meghalni Krisztust és föltámadni. Tehát nem a főemlősöktől van a szeretet. Tehát elsősorban arra kell rádöbbenni, hogy kicsoda az én teremtőm. És akkor tudom, hogy honnét az igazi szeretet. Na, kedves testvérek, de hát sem magamnak, sem nektek nem kell bizonyítani, amit most mégis elmondtam, mert mindig hallgatnak olyanok, akik hát egyet mosolyognak és tovább mennek. Ugyan, hát ez aktualitás, hogy imádság. Kedves testvéreim, ez a legmélyebb aktualitás. Miért? Hát mi lehet az? Számtalanszor észrevették nővérek, orvosok, hogy egy teljesen ateista ember, Pécsett, ferences nővérek, míg a kórházban dolgozta, nem kellene papot hívni, hogy meggyógyuljon. Nem! Én ávos voltam, én nagyon sok rosszat tettem maguknak. Engem most megölhetne a nővér, szóval nem azért vagyok itt, hogy megöljen. És ez így ment mindig. Az utolsó éjszaka éppen a nővér maradt ott. Nem kellene meggyógyulni, megbánni. Nem! Elmúlnak pár perc, és ott van a nővér. Istenem, bocsáss meg, Jézus. És így halt meg. Akkor most mellékes az imádság? Uram, taníts meg minket imádkozni, mert nem tudunk. A keresztény pedig a názareti Jézus által jutott kapcsolatba Istennel. Húha! Én maradok az örök Izraelbe. Mi az, amiben nem tud egyetérteni? Kedves testvérek, amikor én ezt olvastam, én újra római katolikus keresztény lettem. Megdöbbentő. Itt van mindjárt, hogy mi a lényeges különbség. Hallgatta Jézust, és például a gazdag ifjú meghívását. Ez a gazdag ifjú odaszaladt Jézushoz, leborult előtte, egy korabeli rabbi előtt nem szokás volt leborulni. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hát azt mondja, és te is zsidó vagy, meg én is tartva a törvényt. De azt észrevette, hogy Jézus körül van valahol az igaz élet. Ezek boldogok, de másképp boldogok, mint a világ boldogjai. Hát akkor neked valami még hiányzik, add el mindenedet és kövess engem. És amikor ezt hallotta Jakob, Nájszer azt mondta, húha, mindenben igaza van Jézusnak, de egy mondanat az megdöbbentett. Jézus korában is voltak olyan fiatalok, akik írástudók voltak. Az nem azt jelenti, hogy megtanult írni, olvasni, hanem a Tórát, Mózes 5 könyvét körülbelül kívülről tudta. Magánhangzók nem voltak beleírva, az csak Jézus utáni század végén írták bele a masszorétát, vagyis a nyelvt grammatikusok, héber grammatikusok, hogy már jól olvassák. Tehát például ilyen szó, hogy dörög, vagy dorog, vagy dörög. Iszonyatos tudás. Tehát kollektíve tudták azt, hogy hogy kell olvasni, és közben értelmezni. Hát ha te annyira ennek akarsz élni, még azt is megengedték, hogy az első parancsot ne teljesíts, voltám celibátus. Nagyon vigyázzunk. Ha annyira akarsz élni, akkor még azt is elhagyhatod a nemzést, pedig az a legnagyobb parancs, mert te most már akkor éli éjjel-nappal a Tórának. Jézus pedig nem ezt mondja. Kövess engem. És azt mondja, hát már este felé járt az idő, szombat nem sokára beköszönt a szombat, nem szabad mozogni. Elmentem a közeli zsinagógába Jézus is az apostolokkal, és ugyanazt az imádságot mondtuk, a mi atyánk egyébként ugyanaz, benn van a zsoltárokban. Tehát abba eredeti, hogy Jézus magába olvasztotta. Megmutatta, hogy ki az az atya. És kiárasztotta a szívünkbe a harmadik isteni személy. De a szöveg, körülbelül a zsidók is azt mondják, hogy mindenható Isten szenteltessék meg Isten szent neve, legyen nagyjá a földön, amit Isten teremtett, saját akarata szerint, jöjjön el Isten országa még életünkben és egész Izrael életében, amen, stb. Az apostol pedig mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltes, ugyanaz. Mégis, ez a zsid, akik a zsinagógába mentek el, nem Jézussal, megkérdezte az ottani rabbi, hogy na mit tanított a mester? Hát, elmondták neki. És azt mondja, hogy hát akkor elvett valamit a törvényből? Nem. Semmit. Akkor hát mit tett? Hozzátett valamit? Nem. Akkor miért vagy ilyen zavarba? Ha csak nem önmagát. Ez az én. Ez a kereszténység. Hiába vagy megkeresztelve, bucsújárások, rózsavüzén, semmit nem ér, hogy kicsoda a názáretiben az, aki azt mondja, hogy én. Hogy Isten emberi lett. Ezt vagy elfogadunk, vagy nem. De nincs olyan ökumenizmus, hogy majd vegyítem a más vallásokkal. Azokat nem nézem le. Pogányság nélkül nincs Izrael, a pogányok imádkoztak. De kihez, kikhez, hogyan, mit kértek? Átveszi Izrael még az állatáldozatokat is. Isten jóvá adja, csak kitisztázza, hogy nem több Istennek mutatják be nekem, a Teremtőnek. Aztán a proféták már arra is mutattak, hogy nem az kell, hogy most a bárányodat odadod meg, mit tudom én, miket adsz, utálom ezt, mondja Isten, pedig ő rendelt el. A szívedet, vagyis az énedet add oda. Azt én teremtettem. Megdöbbentő. És azt mondja, ezt nem tudom követni. De akik követik, azoknak a názáreti a kapcsolata. És tulajdonképpen kiderül nagyon szépen, hogy a 271. oldalon van, hogy tulajdonképpen mi a problémája. Ezt soha se tudtam eddig. Azt mondja, hogy Isten mindig úgy szólt az Izraelhez, hogy ti. Sohasem mondta egy zsidónak, hogy te. Ti vagytok az én népem. És amennyiben tagja ennek a népnek, addig a Szent Istenhez tartozik. Mindig ti, én vagyok, aki kivezettelek titeket Egyiptomból. Én vagyok az egyetlen Isten, ne imádj Isten, ne legyenek isteneitek nektek, ti nektek. És Jézusnál pedig ugyanannyi szól van, én te, én ti. Miért? Miért? Mert Jézus vissza tudja adni az emberi személy kapcsolatát az isteni személlyel való kapcsolatba. Ezért az egyház egy olyan formáció, ami rettenetesen idegesíti a világot, mert nem lehet kitalálni. Mi vagyunk, akik hiszünk Krisztusban. De igazából csak te. Mert te egy új életkapcsolatot kaptál. Eddig a vérség kötött össze minket, elszakadva az Istentől ez maradt, és azóta vérengzve érjük ezt a testvériséget, és odavágunk egymásnak, és gyűlölni tudjuk egymást, mert kiment belőlünk egy másik DNS, egy isteni élet. És Jézus ezt nem úgy adja vissza, hogy belespricceli az emberiségbe, hanem csak a te személyedet hívja meg. Téged fölemel. Isten életed van. A másikat is. Harmadikat is. Ez nem e világi közösség. Maga a kereszténység is zavarban van. A régi rítusban úgy kellett mondani, az Úr legyen veled, Dominus Vobiscum, hogy nem volt szabad a hívekre szemezni. Miért? Mert ez nem azt jelenti, hogy szia, jó napot, szervusz. Ez egy mélyebb közösség, amit nem tudunk kitalálni. De erre vágyik a szívünk. Egy olyan közösségre, amelybe az Istennel való kapcsolat, egy új vérségiköt, ez az én testem, ez az én vérem, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan. És ugyanezt láttam Martin Buber zsidó filozófusnál, hogy a kereszténységnek az lett a sikere, hogy nagyon, hogy elterjedt az, hogy a ki a személy. Félre is értették. Személyi jogok. Igen, a személyi joga az, hogy neki mehet Istennek. Személyi joga, hogy nem tartja be az Isten törvényeit. A leggyalázatosabb esemény volt a franciai forradalom. A legnagyobb elsötétülés. Minden krisztusi kinyilatkoztatott igazságot belehúzott a pusványba, a kloakába. Testvérisé? Te milyen? Mi alapján? Ha egy elv alapján, akkor csak elvtársak vagyunk. Hogyha a vérségi leszármazás, akkor a Übermensch, a német faj. Ha az osztály, a munkás osztály, megint kimaradsz belőle. És a nagy testvériség után egymás fejét vagdalták le a giotinnal. Egyenlőség. Mi az? Csak a szemében vagyunk egyenlők. Abba te nem vagy egyenlő, hogy a tanár, te meg a diák, és tessék tanulni, és szeretni, és megbecsülni. Abba nem vagyunk egyenlők, hogy ez az édesanyád, te meg a lánya vagy. Abba nem vagyunk egyenlők, hogy ez nő, meg ez férfi, hála Istennek. Mert mi nem tökéletes természetünk van, hanem megvan osztva a természetünk, adjátok össze. Mi az, amiben egyenlők vagyunk? Ezt is félreértették. Az a te, az az én. Az egy teljesen elveszett, elzüllött emberbe is abszolút méltóság. Nem az az egyenlőség, hogy azzá válhatok, amilyen te vagy. Isten ments, én akarok lenni. És szabadság? Hát a szabadság, hogy lefejezték egymást. A szabadságot csak Istennel tudjuk átélni. Jézus, mondja Szent Pál, visszaadta a szabadságot nekünk. És a kedves testvérek, azért is hát kötődöm ehhez a könyvhöz, mert kért egy ajánlást tőlem. És ezt írtam. Keresztényként olvasva Jákob Neusser könyvét, szinte újra is mélyebben keresztényé lettem, mert az örök Izrael közösségében maradva semmit sem tagad Máté evangéliumából a szerző. Úgy hallgatja Názaret Jézust, mint hihetetlenül mélységes magyarázóját a Tórának. Megragadja hitünk lényegét, Jézus személyét, énjét, amelyben Jézus belemeli a Tóra értelmét, üzeneteit és saját tanítványait. Saját tanítványait beleemeli az ő életébe. 16. Benedek ezt írta könyvről. Az elmúlt évtized messze legfontosabb könyve, ami a zsidó-keresztény párbeszédet illeti. Végleges őszinteség, tűéles elemzés, és olyan egység jellemzi a könyvet, amely ötvezi a másik fél tiszteletét, a saját állásponthoz való következetes hűséggel. Ezek a jellemzők különösen a keresztényeket állítják kihívások elé, akiknek majd el kell gondolkodniuk a Mózes és Jézus közötti különbség elemzésén. Tehát a második vatikáni szünet után nagyon sok párbeszéd volt. Bocsánat, 90% a fecsegés. Vagy feladom az én álláspontomat, vagy csinálunk egy közbűső kereszténységet, vagy tetszünk a világnak, és akkor tele lesz a templom. Ez nem engedhető meg. Ez ő sem. Egyébként hasonlít az iszlámra annyiban, hogy ez egy vallás állam, államvallás, mégis különbözik. Mert várják a messiást, azt, amikor eljön, akkor mindent tudtunkra ad, és akkor a pogányok is bejöhetnek, nem pedig erőszakkal. Az a kérdés, hogy akit ők várnak, az nem ugyanaz, mint akiről mi azt mondjuk, hogy eljött. Sose felejtem el, egy gyertyagyújtáson vett részt egy világi rendi ferences, tehát házas testvéreink meghívtak egy fiatal rabbit, Isten nyugosztalja. Azt mondta, nézzétek, lehet, hogy akit mi várunk, az az, akiről ti azt mondjátok, hogy eljött. Nem tudom. Hát igen, de az lesz a neve, hogy Emmanuel, mondja Izaiás, vagyis velünk az Isten. Szeretett testvéreim, ebben a szövegben, amit olvastunk Szent Páltól, titokzatosan benne van a Szent Háromság. A Szent Lelket Jézus küldte el, a harmadik isteni szemét, aki összeköti az Atyát és Fiút. Kiárasztott a szívünkbe, hogy az Istennek, az Atyának azt tudjuk mondani, hogy Atyánk, ezt Jézus adta meg nekünk a lélek által. Tehát amikor az Úr Jézus megtanította az apostoloknak a mi atyánkot, az egy szöveg volt. Egy kicsit más volt, mint a zsidóké. És úgy kezdődik, mint a zsidó imádság, mi, nem én. Amikor a Szentlélek kiárat a szívükbe, akkor tudták, hogy ez csak én, az én Istenem, senki se. De a másik keresztény is ugyanígy. Tehát másképpen a mi Istenünk. Neked mindegy, hogy kivel barátkozol? Ki lesz a férjed, ki lesz a feleséged? Ezt a mélységet nem akarod megosztani? Csak az élet lényege marad ki? Kedves testvérek, az embert meghívja Isten, téged is meghívott családba, stb. Gyönyörű foglalkozásaitok vannak, engem papnak hívott. De meg kell érni 80 évet nekem, hogy egyre jobban rádöbbenjek, hogy nem. Ezzel engem csak kereszténynek hívott, és embernek hívott. Ő, aki azt mondja Szent Pál, Isten magadnak Ágoston, Isten magadnak teremtettél minket. És nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik te benned, minket, de személyemet, engem. És itt a kereszténységnek egy hallatlan élménye van. A szívünk arra számít, ezért még a kisgyerek is, mikor születik neki kisebb testvére, elkezd irigykedni. Mert azt hiszi, hogy meg kell osztozni a szereteten. Isten engem úgy szeret, hogy egyedül vagyok a világon. Isten kizárólagosan szeret. De a Krisztusban megkereszteltek és hiszel benne, akkor téged is. Isten minden Krisztusban hívőt és minden embert egyedüli módon, kizárólagosan és teljesen akarja szeretni. Engedjük neki. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, főbb híreink röviden. Piczaballa bíboros felszentelte Jeruzsálemben a Klarissa kolostor templomát. Új oltárt szenteltek a Demecseri templom búcsún. Újabb magyar kötött fogású birkózó lépett a világranglista élére. Jönnek a részletek, a mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallják. Piczaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka július 19-én felszentelte a Klarissa nővére Jézus szentséges szívéről elnevezett, nemrég helyreállított templomát Jeruzsálemben, írja a Magyar Kurír. A Vincenzo Zuppardo építész felügyelete mellett végzett egyéves munkálatokat követően a Szent Klára kolostor Klarissa közössége az oltár megáldását és a Jézus szentséges szíve templom felszentelését ünnepelhette. A szentmisét Pier Battista Piczaballa bíboros celebrálta. Homíliájában hangsúlyozta, ma az egyház fog egy emberi kéz által épített házat, és örökre Istennek adja át. A Szent Klára karizmájához hű Klarisszák számára ez egy olyan nap volt, amely megerősíti mindennapi, csöndes és álltatos küldetésüket a Szentföldön. A kusztúdia, a katolikusok és az egész keresztény közösség számára pedig a megújulás és az erő újabb szimbóluma. Ünnepi szent liturgiával és oltárszenteléssel ünnepelt a templomának búcsúját a Demecseri Görög Katolikus Egyházközség július 19-én, adja hírül a Magyar Kurír. Az elmúlt időszakban mélyreható közösségi összefogással újult meg a belső tér. Elkészült a faoltár, a szentély, az új gyertyatartók, a lobogók és a dobogó fa felületét is felújították. A szertartást Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök vezette, aki paptestvéreivel együtt felszentelte a templomtér központi elemét, az új oltárt. Igehirdetésében a püspök Illés próféta áldozatát és a templom oltárának helyreállítását helyezte középpontba. Szent beszéde végig kísérte az áldozat bemutatásának szellemi folyamatát, az ószövetségi oltároktól a kánai menyegző vizén át az utolsó vacsora boráig. Emlékeztetett, hogy a szent kenettel való megkenés által a Szentlélek kegyelme tölti be a liturgikus teret. A világranglista élére került Szőke Alex a kötött fogású birkózók 97 kg-os súlycsoportjában, miután megnyerte a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István emlékversenyt, közölte pénteken a Magyar Birkózók Szövetsége az MTI-vel. A Nemzetközi Birkózó Szövetség a rangsor viadalt követően frissítette a világranglistát, amelyen az ELSMTK versenyzője megelőzte a világbajnoki ezüstérmes orosz Artur Sargsyant. Ennek köszönhetően Szőke Alex első kiemeltként kezdheti meg szereplését az októberi kazaksztáni világbajnokságon. A magyar válogatott további versenyzői is szép eredményekkel zárták a megmérettetést. A 77 kg-os Fritz Robert és a 130 kg-os Vitek Darius megőrizték vezető helyüket, a 72 kg-os Vánca István pedig budapesti bronzérmének köszönhetően a második helyre lépett előre a világranglistán. Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Sebestyén Esztert hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér, a Szent Rita Ima csoport tananyája születendő Fülöp egészségéért, Andrásért, Rozáliáért, Ágnesért és Tamáskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mikunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megőrsítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ói, a világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséged, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád, meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a földön megkezdődő Isten országot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylőpontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miért?

0: minket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ígérgetek kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögünk, Urunk Istenünk, könyörögünk mindazokért, akik még nem találták rá az evangéliumra.

0: Imádkozz el életünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűznága Szent Olvasának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Amiunk által.
1: Amen.
0: Dicsértessék az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Balogh Roland vagyok, jazzgitárművész, zeneszerző és zenetanár. 1984. szeptember 26-án születtem. Katolikus családban nevelkedtem. Minden este imádkoztam, de úgy éreztem, hogy inkább kötelességből teszem, mint hogy szívből tettem volna. Nem volt ez az igaz melegség érzet a szívemben. Nem gyakoroltam igazán a hitemet. 11 éves koromban megkérdezte apukám tőlem és ikertestvéremtől, mivel van egy ikertestvérem, aki jazz zongorázik, hogy szeretnénk-e zenészek lenni, mert nagyon érdekelt minket. És hála Istennek tehetséget is adott nekünk a Jóisten hozzá, és mi azt mondtuk, hogy igen. Biztos, hogy gyakorolni fogtok? Mondtuk, hogy igen. De csak akkor kezdjétek el, hogyha a világ legjobbjai között lesztek, mert ő nem szeretné, hogyha mi is a középszintű zenészek közé tartoznánk. Mi azt mondtuk, hogy ígérjük, hogy gyakorolni fogunk, szorgalmasak leszünk, és megpróbálunk a legjobbak között lenni. Apukám megvette nekünk az első hangszerünket, nekem egy elektromos gitárt, a testvéremnek egy elektromos szintetizátort, és elkezdtünk gyakorolni. Az elején, mint egy 11 éves gyerek, inkább sokszor játszani szerettünk volna, mint hogy leüljünk gyakorolni, mert még ott volt az iskola is tanulni, leckét csinálni, de egy éven belül, ahogy elkezdtük érezni ennek a súlyát és a szépségét, hogy mit jelent az, hogyha gyakorlunk és fejlődni fogunk, és a tehetség, amit a Jóisten ajándékként adott nekünk, az milyen sokat számít, hogyha az ember tud ezzel élni. Apukámnak kellett már rám szólnia, hogy most már hagyjam abba a gitározást, mert reggel 10-kor felkeltem pizsamában, és csak enni mentem ki, és este 10-kor még a gitár a kezemben volt. Tehát ilyen napi 8 órákat gyakoroltam, és hát ennek meg is lett a gyümölcse, mert éreztem, hogy fejlődök, és tudtam, hogy nekem ezt kell csinálnom, mert enélkül csak fél ember vagyok. 15 éves koromban felvettek a Kőbányai Zeneiskolába, zenei stúdióba, ahol nagyon sok magyar sztár végzett már. Ott elvégeztem 4 évet, ami egy felsőfokú zenei végzettséget adott nekem. Babos Gyulától tanultam. Ez az iskola, ez egy nagyon jó iskola, és nagyon sokat tanultam ott. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára is jártam, de aztán onnan úgy döntöttem, hogy el kell jönnöm, mert a főiskola nagyon sok időmet elvette, és úgy éreztem, hogy nem lesz arra időm, hogy én többet fejlődjek, ha oda járok. 2008 nyár vége lehetett, amikor az estíma kezdődött nálunk, mint egész gyerekkorunktól kezdve. Annyi volt más benne, hogy eddig mindig külön imádkoztunk is magunkban. Most együtt és hangosan. Együtt imádkoztunk a testvéremmel, és éreztem azt, hogy valami melegség betöltött, ami szívemből elindult a lábamig, aztán vissza. Egy olyan meleg érzés töltött el, amit egészen idáig nem éreztem. És ez a melegség egész imádkozás közben történt. Most már tudom, hogy a Szentlélek töltött be. A Bibliában is azt olvastam, hallottam más emberektől is, hogy nem mi keresünk a Jóistent, hanem a Jóisten keres minket, és ő érint meg minket. És biztos vagyok benne, hogy ez az időpont volt az, amikor neki ki kellett nyújtani a kezét felénk, és megérintett minket. Most már tudom, hogy a Szentlélek töltött be akkor. És ami nagyon nagy csoda még, hogy ugyanezt érezte a testvérem is. Jó ikrek hívén szinte mindent együtt csinálunk, és ennek nagyon örülök, hogy őt is ugyanúgy betöltötte a Szentlélek, és ezt a melegséget érezte. Nekem igazából akkor tudatosult, hogy van Isten, mint hogyha egy fény tárult volna elém akkor imádkozás közben, és tudtam, hogy van Isten, és ő meg fog segíteni engem bármikor, hogyha kérem őt, és ez mai napig így van. Bármit kérek tőle, ő megadja nekem, maximum azt nem, amit ő úgy gondol, hogy erre nincsen szükségem, de annak nem is érzem hiányát, mert tudom, hogy kapok helyette valami mást. Magyarországon a jazz rétegzenének tartják. Volt olyan időszak, vagy olyan hetek, amikor csak otthon ültem és gyakoroltam. Belefáradtam abban, hogy meg kell állnom, visszafelé fogok fejlődni, nem előre, mert nem lesz hely, ahol játszhassam. Pedig van egy tehetségem. Ezután történt az, hogy beneveztem a Montreux Jazz Gitár versenyre, ez már 2009-ben volt. Régi vágyam volt, hogy erre a versenyre kimenjek és megnyerjem, vagy legalábbis dobogósok között leessek. Megígértem a Jóistennek, hogy minden gyakorlás előtt imádkozni fogok. Ezt meg is tettem mindig. Azért is imádkoztam, hogy legalább a legjobbak közébe juthassak. Tudhassam magam a világ legjobb gitárosai között Montreux-be, Svájcba, és megmérettethetem magam. Májusban jött a válasz, hogy bejutottam a 9 legjobb gitáros közé. Nagyon boldog.

0: feliratokból, és ezt a dallamot, amit álmodtam, lejátszottam a gitáron. Ez a blues téma az álmomban íródott, és tudom, hogy ezt a Jóisten adta nekem, mert ezzel nyertem meg a versenyt. Én ott megfogadtam a Jóistennek, hogy ahol csak lehet, és játszom, és megfordulok, mindenhol elmondom, hogy az ő segítségével nyertem. Nélküle nem sikerült volna. Két nap múlva volt a jazz zongora verseny, és nagyon izgultam, és imádkoztunk együtt a testvéremmel, és dicséreteket énekeltünk a hotelszobában, és hogy őszinte legyek, mert ez nem szégyent, sírva énekeltük a dicséreteket, és éreztük, hogy Jézus ott van közöttünk. Sajnos a testvérem csak a középdöntőig jutott, és szomorú is voltam, de nagyon boldog is, csak ez nehéz volt ezt az érzést tudatosítani bennem, hogy mi miért van, mert ő belőlem egy darab, testvérem, ráadásul ugyanúgy is néz ki, mint én, mivel egypetélyűek vagyunk, és a szüleim is ugyanígy voltak ezzel, nagyon örültek, az egyik szemük sírt, a másik nevetett, mert ők akkor boldogok, ha mindketten boldogok vagyunk. Viszont 2010-ben megint megpróbálta ezt a versenyt a testvérem, és harmadik lett, tehát a dobogósok között végzett, úgyhogy a Jóistennek ez volt a célja vele, és köszönjük neki, hogy ezt is megtette.
1: Együtt élitek át az Isten valóságának az örömét.
0: Ez így van.
1: Azóta többször koncertezel, fellépsz, megjelenik az Istennel való kapcsolatod, mondjuk egyik zeneszámból a másikba átmenet előtte kis összekötő szövegben.
0: Így van, így van. Ezt is fogadta meg a Jóistennek, de én a koncertjeimen elmondom.
1: Akik hallgatnak téged, hogyan reagálnak arra, hogy te az Istennel való kapcsolatodról beszélsz?
0: Akiknek valamennyire van hitük, azok mosolyognak, és azt látom rajtuk, hogy boldogok, hogy a Jóisten csodát tett, és értékelik azt, hogy a Jóistennek ilyen hatalma van, és szerintem valamennyire meg is erősödik a hitük, tehát aki ezt szívből átérzi.
1: Igen, ugye manapság nem arról szól a világ, hogy az Istenről lehetne beszélni, sokkal inkább másról. Felvállalni az Istennel való kapcsolatot a mai világban nem éppen...
0: trendi.
1: Igen, nem trendi.
0: Egy zenésznek az a vágya, hogy sokat játszon, nagyon sokszor a színpadon legyen. Én minden haknit vagy muzsikálást megköszönök neki, amit ő ad. Én nem úgy megyek föl a színpadra, hogy én most dolgozom, vagy nekem ez a munkám, vagy a hobbim. Igazából nem a pénz motivál, persze meg kell élni valamiből. Nekem a gitár az az életem, és tudom, hogy a zenében mit kell keresni. A zenében a Jóistent kell keresni, a zenében azt kell megérezni, amikor egy nem zenész ember hallgat egy dalt, és azt érzi, hogy hú, most melegség töltött el a szívemet, és nem tudja hová határolni. Na, az a Jóisten. Tehát ő van benne, az a dallam, ami éppen megérint minket, az nem történik véletlenül. Nem az a dallam, ami a szívünkhöz szól, abban a Jóisten találjuk meg. Volt egy időszakom gyerekkoromban, amikor ezt éreztem, tehát hallgattam egy dalt, és azt éreztem, hogy fú, ez most itt teljesen a szívemben markolt, és nekem ezt meg kell tanulnom, és volt egy időszak, amikor nem találtam a Jóistent a dalokban. Amióta megérintett a Jóisten, megtalálom a dalokban, és ezt az érzést érzem, és mindig ezt keresem, bármilyen dalt kell játszani. Tehát ha írok egy dalt, akkor ezt keresem meg benne. A Jóisten ugyanúgy a zenében, vagy az életben, vagy bármilyen, amit az ember csinál, meg kell keresni, és hogyha azt megtalálta, akkor lesz boldog. Tehát a Jóisten ad nekünk egy ajándékot, mindenkinek egy tehetséget, és azzal vagy tud élni az ember, vagy nem. Erre rá kell vezetnünk magunkat, meg kell próbálni vele élni, és a legtöbbet kihozni ebből, és én ezen vagyok, hogy ezt meg tudjam tenni. Amiről még szeretnék beszélni, hogy miután megnyertem a versenyt, minden vágyam volt egy jazzgitár, ami a világ egyik legjobb jazzgitárja. Azért imádkoztam, hogy ez meglegyen. Ez a gitár egyébként elég ritka is, sok idő mire elkészül. Ez egy Gibson gitár, nem is nagyon lehet kapni a világban, rendelni kell, több hónapot kell rá várni, és én már nagyon el voltam keseredve, hogy nem találok olyan árban, amit én meg tudnék fizetni, egyáltalán nem is találok a világon, mert vagy már elfogyott, vagy majd csak hónapokkal később fogják gyártani. Nagyon elkeseredtem, szinte már a sírás kerülgetett, és akkor jött egy e-mail este, hogy egy londoni hangszerboltban van ebből a gitárból, ami nekem kell, és még az ára is megfelelő. Akkor könnyes lett a szemem, és azt éreztem, hogy Istenem, megint megérintettél, csak ki kellett várnom ezt az időt, tehát nem akkor kapom meg, amikor én akarom, hanem amikor te akarod, hogy megkapjam, és amikor megérdemlem. És ez 2009 novemberében volt, egy álmom vált ezzel is valóra. Aztán történt egy másik csoda, minek megint csak nagyon örülök, és köszönöm a Jóistennek. 2010 márciusában beneveztem egy másik gitárversenyre, a hazai zenei szakma pop énekesével, Emilióval, biztos sokan ismerik őt. Ez egy ének-gitár duó verseny, csak énekesek és gitárosok nevezhetnek rá. Ez is egy nemzetközi verseny. Németországban volt, Völklingenben. 600 ember nevezett be erre a versenyre, és abból 20-an jutottak be. Mi benne voltunk a 20 legjobb között. Aztán 10 ember jutott be csak a döntőbe, és gondolom már a kedves hallgatók tudják, mi nyert.

0: nyertük meg ezt a versenyt a 600 ember közül a világ minden tájáról. Ez a németországi újságokban meg hírekben benne volt. Magyarországon egy tévéműsorban el tudtuk mondani. Sajnos nem nagyon foglalkoznak a kultúrával Magyarországon. Ami történik, az a kultúra lebutítása. És hogyha az ember hall egy jazz dalt a tévében, vagy egy operát, vagy egy magasabb szintű klasszikus zenét, ugye mivel nem érti, és erről nem ő tehet, mert nem hall belőle sokat, ezért inkább elkapcsolja, nem fogja érteni, és nem lesz számára hasznos. És én ezért nagyon szomorú vagyok. Vannak tanítványaim, és nagyon jó szívvel tanítom őket, amit tudok, megtanítok nekik, amit nekem a Jóisten odaadott, azt megpróbálom átadni, próbálom kihozni minden embernek az egyediségét. A koncertjeimen is azon vagyok a barátaimmal, hogy ismerjék meg egy kicsit a zenei kultúrát, jöjjenek el koncertemre, és majd meglátják, hogy nem annyira bonyolult ez a jazz, nem olyan öncélú, hogy az ember csak fönt gitározik, és senki nem érti. Minden egyes embernek, minden egyes hangnak fönn a színpadon megvan az értelme. Csak erre egy kicsit rá kell érezni, vagy egy kicsit oda kell figyelni. Csak egyszer kell megérteni. Minden zenei stílust meg lehet érteni. Én ugyanúgy szeretem a rock zenét, ugyanúgy szeretem a latin zenét, vagy a pop zenét, klasszikus zenét, és tanultam is, mint a jazz. Csak nálam ez áll első fokon, mert ebben tudom magam megmutatni. A klasszikus zenében nekem hátrány, hogy azt úgy kell eljátszani, ahogy 500 évvel ezelőtt megírták, viszont a jazzben épp ez a lényeg, hogy eljátszok egy dalt, amit 200 éve megírtak, és aztán következik az improvizáció, amiben megmutatom az én szívemet, lelkemet és gondolataimat, ami abban az időben, abban a percben, azon a helyen, akkor születik, és soha többet máskor. Ez az improvizáció, és én ezért szeretem a jazz, mert meg tudom mutatni, hogy nekem mi van a szívemben, vagy a lelkemben, nem csak a dalban, amit írok, hanem az improvizációban, ami éppen akkor születik.
1: Milyen koncert lehetőségeket kapsz, hol lehet téged hallani, és milyen gyakorisággal?
0: A tavalyi évben szinte az összes jazzfesztiválra meghívták a zenekaromat, úgyhogy mindenhol szinte ott voltunk. Most kicsit nehezebb, mert a tavalyi jazzfesztiválokra nem lehet ugyanazokat az előadókat elhívni, hanem mindig mást kell, különben unalmas lesz az a műsor, ha minden évben az van. De nem panaszkodom, mert jó Isten mindig ad koncerteket, mindig ad valamilyen fellépési lehetőséget. Budapest Jazz Clubban nagyon sokat szoktunk játszani. Nemrég voltam Olaszországban a testvéremmel. Egy nagyon híres dobossal játszottunk együtt, aki világsztárokat szokott kísérni, úgyhogy tényleg nem panaszkodom, mert nagyon sok helyen megfordultam már. A Völklingeni verseny után, amit megnyertünk, egy másik álmom is valóra vált, ami tényleg a nagy álmaim közé tartozott, hogy a Jóisten kiuttatott engem Amerikába. Megint beneveztem egy gitárversenyre, a középdöntőig jutottam, mert a Jóisten akkor azt akarta, hogy csak idáig jussak, viszont eljutottam Los Angelesbe. Abból a pénzből, amit nyertem Völklingenben, abból tudtam kifizetni a repülőjegyemet. Szállásom nem volt. Beszéltem a magyar konzullal, és nekik már nem volt helyük, de egy református papnak a családjánál, a Jóistenhez közel ember családjánál tudtam megszállni, akiket nagyon megszerettem, és ők is nagyon megszerettek engem. Tudom, hogy a Jóisten vezetett ide. Ez az élmény, ami Amerikában ért engem, nem lehet elmondani. Ami ezután történt, az is egy nagyon nagy dolog volt. Fölkért egy nagyon híres erősítő gyártó cég, a Léni, ami egy világhírű és Angliában van, hogy képviseljem a nevemmel az ő erősítőjüket, és készítenek nekem egy saját erősítőt. Ezzel is készült, már hála Istennek nálam van, én használom és nagyon örülök neki. Tehát sorra jöttek a csodák, és olyan ajándékot kaptam a Jóistentől, hogy mai napig nem tudom felfogni, és nagyon remélem, hogy nagyon sok mindent tartogat még nekem a Jóisten. A Montreux-i Jazz Guitar versenyen 2009-ben nyertem egy turnét, aminek az egyik állomása ugyanúgy Montreux volt, Svájc, és azon a színpadon játszhattam, ahol a világsztárok meghívtak, mint vendégművészt. Igazából a Jóisten megmutatta nekem azt, kicsit belekóstolhattam abba, hogy milyen jó is az, amikor az ember valamit letesz az asztalra, és azt tudják értékelni, és azért szeretnek, aki vagyok, és amit kaptam a Jóistentől, és ezt meg tudom mutatni. Nekem ez is egy nagyon nagy csoda volt, amit úgy gondolom, hogy meg kell osztanom, mert el kell hinni, hogy van Isten, és hogyha imádkozunk hozzá, és a szívből tesszük, és megbánjuk a bűneinket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ő meg fog hallgatni. Ő tudja, hogy mikor, kinek mit kell adnia.
1: Felmerült bennem az, hogy visszatekintve azokra, amik történtek veled, Isten nélkül létrejött volna? Elég lett volna hozzá a te szakmai bravúrod?
0: Nem. És azért is tudom, hogy nem, mert voltam előtte is versenyeken, és vagy eljutottam a középdöntőig, vagy maximum a döntőig, de hogy első legyek, az soha nem történt meg. Csak azután, miután a Jóisten megérintett. és azóta, mióta megnyertem az első versenyt, azóta adott egy önbizalmat is nekem, hogy higgyem el azt, hogy én jól gitározom, és ahová megyek, ott ő velem van. Úgy megyek fel a színpadra, hogy miért kéne nekem félnem, biztos, hogy jól fogok gitározni. Tehát ilyennek nem is szabad az eszébe lenni az embernek, hogy ja Istenem, hogy fogom megcsinálni azt, amit majd kell, hanem bízni kell a jó Istenbe, hogy ő melletted lesz, és meg fog hallgatni téged, és segíteni fog. Eddig is megtette, akkor most miért hagyná el? Bízni kell a jó Istenbe, és ezt el kell hinni.
1: A zenésztársaid mit szólnak a te kereszténységedhez? Van ennek visszhangja?
0: Kicsit különcnek tartják az embert, de engem egyáltalán nem érdekel ez, mert a jó Istent hiszem a szívemben, és most erősebb, mint régebben volt. Én nem tudnék a jó Isten nélkül élni, és ez nem egy gyengeség, nem adnám fel semmiért. De aki a jó Isten nélkül él, az magára vessen. Nekem van egy nagyon kedves barátom, ő egy pap, katolikus templomban. Ő nagyon sokat imádkozott értem. Mivel az esküvőn volt 2009 nyarán, ezért első áldozónak kellett lenni. Jártam hitoktatásra is. Mielőtt mentem a versenyre, én bérmálkoztam, és első áldozó is voltam, mert nem voltam gyermekkoromban, ez elmaradt.
1: Említetted az esküvőt.
0: Így van, van egy feleségem.
1: És ő szintén zenész? Hogy
0: igen.
1: Ezzel a
0: igen, ő klasszikus hegedű művész. Ő is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett.
1: Részt veszel jótékonysági rendezvényeken. Eleget tennél ilyennek, ha kapnál egy felkérést?
0: Nem nagyon volt még ilyen, hogy jótékonyságból elhívtak valahová játszani, de természetesen, hogyha beteg gyerekekért vagy bármilyen jót tudok ezzel tenni, akkor mindenféleképpen elmennék. Tehát nálam ez nem az anyagi dolgokról szól, hanem arról, hogy próbáljak segíteni az embereken, és erre is törekszem az életemben.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy zenét is komponálsz, sőt szöveget is te írod. Miről szólnak ezek a dalok?
0: Popdalokat, jazzdalokat írok, de dicséreteket is írok. Az egyik dicséret például, amit írtam, az ilyen hajnali egy órakor született. Gyakoroltam, az a gondolat jött az eszembe, mert mindig arról írtam, hogy én éneklek a jó Istenről, hogy most Jézus fog beszélni, úgy írom meg a szöveget, mintha az ő szájából hallatszódna ez a szöveg. Jött magától, meg a dallam is. Szeretném, hogyha sok ember meghallgatná. 7 dicséret biztos van, amit együtt a testvéremmel írtunk.
1: Volt-e ezek közül olyan, amit előadtál?
0: A 8. kerületi templomban volt egy, sajnos nekem nincsenek olyan kapcsolataim, vagy eddig nem nagyon voltak, ahová elhívtak volna, hogy dicsérjem a jó Istent. Én nagyon szívesen mennék bárhová, és elénekelném ezeket a dalokat, főleg azért, hogy megmutathassam, hogy miket adott nekem a jó Isten, és ezzel az emberek hitét megerősíthessem. Mindazt megköszönni a jó Istennek, amit eddig tőle kaptam, ahhoz 100 mondat sem lenne elég. Hálás vagyok neked, drága jó atyám, hogy ennyi mindent adtál nekem, elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Köszönöm neked, hogy megbocsátod a bűneimet, és mindig mellettem vagy. Arra kérlek, hogy soha ne adjál ezután sem.
1: Kedves hallgatók, Balogh Roland tanúságtételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.

0: Kedves hallgatóim! Szeretett férjem egész életében statisztikai adatokkal dolgozott. Számos kutatóintézetben, egyetemi oktatóként, intézetvezetőként. Emellett a TB főigazgatóság vezetője volt a rendszerváltás utáni 3 esztendőben. Mindezek alapján jó áttekintése volt, és van is a nagy horderejű társadalmi és gazdaság statisztikai kérdésekről. Nyugdíjas éveinek utolsó évtizedében egy kedves hobbiának hódolt. Mikes keleme módjára leveleket írt, mint köbüki, képzeletbeli leszármazottjának, MZ/X-nek, aki egy távoli, elképzelt jövőben él. A nevek ötletét a régi tévés Mézga sorozat szereplőitől vette. Ezekben a levelekben bemutatja a magyar helyzetet, napjaink legkülönbözőbb problémáit a hivatalos statisztikai adatok tükrében. Olyan formában teszi ezt, hogy lecsökkenti a makrogazdaság halandó ember számára nehezen felfogható mértékeit, nanoméretűre, mintha egy 1000 fős létszámú országról lenne szó Magyarország esetében. Így mutatja be a valóságot, megfűszerezve szakmai és mélységes emberi gondolataival, de mindig pontos adatok alapján. Az összeállított levélkötegnek utolsó fejezete azonban a kései utód válaszleveleként fogalmazódott meg, mintha akinek írta, az egy választ küldött volna. Ez arról szólt, hogy hogyan néz majd ki, sok emberöltővel később, mondjuk 2000 év múlva, egy képzeletbeli nano Magyarország. Szép reménység arra vonatkozóan, hogy lesz még akkor Magyarországból valami. Egy utópia rajzolódik ki ebben. Olyan szép, hogy úgy érzem, talán mindnyájunknak felüdülés lenne napjaink forgatagában egy ilyen országot elképzelni. Idézem ezt a levelet kedves hallgatóim számára. Tehát ez le fogja írni, milyen lesz a távoli jövő Magyarországa, amikor a technika már egy hatalmasat fejlődött, és talán bölcsebbé is vált a magyar társadalom. Hát kezdjünk el. Nano falván most nagyjából 1500-an élünk, ne felejtsük el, eredetileg Nano Magyarország egy 1000 fős település lenne. 160-175 generációs család van benne. Az 5 generációs család ideális esetben 10 főből áll, melyen belül az első generáció élettartama mondjuk 120-150 év között van. Ők közéleti szerepet látnak el, ők a tudás őrzői, a tapasztalatok, az ismeretek átadói. A következő generáció 90-120 éves korosztály, ugyanúgy 2 fő, mint az előző generáció, ők a mezőgazdaságban élelmiszertermeléssel foglalkoznak. A következő, vagyis a 3. generáció 60-90 éves korosztály. Ők foglalkoznak az unokák nevelésével, felügyelésével, oktatásával. A 4. generáció, a 30-60 éves korosztály, ők az apák, anyák, és így az aktív munkát végző korosztály. Végül az 5. generáció, a 0-30 éves korcsoport, ők tanulnak, világot járnak, ismereteket szereznek. Ez a 10 fő egy 37 hektáros földterülettel rendelkezik általában, melynek a körülbelül a fele termőterület. Egy főre tehát nagyjából 1,8 hektár termőterület jut. Ezen a területen termelik meg magyar nanofalma minden alapvető élelmiszerét. Még ezen felül más falvak számára is képesek élelmiszert termelni, amely az ottani falvakban nincs, vagy esetleg csak szűkösen. Magyar nanofalván a válás, mint fogalom, szinte ismeretlen. Abból indulunk ki, hogy aki képes eladni a családját, hitestársát, gyerekeit, az megbízhatatlan személyiség. Fontos, felelősségteljes munkavégzésre nem alkalmas. A válással kikerül a biztonságot nyújtó nagy családból, és a magyar nanofalvi társadalom perifériára szorulna. Egyfajta önkéntes számüzetésben ritkán fordul elő a hitestárs elvesztése, korai elhalálozása is. Ilyenkor nyilvánul aztán meg az öt generációs nagycsaládban élés óriási előnye az egy-két generációs családszerveződésekhez képest. A megözvegyült félnek, ha szerencséje van, míg találhat hozzáillő társat korban, de dönthet úgy is, hogy társ nélkül marad, az öt generációs családban azonban sosincs egyedül. Mert természetszerűleg élnek gyermekei, unokái, dédunokái vagy szülei, nagyszülei. Ezek az öt generációs nagycsaládok bizonyultak az átlagos várható élettartam függvényében a legéletképesebbeknek. A te idődben, napjainkban, magyar nanofalván egy és két generációs családok éltek rengeteg problémával. Korábban az átlagos élettartam rövidsége miatt általános volt a három generációs modell, mely életképességét évezredeken át bizonyította korábban is. Várható átlagos élettartam meghosszabbodásával nyert újból teret a három generációs nagycsalád, majd a 100 éves várható élettartamok általánossá válásával átfordult négy generációsba, majd az öt generációs modell vált általánossá. Ez az öt generációs nagycsalád a kétgyermekes mikrocsaládok szövedéke. 30 éves emberöltővel számolva, így a nagy családban négy házas pár él, és hát összesen 10 személy. Ami a falu közigazgatását illeti. Így 10 éven fölüli korcsoportba tartozók közül választják a falu vezetőit, 120 éven fölüli korcsoportba tartozók közül választják ki a falu vezetőit, akinek elnevezése hivatalosan is közszolga. Magyarországon a mindenkori köztársaság elnökét is beleértve, aki egy személyben a 30 év alatti korosztály gyermek és ifjúsági szervezeteinek a főparancsnoka is. Magyar Nanofalván nincs katonaság, van viszont nemzetőrség, amelynek minden 30. életévét betöltött, és 90 évesnél nem idősebb ember a tagja. Noha háborúk, fegyveres harcok már régóta nincsenek, de minden családban van legalább 2-3 olyan fegyver, amelyel megvadult vagy emberre veszélyes vadállatok ellen kábító lövedékeket lehet kilőni. Önként előfordul, hogy a falu területén felét elfoglaló mezőkből, erdőkből medvék, farkasok, vaddisznók betévednek a családi farmokba is. Noha a vaddisznókat a vadriasztó rendszer legtöbbször visszafordítja, ilyenkor jó jön, ha kéznél van az önvédelmi célokat szolgáló kábító fegyver. Vadászaton is kötelező, hogy ilyen fegyver legyen a vadászó személynél. A vadászat Manufalván egyébként nem úri passzió, hanem vadgazdálkodási célokat szolgál és egyben élelmiszerforrást jelent. Meg fogsz lepődni, de nem lézerrel vagy kábító lövedékkel történik a vadászat, hanem hagyományos módon íjjal, nyíllal, ládzsával, fácánt, vadkacsát, parittyával, hajítófával. Ezek használtát kisgyerekkortól kezdődően megtanulják. A nanofalviak, és gyakorolják egész életükön át. A nanofalvát minden évben lázba hozó esemény az íjász és parittya verseny. A számszeriakat nem kedveljük, eltérően a svájci polgároktól, a reflexíjas világversenyeken a magyar nanofalvi versenyzők általában az első helyek egyikén végeznek. De visszatérve a vadászatra, azért ezekkel az ősi fegyverekkel vadászunk, hogy a vadnak is esélyt adjunk. Egy mikrocsip vezérlésű hő- és mozgásérzékelő automata, ami célzó képernyővel is felszerelt lézer vagy lőfegyver, azzal szemben semmi esélye nem lenne az állatoknak. Hát így csak mészárlássá változna a vadászat. Mi azt tartjuk, hogy a vadászat szépségét az adja meg, hogy a vadak az embernél sokkal finomabb hallásak, látásuk, szaglásuk, gyorsasága embernél nagyobb ereje ellenére, őseink fegyverével mégis el tudjuk ejteni őket. A vadak és a halak bősége mellett akár a teljes állati fehérje szükségletünket képesek lennénk fedezni. De azért a családok portáin van elsősorban földhasználatra, és nem eladásra, egy vagy két tehén. Télidőben minden családban disznóvágás is szokott lenni. A Baromfi úrban 100-200 szárnyas is hápok, gágok, kotkodácsok. És természetesen vannak lovak. A családnak általában egy elektromos vagy napelemes meghajtású személyautója van, de ló akár 8-10 is. Rövidebb utakra még a 120 évesek is lóháton indulnak. A teherszállítást is párigáslóval oldják meg. Miért? Elképedtem, amikor egyik leveletben arról írtál, hogy magyar nanofalván a te idődben 350 személyautó van, szinte kivétel nélkül benzin üzemanyaggal. Szarvasvart, ha viszont csak 85 ló, meg összesen 5 darab. Hát hogy oldjátok meg akkor a talajerő utánpótlást? Hogy valósul meg a zárt ciklusú mezőgazdasági termelés? Hogy nem gondoltatok bele, hogy hektáronként átlagosan kiszórt 120-150 kg-os trágyaható anyag milyen következményekkel jár? Tudatom veled, hogy nem csak Magyar Nanofalván, de egész Európában még 2000 évvel később is a rétegvizek felhasználását nitrát szennyeződésük miatt a WHO emberi fogyasztásra alkalmatlannak ítélte. Éppen a iható vízhiánya szűkössége miatt nem sokkal a teljed időd után véres háborúk tomboltak szerte a földön. Az emberi civilizáció az emberiség megmaradása érdekében vissza kellett térni a régi idők földművelési gyakorlatához. Vegyszert, műtrágyát, rovarirtószert, egy grammot se használunk. Még a szúnyogirtásra használt vegyszerek alkalmazását is beszüntettük, azt szinte hallom, hogy a tekorodbeli nanofalviak mit mondanak, de hát akkor megesznek a szúnyogok, és legyek mindent megfertőznek, szó sincs róla. Fecskék milliói vadásszák reggeltől estig a szúnyogokat, estétől reggelig, éjszaka pedig a bőregerek, közismertebb nevükön a denevérek. A vizekben lévő szúnyoglárvákat a halak tömege táplálékként fogyasztja, a legyek szinte védett állatnak számítanak. A higiéniai szabályok betartására ugyanis már pici kortól odafigyelünk. Tulajdonképpen megfogadjuk és betartjuk a teremtés könyvének azt a versét, melyben a teremtő az első emberpárnak azzal adta át a paradicsomot, illetve a földet, hogy őrizzétek és gondozzátok, mi ezt tesszük. Ha már megemlítettem a teremtőt, a Magyar Nanofalviak 80%-a Krisztus utáni 4. évezred végén, az 5. küszöbén hiszi az Istent, és a világot teremtetnek tartja, én is azt vallom. A maradék 10-20 úgymond ateista, de természeti isteni törvényeket épp úgy betartja, mint a többiek. Krisztus isteni létét ugyan van, aki megkérdőjelezi, tagadja, de tanítását, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat, épp úgy követik, mint az Isten hívők. A világ teremtettségét és Isten létét vallóknak is csak egy kisebb része formálisan vallásos, még kevesebben vesznek részt a vallási szertartásokban. De keresztény vagy keresztény vallásúak mellett élnek itt több más, a 4 világvallást követők is, szép számban. Magam részéről a szertartásokon, amikor csak tehetem, részt veszek családom minden tagjával együtt. Ezek az ősi, akár 10 000 éves, vagy annál is régebbi elemeket tartalmazó spirituális drámajátékok, melyben a résztvevő cselekvők szereplői egy ősi rítus eljátszásának, életre hívásának. Ugyanakkor mély filozófiai, etikai tanítást is nyújtó spirituális élményt jeleznek. Az oktatási rendszerünkről a hangsúlyt az IQ helyett az érzelmi intelligenciára tesszük. Ezt szolgálja az a gyakorlat, hogy 3 éves kortól 18 éves korig napi 1-2 órát szentelnek éleklésre, és minden nanofalvi fiatalnak 18 éves korában a középiskolai záróvizsgák között ott szerepel annak a bemutatás, hogy valamilyen hangszeren képes könnyű, illetve komoly zenei darabot eljátszani. Ennek az oktatási gyakorlatnak köszönhetően Magyarországon, akarom mondani, Magyar Nanofalván, mindenki tud játszani legalábbis egy hangszeren. A fiatalok együttesekben szeretnek játszani komoly, könnyű zenét egyaránt, felnőttek és idősebbek, baráti társaságokba kamarázni szeretnek. A zenének és éneklésnek köszönhetően a depressziót, mint betegséget csak a régi leírásokból ismerjük. És emberemlékezet óta nem fordult elő Magyar Nanofalván öngyilkosság. Néhány mondat az oktatási rendszerünkről. Az alapoktatást inkább értelmiségi kérdésnek, képzésnek neveznénk. Szakmai ismereteket, kivételes képességű tanulókat kivéve csak 18 éves kor után kapnak az emberek. Az alapoktatásban széles körű ismeretek megszerzése a cél, nagy súlyt helyezve a humán műveltségre. A cél irodalom, történelem, földrajz, természetismeret, nyelvek, színjátszás, képzőművészet elsajátítása. Természetesen úgynevezett reál tárgyak, mint a fizika, matematika, biológia, ugyancsak részét képezik a széleskörű általános műveltségnek. Ami a tananyagot illeti, összeállítójait a legismertebb pedagógusok és minden humántárgy ember és életközpont ismeretet ad, kiszűrve minden tudományos kodó elmegyötrést. A szakmai ismeretek elsajátítása az egyetemeken történik. Ti időkben felsőoktatásnak nevezték, számtalan ilyen típusú intézmény létezett. Most az én időmben, úgy mint a többi falunak és magyar nanofalmának, egy egyeteme van, amelyet bárki folytathat 18 éves kora után, akár 140 éves korban is egyetemi tanulmányokat. Felvételi nincs, csak nagyon szigorú vizsgák. Az oktatás a világhálón történik, viszont a vizsga csak is kizárólag hagyományos módon a tanuló tudás szintét vizsgáztató tanár vagy a tanárok beszélgetésével. Ezt ugyanúgy mérik fel, mint hajdanában, és bizony a vizsgázók a tanárszobája előtt ülve épp úgy izgulnak, mint a te idődben. A tananyag és az előadások bárki számára hozzáférhetőek, ingyen letölthetőek. Az élőadásokat hallhatod és láthatod, sőt, a kedved támad beülni a tanterembe, természetesen virtuálisan. Megteheted úgy, hogy közben fizikailag távol vagy ugyan, de azért bennülsz a maximálisan 40 férőhelyes előadó valamelyik padjában. Meg is szólíthat az előadó, kérdezheti a véleményedet. A virtuális tanterem 40 főre maximálisa azért vált szükségesé, mert vannak olyan témák, előadások, amelyek magyar nanofalva szinte minden lakosát érdeklik. Ahhoz, hogy ezt megtehess, be kell kapcsolnod az SMK-t. Ez nem a hajdani szülői munka közösség rövidítése, hanem, amint az egész világon ma már vannak, személyes multi kompjúterek. Magyar Nanófalván mi csak multi kütyűnek hívjuk. Nemzetközileg elfogadott elnevezésé PMC, ami Personal Multi Computer rövidítése. Ez a készülék felügyeli egyébként a test működését. Vigyázz az egészségedre! Vele tartasz kapcsolatot a világ bármely részén lévő embertársaddal. Segítségével, mint írtam, részt vehetsz az egyetemi előadásokon, de beülhetsz segítségével koncertekre, konferenciákra, előadásokra. A készülék zsebkönyv méretű, mindig maguknál hordjuk, napelemes és akkus hibrid kivitele lehetővé tesz, hogy egész életük során működőképes maradjon, de az akut azért 10 évenként ajánlatos cserélni. Az egészségügyről. Itt a dolgozók alapvetően nem gyógyítással, hanem megelőzéssel foglalkoznak. A vírusok és baktériumok mutációra gyorsan kell reagálni, nehogy járványt okozzanak. Influenza itt ott még előfordul az emberiség történelme folyamán jelentkező megbetegedéseket, azonban sikerült felszámolni. Az egészségük egyik fontos feladata, hogy a 60 évet betöltő személyek szervezetét regenerálják, feltöltik életerővel, melynek az a célja, hogy az emberi kor végső hatályai fizikai és szellemi képességeiket megőrizzük, így szoktuk mondani, éppen is egészségesen halljunk meg. Erre a regenerációra az emberi szervezetet csak egyszer lehet rávenni. Ezért igyekszünk úgy megélni a 60. évünket, hogy egy jó fizikai szellemben élhessük a következő 60 vagy akár 90 évet. Sokat sportolunk, futunk, tornázunk, súlyt emelünk, és főleg úszunk, ha lehet, természetes vizekben. Az évi egy-kétszeri Balaton átúszás szinte kötelező. A Balaton hosszába történő átúszására vagy körbeúszására inkább a 60 éven aluliak vállalkoznak. Folyami távúszást kisiskoláskortól kezdve kedveljük és műveljük. Téli időben, mivel a Kárpát-medencében gyakorlatilag mindenhol található termális gyógyvíz, az uszodák mindenhol tele vannak. Korahajnaltól éjszakában nyúlóan üzemelek, hogy mindenkinek módja legyen igénybe venni a napi, egyszeri, maximum 50 perces úszásra jogosító belépőjegyet. A munkáról. Fizikai munkát a robotok, gépek végzik, mesterséges intelligencia vezéréssel, de irányítani mi irányítjuk őket. Például a fakitermelés kora a munkáltató szakember szabja meg, hogy mely fágot vágják ki, hová vigyék, milyen méretűre vágják a rönköket, fűtésre vagy ipari felhasználás céljára, levágott ágak feldolgozására, felhasználására is az ember dönt, akár csak arról is, hogy a kivágott fák helyébe ültessenek-e fiatal fácskát, vagy rábízzák az erdőre, a természetre a pótlást. A legnehezebb munka, ahol gondolkodni kell. Ilyen például a tudományos kutatás, ami lehet elméleti jelentőségű, és lehet gyakorlati. Ez utóbbira például, amikor megjelenik egy inváziós faj, mondjuk a mezei poloska, melynek nincsenek természetes ellenségei, mit lehet tenni az invázió ellen? Hogy ne kelljen környezetszennyezéssel, környezetrongálással pusztítani őket. Mondjuk megtalálni azt a feromont, vagy olyan körülményeket, feltételeket teremteni, amelyeket tömegesen csapdába csalható. És ha már ez sikerült elérni, akkor az irdatlan mennyiségű fehérjét hogy lehet hasznosítani? Például átható bűzétől megfosztva, számításba jöhet-e haladelként, vagy előnyösebb fehérjebontó enzimekkel megújuló energiaforrásként felhasználni. De ugyanígy van ez az invazív növényekkel is, az allergiát kiváltó parlakővel. Hogy lehet ezekkel együtt élni? Az ilyen szakértők nagyon felkészült és gondolkodni tudó emberek. A foglalkoztatók körülbelül egy tizede végzi az irányítást, egy tizede az elméleti kutatásokat, 60% a gyakorlati problémák megoldására koncentrál, 20% pedig az oktatást végzi. Ugyan már futólag említettem, de kiegészítőleg fontosnak tartom megjelenteni, hogy a falu közigazgatását a politikai vezetők gyakorlatilag fizetés nélkül végzik. Csupán csekély. A mindenkori minimálbér felét kitévő juttatást kapnak, ha kérik, egyáltalán, esetleges plusz kiadásaik költségeinek fedezésére. Ezt a rendszert nem mi találtuk ki, már a görög demokráciában is a vezetők napidíja kevesebb volt, mint egy tanulatlan szakképzetlen munkás bére. Magyar Nonufalván nincsenek hivatásos politikusok. Nálunk politika vezetőnek lenni megtiszteltetés, mindig a legidősebb kapcsoport tagjai töltik be a különféle tisztségeket, ugyanis az ő életük nyitott könyv, tudásuk, munkájuk, jellemük tisztasága megkérdőjelezhetetlen, ellenőrizhető. Aki mégis valami rosszra vetemedne, annak igen kínos élményt jelente. Magyar Nonufalvi Becsület Bíróság vizsgálata és ítélete. Egész hátlai lévő életében elkísérni a közmegvetésről nem is szólva. Így érthető, hogy a falu politikai életében több mint 1000 éven nem fordult elő ilyen eset. Mocskolódás, rágalmazás, lejáratás. Nem is értjük ma már, hogy ezek a szavak mit jelentenek. A falu politikai életének épp úgy, mint az egyéni és közösségi életnek alapja a szubszidiaritás. Szubszidiaritásod nélkül ugyanis nincs demokrácia. Ebből a szemszögből nézve Magyar Nonufalva történetében az Árpádházi királyok idején, a királyság volt, inkább volt demokrácia, mint a 20-21. Században például. Az európai történelemben is egyedülálló jelenség volt. 1956-os forradalom 12 napja, akkor Magyarországon 12 nap alatt szolidaritás és demokrácia volt. A szolidaritáshoz kapcsolódik az önellátás kérdése. Újból csak az 56-os forradalomra utalok, a főváros és néhány nagyobb lélekszámú város kivételével élelmiszer ellátási problémák nem fordultak elő. A szubszidiaritás és szolidaritás nagyszerű példája volt, hogy a vidék szinte minden központi szervezés nélkül élelmiszer szállítmányokat indított a harcoló Budapestre. Magyar Nonufalvát ma is, mármint hogy a mi időnkben, kisüzemek hálózata jellemzi. Szinte a legkisebb településen is van legalább kisüzem, mondjuk tejfeldolgozó, de a legtöbb településen működik malom, vágóhíd, húsfeldolgozó, sok konzervgyár, komposztáló, bioáramfejlesztő, helyi energiatermel, és összekapcsolódnak ezek az országos hálózattal. A lakások energiaigényét a hőszivattyúk részben a napelemek biztosítják. A termálvizek hulladékhőjét szinte teljes egészében a mezőgazdaság hasznosítja primőráruk termelésére. Még egy érdekesség a ruházkodásról. Ruháink csak is kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. Az olyan veszélyes területeken dolgozók, mint a tűzoltók vagy a katasztrófavédelmisek munkájuk során mesterséges anyagból készült munkaruhákat is használnak. Az emberek ruhatára a te időtől képest meglehetősen szerény, hiszen tartósak az elkészült ruhadarabok. Viszont nincs konfekció, nincs nagyüzemi ruhatermés, mindenki a saját alkatára szabott egyedi készítésű ruhát visel. Minden településen van férfi és női szabóság, amely a következőképpen működik. Szükséged van egy új öltönyre, öltözetre? Egy erre kiképzett robot háromdimenziós fantomszobrot készít rólad, tartásod, alakod, mozgásod figyelembe vételével, föl is öltözteti a számodra ajánlott vagy előzetesen általad kiválasztott anyagból készített változatokkal. mivel jobban ismeri az ötözködést, ruhaviselést, csinyát-bínyát, mint te magad, ajánlatot is tesz a szerinte számodra a legmegfelelőbb modellekre a jóvágyásod után, jó órával később már át is veheted a ruhaszalon vezetőjétől a kész ruhát. Ugyanígy történik a cipőkészítés. Végig sétálsz mezitlábban 8-10 méter hosszú folyosón. Először lassan, majd gyorsabban, és esetleg futva is. Ez alatt a felvételek százai készülnek a lábadról, nem csak a lábfejedről, de a bokádról, talpadról, a lábizmok mozgásáról, melynek alapján elkészül a számodra a legmegfelelőbb lábbeli modellje. Jóváhagyásod után egy órával később ezt is viselheted már. Ezt a lábbelit nem kell betörni, hozzászokni, mivel ténylegesen a te lábadra öntötték. A ruhák változatosak. Van, aki valamely történelmi időszakot kedveli, annak a ruhaviseletét, van, aki a modern idők ruháit viseli, van, aki burnuszt hord. Egy azonban minden ruházatban kötelező, azon kívül, hogy természetes anyagból készült, azon kívül legyen célszerű, kényelmes. Az a fontos, hogy jól érezd magad benne, mind fizikailag, mind lelkileg. Az ötös generációs családok a nap végén, kora este együtt vacsoráznak. A vacsora másfél-két órát tart. Nem maga az étkezés, hanem az étkezés közbeni, azt követő társalgás vesz ennyi időt igénybe. Olyankor cseréljük ki napi élményeinket, majd később komolyabb témákra is terelődhet a szó. Például megvizsgáljuk a történelem egy-egy eseményét. A legutóbb az európai civilizáció hanyatlásának és a bukásának az okairól társalogtunk egy más alkalommal, arról többre miért kellett, vagy hogy lehetett az emberek milliót rávenni arra, hogy az első és a második világháborúban gyilkoljanak, és őket is legyilkolják. Olyan fegyverekkel, amelyek ellen az egyének nincs módja védekezni. A történelmet, az irodalmat is például a fiatal generáció tulajdonképpen már az esti vacsoráknál megtanulhatja. Társaságban, ha összefutunk valakivel, akár ismerős vagy idegen, sosem kérdezünk ilyenket, hogy mi van veled, mi újság, hogy vagy. Inkább olyan témát keresünk, ami a másikat is érdekelheti. Például elmondom, hogy tegnap este felé láttam egy öreg parlagi sast. Lassú szárcsapásokkal evezett nyugat felé, egyszer, mint a villám, feltűnt mögötte egy nála sokkal kisebb, és gyorsabb madártán súlyom, kétszer is rácsapott a sas hátára. Sas meg se próbált védekezni, kicsit megbillent, de változatlan sebességgel repült tovább. A kis támadó a második rácsapás után megfordult, és épp olyan gyorsan eltűnt, ahogy megjelent. Miért? Hogyan? Innen aztán elkanyarodott a beszélgetés sok felé, de az is lehet, hogy a másik nincs beszélgető kedvében, és nem válaszol, legfeljebb azt, hogy érdekes, vagy azt mondja, ne haragudjon, egész más gondolatokkal vagyok elfoglalva. Formális kérdésekkel sose zaklatjuk a másikat, vagy a társaságot. Végezetül, amiről majdnem elfeledkeztem, hiszen annyira áthatja egész életfelfogásunkat, szemléletünket, hogy úgy gondoljuk, hogy nincs semmi különleges, vagy említésre méltó, de hát ez az élet feltétlen tisztelete. Ez a tisztelet minden élőlényre kiterjed, az emberen kívül állat és növényvilágra, a férgekre, meg baktériumokra, a kártevő gombákra is. Mert nem tudjuk, milyen szerepük van az élet körciklusaiban, és a módunkban állna megsebesíteni őket, annak esetleg ránk emberekre, a mi életünkre is nézve, vajon micsoda következményei lennének. Hát ennyit, kedves, szeretett köbük atyám, búcsúzom most Shakespeare, Lír királyától vett idézettel, tűrni kell a jövést, mint az elmenést, a fő dolog, hogy elszántak legyünk. Hát igen, most már éppen az elmenésről van szó, tűröm én is, elszánt is vagyok, mert az én biológiai óráim is az utolsó napokat mérik. Általában 140-150 év között egyszer csak nagyon hirtelen megöregszik a szervezet. A 150 évet eddig még senki nem lépte túl. Néhány hét alatt megráncosodik a bőr, a látás. Hallás és drámaian leromlik, kihullanak a fogak, a haj megőszül, vagy kihull. Az izmok teljesítő képessége lecsökken, úgyhogy nem csak a járás, de még a fölállás is gondot okoz. Romlik az emlékezet, de a teljes szellemi leépülés csak elvétve fordul elő. A befejezés a halál, este lefekszik az ember, és álmában elhagyja a lélek. Remélem, és imádkozom is azért, kedves köbük atyám, hogy te is így hagyd el majd az árnyékvilágot. Itt ért véget a úgynevezett válaszlevél, ami a majdani korok utópikus magyar nanofalva állapotait mutatta be. Én azt hiszem, jó lenne, ha ez az utópia valóra válna, ha csak egyes elemei is, ha csak tényleg megfontolnánk, hogy mit jelent az esténként a vacsora melletti beszélgetés a családoknak. Lehetséges, hogy ismerik kedves hallgatóim a svéd gyermekverseket, ha nem feltétlenül javaslom beszerezni kedves rokonunk és barátunk Tóthfalusi István fordításában. Szenzációs versek jellemzik az emberi életet az akkori svéd szemmel. Abban az van, hogy az egyik gyerek azt meséli a másiknak, hogy nálunk esténként sóderparti van, amikor mindenki elmondhatja, ami a szívét nyomja, és az egyik gyerek szomorúan említi meg, sajnos nálunk csak olyan közönséges vacsora van. Változtassuk sóderpartivá az együttléteket, a közös étkezéseket, és adjunk hálát a Jóistennek, ha mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, aki vallását gyakorló, hitében erős, szertartásokon résztvevő, abból megerősödő ember lehet, hogy hány évi, 70, 80, 90 esztendői, 150 évi. Isten adja, hogy meghosszabbodott élettartamunkat értelmesen tölthessük el. Köszönöm a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja, amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít. Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz. Szeretet nélkül az igazságosság keményé tesz. Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz. Szeretet nélkül az okosság

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Július 26. Szent Anna, a legszentebb Mária anyja. Szent Anna személyisége emlékezetünkbe idézi Mária egykori otthonát, ahol ő, Krisztus édesanyja világra jött. Magával hozva a szeplőtelen fogantatása ma különös misztériumát. Otthonában szülei, Joachim és Anna szeretete és gondoskodása vette körül. Ott tanulta meg anyjától, Szent Annától, hogyan kell anyának lennie. És bár emberi szemszögből nézve lemondott az anyaságról, a mennyei atya kárpótolta őt a legtökéletesebb és legszentebb anyasággal, miközben elfogadta teljes áldozatát. A kereszt magasából Krisztus

0: bizonyos értelemben átruházta édesanyjának anyaságát kedves tanítványára, ugyanakkor az egész egyházra, az egész emberiségre is. Így tehát mi, az isteni ígéret örököseiként anyaságának hatókörébe kerültünk. És amikor megérezzük mélységét és teljességét, arra gondolhatunk, hogy egészen bizonyosan Szent Anna volt az, aki először tanította meg leányának, Máriának, hogyan kell anyának lennie. Héberül Anna annyit jelent, isteni kegyelmet adott. Amikor elmélkedünk Szent Anna nevének a jelentésén, felidézzük damaszkuszi Szent János szavait. Mivel úgy kellett történnie, hogy Isten szűz anyja Annától szülessék, a természet nem merte előbb kibontani a kegyelem magvait, hanem gyümölcse nélkül maradt, hogy a kegyelem elhintesse saját magvát. Valójában annak az elsőszülöttnek kellett megszületnie, akitől minden teremtmény elsőszülöttjének származnia kell majd. Fordítsuk a szívünket felé, és általa Máriához, a leányhoz és anyához. És ismételjük el, mutasd meg, hogy anya vagy, imánk jusson általad hozzá, aki azt akarta, hogy te legyél az édesanyja.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
3: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk a Mária Rádió kápolnájából az In Search of Grace együttes közreműködésével. Kérjük, kapcsolódjanak be a közös imába.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hála neked, Urunk, és dicsőség, hogy most itt mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat élnek át nap mint nap. Hiszünk a te gyógyító jelenlétedben. Amen.